0: segélyszervezet. Dékány Bence, a nemzetközi programokért felelős igazgató nyilatkozik.
1: A segélyszervezet most már 4,5 éve támogatja a rászorulókat, a háború elől menekülteket, menekülőket és a háború áldozatait. Ennek a 4,5 évnek a során több mint 50 millió dollár, tehát megközelítőleg 20 milliárd forint értékben hajtottunk végre segélyakciókat. Eredményeként több mint 1 millió rászorulón tudtunk segíteni az országban. A segítségnyújtás több fronton, több szektorban különböző igényekre reagálva zajlott az elmúlt években, és ennek egy következő lépése az, hogy a frontvonalhoz lehető legközelebb Harkiv városában már az első segítségnyújtás során részt kívánunk venni ebben a folyamatban. Ennek lenne egy kiemelten fontos pontja az irodánknak a megnyitása. Jelenleg 2 ukrán kollégánk ül az irodában, elsősorban az ott végrehajtandó projekteket fogják ők ellenőrizni, és természetesen részt vesznek a helyi koordinációban, tehát mind a segélyszervezetekkel, mind az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagszerveivel, valamint a helyi kormányzattal is folyamatosan információt cserélnek. Nagyon-nagyon fontos ilyenkor az információ áramlás, hiszen a szükségletek, az igények és természetesen a belső menekülteknek a száma is napról napra változik. Erre nekünk nagyon gyorsan kell reagálni ahhoz, hogy hatékony segítséget tudjunk nyújtani, és ez csak úgy működik, hogyha ott helyben irodával és állandó kollégákkal rendelkezünk.
2: Harkivban nyílt meg az iroda. Konkrétan mit akar a segélyprogram, hiszen említette a belső menekülteket is, illetve a háború sújtotta Harkivi régióban nagyon nehéz térre készülnek.
1: Valóban így van. Jelenleg egy kisebb projektünk fog tudni elindulni, melynek keretében helyi civil szervezeteknek a kapacitásait és igényeit szeretnénk kielégíteni. Egy apró, kisebb támogatás az, amivel most mi hozzájárulunk, azon felül, hogy az ő tudásukat képzésekkel növeljük. Ennek eredményeként ezek a helyi civil szervezetek, civil kezdeményezések, amik a legközelebb állnak a helyi rászorulókhoz, hatékonyabban fognak tudni segítséget nyújtani, mi pedig azt a tapasztalatot tudjuk felhasználni és átadni, amelyet az elmúlt 35 évben a segélyszervezet megalapítása óta megszereztünk, valamint ugye ezt is kiemelném, hogy több mint 28 éve már Ukrajnában is állandó regisztrációval rendelkezik szervezetünk, tehát hosszú idő alatt megszerzett tapasztalat az, amivel a segélyszervezet rendelkezik, és ez nagyon nagy segítség tud lenni, akár ott helyben is.
2: Ön személyesen győződött meg a térség rászorulóinak szükségleteiről?
1: Több mint 4 napot töltöttem el a harkivi térségben, ahol helyi partnerszervezetünkkel koordináltam, helyi kormányzati tisztviselőkkel is egyeztettem, és természetesen magukkal a rászorulókkal is találkozhattam egy úgynevezett transit centerben. Tudtam én magam szemügyre venni a segítségnyújtásnak a jelenlegi állapotát. Azt tudom mondani egyébként, hogy az odaérkező rászorulóknak az első segítségnyújtás, tehát az első élelmiszer csomag, az első higiéniai csomag, vagy akár a szemüvegek biztosítása az idősebb rászorulók részére, az elég jó és koordinált formában zajlik. Azonban, amiről beszámoltak a helyiek, hogy az első segítségnyújtást követően, ugye ők hosszabb ideig arra kényszerülnek, hogy Harkiv városában húzódjanak meg, és a későbbi időszakban nehézkessé válik az ő életük, nem kapnak folyamatos támogatást. Itt kiemelném nyilván az idősebb sérülékeny réteget, ahol például ilyen nehézségekre kell gondolni, hogy ugyan a kormányzat biztosít számukra ideiglenes szállást, azonban ez egy 10 emeletes lift nélküli épület. A felső emeletein vannak, nagyon-nagyon nehéz megoldani a mindennapjaikat, és ez akár mínusz 20 fokos téli hidegben még komolyabb problémákat, akár valós veszélyhelyzetet eredményezhet az idősebb felügyelet nélküli generációnak, úgyhogy mi erre szeretnénk fókuszálni. Azon kívül, ahogyan is említette, azt várjuk, hogy a civil infrastruktúra, a raktárak és a vasúthálózat elleni támadások a következő időszakban egyre fokozódni fognak, tehát komoly hidegekre lehet majd számítani. Tavalyi példa, hogy több olyan lakás, család számolt be arról, hogy maximum 15 Celsius fokos hőmérsékletet tudtak elérni egyetlen helységben a kuingatanyaikban, tehát fűtés nélkül nagyon-nagyon kemény délre kell készülni a rászorulóknak.
2: Tehát összefoglalva, a támogatások céljai sokfélék lehetnek.
1: Ez így igaz, éppen ezért nagyon-nagyon fontos számunkra a folyamatos információgyűjtés, hogy pontosan és mindig időben arra tudjunk reagálni, amire leginkább szükség van.
2: Dékány Bencével, az Ökumenikus

0: voltak hozzáférhetőek, de akkor, amikor erről el lehetett kezdeni beszélni, akkor mi rögtön fölvettük a kapcsolatot a hozzánk legközelebb álló kórházzal, ahol szintén voltak csecsemők az újszülött osztályokon, és akkor indítottuk el, hogy egy önkéntes programot tudjunk kezdeni együttműködésben a kórházzal. Ez a bürokrácia útvesztői miatt másfél évig tartott ez a folyamat, hogy ezt érdemben el tudjuk kezdeni, ezt az önkéntes programot, és akkor ezt tudtuk elindítani júniusban a nyáron végre 10 önkéntessel, és az így a 3 hónapos eredmény egyelőre, vagy tapasztalat, hogy azt mondja a kórház, hogy jelentős erőforrások szabadultak fel, amit át tudnak akkor csoportosítani olyan korábban elhanyagolt területekre, hogy edukálják az édesanyákat, akik hazaviszik a gyerekeket, vagy hogyha valahol probléma van, akkor jobban oda tudjanak figyelni, meg egy csomó minden, ami a kórházban van, tehát egy nagy könnyebbség lett a kórháznak az, hogy felszabadultak ápolónők, és tudják eredeti funkciójukat végezni.
1: Még tart a jelentkezés?
0: 10 önkéntessel dolgozunk, egyelőre úgy tűnik, hogy ez elegendő. Ugye azt is tudni kell, hogy ez a kórházi önkéntesség azért ez messze nem a, hogyan ez egy sebb tapasz. Tehát ennél átfogóbb megoldásokra van szükség, és a jelenlegi kormányzat elkötelezett abban, hogy nem csak önkénteseket enged kórházakba a babák mellé, hanem próbálkozik gondolkodni olyan tartós megoldásokon, ami kihozza a csecsemőket a kórházból.
1: Örökbefogadáson gondolkoznak?
0: Tehát az örökbefogadáson már gondolkodnak, ugye, tehát az a csatorna tulajdonképpen elindult már az előző kormányzatnál, hogy meggyorsították azt, hogy mikortól lehet örökbeadhatóvá nyilvánítani egy csecsemőt, tehát ez egy picit könnyített a helyzeten, ugyanakkor jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi 2 évben viszont jelentős mértékben csökkent az örökbefogadni szándékozók száma, tehát megfordult a trend, korábban több örökbefogadó szülő volt, mint gyerek, most ez megfordult, tehát ez nem lesz a leggyorsabb kivezető csatorna, úgyhogy az fontos, hogy új nevelőszülői férőhelyeket biztosítsanak toborzással, vagy átcsoportosítással, tehát ilyen krízisbefogadó családokat próbálnak indítani. Ugye kérdés, hogy miből, honnan, hogyan lesz ez megvalósítható. Bízzunk benne, hogy találnak ilyeneket, hogyha megfelelő feltételeket állítanak melléjük, és akkor ezzel lehet enyhíteni. Van szó kórházi bölcsödék nyitásáról, tehát ahol van bölcsöde, hogy ott a csecsemőket is tulajdonképpen ebben a nappali ellátási formába becsatornázni, ezzel is enyhíteni lehetne a felügyelet nélkül, vagy ringatás nélkül ott lévő csecsemők számát, illetve azon is gondolkodik a kormányzat, hogy lehet, hogy még jobb átmeneti megoldás az, hogyha új embereket vesznek fel az újszülött osztályokra, akik kifejezetten ezekkel a csecsemőkkel foglalkoznak 3 műszakban, de hogy akkor nem annyi önkéntes, nem sok ember, hanem csak az a 2-3 ember lesz, akit a gyerekek megszokhatnak, és egy állandóságot jelentenek. Na most nyilván ezek mind tűzoltások, krízishelyzetek, a valódi megoldás az mindenféleképpen az, hogy a gyereket szülő családokat támogassuk meg abban, hogy ők tudják fölnevelni a gyerekeiket, tehát ahol nem a szülői készséggel van gond, hanem akár oda is egy önkéntessel lehet segíteni az anyák megerősítésében, vagy ha sok gyerek van, és úgy egyet tartani, de hogy biztos, hogy ez nem lehet megoldani lakhatási programok nélkül, és nagyon komoly segítséggel a várandós és a gyereket szülő anyák esetében, és akkor még egy megoldás rajzolódik ki, hogy az anya otthonok, tehát az anyák és a babák együttes elhelyezését biztosító átmeneti elhelyezések, akár egy családok átmeneti otthonában, gyerekek átmeneti otthonában, vagy helyettes nevelőszülővel biztosítani lehessen, hát ezek mind kapacitásbővítést igényelnek és erőforrást.
1: Szilvási Lénát, az SOS minőségirányítási igazgatóját hallották.

Tereprendezéssel együtt novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. Mi is a fenékküszöb? Dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai

0: elemzővel beszélgetünk.
1: Funkcionálisan úgy látom a fenékküszöb dolgát, hogy olyan helyre kell fenékküszöb, ahol meg kell emelni egy kicsit a vízszintet helyileg, viszonylag kisebb területen, valahol segíteni kell a sodrásnak, hogy vagy ne mosson ki egy partszakaszt, vagy legyen magasabb a vízállás valahol, célzott módon egy vízkivételi műnél, gondoljunk itt Paksra, de ez egy olyan műtárgy, ami erősen, stabilan, jó megtervezetten a fenéken fut, úgy van lerakva, stabilan, különféle vízállások ne tudják elvinni, meg mozdítani. Tehát ezt alaposan meg kell tervezni, hogy kibírja azt a hidraulikai nyomást.
2: Tehát van egy vízszintemelő funkciója.
1: Igen, egy fenék küszöb, mint ahogy a bejárati ajtón is, amikor átesünk rajta, az a küszöb, körülbelül a víznél is így néz ki, és úgy kell megtervezni, hogy még véletlenül se interferáljon a hajózással, és az árvíz idején meg nehogy abból legyen a probléma, hogy még jobban megemeli a vízszintet ott, ahol nem kéne. Tehát ez igazi mérnök embereknek kell minden eshetőséget bekalkulálva megtervezni. De ez egy nagyon hasznos dolog, mert egyébként nem egy hatalmas költséggel megépíthető műtárgy, akár lehet ideiglenes is. Fenéküszöb lehet két elsülyeztett tuszá is egyébként. Felfoghatjuk úgy, ha jól van megcsinálva, és az előző feltételeknek megfelel, akkor képes arra, hogy akár fél méterrel, méterrel megemelje a víz szintjét abban a kívánt helyen, ahol például Pakson is a vízkivételi szivattyúk vannak. Tehát ha van egy fenékküszöb, az, hogyha viszonylag magasan meg van építve, akkor a mögé beáramlik a víz, felgyorsulva beáramlik. Emiatt, hogy ott beáramlik, ki is mélyíti a fenéküszöb miatt a hordalékot, és akkor befelé áramlik az üzemvíz csatornába. Tehát csinál egy ilyen trükköt, egy ilyen áramlástani trükköt, és akkor bemegy. Lehet olyan, hogy egy úszógát, ami teljesen mobil, méterre beláll a vízbe, kibírja azt a hidraulikai nyomást, és szépen maga előtt betereli a vizet az üzemvíz csatornába. De magának a szivattyú kivételi helyén is lehet olyan szádfalas gátat csinálni, a mögé szivattyúkkal benyomják, és ott magasabb a vízállás, de az csak szinte helyileg. És akkor a szivattyúk biztosabban tudnak működni. A szivattyúk így is biztosan tudtak működni, hiszen a legalacsonyabb vízállás a Dunának a legkritikusabb órákban 735 köbméter per másodperc volt, tehát ez volt a vízhozam, és a Paksi atomerőmű 4 blokkjához összesen 100 köbméter per másodperc víz kell. Tehát 13%-a, tehát még a legalacsonyabb vízállás esetén is adták. Teljes vízhozamnak csak a 13%-a kellett a Paksi atomerőmű teljes hűtéséhez. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy műszakilag meg lehetett volna oldani, hogy ne legyen ekkora hercehúrca, különösen azért, mert a 2025-ös júliusi helyzet az nagyon hasonló volt, akkor is valami 900 köbméter per másodpercre csökkent. Gondoljuk meg, hogy a Dunának, amikor közepes a vízállás, akkor 2400 köbméter per másodperc. Ez csökkent le mind szinte a harmadára. Akkor is közel voltunk egy hasonló helyzethez, de akkor augusztusra már jött csapadék a Duna felső részén, és akkor azt meg lehetett úszni. Na, de ezek a dolgok már itt dörömböltek. Ezek itt dörömbölnek már egy ideje. 2020-tól kezdett tendencia lenni, hogy évente mindig nő a leterhelések miatti áramtermelési kiesés. De gyakorlatilag ilyen pár gigawattóra, amit szinte nem látni a statisztikán, volt 2020-ban, ehhez képest 2026-ra ez már 100 gigawattórára nőtt.
2: Hallani olyan véleményeket az elmúlt napokban, hogy a fenékküszöb egy részét vissza kell bontani.
1: Meg kell felelni a nemzetközi hajózási egyezményeknek. Ez egy komoly malőr, én szerintem, hogy a külügyminiszterünknek lehetett volna ezzel kapcsolatban tennivalója, hogy a németekkel, az osztrákokkal és mindent érintett országgal forróvonalas kapcsolatot tartva, letárgyalva, egyeztessék, szakértői csapatot állítsanak föl, és szinte együtt tervezzék meg ezt a műtárgyat, és amire mindenki rábólint, hogy rendben van, nem fogja zavarni az ő uszájaikat, hiszen tudjuk, hogy a németek, de még ugye miután a Duna a Majnával össze van kötve csatornával, hogy a hollandoktól kezdve még szinte az észak-európai országok is küldenek erre a Fekete-tenger felé uszályokat.
2: Miből épül ez a műtárgy?
1: Elvileg épülhetne, ahogy mondtam, kővel megrakott, elsülyeztett aszályból is, de betonból, kőből.
2: De most miből épül?
1: Kőből zúdítják bele, de hát nyilván ez egy, ahogy mondtam az elején, próbáltam érzékeltetni, ez egy nagyon komoly mérnöki tudás és tapasztalatot igénylő feladat, úgyhogy a Dunán sok vízlépcső van,
2: De ez nem olyan, mint egy vízlépcső a fenékküszöb.
1: Meg sok fenékküszöb is van, úgyhogy azoknak a tapasztalatát mind be kell építeni.
2: Mert a fenékküszöböt elfogadják az ökológusok és a természetvédők is.
1: Igen, de hát a helyzet az, hogy ha csak a vízlépcsőket nézzük, a németeknél van 4-5, osztrákoknál 6, Magyarországon egy sincs, Szerbiában van 2, Romániában 2, és ugye ott éri el a Duna tenger. Sajnos ilyenkor az a lúzer az országok közül, aki nem lépcsőzi be. Ugyanis annál mélyül a meder, amikor ugye nem úgy kell érteni, hogy ezek föltétlenül áramtermelő berendezések, egyszerűen csak a hajózhatóság biztosítása miatt, meg a meder mélyülés megakadozása miatt vannak ezek a dolgok, hogy ne vigye el a hordalékot a víz, ezek megfogják, ugye, mert különben mélyül a meder. Az folyamatosan szállítja el a hordalékot a víz, és ahol nincsenek vízlépcsők, onnan elviszi. Ez az egyik. A másik, a vízlépcsőkkel lehet szabályozni a vízállást. Akkor lehet azt csinálni, hogy a hajózhatóság miatt annyira duzzasztom vissza, hogy még a 5000 tonnás uszályok le tudjanak jönni a vízen. Van egy aktív, egy proaktív lehetőség a visszabejzés. Így, ha nincs belépcsőzve, akkor ahogy esik, úgy puffan. És Magyarország ellen már volt EU kötelezettségszegési eljárás amiatt, mert volt olyan év, hogy 5 hónapig nem lehetett hajózni a Dunán Magyarország miatt. Kell egy európai konszenzus a zöldeknek és a gazdasági szakembereknek, ki kell jelölni a prioritásokat, mert az nem működik, hogy ugye van egy víziút, ami nem tud működni, és nem tesz eleget egyébként a víz visszatartás feltételeinek sem, ami sokkal jobb lenne, ha most például közelébe se jutottunk volna ennek a helyzetnek Pakson, hogyha Fajszon megépül egy ilyen lépcső.
2: A tereprendezéssel tehát novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb, és zárszó, hogy a paksi atomerőmű garantáltan nem üzemelhetne a fenékküszöb nélkül.
1: Eddig is üzemel. Ez most jött fel először, és valószínű a szakemberek egy része javasolta, hogy legyen fenékküszöb már sok éve. Ha ez most megépül, és szakszerűen, és úgy, hogy senkinek nem fogja a szemét szólni, tehát minden dunamenti ország hajózási vállalat egyetértésével felépül, az egy jó dolog, de igazából a legjobb megoldás az egy fajszi vízlépcső lenne. Paksi hűtővíz szempontjából, és Paks szempontjából, meg ott a hajózhatóság szempontjából, meg a vízhőmérséklet miatt, hiszen föl tudna az a duzzasztó annyi vizet fogni, hogy sokkal nagyobb mennyiségbe keveredne el, sokkal nagyobb vízmennyiségbe keveredne el a paksi hűtővíz, ami egy kicsit túlmeleg, akkor kevesebb problémát. Szerintem ez lenne egy megnyugtató megoldás, mert a fenékküszöbök azok vándorló életmódot folytatnak, tehát az nem olyan, mint egy gát, hogy látom, hogy rendben van, hogy műszakilag, azt is természetesen ellenőrzik, de az nem egy olyan stabil építmény, mint egy ilyen gát.
2: A fenékküszöbbel kapcsolatosan dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemző mondta el véleményét.

0: 1946-ban a Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság adatai szerint megkezdődött a legyengült munkaképtelen foglyok első csoportjainak hazaszállítása Magyarországra. Ugyanakkor 80 éve a hadifogoly táborok hálózata még hatalmas volt Európában és a Szovjetunióban. Dr. Juhász Balázzsal, az ELTE docensével beszélgetünk.
1: Hadifogoly táborokról beszélünk, vagy gondolunk, akkor többeknek a gulágrendszer jut eszébe.
2: Ez egy átmenet, tehát ez a második világháború utáni átmenet, amikor a szovjet rendszer eleinte mondjuk legálisan teheti meg, mert amíg nincsen békeszerződés, addig nem köteles hazaküldeni a begyűjtött emberanyagot, például hadifoglyokat, és amúgy legálisan szerezhet plusz embereket a romok eltakarítása, tehát a háborús károk eltakarítása érdekében, tehát a Malenki robot intézményét is, egy bizonyos optikából föl lehet fogni úgy is, hogy van legális alapja. Az egy másik kérdés, hogy ahogy megvalósul, és ameddig tart, az már a legalitáson túlmutat. A gulágrendszer is egy ilyen intézményrendszer, tehát egy korábbi két világháború közötti munkatábornak a továbbvitele, amelybe integrálják a hadifoglyos struktúrát, amely már ugye réges-régóta dolgozik, tehát valójában gulágüzemmódba lépett, csak ezt nevesítik. És ami ugye a legalitáson teljes mértékben túlmutat, hogy 46 után ezeket az embereket már nem lehet visszatartani, ha a legalitás talaján maradunk. Valójában az 50-es években térnek haza nagyon sokan, tehát itt nem egy, két, három, hanem 5-6-7-8 stb. Éves visszamaradások is vannak, és a gulágrendszerbe az különben hasonlít a korábbi klasszikus második világháborús szovjet hadifogoly struktúrához, hogy nincs ellenőrzés, tehát a nemzetközi harmadik fél, Vörös Kereszt, Vatikán által megbízott emberek, mert ugye a harmadik fél az sokszínű lehet, nem jelenhet meg, tehát ilyen téren a gulágrendszer hasonlít, viszont a gulágrendszerbe működő embertömegre például legálisan se vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a hadifoglyokra igen. Ez a szovjetek esetében nem egyedi. Tehát az, hogy újra civilesítem a katonát, ez például a náci Németország megcsinálta a lengyelekkel. De ugyanúgy megcsinálták a franciákkal is. A Vichy Franciaország rengeteg olyan emberrel számol, amelyet katonaként visszaadtak a németek, valójában utána munkaerőként pedig visszakérték, és munkaerőként pedig már nem vonatkoztak rájuk azok a szabályok, amiket esetleg be kellett volna tartani. Tehát ilyen téren a szovjet munkatáborrendszer nem teljesen egyedi, viszont az ideológia, ami az egészet működteti, az lesz az, ami egyedivé teszi.
1: A magyarok részéről mintegy 350 ezer fő esett a nyugati szövetségesek hadifogságába, főleg az Egyesült Államokba és az említett Franciaországba.
2: Nagyon tudatos dolog, tehát a Magyar Királyi Honvédség, a német propaganda, a magyar politikai vezetés, ezek mind olyan források, amelyek azt próbálták belesújkolni az emberekbe, civilbe és katonába egyaránt, hogy a szovjet egyenlő barbárság, és a nyugat az pedig a civilizáció. Ez kicsit visszásan sült el, mert a nyugati hadifogságba próbált esni mindenki, aki csak megtehette, Leventétől kezdve katonáig, civilig, tehát itt egy nagyon jelentős civil tömeg fog nyugat irányba menekülni, és nem az, hogy itt ilyen háborús bűnösök tömege, hanem aki csak megtehette, elindult, mert féltek. Tehát a forradalmi néphadsereg effektus a szovjetek részéről azért megmutatta egyszer-kétszer, hogy ez milyen kellemetlen következményekhez vezethet, és nagyon sokan pánikba estek. Tehát van egy tömeges nyugati irányú fogságba esés, amely leginkább amerikai és angol fogságba esést eredményez, és akkor innen átszivárognak egyesek francia kézbe, nem azért, mert ők választják, hanem azért, mert a szövetséges struktúra úgy gondolkodik, hogy nem tudnak mindenkivel foglalkozni, végesek az erőforrások, és amúgy is a frissen felszabadított nyugati országok, Belgium, Hollandia, Franciaország problémákkal küzdenek, újjá kell építeni ezeket a területeket, munkaerőre van szükség, és mi lenne, hogyha hadifogolyállományt passzolják, passzolnának. Most a franciák ilyen téren talán a legrosszabb példa, mert körülbelül 30-35 ezer fő az, amelyet a franciák megkapnak. Ebből olyan 20 ezer fő nagyjából az, amit az amerikaiak simán átadnak. A maradék az pedig olyan táborban őrzött magyar hadifoglyot jelent, akik fölött eredetileg angol szász őrség bíráskodott és őrizte őket, aztán a tábornok az adminisztrációját és őrzését is megkapják a franciák. Tehát ez egy nagyon rossz példa lesz, tehát egy nagyon rossz típusú hadifogság. Nem üti meg annyira azt a mércét, amit a szovjetek produkálnak, de közelít hozzá. Tehát ez ugye felülbírálja azt az álmot, hogy nyugaton minden szép és rózsás. A szövetségeseknél az angol szászok kezébe került hadifoglyok sorsa például hihetetlenül jónak számít a szovjet példához képest, a franciáké kevésbé.
1: A Magyar Királyi Honvédség tisztjei általában törekedtek arra, hogy ne a szovjetek előtt tegyék le a fegyvert.
2: Igen, tehát ez pont az a beidegződés, hogy a szovjet példa az csak a lehető legrosszabb. Meg vannak az személyes tapasztalatok is, tehát a II. Világháborús keleti front nem az élni és élni hagyni jegyében működött, és erre nagyon gyorsan mindenki rádöbbent. Tehát eleve a német hadvezetés a Szovjetunió lerohanása előtt hónapokkal megkapta személyesen Hitlertől azt az utasítást, hogy ez nem egy nyugati stílusú háború lesz, tehát ez egy ilyen nem emberek ellen folytatott háború, és ennek köszönhetően úgy kell viselkedni, és erre az Abwehr Kanárisszal az élen gyorsan rámondta, hogy nem jó, mert akkor a németekkel szemben is ilyen lesz a szovjet viselkedés, és bejött. És ezt a fajta viselkedést, hát körülbelül 10 és fél évvel ezelőtt volt az ungvári Krausz vita, amely a magyar megszálló tevékenység a Szovjetunió tekintő területén. Na, ez például pont egy olyan történet, amely ugye a Magyar Honvédség esetében személyes tapasztalatokhoz vezet, és ebből tanulva a mieink tudták, hogy hasonló lesz a viszontválasz. És ez is abba az irányba mutatott, hogy inkább nyugatra próbálnak, mert kelet irányba a szovjetek részéről na semmi jó nem várható.
1: Mikorra tehető a hadifogolytáborok végső felszámolása a Szovjetunióban, illetve a nyugati országokban?
2: Nyugati országokban 46 tavasza igazából, amikorra lecseng ez a történet. Utána már nagyon nem jellemző ez a dolog. Igazából a békekötésnek az éve az egyfajta vízválasztó. A Szovjetunió esetében máig nem zárult le a folyamat. Hát valószínűleg már mindenki meghalt, tehát teljesen egyértelmű, hogy itt élő túlélőt nem keresünk, de majdnem 600 000 fő az a mandzsúriai japán katonatömeg, amelyre a Szovjetunió a világháború legvégén ráteszi a kezét, és hát ennek a feléről máig nem tudni semmit, hogy mi lett velük. Tehát igazából a kérdés máig nyitott. Mondom, túlélőre ne számítsunk, de az, hogy azonnali halál, munkatábor, mennyi időn belül, hol történt meg, semmit nem tudunk. Tehát ilyen értelemben a szovjet kérdés az lezáratlan, már csak azért is, mert a kérdésnek a kutatása máig, hát kicsit olyan oroszosan zajlik. Az utóbbi években egy leveltári bezárkózás figyelhető meg a politikai vezetésnek a narratíváját követve, és így a kérdésnek a kutatása is nagyon komoly nehézségekbe fut bele, úgyhogy itt-ottam ott fölbukkannak új adatok, ezek mindig egyfajta gesztusként értelmezhetőek, tehát a szovjet kézbe került magyaroknak a sorsa, hát most sokkal jobban ismert, mert az utóbbi években azért sikerült beszerezni egy-kettő adatot, de azóta némaság van, tehát nem lehet pontosítani az információinkat, mert nincs miből.
1: Dr. Juhász Balázzsal, az ELTE docensével beszélgettünk.

0: Mi történik Koszovóban? Mennyire működőképes az ország a legutóbbi júniusi választások óta? Dr. Langnek Dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Az Önrendelkezés nevű párt Albin Kurti pártja győzött, és elég sokkal győzött, 47,13%-kal, és mégis nehéz volt, vagy nehéz kormányt alakítani. Először is milyen párt ez, jobboldali, baloldali, vagy gondolkodhatunk-e Koszovóban ezekben a kategóriákban?
2: Én szerintem nem érdemes így elhelyezni a politikai spektrumon a koszovói pártokat. Az Önrendelkezés mozgalmat inkább azt különbözteti meg a többi koszovói albán pártól, hogy nem a háború idején alakult, vagy nem az egykori koszovói felszabadítási hadseregnek az örökségére épít, hanem a nemzetközi közösséggel való szembenállásra, érdekes módon, akinek egyébként a létét Koszovó köszönheti. És az, hogy az Önrendelkezés mozgalom most már hosszú ideje a legnagyobb támogatottsággal rendelkező koszovói albán párt, ez vitathatatlan, viszont pont a történelmi okok miatt a koalíciós potenciája nagyon csekély, tehát más koszovói albán párttal nagyon nehéz koalícióra lépnie.
1: Ez a probléma, hogy hiába szerzett magas százalékú szavazatot, még sincs elég parlamenti mandátuma, hogy kormányt alakítson?
2: Valójában meg tudja oldani a kormányalakítást, mint ahogy meg is oldotta már februárban is.
1: Működik azért a kormány?
2: Hát most ugye pont tegnap alakult egy új kormány, de februárban is sikerült kormányt alakítani, mert Koszovóban a 120 parlamenti képviselői helyből 20 fenn van tartva a kisebbségi közösségeknek. 10 a szerbeknek, 10 pedig az egyéb kisebbségi közösségeknek. Ugye a kisebbségeknek általában érdeke az, hogy a kormánykoalíció tagjai legyenek, és ezért velük tud az Albin Kurti számolni. Tehát az ő előző kormányában is a koalíciós partnerei, azok a nem szerb kisebbségi közösségeket képviselő pártok voltak.
1: Akkor mi a probléma most? Miért instabil a parlament? Most valami olyasmi történt, ahogy elmagyarázta Szidónia, hogy huszárvágással sikerült elindítani a parlament működését tegnap.
2: Igen, tehát itt rendkívül intenzív politikai háttéralkuk zajlottak az elmúlt hónapokban, és most az bonyolítja meg a koszovói belpolitikai helyzetet, hogy tavasszal lejárt a köztársasági elnöknek a mandátuma. Jelenleg egy ügyvívő köztársasági elnök áll az ország élén, neki viszont október elején le fog járni az az idő, amit az alkotmány biztosít arra, hogy egy ügyvívő tölthesse be ezt a tisztséget. És van egy olyan szabály az elnökválasztásnak Koszovóban, hogy legalább 80 parlamenti képviselőnek jelen kell lennie, amikor megválasztják az elnököt. Az első két próbálkozáskor még kétharmados többségkel, a harmadik próbálkozáskor már elég egyszerű többség a parlamentben, ami 61 fős támogatást jelent, de 80 képviselőnek ott kell lennie. Hogyha ez nem biztosított, akkor új parlamenti választás következhet. Nyilván annak érdekében, hogy ezt a 80 fős támogatottságot biztosítsa az Önrendelkezés, bizonyos politikai háttéralkukat kötött az ellenzéki pártokkal, amiket viszont úgy néz ki, úgy csapódik le a hírekből, hogy nem feltétlenül tartott be.
1: Miért olyan fontos, hogy meg tudják-e választani az új államelnököt? Persze, hogy fontos minden államnak, de hogy tulajdonképpen ugyanúgy reprezentatív szerepe van ott az elnöknek, mint nálunk. Hogyha nem sikerül megválasztani, akkor az mit eredményez?
2: Hát azt, hogy fel kell oszlatni a parlamentet, és újabb parlamenti választásra kell sor kerüljön, mert ez azt bizonyítja, hogy az intézmények működésképtelenek.
1: Hogyha tényleg ez lesz az eset, ahogy Szidónia most előrevetíti, hogy újabb választásokat kell kiírni, akkor már ez a negyedik lesz két éven belül. Milyen hatása van ennek az állandó patthelyzetnek az országra, az uniós csatlakozásra, a gazdaságra, a társadalomra? Hát először is az uniós csatlakozásra. Hol tart Koszovó, és most mit jelent ez, hogy itt nem bírnak így dőlőre jutni?
2: 2022-ben kérvényezték azt, hogy ők tagjelöltek lehessenek, de erre még nem igazán kaptak Brüsszelből érdemi választ. nem is igazán látom, hogy a jelenlegi helyzetben ez hogyan tud folytatódni. Ugye Koszovó és Szerbia Európai Uniós csatlakozásának is feltételéül szabták azt, hogy valamiféle megállapodásra kellene jussanak a vitatott kérdésekbe. Ugye itt önmagában Koszovó államisága egy kérdés, de ugyanígy kérdés a koszovói szerb kisebbségnek a helyzete. Tehát talán ez a két leginkább sarkalatos pontja annak, hogy ezeket rendezzék, hogy a két állam közötti kapcsolatok normalizálódhassanak.
1: Egyébként az új magyar kormány támogatja Koszovó jelöltségét, csatlakozását?
2: Szerintem a mindenkori magyar kormányra elmondható az, hogy a Nyugat-Balkán európai integrációját prioritásnak tekinti.
1: Milyen hatással van a gazdaságra Koszovóban ez az instabilitás?
2: Koszovó, a koszovói gazdaság rendkívül függ a külföldi befektetésektől, és ugye ahol politikai instabilitással lehet számolni, oda nem szívesen viszik a befektetők a pénzüket. Tehát nagyon éles összefüggés van a kettő között.
1: A társadalomra milyen hatással van? Szidónia nemrég járt Koszovóban, ezt elárulhatjuk, egészen friss élményei vannak. Mit mondanak az emberek, hogyan vélekednek erről, hogy itt állandóan politikai válság van?
2: Azt gondolom, hogy nagyon belefáradtak ebbe az emberek. Ez a választásokon való részvételi arányban is tükröződik. És ugye a mindenkori átlagembernek az az érdeke, hogy jól éljen. Ehhez viszont működő kormány, működő gazdaság kellene.
1: Átcsúszhat-e etnikai, utcai konfliktusba ez a probléma? Ugye Koszovó esetében ez mindig érdekes.
2: Nem mondom, hogy ennek a mostani politikai válságnak nincs etnikai dimenziója, mert a szerb parlamenti alelnök megválasztása körül is kibontakozott némi ellentét, de nem gondolnám, hogy ez most utcai feszültségekhez vezetne. Nem látom ezt most jönni, ahogy manapság szokták mondani. Viszont, hogyha esetleg a hallgatók láttak olyan képeket, hogy tömeges megmozdulások, demonstrációk vannak Koszovóban, akkor az egy másik ügyre vezethető vissza. 2020-ban az akkori koszovói elnököt és három további társát, akik mindannyian a koszovói felszabadítási hadsereg vezetői voltak az 1990-es években, és különösen a háború alatt, Hágába szállították, ahol háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával álltak egy hibrid bíróság elé, és ennek az ügynek az eredményhirdetése lesz most 16-án. És az egész koszovói társadalom egy szolidaritási tüntetésen vett részt most a hétvégén.
1: Szolidaritás mi mellett?
2: A felszabadító háborújuk tisztasága mellett. Tehát ha bár Hágában magánszemélyeket vádolnak ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésével, mégis úgy gondolják a koszovóiak, hogy ha a parancsnokok közül bárkit elítélnek, az foltot vethet az ő felszabadító háborújuk tisztaságán is.
3: Dr. Lángné, Dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: megjelent Andrássy Attilának, az Udvari Kamaraszínház írójának, rendezőjének három drámája. A szerzővel beszélgetünk.
1: Miután az Udvari Kamaraszínház talán az egyedüli olyan színház, amely forráskutatások alapján viszi színre a jelenünket eredményező múltunkat, valójában én írom meg ezeket a darabokat, én végzem ezeket a forráskutatásokat szakemberekkel, egyetemi tanárokkal, kutatókkal. Ezért valójában úgy éreztem, hogy nem elég az, ha a közönség, aki el tud jönni a színházunkban, látja, hallja ezeket a darabokat, vagy azokon a vidéki helyszíneken, ahova ki tudunk menni, most legutóbb Endván voltunk, teltház volt 500 ember, hanem bemutatásban is meg kell jeleníteni ezeket a darabokat, mások is már biztatnak, legalább 10 éve, hogy ezt tegyen meg. Valamiféleképpen eddig mindig valami közbe jött, és most úgy döntöttem, hogy jöhet bármi közbe. Akkor is megjelenítem. Úgyhogy megtettem, és nagy öröm a számomra, hogy ez megtörtént, hiszen ki tudom küldeni úgy Kanadába, ahol vendégszerepelt a színházunk, ahova biztos, hogy nem tudunk ismételten olyan sűrűn menni. Ki tudom küldeni Dél-Amerikába, ahol felvettük a kapcsolatot a dél-amerikai Magyarok Kontinentális Szövetségével. Meg lehet majd vásárolni könyvesboltokba, Erdélybe, Felvidéken, Délvidéken, az anyaországba. Tehát egyszerűen meg kell, hogy maradjon maradandóan feketén-fehéren könyvben. Szerdán vettem kézbe a könyvet, és csütörtökön volt a könyvbemutató. Az érdeklődés megvan, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és a színháznak a honlapján meg fog jelenni egy olyan link, ahol meg lehet rendelni a könyvet, és akkor kiküldjük. Szeretnénk azt, hogy minél több ember kezébe eljusson. Minden olyan ember kezébe, akit érdekel a jelenünket eredményező.
2: Konkrétan mit tartalmaz a könyv?
1: Három színdarab jelenik meg ebben a kötetben. Az Anzsú, ami az 1300-as évek nápolyi hadjáratát dolgozza fel, de sokkal többet itt lényegében belecsúszunk, belerepülünk abba a korba, középkorba, és felkutattuk azt, hogy hogyan gondolkodtak akkor az emberek, mi történt. Ez kívül izgalmas színdarab. A 18, ez a Magyar Királyság utolsó hete, 1918-ban, és a Karádi és a Szerelem, új szászi és a világ, ez a második világháború. Mind a három darabban kutató munka volt, és mind a három darab után a könyvben ott van a névmutató. Azért, mert példának okáért a diákok, akiket történelem vagy magyar tanárok hoznak a színházunkban, kijönnek az Anzsúról, akkor elkezdik bejutni a telefonba, hogy Durazzói Károly, Tarantói Lajos, elkezdik keresni, hogy kik azok a szereplők, mert ebben a három darabban minden szereplő valójában élő szereplő, valójában él. Vannak olyan jellemek, amit több történelmi személyből gyúrtunk össze, mert ugye nem tudunk bárhány színész színre vinni, viszont a megtörtént események valós események úgy, hogy ezek nem dokumentumdrámák. Tehát igyekeztünk minél inkább közelebb lenni a valósághoz. Na de miért? Mert valójában miért lehet drámát írni, miért lehet tragédiát írni, miért létezik a színház? Azért, mert sorsunkban benne van Isten irányunkban történő megmutatkozása az időben. Az író dolga, az én dolgom, hogy ezt a megmutatkozást megkeressem, papírra tessem, és úgy vigyem színre, hogy az közben élvezhető legyen színpadilag.
2: Lesz a könyvnek folytatása?
1: Lesz a könyvnek folytatása, az az igazság, hogy a következő három színdarab az valószínűleg egy év múlva jelenik meg. A Fehér Szarvas egész biztos benne lesz, a Kiért az Ország benne lesz, és a 19 lesz benne. Ahhoz kell egy következő év, mert az ember ilyenkor ismételten átnézi, ismételten utána néz. Nem tudom még egyszer elolvasni egyiket, hogy valamit hozzá ne írjak, valamit ne változtassak rajta. Ez a valóság. Tehát jövőre ismételten szeretnék megjelenni a nézőt.
2: Az idei színházi évadot mivel indítják?
1: A Virágvasárnaptól indulunk, tehát azzal az előadással, amit 2004 óta folyamatosan játszott. Én a 200. előadásig számoltam, hogy hányszor játszottuk a Virágvasárnapot, és abba hagytam, de ez legalább egy 8 évvel ezelőtt. Fogalmam sincs, hány előadást. Hányszor vittük ezt az előadást színre, ezzel indítunk. És akkor jön a Szakadék, a Karád és a többi előadás. Minden megtalálható a honlapunkban.
2: Andrássy Attila, az Udvari Kamaraszínház írója, rendezője számolt be új könyvéről.

0: Még tart a 10. Gránit Oroszlán példakép díj jelölése. Bedő Imrével, a Férfiak klubja alapítójával beszélgetünk.
1: Világon egyedülálló módon férfi példaképeket díjaz. De különösen nagy szükség van. Azt hiszem, hogy nem csak Magyarországon, hanem a teljes nyugati világban, mert a gyerekek ma már úgy nőnek fel, hogy lényegében a válások miatt az apáknak majdnem a fele kikerül a családokból, és ha úgy vesszük, akkor nagyon sokan férfi jelenlét nélkül nőnek fel, mert a maradék apák is nagyon sokat dolgoznak, és nagyon keveset vannak otthon. Az iskolában is viszonylag kevés férfi tanárral találkoznak, mert a férfiak elhagyták a pedagógus pályát is, és úgy a fiúknak, mint a lányoknak szüksége van férfi példaképre, hogy a fiúk milyenek akarjanak lenni, a lányok meg miért válasszanak. És ezért 5 kategóriában példaképeket állítunk. Az apa az egyik példakép, mert ott töltik ugye a családban a legtöbb időt a gyerekek. A férfi pedagógus a második kategória, mert az is nagy hatással van, hiszen ott töltik a második legtöbb időt a jövő nemzedék. A mester kategória azokról a férfiakról szól, akik erről úgy emlékezünk, hogy a mesterem volt, ez nem karatemestert jelent minden áron, vagy éppen edzőt, hanem bárki, aki az élet nagy dolgaiba a szülőkön kívül beavatja a jövő nemzedéket, és foglalkozik velük, tehát aki annyi időtől különféle fiatalokkal, sokakkal, hogy nagyon sokan a mesterüknek tudják tekinteni. Ez egy komoly férfi felelősség, és minden évben nagyon komoly embereket jelölnek és díjazunk ebben a kategóriában, illetve van még két, hát hogy úgy mondjam, ilyen kényszerű kategóriánk a 3 civil mellett. Az egyik a felelős üzletember kategória, mert itt a fiúk előtt, ha férfi példakép áll, akkor rögtön azt mondják, hogy pénz, hát férfi az pénz. És hogy be kell nekik mutatni, hogy a felelős üzletember kategória az a nagy üzleti teljesítménnyel rendelkező férfi példakép. Ez azt jelenti, hogy nem elég nagy üzleti teljesítménnyel rendelkezni, hanem az egész életvitelét úgy kell neki csinálni a családjában, a környezetében, a munkahelyén, és a felelősségvállalásában, tehát a világért tett felelősségvállalásában, hogy bemutassa, hogy a pénzzel jól bánó férfi példakép az mennyire komplex felelősség a világért. És hasonlóképpen van az 5. kategória, az a közéleti kategória, ahol a közéleti emberek figyelmét hívjuk fel arra, hogy az ő példájuk nagyon messzire látszik. Nagyon híres emberek, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy élnek a családjaikban, mit képviselnek a világban, mivel válnak híressé, mi jön ki a szájukon. Ez a két kategória, ez elég nehéz, hogy mindig találjunk olyan jelölteket, vagy olyan díjazottakat, akiknek azt szoktam, hogy nem csak a kirakat kell rendben legyen, hanem a bolt is, a raktár is, és a hátsó udvar is ugye rendezett kell legyen, de minden évben hihetetlen jó embereket találunk. Tehát ez ennek a lényege, hogy sport teljesítményeket, tudományos teljesítményeket, művészeti teljesítményeket, ez világra szóló teljesítményeket díjaznak, amilyen a Gránit Oroszlán férfi példakép díj, ez egy ma élő embert díjaz, akit követhető, aki te is lehetsz olyan, mint ő. És ezért csináljuk ezt, mert most a 10. jubileumi év lesz, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk.
2: Ön már korábban megalapította a férfiak klubját. Milyen programok vagy események várják az érdeklődő férfiakat a klubban?
1: Hát ennek a klub azért klub a neve, hogy minden városban, faluban, településen létrejöhessen egy maroknyi férfiból álló olyan közösség, aki ezt az értékrendet fenntartja. Hát ez egy nehéz dolog, mert a férfiak nehezen vehetőek rá a civil munkára. A civil munkák javarészét a nőkre hagyják, tehát ma már majdnem minden egyesületet, alapítványt, nem tudom, bármilyen szerveződés van bárhol, az zümében nők csinálják. Nagyon nehéz a férfiakkal a munkahelyen túli közösségért való önálló felelősségre vállalni. Most azt csináljuk, hogy hihetetlen nagy elérésű csatornákat építünk, és azon keresztül is zajlik egyfajta kulturális összerendeződés, hogy ugyanazokat a dolgokat kezdjük el gondolni nevelésről, értékrendről, felelősségvállalásról. A könyveim is ezt teszik, és olyan társadalmi projekteket indítunk, mint a Válvetve apával, vagy a Kultúrát apától, vagy a Férfi Felelősség fája, vagy a különféle tréningjeink van a Férfinő Akadémia, ahol a férfi nő szövetség megtartásáról, vagy akár külön a férfiaknak egyfajta ilyen önerősítő tréningek, próbáljuk támogatni azt a munkát, amit az emberek el szeretnének végezni a saját és a családjaik megerősítése érdekében. Szóval ez egy nagyon összetett és sokrétű munka, amit a szervezet végez.
2: A nőket említette az imént. Ez azt jelenti, hogy nők is csatlakozhatnak a férfiak klubjához?
1: Eleve már nagyon-nagyon sok nő van a környezetünkben, mert nagyon szeretik, amit mi csinálunk. Segítik a mi munkánkat, például azzal, hogy a könyveimet adják ajándékba, és nem csak ilyen szerelmi alapon, hogy a férjek, feleségek között, hanem a kolléganők adják akinek úgy gondolják, hogy fiatal férfi vagy középkorú és el van akadva, vagy a szomszédasszony, rengeteg tartalmunkat küldik szanaszét a férfiaknak, fiúknak, akik aztán később odajönnek hozzám és megköszönik, hogy rákerülhettek erre a tartalmi csatornára, vagy akár kapcsolatba kerülhettek a Grámi Torosztán példakép díjnak a mondani valójával és a díjazottaknak a mondani valójával. És köszönjük azoknak a nőknek, akik segítettek, akik felhívták erre a figyelmet. Tehát egy ilyen szimbiózis van, és látszik, hogy a nők, hogy mondjam, nagyon értékelik azt, hogy férfiak a nőkért akarunk lenni.
2: Végezetül visszatérve a díjra, meddig várják a jelölést?
1: Most jövő hét végéig várjuk a jelöltek nevét, tehát az azt jelenti, hogy 27-e estig várjuk a jelölést. Ez a Férfiak Klubja honlapon, ott megtalálják őket, hogy hol lehet jelölni. Érdemes komoly jelölést írni, tehát magát a méltatását annak az embernek komolyan venni, mert nálunk a díjazottak kiválasztása titkos szavazással történik, és a korábbi példaképek, akiket már díjazott példaképek, ők már ugye validált emberek, és ők titkos szavazással döntenek a beérkezett méltatások alapján, úgyhogy picit azért foglalkozni kell, de ha valakit példaképnek tekintünk a környezetünkben, akkor emeljük fel azzal, hogy írunk róla 2-3 oldalt, mert vagy bekerül az évi 3 díjazottba, tehát minden kategóriában 3 ember kapja meg a kis szobrot, viszont mindenki más is, aki komoly jelölést kap, az kap egy oklevelet, hogy ő a Grámi Torosztán példaképi jelöltje volt, és hogy őt a környezete példaképnek tekinti, és azt hiszem, hogy így nagyon sok embernek visszajelzést tudunk adni arról, hogy látszik, amit ő csinál, és hogy köszönik nekik az emberek.
2: A Gránit Oroszlán példaképdíj jelölését Bedő Imre, a Férfi Klub alapítója mutatta be.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Chris Rea slágerét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Következik az iránytű.

0: Bartók Béla Allegro Barbaróját Ránki Dezső előadásában hallhattuk. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Bizonyára sokan vannak között olyanok is, akik a napokban már voltak, vagy a hétvégén tervezik a részvételüket az éppen zajló Ars Sacra Fesztiválon. Az idén 20 éves keresztény kulturális rendezvénysorozat neve hamarosan bekerül a Magyar Örökség aranykönyvébe. Éppen ezért műsorunkban vendégem a stúdióban Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagja. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke.
2: Köszönöm szépen, tisztelet.
0: Itt vagy. A jövő héten szombaton pont műsorunkkal egy időben a Tudományos Akadémia dísztermében vehetik át az arra érdemesek a Magyar Örökség díjat, köztük az Ars Sacra Fesztivál is. Hogy jutott el idáig ez a rendezvény?
2: Hát 20 éve indították el. Van egy alapítvány, amelynek a kuratórium elnöke Dragonics Márta, és két további tagja a kuratóriumban, Kolek Ildikó és Toroszkai Ilona, azt hiszem az ő nevüket is sokan ismerik, és arra gondoltak, hogy ki kellene nyitni a templomokat, ki kellene hozni a templomból Isten igéjét, Jézus üzenetét, és világi helyen és templomokban kulturális programokat kezdtek el szervezni.
0: Ez volt már ilyen máskor is.
2: Igen, de ez már a 20 év alatt odáig jutott el, hogy már az egész Kárpát-medencében szinte nincs olyan település, ahol az Ars Sacrában ne csatlakoznának, ne kapcsolódnának be ezek a települések, illetve a gyülekezetek teljesen ökumenikus. Egy nagyon szép megfogalmazás van itt előttem. A művészet egyetemes nyelvén hirdeti az örök értékeket, és segíti a lelkek felemelkedését. És ez valóban így is van. Reformátusok, katolikusok, evangélikusok, minden felekezethez tartozó egyházak jelen vannak, és fantasztikus és nagyszerű, nagy létszámokat vonzó alkalmakat tartanak most már. Nagy szebenben, ha jól tudom, egy egész hetes programot tartanak. Tehát nem csak egy-egy nap. Ugye van ez a sorozat most már, hogy megnyitjuk a múzeumokat éjszaka, megnyitjuk a strandokat, megnyitjuk a piacokat, mindent megnyitunk.
0: Jégpályákat.
2: Jégpályákat, igen. És hát tulajdonképpen ennek a mintája ez, csak nem egy napra vonatkozik, vagy egy éjszakára vonatkozik feltétlenül, hanem egy folyamra. Egy program folyam.
0: Egy hetes is most ez a...
2: Igen.
0: Éppen
2: igen.
0: Zajló folyamat. Ugye hát említetted az ökumenét, ugye, tehát a Magyar Örökség díjat laudálja Erdő Péter bíboros a katolikus egyház részéről, Steinbach József püspök a református egyház részéről, és Fabinyi Tamás püspök az evangélikus felekezet részéről.
2: És itt rögtön közbe kell vágnom, bocsáss meg, ugyanis 20 éves alkalomra, a jubilom alkalmára a három történelmi egyháznak a vezetője, akiket felsoroltál, ők írtak egy szép köszöntőt, és Ober Frank Pál, szintén a Bíráló Bizottságunknak a tagja fogja felolvasni majd a laudációt, tehát nem személy szerint az egyházi vezetők, ő elmondja az elején az általános gondolatokat, és utána Erdő Pétertől, Fabián Tamástól és Steinbach József püspök úrtól fog idézni ezekből a korábban megírt szövegekből.
0: Akkor a Bíráló Bizottság tagját kérdezem, Béres Klára asszonyt, hogy akkor hogy zajlik ez a munka, és hogy esett a választás a Magyar Örökség díj esetében az Ars Sacra Fesztiválra?
1: Igen, egy kicsit még kiegészítem Gergőt, mert nagyon szép gondolatot olvasott fel, ugye, hogy miért is kapta az Ars Sacra, hogy az örök értékeket közvetít, segíti a lelkek felemelkedését, és van még egy nagyon fontos, hogy a nemzet spirituális egységét is segíti ez a mozgalom, ez a kiállítás, ez a fesztivál, ami éppen már ugye 20 éves. Magyar Örökség díjat azon személyek, azon események, rendezvények, stb. Kapják, akik ezt a magyar örökséget, a magyar hitet, a magyarsághoz való tartozást, a magyarságnak a lelki és szellemi örökségét birtokolják és továbbadják. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak ez egy amikor felterjesztésre került az Ars Sacra Fesztivál, egyértelmű volt, szerintem 100% szavazatot kapott, hiszen ők azok, akik hosszú idő óta, 20 évről beszélünk, kvázi egy jubileum is, hogy miért pont az idén, szerintem nagyon szép, hogy pont a jubileumi, és pontosan megtestesítik mindazt, amit a Magyar Örökség díj közvetíteni kíván a társadalom felé. És van még egy nagyon szép gondolat, ami szintén a 20. jubileumhoz csatlakozik. Az idei év mottóját ők a reményt és jövőt adok nektek címmel választották. Én a magam részéről is, de azt gondolom valamennyien, akik felelősen gondolkodunk a társadalomban, a remény és a jövő a mai világba duplán aláhúzandó és felkiáltó jeles üzenet, hiszen olyan világban élünk, amiben bizony a reményvesztettség van, olyan világban élünk, amikor a jövőről bizonytalanul gondolkodunk, és egy ilyen fesztivál nagyon erős hatást tud gyakorolni széles körben az emberekre, és ahogy Gergő említette, nem csak Magyarországon, a kis területen, kis Magyarországon, hanem az egész Kárpátaljára, fiataloktól kezdve idősekre reményt, hitet, jövőképet tud sugallani a művészet közvetítésével.
2: Én is hozzászólnék ehhez, mert még

0: erősek mennek, hogy még tovább erősítsék a hitüket, és közösséget építsenek, és szeretetben töltsék el azt az időt, amíg a fesztiválon részt vesznek, hanem a hitet keresők is. Mert kíváncsiak, mert nem tudják, mit keres ez a sok ember ott a templom előtt, ott történik valami, menjünk már oda hátulról a sor végéről, egy kicsit pipiskedve, nézzük már meg, hogy kik vannak ott, és akkor megállnak, játszik egy zenekar, mint például tegnap Gárdonyban játszott a Solaris együttesnek a fuvolistája, vezette Invokáció muzikális, ők is ugye zsoltárokat dolgoznak fel, és az emberek elcsodálkoznak, fiatalok, középkorúak, idősek, mindenki. És azt mondják, hogy hát, hogyha ez történik az Ars Sacra, a szent művészet idején, hát akkor miért ne menjünk el mi is magunk a következő rendezvényre? Tehát ez így gördül előre, és így erősítik saját magukat is, azt hiszem, hogy a felekezethez, vagy a felekezethez egyáltalán nem tartozó emberek.
1: Ugye az imént elhangzott, hogy valaki felterjeszt valamit magyar örökség díjra, ez esetben az Ars Sacrát, ki volt az a jó lélek, aki
0: nem publikus. Nem, a felterjesztőket nem hozzuk nyilvánosságra, akkor elmondom az alapszabályt. Ez egy alulról építkező demokratikus rendszer, amit Makovec Imrék annak idején 1995-ben elindítottak ezzel a díjjal. Hogy miért indították, annak is egy külön szép története van, de most erről nem akarok szólni. Viszont azt mondták, hogy minden magyar állampolgárnak legyen lehetősége arra, hogy az általa jónak, fontosnak, szépnek talált gondolatot, személyt, akár élő, akár elhunyt személyt, tehát posztumusz díj is van, kismagyarországi, kárpát-medencei, vagy akár a világ távoli részén élő valakiről azt gondolják, hogy nagyszerű teljesítményt tettek le az asztalra, akkor azt lehessen felterjeszteni. Tehát tulajdonképpen a felterjesztést azt az állampolgárok küldik el a bizottság részére. És van egy másik alapszabály, a bizottság kizárólag a felterjesztésekből választhat. Ezt ezüst könyvbe helyezték, régebben ki is nyomtatták, most már a digitális világ annyira megváltozott, hogy most már ezt nem nyomtatjuk ki. Több mint 5000 felterjesztés érkezett a bizottsághoz, és a bizottságnak ebből az 5000-ből kell kiválasztani. Persze érkeznek nap mint nap, vagy hétről hétre újabb és újabb javaslatok és felterjesztések, amik bekerülnek ugyanígy az ezüstkönyvbe, és aztán valóban, amit már elmondtál, a díjazottak, alkalmanként 7 díjazott van, a 7 díjazott kicsinyített oklevele bekerül az aranykönyvbe, amit tehát az aranykönyv őriz.
1: És miért titkos a felterjesztő?
0: Nem szoktuk nyilvánosságra hozni, nem titkos tulajdonképpen, de nem szoktuk nyilvánosságra hozni, mert...
2: Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy előfordul, és én úgy gondolom, hogy az Ars Sacránál tipikusan ez az eset, hogy akár többen is felterjesztik, hiszen
0: sőt,
2: a lényege,
0: sokan.
2: Ugye, hogy sokan, és ez minket is, mint a bírálóbizottság tagját erősít, könnyíti a feladatunkat, ugye, ha azt látjuk, hogy egy nagy tömeg áll mögötte, de pont ez a lényeg, amit a Gergő mondott, hogy az emberek, az állampolgárok érezzék azt a felelősséget, elhivatottságot, hogy ők is tudnak példákat állítani, segíteni a nemzet elé, tehát írjanak, küldjenek, és ez egy alkalom is arra nem, hogy felszólítsuk a kedves hallgatókat, igen, hogy gondolkodjanak ők is, hogy mindazon ajánlásokat a bírálóbizottság nagyon szívesen fogad, akik méltók arra, hogy a magyar örökség tagjaivá váljanak, és azért akkor fontos el is elmondani szerintem azt, hogy ugye az a célja ennek a magyar örökségdíjnak, hogy fel kell mutatni és meg kell őrizni azokat a magyar teljesítményeket, amelyek valódi értékeket és maradandó értékeket teremtenek, és ugye magyar értékekről beszélünk, személyekről, közösségekről, intézményekről, alkotásokról, teljesítményekről, amelyek a magyar kultúrát, a magyar tudományt,
1: sport,
2: a gazdagságot, a sportot.
1: Igen, most nagyon érdekes az egyik díjazott, ugye a 4x100-as Európa-bajnok úszóváltó, amiről azért nagyon sokat is lehetett hallani, hogy akkor most Miláklistul indul, vagy nem indul, és akkor végül is azért részt vett. Kós Huber szerencsére meg tudta győzni olimpiai bajnoktársát, hogy induljon, és egy fantasztikus eredményt
0: érte. Kiszivárgott egy beszélgetés a sportolók egymás között beszélgetnek. Kristóf, gyere le a váltóba.
1: Mondja Hubert.
0: Igen. Nem jövök. Meg tudjátok csinálni. De veled meg is nyerjük. És aztán a végén, hogy elment, és megnyerték, és rajta múlt tulajdonképpen mind a négyükön,

0: mind a négyükön, de a végén az, amit Milák Kristóftól láttunk, hát az tényleg világszenzáció. És milyen érdekes, hogy elmondta, azt hiszem Kossuth Bert mondta, hogy az összes eddigi egyéni ilyen-olyan-amolyan díjam, illetve győzelmemhez képest ez a legerősebb. Tehát ő is egyszer, hogyha ha négy ilyen legény egyszer csak előjön valahonnan, és ezt világot rengető teljesítményt tesznek le, akkor hogyha egyéni díj az az ő díja, az az ő győzelme, és valahol ezt olvastam, hogy de hogyha négyen teszik ugyanezt csapatba, akkor az magyar győzelem.
1: Ez már a magyar győzelem.
0: Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hagy kanyarodjak vissza, hogy a, kik a felterjesztők, és csak egy nagyon rövid gondolata. Az 5000-ben természetesen vannak olyanok, amik hát erős elfogultsággal jellemezhetők. Szoktam mondani viccesen, hogy falu végén van Pista bácsi, és fantasztikus budlibicskákat készít. És persze fölterjesztik magyar örökségre, mert egyébként tényleg nagyszerű az, amit csinál, és nagyon jó. Hát erre szoktuk mondani, hogy akkor először helyben kellene díjazni, mint ahogy egyébként a Hungarikumoknál is így van, hogy az értéktár, és az értéktárból épül föl aztán a
2: igen,
0: csúcsra.
2: Minden településen van egy értéktár.
0: Igen, az is van egyrészt, másrészt pedig, hát ugyanígy jönnek a fölterjesztések mindenhonnan, és aztán utána, hogyha már megyei szinten is, és aztán már az egész ország szintjén övé a legjobb budlibicska, na akkor már természetesen beszélünk. Ezzel csak oda akarok kilukadni egy kicsit félretéve a viccet, hogy természetesen az 5000-ben azért van elég sok olyan, amelyikre közmegegyezés van a Bíráló Bizottságban, hogy hát nyilván, hogyha megtartunk 3000-et vagy 2000-et a fölterjesztésekből, abból még bőven évekre van választási lehetőségünk, tehát hogy elég nagyok a szórások ebben a tekintetben, de mindegyiket meg kell becsülni. És hagyj hozzam ide Bogár László közgazdász barátomnak az észrevételét. Azt mondta, hogy Gergő, 5000-en, már több mint 5000-en küldtek én ajánlást, ezt mindenképpen meg kell őrizni, és én is ezen az állásponton vagyok, hogy ezt digitálisan mindenképpen meg kell, egyet se szabad kidobni, mert ez egy szociometriai fölméréssel ér föl az országot illetően, ki mit gondol, a lakók mit gondolnak fontosnak, amit ugye mindig hallunk a politikában is, hogy most megkérdezzük, és ez már így van 100 éve, kérdezzük meg az embereket, hogy mit gondolnak erről. Na hát itt ez történik tulajdonképpen, fölhívtuk a figyelmet erre, hogy ez van, és tessék nekünk küldeni, és küldik.
2: És ti mit gondoltok erről, milyen lelki állapotban van az ország így ezek alapján az ezüstkönyv, ben lévő felterjesztések alapján?
1: Hát én alapvetően egy nagyon optimista tulajdonsággal megáldott ember vagyok, én a jót keresem mindig. Azt hiszem, hogy amit az előbb az arszakra kapcsán mondtam, hogy remény kell és jövőkép, ez aláhozottan igaz. Szerintem összességében nincs jó állapotban, nem csak Magyarország, szerintem Európa sem. És nem csak a politikai feszültségek okozzák a bizonytalanságot, hanem azt gondolom, hogy ez egy sokkal szélesebb háború van a világban, olajválság, stb. Természeti katasztrófák. Tehát van önmagában is egy nagy-nagy bizonytalanság az emberekben, és talán pont ilyen esetekben, ilyen helyzetben van különösen nagy szerepe azoknak a példáknak, amelyek erőforrásról tudnak szolgálni mindannyiunk számára. Tehát, hogy olyan teljesítmények jönnek fel, amik nem maguktól valók, olyan nincsen, mindenért erőt kell feszíteni. Ugye ez is egy különleges helyzete a mai világnak, és hát szerintem nagyon sokan úgy élnek, hogy minden van, magától van, semmi nincsen magától. Nagyon-nagyon fontos mindenért megküzdeni. Ezek a teljesítmények, amely Magyar Örökség díjjal kitüntetettek, azok az emberek, azok a teljesítmények. Példák egytől egyig nagyon erős fogózkodót jelenthetnek bizonytalanságban, kitartásban, hozzáállásban, és aláhúzottan ezek megkérdőjelezhetetlen erkölcsi értékek is. Tehát nem csak arról szólnak, hogy sokan ismerik őket, hanem a tartalmuk az szolgálja az egyén erkölcsi tartását, és szolgálja a magyarság fennmaradását és a magyarság értékeit a hitünkön, hazafiságunkon, nemzettudatunkon keresztül is.
0: Egyébként nem csak a díjazott kap olyan közfigyelmet, amit persze megérdemel, hanem mondjuk most a Kovács fényképészet Székelyudvarhelyről, amely fényképészet 150 éve működik, a környezete is. Tehát az ott élő emberek, ki vannak téve, ugye van egy A3-as méretű merített papíros oklevél, és ez az oklevelet...
2: Itt a kicsinyített mása van.
0: Majd mindjárt föl is olvasok róla valamit. És ezeket általában persze bekeretezik, és szépen kiteszik. Most ehhez jön még az a ráerősítés, hogy rendben van, az irodátokban mondjuk egy katolikus vagy egy református iskola, amelyik már 3-4-500 éve működik, megkapja a Magyar Örökség díjat, mert megérdemli, mert valóban nagy szolgálatot tesz már évszázadok óta, és kiteszik mondjuk az igazgatói irodába az oklevelet. De azt nagyon kevesen látják, mert az igazgatói irodában nem mennek be csőstől az emberek nagy számban, hanem csak kevesen. Ezért A1-es méretű nagy plakáton kérjük őket, hogy tegyék ki a bejárathoz, hogy hirdessék, hogy van Magyar Örökség díj, hogy van Magyar Örökség és Európa Egyesület, hogy az emberek még inkább tudjanak arról, hogy mi is az intézmény. És persze ilyenkor helyben mindenki megkapja a rádió közvetítést, illetve a riportot, a televíziós beszélgetést, az újságcikket, stb. És most szeretném felolvasni a kurátorok, a Magyarországért Alapítvány, tehát Makovec Imréknek az eredeti gondolatát, hogy tulajdonképpen mi is ez a Magyar Örökség díj, és mi van az oklevélen. A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a magyar szellem láthatatlan múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság ezen és ezen a napon, itt és itt, a Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó, Klárinak most kedves lesz, amit olvasok, Dombovári János és a Lavotta János Kamara Zenekar magyar kultúráját végzett szolgálata, Magyar Örökség, amiről ez az oklevél bizonyságot tesz, Dombovári János és a Lavotta János Kamara Zenekar nevét az aranykönyv őrzi, és az elnök, illetve akik jelen vagyunk a díját adó ünnepségen, valamennyi kurátor, valamennyi bírálóbizottsági tag aláírásával hitelesíti és ezt a dokumentumot.
2: Ez eredeti saját kezű aláírások ezek vannak rajta, tehát így van. Nem nyomtatott, így van. Ez így van. Emeli külön ez, az értékét.
0: Hogyha valakit érdekelnek a kulisszatitkok, hogy hogyan megy a szavazás egyáltalán, azt is szívesen elmesélem, mert szeretek ilyen titoknak vélt dolgokat, mert te is rákérdeztél végül is, egyfajta titkot kérdeztél, de az nem volt titok, csak inkább ott a fölterjesztőknél inkább azt akartuk elkerülni, hogy van olyan valóban, ami nem gondoljuk, hogy megfelel az elvárásoknak, tehát az a teljesítmény nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amit mi gondolunk a díjról, és ezért azt a személyt sem akarjuk esetleg kellemetlen helyzetbe hozni, akinek ott van a neve. De most nem is ez az érdekes, hanem hogyan történik a szavazás, úgy, hogy ebből az 5000-ből választjuk ki, mindenki 3-at választhat, és mint egy lobby tevékenységet az összegyűlt bírálóbizottsági tagság előtt a szavazás alkalmával ezt elmondhatja. Kedves János, arra szeretnélek indítani, hogy szavazd meg azt a Mistral együttest, aki nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra. Jó.
1: Azért mert.
0: Azért ugye? Mert, igen, és akkor utána jönnek természetesen a magyarázatok is, azok a mindenki által elérhető információk, amit mi azért egy-egy alkalommal így kiemelünk mások felé. És akkor, hogyha ott vagyunk mondjuk 15-21 ilyen bizottsági ülésen, akkor mindenkinek van 3 ilyen lehetősége, hogy 3-at elmondjon. Na most ez azért nem szokott így teljesen végigmenni, a mindenki 3-at mond, mert
2: most hogyha... Most lesz vége.
0: Igen, mert nagyon hosszú lenne, és a tizediknél már rá lehet utalni az addig elhangzottra, hogy hát én ezt elfogadom, ami eddig elhangzott, tehát én már csak 2 vagy 1 fogok ajánlani. Tehát ez így működik ez a rendszer, és utána nagyon egyszerűen kiosztjuk a szavazólapokat, 7 nevet kell feltüntetni, hogy aztán az a lobbiba elhangzott beszélgetésben benne volt, vagy teljesen az 5000-ből máshonnan húzza elő valaki, ez mind szabad, és aztán összeszámoljuk a szavazatokat, és az első 7, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, ők a díjazottak azon a bizonyos következő díját adó ünnepségen. Úgyhogy nagyon demokratikus minden.
1: Ezt duplán is szeretném hangsúlyozni, mert én úgy látom, és azért is szeretek nagyon a bírálóbizottságba dolgozni, ugye egyforma érték alapon élünk mi magunk is, és ezeket az értékeket a szavazatoknál is egyértelműen közvetítjük. Tehát mi a saját meggyőződésünk és hitvallásunk alapján, és nem felülről jött elvárások alapján ítélünk oda díjakat. És ez azt hiszem, hogy aláhúzottan nagyon nagy értéket ad ennek a díjnak, hogy ez valóban arról szól, hogy egy adott társaság, egy adott ember valóban a magyar örökség díjazottjának számít-e, mert ezt tényleg így gondoljuk ezek mellett a megfogalmazott nagyon szigorú értékek mentén.
2: Hát akkor egy ilyen bíráló bizottsági ülés, hát ez egy csodálatos kulturális műsor is tulajdonképpen. Pontosan, ezt végighallgatni, végigélni, ezt szerintem föl kellene venni és leadni a rádióban.
0: Lehetne, de az, hogy hogyan idézőjelbe téve, bocsánat, hogy azt mondom, gyilkolásztuk egymást a szavazás küzdünk kapcsán, szokott vita lenni. Tehát
2: hát ez még izgalmas, ahogy említetted, a kulisszatitkok, azok igen, fontosak.
0: 50 évre titkosítottuk.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Örökség díj átadása a jövő héten szombaton lesz, e héten zajlik az Ars Sacra Fesztivál, és akkor most hallgassunk meg egy Magyar Örökség díjas előadást, Arany János Toborzó című versét, a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Kaláka együttes adja elő.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Béres Klára, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagja, és Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, és telefonon csatlakozott hozzánk Dragonics Márta, a Magyar Örökség díj kurátóriumi elnöke. Kezi csókolom.
1: Nem.
2: Üdvözlök mindenkit szeretettel. Én az Arszakra...
3: Az Arszakra Fesztivál.
0: Elnézést kérek, az Arszakra Fesztivál kuratóriumi elnöke. Köszönöm szépen.
3: De nem jártál nagyon messze az igazságtól, mert éveken keresztül régebben Dragonics Márta is tagja volt a bírálóbizottságtól.
0: Köszönöm szépen, hogy akkor csatlakozott hozzánk, és ugye ez már elhangzott itt az előbb, néhány perccel ezelőtt, hogy Ars Sacra, hogy szent művészet, megszentelt művészet a fesztivál elnevezése. Ezt ki találta ki, vagy ki volt az, aki ezt a nevet adta?
2: 2007-ben, mikor a Budapesti Városmissziónak a gyümölcseként megszületett ez a Arszakra Fesztivál, akkor még először úgy hívtuk, hogy Szakrális Művészetek Hete, és akkor 2008-ban, mivel olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk mindenkitől, hogy ezt a művészeti missziót csináljuk, felkértük Varga Lajos püspök atyát, aki a Katolikus Gyűjteményi Központnak a vezetője volt, hogy ő legyen az, ki megalapítja az Arszakra Alapítványt, és akkor ő nevezte el ezt, hogy Arszakra legyen a neve.
0: Hát azt hiszem, hogy teli találat, ugye ez már egy önmagában egy érték, ezt mindenki ismeri, egy brand alakult ki ezzel kapcsolatban. Hány helyszínen zajlanak az események összesen?
2: Idén több mint 500 program van, és most pontos számot nem tudok mondani, hogy hány helyszínen, de egész Nagy Magyarország területén nagyon sok helyszínen. Külön ki tudnám emelni Nagyszebent, meg Miskolcot, ahol Miskolcon csak önmagában Miskolcon 50 program van, és a 130 ezer fős lakosságból 10 ezer ember, aki aktívan bekapcsolódik az Arszakrába. Hála az Éltető Lélek Alapítványnak. Tehát az Arszakra tulajdonképpen egy magvetésnek is tekinthető, mert aki ebbe a misszióba be akar kapcsolódni, az önkéntes alapon be tud kapcsolódni, és saját maga tud programot szervezni.
0: Na hát akkor elhangzott most már Nagyszebben és Miskolc. Klára asszonynak van kedvenc helyszíne?
1: Hát én a Mártához csak olyan értelemben csatlakoznék, hogy tényleg ez az egész országra vonatkozik. Most az idén nekem a kedvenc helyszínem a Tilma Alapítvány kiállítása Szentkuton.
0: Mert ott
1: gyermekrajzokat az Isten és az ember kapcsolatáról, és hát nekem, bocsánat, de személyes kötődésem van a Tilmához, de talán ennyi minden szentnek maga felé hajlik a keze címmel beleférhet, de komolyra fordítva a szót, tényleg azt gondolom, hogy ennek az egész fesztiválnak az az igazán nagy értéke, amit a Márta most megfogalmazott, hogy egy magvetés, amihez bárki csatlakozhat, ha lelkiségében ugyanezt üzeni, és tényleg mindenki részt tud ebbe venni, és a lényeg, hogy mindenkinek a lelke emelkedik. Tehát az a bizonyos reményteli jövőkép biztos, hogy épülni tud ezáltal.
3: Tulajdonképpen, amit Mártáék csinálnak az Arszakrával, az hasonlatos ahhoz, mint amit mi csinálunk, és ezt ugye Márti jól ismeri a előző évekből, a Magyar Örökség kapcsán, vagyis, hogy biztatjuk az embereket, hogy vegyenek részt valamiben. Tehát ez egy közös játék. És tulajdonképpen az Istennel való útkeresés, Jézus üzenetének a meghallgatása, továbbadása, ez egy olyan hitünket erősítő és közösségünket erősítő játék, és az nagyszerű, hogy ők valóban csak az alapokat adják, a lehetőséget adják, ők a honlapjukon természetesen nagyon jól és nagyon szépen reklámozzák az eseményeket, ráklikkelve mindenről lehet olvasni. Én tegnap éppen a Józsefvárosi rengeteg programba néztem bele, tehát, hogy ők lehetőséget adnak arra, hogy emberek és intézmények bekapcsolódjanak ebbe a nagyszerű küldetésbe.
0: Itt az elején már beszélgettünk arról, hogy lesz valami Magyar Örökség. Az Arszakra Fesztiválra, erre a több száz programra, a több száz helyszínre, hogy választja ki a kuratórium a fellépőket, a művészeket?
2: Hát ha szabad egy ilyen megfogalmazást alkalmaznom, akkor éppen tegnap beszélgettem valakivel, hogy az Arszakra Fesztivál az egy szeretett gombóc. És ezt azért merem így mondani, mert tulajdonképpen ugye a legmagasabb színvonalú művészektől kezdve a legkisebb falusi iskolának a kiskórusáig mindenki belekapcsolhat, és mindenki egységben érzi magát. Tehát nincs az, hogy most csak a legmagasabb, vagy bármi, hanem pontosan ez benne a csodálatos, hogy szeretetben mindenki közösségben van, és a művészet nyelvén, közös nyelvünkön tudjuk egymást szeretni. Bármilyen, még azt is el kell mondjam, hogy nem csak felekezetek között, hanem politikai állásfoglalástól is függetlenül, tehát egy szeretett gombolt az Arszakra Fesztivál.
0: Hát ezek szerint ugye akkor a gyermekrajzoktól kezdve Ránki Dezsőig, aki ugye a bevezető zenékben volt közreműködő, aki most is az Arszakra heti résztvevője, szóval akkor tényleg itt kezet fognak egymással.
1: Pontosan.
2: Ez így van.
1: Zsia János,
2: János
1: kérdezted az elején, hogy miért most kapja az Arszakra Fesztivál. Hát ez a miért mostra nehéz válaszolni, hogy miért nem tavaly, vagy miért nem jövőre. De a lényege, hogy ugye egy olyan mozgalomról beszélhetünk immár, ami nem egy-két évig működik, hanem tényleg az a bizonyos mag, amit Mártáék 20 évvel ezelőtt elvetettek, az mára virágzik. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon sok embert érintő. Én meglepetten hallottam, meg örömmel is, hogy itt több mint 100 000 ember részt vesz ebbe a programba, és ha belegondolunk, hát építenek, lelket építenek, jót adnak, igazán jót adnak a fiataloknak is, mindenkinek, tehát ez egy csodálatos dolog.
3: És az is nagyszerű dolog egyébként az Arszakrával, hogy egyáltalán nem a pénzről szól. Tehát az egy nagyon-nagyon lényeges szempont ebben, hogy valóban a legnagyobb művészek is, hogyha kapnak is fellépti díjat, akkor sem azokat a díjakat kérik el, mint amit egyébként máshol a világ legismertebb koncerttermeiben elkérhetik. Vagyis önkéntes alapon dolgoznak, Mártáék a kuratóriumban 20 éve önkéntes alapon dolgoznak, térítés nélkül, és ez tulajdonképpen kihat ebben a tekintetben magára a fesztiválra és a fesztivál résztvevőire is, hogy úgy érzik nagyon sokan, hogy hát ide tulajdonképpen a legnagyobb művész vagyok, de akkor is szívesen eljövök ingyen is.
0: És hogy alakult az elmúlt két évtizedben a szervezés, meg ugye hát maga az ismertség is egyre inkább ugye segítette a szervezést, tehát az első egy-két alkalomhoz képest most miben különbözik ez a munka?
2: Hát igen, igazából ez Léci alapon indult, hogy Léci, csináljunk egy kis kiállítást, és ez 2007-ben tényleg a Budapest egyik legnagyobb múzeumában elmentem a főigazgatóhoz, és mondtam, itt a Városmisztő, és Léci egy kis szakrális kiállítás. És akkor végül is a Mátyás templom kulturális központjának az igazgatójához mentem, mert a Léci így nem működött, és kértem, hogy legyen olyan kedves egy ajánlólevelet, és akkor a Fenyő Robi eljött velem meg a Mártóti Balázs ugyanehhez a főigazgatóhoz, ezzel az ajánlólevéllel, és akkor már igent mondott a főigazgató úr, és akkor ez így elindult, mert akkor a barátaimmal mindenhova ilyen ajánlólevéllel mentünk, és akkor Budapest legnagyobb múzeumai bekapcsolódtak ebbe, és akkor 2008-ban már tényleg nem tudtuk abba hagyni, és akkor elkezdtünk pályázatokat írni, de gyakorlatilag még akkor is mindenki Léci alapon jött, és akkor később már még több pályázatot írtunk, és akkor volt, aki csak pénzért tudott jönni, volt, aki nem, de mi valóban önkéntes alapon dolgozunk, és most, hogy idén fele annyi pályázatunk nyert, mint mondjuk tavaly, ugyanígy megvan az Arszakra, tehát egy barátunk mondta, hogy a pénz mindig a legkevesebb, A és B értelemben is. Tehát most olyan nagy összefogást tapasztaltunk, hogy ingyen kaptuk a helyszíneket, nagy művészek jönnek ingyen, tehát hogy tényleg ez a mai világban, ez a pénzértékrendű világban, ez egy abszolút más mentalitást tükröz.
0: Vannak állandó fellépők, résztvevők, vagy azért arra figyelnek, hogy azért ne ismétlődjön sűrűn valaki?
2: Vannak állandó résztvevők, kvázi most azt kell mondjam, hogy a Bogányi Gervé, ez a 20 éve van, szinte az egyik arca a fesztiválnak,
3: a családjával együtt.
2: Igen, kezdetektől fogva. Tehát igen, ilyen családi példákat is igyekeztünk hozni, hogy a családok együtt, művész családok, de ugye a felhívásunkra bárki jelentkezhet. Tehát van egy felhívásunk, amit közé teszünk, és arra mindig új emberek is jelentkeznek.
0: A héten zajlik az Árszakra, és ugye hát gondolom így a hétvége a fő időszak, mert ugye én gondolom, ilyenkor tudnak a legtöbben elmenni. Mire hívná fel a figyelmet most még az előttünk álló programok közül? Nem könnyű kérdés nyilván.
2: Hát, ma este lesz a Gazdagréti Szent Angyalok templomban egy gála, egy Árszakrának a gálája, ahol eddigi legnagyobb fellépőink, legkedvesebb partnereink fel fognak lépni este 7 órakor. Ezt mindenképpen ajánlom, mert nagyon-nagyon kedves és szép alkalom lesz. Holnap délelőtt pedig a Városmajori Jézus Szíve templomban az Anima Muzici, aki szinte a kezdetek óta minden megnyitónkon szerepelt, ez a zenekar és egy kórus fog egy szent misében zenei szolgálatot teljesíteni azokért, akik az Árszakrába részt vettek. Tehát azért a közösségért, akik a legkisebb településtől a legnagyobb előadó így részt vett az Árszakrába, azokért egy szent mise lesz, és este pedig a Szent István Bazilikában lesz holnap egy hálaadás ezért az elmúlt 20 évért.
0: Kedves hallgatóink,
2: egy gyönyörű zenei program lesz.
0: Aki tud, tehát vegyen részt ezeken az alkalmakon. Dragonics Mártának nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hát további jó munkát kívánok, és még legalább 20 vagy 30 esztendei fesztivál szervezést. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, mi is ezen vagyunk, és szeretnénk egy kicsit megújítani, hogy valóban még 20 évig legyen.
0: Köszönöm szépen, és most egy fellépő, Árszakra fellépő, Lovász Irén következik.

0: Kedves hallgatóink, az Ars Sacra Fesztivál a jövő héten szombaton fogja megkapni a Magyar Örökség díjat más díjazottakkal együtt. Vendégem a stúdióban Béres Klára, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagja, és Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke. És hát akkor az egyik legnagyobb, vagy a legfontosabb idei díjazottról, az Ars Sacráról beszélgettünk az elmúlt percekben. Lehet, hogy még ismét a továbbiakban is szóba kerül, de még beszélgessünk akkor a Magyar Örökségről. Gergely, hoztál egy bélyeg albumot. Itt a
1: több mindent hoztam, mert
0: bélyeg sor, vagy mi lesz ez pontosan?
1: Igen, reklám nélkül a Magyar Örökség is sokkal kevesebb emberhez jutott el, még mielőtt engem elnöké választottak. Én akkor azt mondtam, hogy egyrészt mindenféle világi módon el kell kezdeni reklámozni a Magyar Örökség díjat, mert nagyon nagy a presztízse. A Kossuth díjjal emlegetik együtt, sőt, azt is szokták mondani, hogy hát a presztízse még talán egy kicsit nagyobb is, mert hogy ez nem jár pénzdíjjal, csak egy nemes fém jelvénnyel és egy merített papíros oklevéllel. És én ugye, mint zenei producer, nagyon sok zenészt ismerek és szeretek azok közül is, akik Magyar Örökség díjat kaptak, és többek között a Vujicic, a Kaláka, a Mistral, Sebő Feri, és lehet hosszan sorolni a neveket. Mind oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy tudod, Gergő, mi Kossuth díjasok vagyunk, de nagyon számítottunk a Magyar Örökség díjra, mert ennek nagyon fontos szerepe van a mi életünkben, hogy ezt a díjat megkaphatjuk. Na hát ez egyik. A másik pedig a Bélyeg Múzeum, talán sokan nem tudják, a budapesti Bélyeg Múzeumnak van a világon a legnagyobb választéka. Tehát a legtöbbféle bélyeg a budapesti Bélyeg Múzeumban van. Magyar Örökség díjra fel volt terjesztve, és Gazda István kurátorunk egy fantasztikus 8-10 perces előadást tartotta a Bélyeg Múzeumról. Tátott szájjal hallgattuk, a többség egyébként nem járt még akkor a Bélyeg Múzeumban. És a voksok az igen-igen-igen-igen-igennel gyorsan megszülettek, és aztán a Bélyeg Múzeumnak korábbi vezetőjével, egy hölgyel nagyon jó barátságba kerültem a díjátadó ünnepség kapcsán, a szervezés, ő volt a laudátor, és a szervezés kapcsán mindig nagyon sokat telefonálok, sokat e-mailezek a laudátorokkal is, meg a díjátottakkal is, és egyszer csak fölhívott, hogy szeretnék érni a hozzájárulásomat ahhoz, hogy a aranykönyv fölkerüljön egy bélyegre, ugyanis ha már a Bélyeg Múzeum Magyar Örökség díjas lett, akkor kiadnak egy bélyeget. Úgyhogy ez valami 30 ezer példányban jelent
0: meg. Ez hivatalos postai bélyeg?
1: Ez egy hivatalos postai bélyeg, rá lehet nyalni, igen, a borítékra, igen, itt van egy teljes levél, amin van 30 vagy nem tudom mennyi bélyeg, és ehhez ugye az első, én a hivatalos nevét nem pontosan tudom, az első heti vagy első napi átbélyegzett, tehát a hivatalos kiadvány, az is itt van hozzá.
0: Ez külön értékes szokott lenni, ugye erre hajtanak a gyűjtők.
1: Így van, igen. Na hát úgyhogy ilyenek vannak, aztán itt van a hűtőmágnes a kezembe, amin rajta van a honlapunk, mindenkinek, akinek a kezébe kerül a www.magyarörökség.hu oldalt javaslom.
0: És ezen lehet ugye jelentkezni is,
1: tájékozódni,
0: javaslatot tenni.
1: Így van, ott is, meg hát az e-mail cím is ott van, és az egy fontos dolog, hogy tulajdonképpen ami az elmúlt hosszú évek során történt, az mind fellelhető a honlapunkon, mert a díjátadó ünnepségről most már nagyon régóta készülnek több kamerás, öt kamerás felvétellel, dokumentációs céllal filmek, ezeknek a linkjei ott vannak a honlapunkon, ott vannak a fényképalbumok, ugye készül egy csomó fénykép is a díjátadó ünnepségen, ott vannak a programjaink, és hát számomra nagyon érdekes dolog volt, ilyen meglepődtem erősen rajta, hogy a laudációkat ugye ki lehet nyomtatni, mert végül is, amikor oda kerülünk, hogy a laudáció hangozzon el, akkor azt különösen az idősebb generáció kérte, hogy lestencilezve, hát mondtuk, hogy más stencilgépek már nem nagyon vannak, de lestencilezve olyan jó lenne, hogyha megkaphatná mindenki. Na most ezt ki lehet számolni, hogy egy laudáció általában két A4-es oldal, hogyha van 7 díjazott, az 14 oldal, és azt mondták, hát olyan 100-200 példányban ez jó lenne. Erre mondtam azt, hogy akkor inkább csináljunk egy füzetet, egy programfüzetet, ebben benne van a meghívó, benne van az, hogy hol lehet bennünket támogatni, benne van az elérhetőségünk, és benne van mind a 7 díjazottnak a laudációja, és ez így sokkal egyszerűbb és sokkal maradandó, mert ezt szívesen hazaviszik az emberek, a díjazottak is, és a vendégeik is.
0: Ezen a bizonyos hűtőmágnesen, amit itt most tartok a kezembe, egyébként azért is dicséretes, mert nem az a rigid fajta, ami hogyha leesik, akkor összetörik, hanem ez egy ilyen szépen oda fel.
1: Ez nem esik le, ez egy nagyon vékony.
0: Rakható a hűtőre, és ugye itt van Magyar Örökségdíj az e-mail cím, és itt van maga a Szent Korona, és ugye alatt egy ilyen ívben, hogy Magyar Örökség, és ugye elhangzott, hogy különböző díjak, hát én most nekem erről, hogy látom, az jut eszembe, hogy Ház Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya mindig viseli a hajtókáján, amiben vezényli a gyermekfilharmóniát, többször láttam rajta. És akkor most Klára asszonyhoz fordulok, hogy ugye elhangzottak itt a díjak, hogy ez számít esetleg, hogy milyen előélete van egy-egy felterjesztett értéknek.
1: Hagy szúrjam közben, hogy a Béres is, tehát a Béres csoport is, a Béres édesapa, Béres József is Magyar Örökség díjas, tehát érintett.
2: Igen, ilyen szempontból is érintett vagyok, de tőle függetlenül is háromszorosan aláhúzva én is megerősítem azt, amit a Gerga az előbb mondott, hogy látom a kapcsolataimban az emberek között, hogy hihetetlen tisztelettel és nagyra becsüléssel fordulnak a Magyar Örökség díjfele. És nekem szent meggyőződésem, hogy pont azért, amiről beszéltünk, hogy kik kaphatják meg, milyen életutat, milyen teljesítményt kell felmutatni ahhoz, hogy Magyar Örökség díjas lehessen valaki. És a személyes életünkben jó magam is megtapasztaltam, ha már Gergő felhozta, nagy örömmel kapcsolódok bele, hogy apósom, ugye dr. Béres József, a Béres Cseh feltalálója, megkapta 2000-ben a Magyar Örökségdíjat. Az, hogy a család mit élt át, fantasztikus, de még fantasztikusabb, amit ő élt át. Hogy én mindig azt láttam apósomon, hogy soha nem izgatták a díjak. Tehát az, hogy ő most milyen elismerést, meg mit tudom én, mit kapott, az őt nem befolyásolta, ő a másik ember ért való munkálkodásnak szentelte az életét. Fantasztikus ember volt, és tényleg mind a mai napig csodáljuk, és erős példaként nézünk rá, és ő erre a Magyar Örökség díjra is ekként, tehát nagyon büszke volt rá. A vitézségi elismerésére volt büszke, mert azt a hazáért kapta, és a Magyar Örökség díjra azért, mert ez a Magyar Örökségnek a szellemi, láthatatlan szellemi múzeumába bekerültem, és nem a hiúságom miatt, hanem azért, mert szerettem, tiszteltem a másik embert, kitartottam. A nehézségek mellett is kitartottam. Tehát én nem ide-oda kanyarogtam, meg nem tudom én, hanem amit szívből, lélekkel, tiszta szívből és jó lélekkel képviseltem, azt amellett kiálltam. És valamennyi Magyar Örökségdíjas ezt tudhatja magáénak, és azt gondolom, hogy legyenek is büszkék erre, és amikor a Gergő reklámról beszél, ez nagyon fontos, hogy ezt a magyar emberek tudják, hogy létezik Magyar Örökség díj, javasoljanak nekünk arra méltó embereket, és meríthessünk, és példaként állíthassunk mindannyiunk elé. Mert tényleg ezt látom jó magam is, ezer egy példát mondhatnánk, hiszen minden egyes ember ilyen, hogy rengeteget sokat számít. Még egy dolgot akkor, ha már így a személyes dologról van szó, emlékszem arra, hogy mi a férjemmel nagyon elvarázsoltunk, és ott mint felterjesztők, hát ezt a titkot elmondhatom, mint egyszerű emberek felterjesztőként egy tabi fafaragó mestert, Nagy Ferencet jelöltük Magyar Örökség díjra. Az ő munkássága csak nagyon szűk körben volt ismeretes. Gyakorlatilag a városka ismerte, de úgy nagyon keveset is érdekes módon. Tab-Tolna megyében van. Somogy. Dél-Balaton, Somogy megye, és egy ottani 4 elemi iskolát végzett egyszerű emberről van szó. Mi megismerkedtünk egy nyári kirándulás alkalmában, amikor elvetődtünk az ő múzeumába, és egyszerűen megfogalmazódott bennünk, hogy ami ez az ember letett az asztalra, ezt az országnak meg kell ismerni. a díjbizottságnak a felelősségére jellemző volt az, hogy mi előterjesztettük, hát mondták, hogy jó, de hát ők nem ismerik, meg nem tudták, szóval nem fogadták el egyszerűen, és első körben nem is szavazták meg. Ezért mi tovább mentünk, mert valahogy nagyon elkötelezettek voltunk, és Feri bácsi munkásságát feldolgoztattuk. Egy nagyon szép albumot hoztunk, valósítottuk meg, ezt az alapítványi munkán keresztül végeztük. A magyarság tudatosságunk és a magyarságért való munkálkodásunknak egyik nagyon szép példája, és aztán, amikor elkészült ez az album, ezt akkor meg tudtuk mutatni, hogy gyerekek, ilyen, ez az ember, ezt tudja, és aztán még próbáltuk őket, hogy személyesen is megismerjék, mert nagyon fontos volt, hogy lássák, hogy miről volt szó. És nagyon boldogok vagyunk, nem a magunk dicsőségére, hanem Nagy Ferenc dicsőségére, TAP dicsőségére, és a magyarság dicsőségére, hogy ez az ember, ez az egyszerű ember magyar örökségdíjban részesülhetett, és mind a mai napig tudom, hogy ez egy hihetetlen nagy érték az ott lakóknak, a településen élőknek, az ott tanulóknak, és hogy milyen sok embert vonz be az, hogy tehát kisugárzása is van a példának. Ezen a példán keresztül azt akartam illusztrálni, hogy hogyan dolgozunk, és milyen értékeket tudunk közvetíteni.
1: Csak nagyon röviden, az egy fontos szempont, hogy amikor megválasztottak elnöki, akkor azt mondtam, hogy a következő generációnak el kell mondani ezt a dolgot, tehát hogy tudjanak arról, hogy mi a szellemisége, mi a mondandója a magyar örökségnek, a magyar örökségdíjnak. És ezért azt mondtam, hogy akkor induljunk el a Kárpát-medencébe, és látogassunk meg, és meg is hívnak bennünket olyan magyar örökség díjas intézmények, vagy személyek, akikhez elmegyünk, az a kikötés, hogy lehetőleg 20, 30, 40, 80, 100 gyermek legyen ott, akiknek elmondjuk, és viszünk valamilyen zenei, vagy valami szórakoztató programot is, de Klári éppen azok közé, a bírálóbizottsági tagok közé tartozik, aki szívesen jön ezekre az alkalmakra, határon túlra is, meg itthonra is, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy valóban úgy tudjuk mi is a magunkét hozzátenni ehhez a Magyar Örökség díjhoz, hogy valóban vigyük, és jelenjünk meg mi is mindenhol, minél több helyen.
0: Kedves hallgatóink, a héten zajlik az Ars Sacra Fesztivál, és az esemény pedig jövő héten szombaton Magyar Örökség díjas lesz, bekerül az aranykönyvben. Aranykönyvben ez alkalommal beszélgettem vendégeimmel, Béres Klárával, a Béres Alapítvány elnökével, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagjával, és Böszörményi Gergellyel, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökével. Nagyon szépen köszönöm. Velünk volt telefonon Dragonics Márta, az Ars Sacra kuratórium elnöke is. Kedves hallgatóink, aki teheti, vegyen részt a még hátralévő eseményeken az Ars Sacra Fesztiválon. És most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra, záró zenénket pedig Bogányi Gergely adja elő, aki szintén magyar örökségdíjas.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Kőrösi János és Lakatos Dezső felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Évezerek asztalánál című gasztronómiai műsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Aktelekre, a 4. somünnepre látogathatnak el velem együtt. Ezt követően a Remény hírnökei című műsorunkban Stefán Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó, majd Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel 1 órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
3: Dicsöltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel 30 percet. Dr. Kovács Szilviát, a MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ismételten találkoztunk a koltai házaspár által megrendezésre került, idén már 4. alkalommal megrendezésre került somünnepen. Kedves hölgyem, Önnek az élete a somkutatása, ha mondhatom így, és nem túlzok. Mi miatt foglalkozik a sommal? Mi az, ami felkelt tette önben az érdeklődést ezen különleges növény iránt?
4: Hát mindig is vagy gyümölcsfajokkal foglalkoztam, míg annak idején a doktori témámat csipkebogyó termesztés témában írtam, és hát ugye ez a vadfajok, a termesztésben vonható vadon termő gyümölcsfajok, azok mindig közel álltak hozzám. A som pedig azért is, mert ugye Magyarországon honos gyümölcsfajról van szó, termesztésének évszázados hagyományai vannak, lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy gyakorlatilag ugye a nagyobb gyümölcső egyedeket nagyon szívesen ültették kastélykertekbe, és kolostorokba, és emellett még adótétel is volt, tehát gyakorlatilag a kökénnyel együtt megbecsülték, tehát nem csak a gyümölcsét, fáját, és nagyon széleskörűen használták. Engem itt a gyümölcs érdekel, tehát a gyümölcs termesztési szempontból a hasznosíthatósága, a hazai populációknak a vizsgálata, a külföldi fajták honosítása, tulajdonképpen ezzel foglalkozunk.
3: Valóban, mert visszautalt a múltkori beszélgetésünkre, hiszen találkoztunk már a Szent István Rádió hullámhosszain, akkor is hallhattak Önnel egy értékes és érdekes riportot, most pedig folytatjuk a témát, hiszen nem lehet a somról eleget beszélni. Milyen növény ez a som? Hogyan nem lehetne megfogalmaznunk? Mik a főbb jellemzői?
4: Hát az idei év azért nagyon szépen bizonyította, hogy sajnos a som is egy igényes növény. Tehát, hogyha kimegyünk az erdőbe, azért látjuk, hogy bizony nagyon kevés volt a csapadék az idén, és hogy hát a sombokrok is ugyanúgy szenvednek, hervadozik a levelük, elkezdték lehullatni a leveleket, ráhaszoltak a gyümölcsök. Tehát azt mondom, hogy nem egy igénytelen növény, de nagyon értékes növényről van szó egyébként, hiszen rézsű megkötésben nagyon jelentős szerepet tölt be. Egy ilyen jellegzetes, mint egy szív alakú gyökérzete van egyébként, ami egy nagy kiterjedésű, de azért viszonylagos mélységet is el tud érni, és így erdészeti szempontból is megbecsült maga a növény, tehát hogy mennyire igényes és igénytelen, hát hogyha otthon ültetünk sombokrokat, akkor az első 2 évben nagyon-nagyon oda kell figyelni rájuk, hogy megfelelőképpen be tudjanak gyökeresedni. Most már az őszi ültetés sem jelent úgymond védettséget, mert a téli időszakban is nagyon kevés sokszor a csapadék, tehát hogyha szárazabbak a hónapok, akkor is érdemes azért egy kicsit pótolgatni, és folyamatosan öntözni kell, amíg ez a gyökérzet ki nem alakul, meg nem erősödik. és utána, hogyha tisztán tartjuk az alját, tehát gyommentesen, akkor kevesebb vízzel is beéri, de ha szép termést szeretnénk, akkor mindenféleképpen szereti a soma a vizet.
3: Akkor locsolni kell.
4: Hát öntözni kell, igen, mindenféleképpen. Meghálálja tényleg, akkor lesznek szép darabosak, akkor válik jó a húsa magáról, akkor tudunk egyetem feldolgozni a gyümölcseit.
3: Hány fajtája létezik a somnak?
4: Hát rengeteg fajtája van, rengeteg tájfajtája is van egyébként, tehát amit egy-egy vidékre, egy-egy országban szelektáltak, és tudatos nemesítői munka is folyik. Egyébként itt Európában két helyen van két nemesítő műhely, ahol a jelentősebb, az egyik az Ukrajnában, Klimenkónak a nevét kell megemlítenünk, a másik pedig Lengyelország. Itt is a kiindulás az általában a szelekcióval, tehát a tájfajtákkal történik, tehát begyűjtették nagyobb területekről az értékesebb változatokat, tesztelték, és abból választották ki azokat, amelyek értékesek. Klimenkónál pedig az az érdekes, hogy ő tudatos keresztezéseket is csinált. Úgyhogy a bolgároknak is nagyon jó fajtáik vannak, abban a régióból nagyon sok nagy gyümölcsű fajta, és azok egész jól alkalmazkodnak egyébként a hazai körülményekhez. Az Ukrajnából hozottak, vagy a lengyelektől azokra még kevesebb így a tapasztalat, az egyik jobban, másik kevésbő. Tehát amik a mi klimatikus adottságainkhoz jobban illeszkedik, azok természetesen jobbak, másoknál pedig ugyan lehet látni azt, hogy szenvednek.
3: A beszélgetésre készülve olyan találó fantázia nevet vagy nevet említett, gondolom fajtanév volt ez. Legyen olyan kedves, beszéljünk az egyes fajtákról. Már amikkel ön most foglalkozik a kutatásában, kutatásaiban, doktori disszertációjában.
4: Hát a disszertáció az nem az enyém most, mert egy hallgató.
3: De ön a témavezetője.
4: Hát itt ugye beszéltünk az őszi tűz fajtáról, amelyet a egykori kertészeti életemnek a dendrológusa Schmidt Gábor nevéhez fűződik. Egy ilyen érdekes, kései érésű egyébként, és ilyen kört alakú gyümölcse van. Úgy láttam most, hogy elég jól bírja egyébként itt a szárazságot. Egyébként dísznövényként van Magyarországon ez a fajta regisztrálva, tehát a dísznövényfajtáknak a nemzeti fajta jegyzékében található meg, de a gyümölcse is ugyanúgy fogyasztható, értékesíthető. Ha most, ha jól emlékszem, azért önálló is be lehetett igazolni a genetikai vizsgálatokkal egy kicsit a balkáni eredetet. Tehát nagyon-nagyon sok fajtánál ott abból a régióból érkeztek anyagok és botanikus kertekbe, és akkor úgy kerültek kiemelésre. Tehát ez az egyik ilyen fajta, aminek magyar vonatkozása van. A másik egyébként egy érdekes, nagyon érdekes fajta, Barami Cselemérnek a nevéhez fűződik a medál, aminek nagyon érdekes ilyen kis kerek és nagyon erősen ráncos levelei vannak, tehát az egy ilyen különlegesség, de vannak díszváltozatai egyébként a somnak, aminek fogyaszthatók a termését, de nem annyi értékesek, mert kicsik, tehát vannak ilyen fehéres, zöldes, van ilyen trikolor, tehát ahol van benne egy ilyen rózsaszínes árnyalat is, tehát ezek díszkertekben valók igazából, tehát oda is lehet őket ültetni.
3: Gyakran emlegetjük a somot úgy, hogy húsos som. Valóban olyan jó húsos termése van?
4: Igen, ilyen csontélyes termése van neki egyébként, hogyha valóban, hogyha öntözzük, és ezek a nagy gyümölcsű változatoknál ott tényleg lehet érezni, hogy jó húsos, hát meg kell várni. Lédús végül is, és meg kell várni, hogy tényleg jobb megérjen, és akkor nagyon a fajták közötti különbségek megvannak, de hogyha ugye nem várjuk meg, akkor egy fanyar íz azért az elveheti a kedvét a fogyasztástól az embereknek. Ami érdekes, itt beszéltünk a sárga somról, mert...
3: Köszönöm szépen, ez nagyon érdekel. Igen.
4: Mert ugye ez egy korai érzési, korai virágzása is ennek a somnak, és július közepe vége fele elkezd már érni. Gyakorlatilag, de a sárga som ez azért érdekes, hogy korai

0: A kutatás, hát egyrészt ugye a virágzási dinamikákat figyelünk, érés dinamikákat, ugye a virágzás az olyan szempontból, hogy hiába önmagába ültetve is hoz termést, de azért, hogyha több fajtát társítunk, akkor az azért biztonságosabb lett a termés hozása, tehát ez ilyen szempontból érdemes nézegetni. A másik az érés, ott is jobb, hogyha például egy koncentráltabb érése van egy adott fajtáknak, megbízható az érés ideje, tehát nem egy elhúzódó, tehát ez ilyen betakarítási szempontból ez egy lényeges tulajdonság. Hát emellett ugye a gyűjteményünkben, amit ott Érd Elvira Majorban létrehoztunk, ott tájfajtákat is igyekeztünk elhelyezni, nem csak külföldi fajtákat, itt az adaptációs képességet is nézzük ezeknél a fajtáknál, hogy a helyi viszonyokhoz azok hogyan alkalmazkodnak, ott tudjuk egymás mellett összehasonlítani őket, mit is tudnak ezek a tájfajták igazából, amiket itt a gyűjtőútjaink során sikerült leszaporítanunk, úgyhogy érdemes a beltartalmi vonalat is tovább vizsgálni majd, tehát van sok vonatkozása. Megvan rá, hál' Istennek, érdeklődés is az ültetésre, tehát azért többekben felmerül, hogy esetleg som ültetvényt létrehoznak, de hát itt azért ő sem egy igénytelen növény. Tehát nagyon sokszor belefutnak abba, hogy jó, mint például itt a héjasoknál is, hogy ültetünk diót, ültetünk mogyorót, mert az úgyse lesz annyira igényes. Hát igen, azért is előfordulhatnak növényvédelmi kérdések, amikre oda kell figyelni, atkákra, pajzstetvekre például. Legyengült állománynemek különösen előfordulnak problémák, különféle levélbetegségek, tehát azért nem szabad a somot sem elengedni.
1: Jogosan merült fel az emberben a kérdés, így bennem is. Kutatja a somot. Na de önnek vannak-e sombokrai?
0: Igen, van. Úgyhogy, hát a lutea az megvan, otthon a kertben, meg van egy ilyen császlói som, ami szintén otthon a kertünkben megtalálható, mert egy dísznevelő változatom is. Aztán a többiek azok ott vannak ugye a kutatóintézetben, tehát a végtelenség nem lehet ültetni, mert hogyha hogy növekszik a bokor, akkor az természetesen illik fel is dolgozni, és hát miért ezt úgy szoktam, hogy egyébként ahogy érik, azt összegyűjtöm, lefagyasztom, és akkor amikor időm van, akkor történik a feldolgozás, úgyhogy még most is a sárga somok ott vannak a fagyasztóban.
1: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy minden som ünnephez tartozik somtermékverseny, és bizony ön is előrukkolt, és ön is nevezett egy termékkel erre a versenyre, a sárga sommal kapcsolatosan, és még oklevelet is kapott, eredményt is ért el, melyhez szívből gratulálok. Kérem, osszam meg a Szent István Rádió kedves hallgatóival, milyen finomságot is készített erre a somtermékversenyre.
0: Hát egy somlekvárt készítettem, tehát én nagy lekvárfőző vagyok egyébként otthon, rengeteg befőttet lekvárt készítek, különféle gyümölcsfajokat társítom, és tehát azt is szerettem, hogy nem csak egy gyümölcsfajból főzök lekvárt, hanem többfélét. Én még a sommal nem próbáltam, őt még tisztán készítettem eddig, de ismerőseim közül vannak, akik esküsznek rá, hogy nagyon gyönyörűen lehet társítani kajszival, van, aki málnával társította, tehát olyanokra, amit nem is gondoltam, és hogy nagyon-nagyon ízlett a családnak, úgyhogy lehet ilyen téren is próbálkozni, hogyha valakinek a magának a tiszta somlekvár íz nem ízlik annyira, akkor más gyümölcsfajokkal esetleg megpróbálni, közös terméket készíteni.
1: És végül, ha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, most beszélgetésünk apropóján a som iránt, akkor miért tudná ön ajánlani ezt a növényt? Kik termeszthetik, mire figyeljenek oda a termesztésénél, és nem utolsó sorban, mik az előnyei?
0: Hát a som, mint mondtam, az ugye a gyümölcse és felhasználható, és nagyon-nagyon értékesek a beltartalmi összetevője. Tehát, hogyha valaki szeretne egy dekoratív cserjét a kertjébe, ami nagyon korán virágzik, és gyönyörű sárga virágai vannak, és még ugyanakkor hasznot is hajt azzal, hogy gyümölcsöt hoz, akkor érdemes egy-két bokrot azért beültetni. Emellett, hát hogyha ültetvényt szeretne valaki létesíteni, akkor azért ugyanúgy kezeljük, mint már melyik gyümölcs termőfajunkat. Tehát itt az oltványokat vásárolunk belőle, és akkor ezeket ültetjük el. Nagyon változó intenzitással lehet kialakítani a sor és a tőtávolságok, attól függ, hogy kis üzembe vagy nagyobb üzembe. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jól alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani. Nagyon értékesek a beltartalmi összetevőjét, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. És az egyik irodalomban olvasgattam itt a PhD dolgozat kapcsán, hogy egy balkáni történet volt, ahol igazából nem is tudom, már nem emlékszem rá pontosan, de a szultánnak talán a megbetegedett a lánya. Tehát nem tudom így visszaadni, mert a történetre nem emlékszem, de a lényeg az, hogy hívtak egy orvost hozzá, és igazából az volt a kérdés, hogy mit is tegyenek, hogy meggyógyuljon.

0: újon, és azt mondta az orvos, hogy körbenézett a kertbe, és van sombokor, és ha az a sombokor nem fogja tudni őt meggyógyítani, akkor ő sem tud tenni semmit sem. Tehát az az értékét, ezt mutatja ennek a növénynek. És ott a balkáni részen, a Krímfélsziget környékén, a kis-ázsiai részen ez nagyon nagy becsbet tartják a somot.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a történetet. Valóban jó, hogy megosztottuk a kedves hallgatókkal, és köszönöm szépen a beszélgetést dr. Kovács Szilviának. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki nagy tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagytartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a Somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kis bokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta, és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőlem. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: És miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És ki kísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább, amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebb szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja, milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mint gyümölcs iránt miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánok. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunkban két témával foglalkozunk. Műsorunk elején Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó, majd Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
0: Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi elöljárója. Egerben a Mincenti 50 egy életúta történelem sodrában című konferencián Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról szólt.
2: Pár szót az munkájáról, tehát amit igazán nagyon készült, mikor becsukták. Négy fontos pont neki volt. A lengyel egyházának jövője, a nemzet megújítása, az egyház védelme és felkészülés Lengyelország 1000 éves kereszténységének megünneplésére. És az, amit fontosnak láttam és tartom, az, hogy ehhez kellett megfelelő eszközt, és a Wyszyńskinek ez valahogyan sikerült megtalálni. Például azt nagyon gondolta, hogy a pusztító kommunista veszélyt kivédeni csak akkor lehet, hogy a másik oldalra tömegeket állítunk. Tömegek. Mert a tömeggel nehéz harcolni. Tehát az lehet mondani, hogy az ő tervei, tehát meghívást jelentenek legtöbb embernek, aki hívő is, aki nem hívő, aki messze áll az egyháztól. Már a Máriáról arról volt szó, tehát az Mária kultusz nagyon arra használta, és hagyományos népi vallásosság megőrzése és megerősítése. Legfontosabb, amit tervezte, ez a Jasznagóra fogadalom. Most történelmi alap nem fontos, előtte 300 évvel előtt egy lengyel király áldotta a Máriának a Lengyelországot, hogy ő legyen is a Lengyelországnak a királynője, tehát a Wyszyński mondta, ez a jubileum, ez nagyon fontos pillanat, hogy újra vállaljunk ezt a feladatot, hogy a Madonna, Fekete Madonna Lengyelország királynőjének kiáltottunk ki újra. A következő ez a nagy kilencet, itt nevezünk, mit igazán lehet mondani, minden évben kidolgozták ilyen fontos társadalmi, vallásos programot, mondjuk, hogy egy évben a családdal foglalkozunk, mindenféle problémákkal, amit a családban van, alkoholizmus vagy más is, valahogyan mélybe arra megyünk. Tehát ez egy felújítási program, ha így lehetne. 1966, 3000 évesek lettünk, mint lengyelek, tehát mikor keresztelték minket. A Wyszyński a pápát próbálta hívni Lengyelországra, persze a rezsim, a kommunista rezsim nem engedte, de maga az esemény, tehát annyira mozdította az embereket, hogy ez nagy esemény volt, és Częstochowai kegykép zarándokútja, ez is fontos program volt, tehát plébányáról plébányára indult a Częstochowai Mária kép másolással, és érdekes, hogy hát emberek jöttek, imádkoztak, peregrináció tovább ment, de annyira nem tetszett a kormánynak, hogy egyszer csak letartóztatták a vándorló kegyképet. Egy szomorú esemény volt, de mit csináltak a lengyelek? Hát a üres keretet hordtak faluról falura, városról városra, míg nagyobb tömeg kísérletében. 70-es, 80-as években ez újra kezdték Lengyelországban, én mint kisgyerek ez arra emlékszem, csak a változás ennyiben, hogy minden a családtól családig ment, tehát nem a plébánnyal. 70-es évek, ez már Lengyelországban is, és ez egy kicsit könnyebb lesz a helyzet, tehát, de a primásnak tovább is nagy szerepe volt, rengeteg utazat, sok predikációt, eladást, találkozást volt neki, írják, hogy több száz predikáció évente készült. Az, amit fontos, hogy szüntelenül felhívta a figyelmet az emberi méltóságra, az emberi munka méltóságára, az egyetemes emberi jogokra. Tehát hivatalosan nem nagyon, ez érdekes, nem nagyon kritizálta a kommunistákat, de valahogyan az ember keresztül is az emberi méltósága keresztül akarta szólni az embereknek. Már 1980-81-ben, mikor független szolidaritás szakszervezet alakult Lengyelországban, ő valahogyan próbálta egy kicsit segíteni abban, hogy ez a párbeszéd alakuljon. Néha kritizálják, hogy már nem volt ilyen kemény, ahogyan kellene, hogy képes volt leülni és tárgyalni. Mi az, amit mi tudunk most mondani a Wyszyńskiről, hogy egy kicsit múltba nézünk, hogy milyen vezető volt Wyszyński a lengyelek számára, ez pár pontban, tehát lelkis, erkölcsi vezető, a híd is az egyház védelme, a kormánnyal való kapcsolatok alakítása, béketeremtő szerep, az egyház támogatása keleten, ez is fontos szerepe volt, hogy próbálta segíteni keresztényeknek, ahogyan tudom, a magyaroknak is, hogy valahogyan mondjuk nálunk a rendben, hogy ez normálisan működésen is. Szent volt, ezt mondják róla, sokat imádkozott, és nem a politika miatt boldogá avatták, vagy már gyorsan 81-ben meghalt egy hosszú betegsége után, rákos volt. Már 86-ban indult az boldogá avatási pere, amit akarták megmutatni, hogy amellett, amit a Lengyelország, az egyház ért tett, míg maga szent, imádkozó ember volt. Az egy nagyon fontos pillanat, amikor Vojtyóát választották, hogy ő lett a pápa, a második János Pál pápa, mikor beiktatták őt, azt mondta, nem kerül volna Péter tróniára az a lengyel pápa, aki ma teli Isten félelemmel, de bizalommal, és a ne kezdeni feladatai végrehajtását, ha nem lenne a te hited, amely nem hátrált meg a börtön és szenvedés előtt, nem lenne a hűsi reményed és a határtalan szereteted az egész Anyaszent Egyház iránt. A legendák szerint őt is próbálták a pápának választani, de mondta, hogy nem méltó ehhez, neki más jelöltje van, ez a Vojtyóa. Most itt szoktunk beszélni, hogy valaki politikus, valaki lelkipásztor, apostol. Wyszyński csak azt magáról beszélt. Nem vagyok sem politikus, sem diplomata, sem aktivista, sem reformátor, viszont lelki atyátok, pásztorotok és püspökötök. Jézus Krisztus apostola vagyok, küldetésem papi, lelki pásztori és apostoli. Ez az élete, ez a jel, amit utána maradt nekünk a mai napig.

0: Műsorunk folytatásában arról hallanak, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsaréka édesanyát kérdezzük. Június 29-i adásunk szerkesztett változata szól.
1: Az Életszent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
2: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor... Hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. És nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkel, de vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ez elől nem lehet, ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, majd nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen, ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életemben hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina, a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője, és férje Lukács László gépészmérnök cégvezető, a Pietro Molla Férfi Ima Szövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves, és az ő életében is a közben járó Szent Janka.
1: Az Életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben a Bazilikában, ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető Szent Janka életéről szól. Szent Janka, miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
2: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
1: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad a te megszületésedben, Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
2: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálát eltolt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
1: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
2: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
1: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
2: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg eléjén még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István atya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
2: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
1: A Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Ó Jézusom, kiadja meg nekem azt a kegyelmet, hogy egy lélek legyek veled. Uram, elutasítom a teremtmények sokaságát, nem akarok más, mint veled egyesülni. Uram Jézus, légy szívemnek mágnese, szoríts magadhoz, ölelj át, egyesíts lelkemet örökre atyai szíveddel. Tőled kapott lelkemet, ezt a kis cseppet, merítsd el jóságodnak tengerébe, ahonnan származik. Uram, ha szíved annyira szeret, hogy nem ragadsz magaddal, hiszen én is erre vágyom. Vonj magadhoz, és én futok vonzerőd irányába, hogy végül karodba vessem magam, és onnan soha többi el nem mozduljak.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Bilincsik Márton nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Apró tüskés termete miatt Orosházán is rengeteg bosszúságot okoz a királydinnye. Az orosházi városüzemeltetési és szolgáltató ZRT munkatársai már tavasszal megkezdték a mentesítést, azonban az idei nyári meleg és a csapadékszegény időjárás rendkívül mértékben kedvezett az agresszíven terjedő növénynek. A Würth munkatársai épp ezért folyamatosan figyelik, hol jelenik meg a királydinnye, és igyekeznek minél hamarabb beavatkozni. A teljes kiirtásban azonban a lakosság segítsége is elengedhetetlen. Legelőször tavasszal a Szentesi úton találkoztak a Würth munkatársai a királydinnyével, és azonnal megkezdték a munkálatokat. Kisgépekkel dolgoztak a területen, hogy megelőzzék a növény további terjedését. A királydinnye azonban egy nagyon gyorsan terjedő faj, mely nem csak az orosháziaknak, de szinte az egész országban bosszúságot okoz. Tüskés termése könnyedén átszúrja a kerékpárok gumiját, de a gyalogosok és a kutyát sétáltatók számára is kellemetlenségeket okozhat. Már a belvárosban is több helyen megjelent ez az alattomos növény. Szeptember 15-én éppen a Hubó utcán mentesítették a területeket, de dolgoztak már a Tas utcán és a Szőlőváros részben is, a kerékpárút mellett. Ott szerencsére sikerült teljesen kiirtani a gyomnövényt. Folyamatosan figyelemmel kísérik azonban a királydinnye terjedését, és megpróbálnak mindenhol időben beavatkozni, hogy minél kevesebb bosszúságot okozzon a kerékpárosoknak és gyalogosoknak, fogalmazott Mák Szabolcs, a Würth vezérigazgatója. Kardoskúton a Móra Ferenc közösségi szintér nagy termében rendezték meg az idei nyugdíjas vers és prózaíró pályázat díjkiosztó ünnepségét. A támogatói segítségek megköszönését követően Kardoskút polgármestere Varga Zoltán szólt a jelenlévőkhöz. Büszkén mondhatják el, hogy egy 76 éves településnek van egy 40 éves múltra visszatekintő hagyománya. Kardoskút neve nem csak egy bejegyzés egy lakcímkártyában, hanem egy életérzés, és az itt élők erre büszkék. Arra, hogy tudjuk önöket fogadni évről évre, hogy mindig úgy mennek el tőlünk, hogy szeretettel gondolnak ezekre az órákra. Hiszen ilyenkor önöket ünnepeljük, akik példamutató módon ki tudják fejezni gondolataikat, érzéseiket, akár viccesen, akár elgondolkodtató formában, hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, bízik benne, hogy jövőre a 41. évfordulón újra találkoznak, ehhez jó alkotómunkát és egészséget kívánt a pályázaton résztvevőknek. Az esemény során hangsúlyozták, a rendezvény múltja nem csupán egy pályázat, hanem a megőrzött emlékek, a kimondott gondolatok és a továbbadott értékek története. Bagyné Szőlősi Teréz is felidézte, hogy milyen öröm számára évről évre részt venni a rendezvényen, meghallgatni a szép verseket és történeteket. Bízik benne, hogy jövőre újra találkozhatnak. A pályamunkákat idén is Bárdos Zsuzsanna zsűrizte. Mellette még Vargáné, Neller Borbála, Molnár Zsófia Bernadett és Őze Zoltán olvasta fel a díjakat, külön díjakat, okleveleket eredményező költemények és prózák egy-egy idézetét. Előtte Nagy Ádám adott elő Citerán egy szép népzenei összeállítást. 2026-ban 10 városból vagy településről neveztek a pályázók. Szegedről, Pusztaföldvárról, Békés Csabáról, Ófüldeákról, Orosházáról, Pitvarosról, Lőkesházáról, Békés Sámsonról, Tolkomlósról és persze Kardoskútról. A megvilágosodás napja 2026. október 2-án Békés megye több településén is interaktív programokkal, játékos feladatokkal és lámpafényes kerékpáros felvonulással várja az érdeklődőket. A Békés megyei rendőrfőkapitányság ezúttal is arra ösztönzi a kerékpárosokat, hogy az őszi időszakban se feledkezzenek meg a láthatóságról. A megvilágosodás napja 2026-os programjai 17 órakor kezdődnek, majd 19 órakor valamennyi helyszínen elindulnak a kerékpáros felvonulások. A részleteket a Békés megyei rendőrség Facebook oldalán ismertették. Békésen a Széchenyi téren, a Szent Háromság templom mögötti parkban és parkolóban 6 állomással készülnek. A résztvevők kipróbálhatják a kressz szerencsekereket, a kressz memóriát és a nagykockás kressztáblás kirakót, de lesz kerékpár átvizsgálás és láthatósági eszközökkel kapcsolatos bemutató is. Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központ IFI kaszinójában kezdődik a program. A látogatók többek között rendőrségi kerékpáröltöztetéssel egészségügyi és turisztikai sarokban vehetnek részt, de lesz szelfi sarok és teherkerékpár bemutató is.
A felvonulás 19 órakor a malomtéri turisztikai főpályaudvar parkolójában rajtol. A kerékpárosok a Gyulai út, a Derkovics sor, a József Attila, a Szabadság tér, a Dózsa György út, a Korvinus utca, a Lencsési út és a Körte sor érintésével jutnak vissza a Gyulai útra, majd a menet a Szent István téren ér véget. Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a délutáni programokat. A gyerekeket kerékpáros ügyességi pálya várja, emellett kerékpársarok és öltöztes fel a kerékpárt mágnes tábla is helyet kap. A 19 órakor induló felvonulás a Művelődési Központ parkolójában rajtol, majd többek között a Békesugár utat, a Hétvezér utcát, a Városháza utcát, a Kossuth Lajos utcát, a Megyeház utcát, a Petőfi teret és az Árpád utcát érinti. Orosházán a polgármesteri hivatalnál rendezik meg a programot. A résztvevők saját kerékpárjukon ellenőrizhetik a kötelező felszerelések meglétét, az öltöztest fel kerékpártjáték segítségével. Majd a kereszkerékkel tehetik próbára közlekedési tudásukat. A program része lesz a propaganda anyagokból történő jutalomátvétel, valamint Szigeti Sándor mountain bike versenykerékpárjának megtekintése is. A lámpafényes menet 19 órakor az orosházi rendőrkapitányság elől indul, és a Szabadság tér, Ady Endre utca, Szabó Dezső utca, Móricz Zsigmond utca, Kölcsey Ferenc utca és Tököli utca érintésével tér vissza a kiindulási ponthoz. Kulisszatitkok, látványetetések és különböző állatbemutatók várják a családokat október 4-én vasárnap, az Állatok Világnapján Szarvason. A Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatparkjában rendezett eseményen az állatok lakóhelyei, táplálkozási szokásai és a dámszarvasok őszi barcogása kerülnek a középpontba. A rendezvény az állatvédelmi témahéthez is kapcsolódik, célja pedig az, hogy az élményszerű találkozásokon keresztül közelebb hozza a látogatókhoz az állatvilág egyedülálló sajátosságait. 11 órától a föld alatti borzvára képítőivel, a borzokkal ismerkedhetnek meg a látogatók. Még 12 órától a fürge és kíváncsi görények testközeli bemutatója következik. 13 órától a gyöngybaglyok rejtett életmódját és éjszakai vadászati trükkjeit mutatják be. 14 órától pedig az éjszaka tollas óriása, az uhu kerül sorra. Október a dámszarvasok barcogási időszaka. A látogatók megtudhatják, miért adnak ki jellegzetes hangokat a bikák, és hogyan mérik össze erejüket a párzási időszakban. A programokon való részvételhez külön regisztráció nem szükséges, azokat a sima állatparki belépőjegy tartalmazza. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szívesen.

Gödrű medence elbontását követően lencsés kialakítású, azaz lépcsősen mélyülő medrű tó készül 950 négyzetméter víztükörrel, 7 100 méter centiméter vízmélységgel, így 515 köbméter víztömeg alakul ki. Ugyanakkor a vízköpő szobor teljes körű felújításához kapcsolódó műemléki fémszerkezetek és kőelemek restaurátori munkáit is el kell végezni. A tükörtó és környezetének felújítása így egyszerre rendezi a korábbi műszaki és esztétikai problémákat, visszaállítja a történeti anyaghasználatot, és egy olyan egész évben működő vízfelületet hoz létre, amely erősebb vizuális és ökológiai minőséget ad a debreceni köztemető egyik legfontosabb pontjának, olvasható a közbeszerzési értesítőben. Idén is segít a Legyen öröm az iskola kezdés program, amelyhez a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas csatlakozott. Krisztusi hivatásunk és küldetésünk része, hogy támogatást, reményt és örömet nyújtsunk azoknak a gyermekeknek és családoknak, akik számára a tanévkezdés anyagi és lelki szempontból is nagyobb terhet jelent. Idén is szebbé tehettük sok diák számára az új tanév kezdetét. Gaga Zsuzsa, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas igazgatója személyesen juttatta el a kiváló minőségű Heavy Tools iskolatáskákat az egyházmegye különböző településeire. A szállítmányokat a helyi Caritas csoportok elkötelezett vezetői és önkéntesei vették át, akik örömmel és hálával számoltak be arról, milyen lelkesedéssel, büszkeséggel és őszinte boldogsággal fogadták a gyermekek az új felszerelést. Egy-egy iskolatáska vagy tanfelszerelés nem csupán hasznos eszköz a mindennapokban, a gyermekek és szüleik számára a felebaráti gondoskodás, a közösségi összefogás és a keresztény szeretet kézzel fogható jele. Ahogyan az országos akció megnyitóján Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója is rámutatott, kiemelten fontos, hogy a nehéz helyzetben lévő családokat ne csak egyetlen alkalommal segítsük, hanem az egész tanév során kísérik őket a nehézségeikben. Kihelyezett képzést tervez Izraelben a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara. A programban résztvevő hallgatók a debreceni orvosképző tanterve és tematikája szerint folytatják tanulmányaikat Izraelben és Debrecenben. A képzés sikeres teljesítését követően a diplomát a Debreceni Egyetem bocsátja ki. A projekt keretében egy új egyetemi kampuszt is létrehoznak Eilatban az izraeli partnerek, akikkel egyetértési nyilatkozatot írtak alá a napokban, az egyetemi és a kari vezetők adta hírül az egyetem. Az együttműködés új perspektívát nyithat a debreceni orvosképzésben, ugyanakkor tovább szélesítheti a Debreceni Egyetem oktatási és tudományos kapcsolatrendszerét, valamint erősítheti az intézmény nemzetközi pozícióját. Az együttműködésben számos partner vesz részt, mint Eliat városa, az infrastruktúrális háttér részbeni biztosításával, bizonyos oktatási feladatok teljesítésével több partnerintézmény, valamint a Clalit Health Services kórház hálózata is, amely már évek óta támogatja a debreceni orvosképzést akkreditált gyakorlati helyek biztosításával. Izraeli hallgatók évtizedek óta választják Debrecent orvosi tanulmányaik helyszínéül, az elmúlt 30 évben több száz izraeli hallgató szerzett diplomát az általános orvostudományi karon. Erre a már jól működő kapcsolatra épül az Eliati projekt, amely a University of Debrecen Faculty of Medicine Eliat Medical Program néven indul el. Idén harmadik alkalommal rendezi meg alumni találkozóját a Debreceni Egyetem rendezvénykoordinációs és alumni központja. A 2026. szeptember 19-i program ezúttal a Zamat Fesztiválhoz kapcsolódva új helyszínen, a Nagyerdei víztoronynál várja az egyetem és a jogelőd intézmények jelenlegi és egykori dolgozóit, öreg diákjait és családtagjaikat olvasható az Unideben. A programok megtalálhatók az alumni közösség weboldalán. A találkozó idén a Zamat Fesztivállal együtt valósul meg, így a Zamatos Alumni Piknik karszallaggal a rendezvény napján szombaton a fesztivál programja is látogathatók, ismertette a hírek.unire.hu portállal Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem rendezvénykoordinációs és alumni központ vezetője. A rendezvény főszervezője kiemelte, idén minden eddiginél szélesebb programkínálat várja majd az érdeklődőket, kicsiket, nagyokat egyaránt. A Debreceni Borfesztivál után Hajdúszoboszlón is várják a gasztrokalandorokat, írja a Dehír. Válogatott borok és különleges gasztroélmények várnak mindenkit a Szent István Parkban, ahol a minőségi bor és ételkínálat mellett a szórakozásé lesz a főszerep szeptember 18-a és 20-a között. Toka és számos kiváló hazai borászat képviselteti magát az ingyenes rendezvényen, az ételkínálatról pedig a város és a régió éttermei gondoskodnak. Az ősz legnagyobb gasztrofesztiváján a kulináris élvezetek mellett izgalmas programok és játékok várják a

kicsiket és a nagyokat egyaránt, írták a szervezők. A színpadon a többi között Péli Barna, Nagy Bogi, Mr. Wachowski, Jamina, Lina, a Hungarian Rhapsody, Queen Cover, a Fiesta Live, Erős VS Piggy Boy, DJ Dominik, DJ D-Session és az Agyagbanda gondoskodik a hangulatról. A kedvelt hagyomány idén sem marad el, a rendezvényt a borlovagok felvonulása és a megszokott fröccs ceremónia nyitja meg. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a kulturális örökség napjain, tudta meg a Dehír. Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg a kulturális örökség napjait, amelyhez idén is csatlakozott a Hajdúbi-Harvár megyei kormányhivatal. Két debreceni épületet is bejárhatnak az érdeklődők. A program keretében szeptember 19-én a Piac utca 54 szám alatti épület, szeptember 20-án pedig a Kossuth utca 12-14 szám alatti épület nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Az érdeklődők épületsétákon ismerhetik meg közelebbről az épületek értékeit és történetét, írják a Hajdúbi-Harvár megyei kormányhivatal honlapján. A kulturális örökség napjai rendezvénysorozat célja, hogy olyan értékes épületek és gyűjtemények is hozzáférhetővé váljanak a nagy közönség számára, amelyek egyébként nem, vagy csak korlátozottan látogathatók. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországban indult történelmi műemlékek nyílt napja néven. Magyarország 1999-ben csatlakozott a programhoz, amely azóta minden évben lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerjék az ország épített örökségét. Ismét futók lepik el a debreceni repülőtér kifutópályáját szombaton, tudta meg a Hajdú Press. Idén ősszel ismét különleges helyszínen futhatnak a sportszerelmesei. 2026-ban már 9. alkalommal rendezik meg a Debrecen Airport Run futóversenyt. A program minden évben különleges élményt kínál, hiszen a résztvevők a Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályáján teljesíthetik a választott távot. Az elmúlt években már több mint 14 ezer futó állt rajthoz a versenyen, a szervezők ezúttal is többféle lehetőséggel készülnek, a jelentkezők 2,5, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhatnak. Egyéniben, családdal vagy akár váltóban is lehet indulni, így a verseny azoknak is jó program lehet, akik nem feltétlenül rendszeres futók, de szívesen kipróbálnák magukat egy különleges környezetben. Ma elstartol a V4 olimpiai reménységek BMX freestyle versenye Debrecenben. Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország legjobb utánpótlás korosztályú freestylosai mérik összetudásukat az Extreme Sport Parkban, írja a Dehír. A V4 országok szeptember 18-án kezdődő háromnapos versenyén 10 külföldi és 16 magyar köztük 3 debreceni BMX-es csap össze 5 kategóriában freestyle-ban a későbbi 2032-es 5 karikás játékokra felkészülés jegyében. Debrecenben kiváló infrastruktúra, versenyszervezési gyakorlat, extrém sportszakosztály és aktív közösség is van, emiatt rendezik meg itt a 18 év alattiak nemzetközi BMX versenyét. A hiánypótló regionális versennyel példát is szeretnének mutatni más országoknak. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola óvoda és bölcsöde ebben a tanévben ünnepli fennállásának 120 éves évfordulóját. Az intézmény 15 esztendeje szolgál a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában. Ez az időszak megerősítette azt a szemléletet, hogy az iskola több, mint a tudás átadásának helye. Olyan közösség, ahol a létesítmény mellett az emberség, a követelmény mellett az irgalom és a hit megtartó ereje hatja át a mindennapokat. Hangzott el a tanévnyitó szentmisén. Még ezt megelőzően néhány héttel azelőtt tanévnyitó ünnepséget tartottak, ahol Heidelsperger István püspöki helynök atya, az iskola lelkivezetője a következőképpen szólt a gyermekekhez, pedagógusokhoz, szülőkhöz.
1: A mai nap folyamán sokszor elhangzott két szám, a 120-as és a 15-ös szám. Valójában mind-mind az időről szólt. Eljött az őszidő, és az őszidővel beköszönt az iskolai idő. Majd eltelik 180 munkanap, és beköszönt a nyáridő, és vele együtt beköszönt majd a szünet ideje is. Mi is az idő? Az idő valójában egy olyan fogalom, amivel a változást mérjük. Valójában az események, a történések sorrendiségét írjuk le egyetlen egy fogalommal, egyetlen egy szóval, amikor azt mondjuk, hogy idő. És ebben az időben benne van a múlt, benne van a jelen, és benne van a jövendő. Olyan egyszerű kimondani, hogy alapegysége a szekundum, de mire kimondtam magát a szót, mire kimondtam, az már volt, amikor mondom, akkor van, és már rögtön a jövőben vagyok, a leszben. Amikor azt mondja Einstein, minél gyorsabban mozogsz a térben, annál lassabban haladsz az időben. Meghalljuk, végig gondoljuk, úgy gondoljuk, hogy értjük, majd egyszer, hogyha eljuttok egyetemre, akkor esetleg majd egy gyönyörű szép egyenletet is fölírnak nektek, ott álltak előtte, és nézzük. És visszagondolunk arra az időre, ami mögöttünk van, ami szaladt, és mi benne, ahogyan megértük az életünket. Érezzük az időnek az objektivitását, mert ránézünk az órára, és esetleg már rögtön mondhatjátok, hogy hú, de hosszan beszél. Aztán érezzük az időnek a szubjektivitását, ránézünk egy ásító gyermekre, akár az iskolában, a tanórán, akár itt most az ünnepségem, vagy bármelyik másik emberre, és rögtön érezzük, hogy az ő számára ez a szubjektív idő bizony milyen lassan telik. 120 és 15 évről beszélünk. De mit találunk? És kit találunk ebben az időben? Mit találunk? Az a bőrönd, amely még egy pár perccel ezelőtt itt volt előttünk. Gyönyörűen tartalmazott tárgyakat, amelyeket fölmutattunk, képeket az épületről, olyan tárgyakat, amelyeket használtak, bár az eredetiből, a tárgyakból nagyon-nagyon kevés van. Kit találunk ebből a 120 esztendőből és ebből a 15 évből? A 15 évből nagyon sokakat találunk. Ti kivétel nélkül mind benne vagytok ebben a 15 esztendőben. De amikor a 120 esztendőre nézek, kit találunk meg ebből? Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, Zólyom Sándornak hívták, aki még majdnem a kezdetek kezdetén itt volt. Igaz, hogy amikor ő erről az iskoláról beszélt, hihetetlen nagy szeretettel. Mert abban az időben, akik ebben az iskolában tudtak tanulni, és ahogyan tudtak tanulni, és amilyen tudást meg tudtak szerezni, azok büszkék voltak. Zólyom Sándor bácsi az én plébánosom volt. Akkor, amikor még fiatal pap voltam, és az első papi évemet nála Mérken töltöttem. Kit találunk? Azokat találjuk itt, akik az évek folyamán itt voltak velünk együtt, értetek, és veletek együtt dolgoztak. Olyan gyönyörű volt, ahogyan az előbb tanítónénik megfogták a gyerekeknek a kezét, és jöttek előre. Olyan jó volt látni az előbb, amikor odament az egyik gyerek a tanítónénihez, és mondott neki valamit, hogy el kell mennie. Tanítónéni megölelte, és mondta neki, hogy menjen. És vajon még hány ölelés? És vajon még hány biztatás lesz? Az alatt, a 8 esztendő alatt hány és hány ölelést kaptak? De ez az ölelés mind-mind arról szólt, hogy ők valakivel találkoztak. Valaki ölelte meg őket, aki itt dolgozik, aki értük, aki miattuk tevékenykedik. De ki volt az, aki itt volt a kezdeteknél? Itt volt akkor, amikor 120 esztendővel ezelőtt ez az iskola megkezdte a működését. Ki volt az, aki mindeneknek értelmet adott? Nem csak a munkának, hanem azoknak, a gyerekeknek, felnőtteknek, akik itt tanultak és dolgoznak. Ki volt az, aki itt volt a kezdetek kezdetén, és itt lesz az utolsó pillanatban, amikor egyikünk sem lesz itt? Ki az, aki itt van a kezdeteknél, és ki az, aki itt lesz az utolsó pillanatokban? Ki az, aki minden munkánknak, minden ölelésünknek, minden mosolyunknak, minden bátorításunknak és minden tudásunknak valójában értelmet ad? Ki az, akinek a titkait, a gyermekek és mi felnőttek, bármilyen szinten vagyunk, kutatjuk a titkait? Hiszen a tudomány az nem más, mint az Isten által ebben a világban elültetett, beleültetett titkoknak a megismerése. És aki mindent megtesz azért, hogy ezek a picik és ezek a nagyobbak felnőjenek, és hozzá minél közelebb kerüljenek az ő munkájukba. A ti munkátokra kérjük ezen a napon az idő urának, az örökkévalónak, a mindeneknek értelmet adó és mindeneknek áldást adó Istennek a kegyelmét.
0: Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: A 3-in-1 zenekar zenélt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok programsorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított: mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetében. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket többek között szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, az eset nem azonos a negyedik blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Együttműködési megállapodást kötött Szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MT-vel Szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott: a két város között már eddig is volt együttműködés, például a Debreceni Virágkarnevál és a Marosvásárhelyi Virágvarás Fesztivál, valamint a két színház között. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldöttgyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt, és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi.

0: Antonio Vivaldi B-dur versenymű trombitára és vonósokra című művének második tételét Boldocki Gábor és a Capella Gabetta adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
2: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóján az életéről elmékedünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgy nevezük tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem megrendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz, igazából nem az marad, hanem ez keresésre indítja. És ahogyan keresi egyre inkább az életnek a végső értelmét, maga a figyelőképessége, az értelme, az emberi viszonyai tisztulnak meg, egész addig, hogy majd ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celánó életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt. Alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek fel egy magasabb látása? Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna? Egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor. Mi alatt így átalakult, milyen fontos ez, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. De azt írja Celánó, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromba, diákkoromba, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész? Már csak azért is, mert idegesítene. Miről van itt szó? Az egy szakrális tér. És ma a szakralitást vesztette el az ember. Mit jelent az, hogy szakrális? Michel Onfray, az a francia filozófus, aki katolikusnak lett keresztül, mélyen hívő volt, talán szemináriumba is belépett, aztán megtört és ateista lett, és azt mondta, hogy ő katolikus ateista. És azt mondja barátjának, egy domonkos atyának, hogy néha bemegyek Párizsba egy templomba, de akkor, amikor üres, vagy legfeljebb egy nagyon régi misére, hogy latinul, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez még nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg, nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakralitás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ezt ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahol visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja, nem egy nekem, vagy 5 évesek vagyunk. És most visszamentünk oda, ahol először találkoztunk véletlenül, azon a padon. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér hirtelen más jelentést kap. Egy transzcendentális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kiölik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát, amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomba, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre. Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmarad benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a két hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult egy orgonabokor. Ez a megszólítottság. És továbbra írja Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya. Hogy kétségbe esetten veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Mert ha tudja, hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amibe a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság, az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mondd előtte egy érdekes felhívást, amikor imádkozol. Nem még mielőtt imádkozol. Amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkózz be. És ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak, meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több, azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden, a rossz gondolatok, a paráznosság, a gyilkosság, de onnit jön elő a jó is. Az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe ide kezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam a szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de azt mondja neki, te maradj kint. És amikor jön, arra mondja, hogy ott egy kincs van. Azt mondja Hambas Béla, hogy hát Jung mondja, hogy nagy merészsége az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába. És talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se, mert nem lehet az én teremtő, ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remetességbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lép be, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt. Ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadékainak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének a misztériuma, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez a megrendítő csodája, az én teremtésemnek, az én létezésemnek a megrendítő csodája. Ez jelenti, hogy alázatos szívvel, a szív jelenti ezt a kamrát. Ez az igaz benső, bensejében. Amen.

0: Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfönségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, rögtön hozzátéve a búzaszent haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és fölszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szent Ferenc korahajnalban még napkelte előtt cellája ajtajában tekintetét kelet felé fordítva így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te édes Jézus keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Kitartó könyörgésért meghallgatta Isten és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígéret birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. A szeráfnak hat ragyogó és tüzes szárnya volt, amelyek közül kettő a feje fölé borult, kettő a testét fötte be, kettő pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan fölismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással begyes öröm és fájdalom járta át. Egyrészt fölötte megörült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá, másrészt mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő és szokatlan alakulátomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésének csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábain azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok programsorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított: mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetében. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket többek között szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, az eset nem azonos a negyedik blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MT-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott: a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni virágkarnevál és a marosvásárhelyi virágvarás fesztivál, valamint a két színház között. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldöttgyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Hat óra 5 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben Antonio Vivaldi F-dur oboa versenyének első, második és harmadik tétele csendül fel. Emmanuel Abül és a Zürichi vonósok játszanak.

Elhangzott Antonio Vivaldi F-dur oba versenyének első, második és harmadik tétele. Emmanuel Abücl és a zürichi vonósok játszottak. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Jézus biztonsággal, felsőbbséggel és erővel cáfolja meg ellenfelei rágalmait. Amikor egy vak és néma ördöngőst meggyógyított, a tömeg álmélkodott. Vajon nem ez a Dávid fia? Kérdezték egymást közt a csodás gyógyulás szemtanúi. Jézus hatalma és tekintélye mindig növekedett, a farizeusoké pedig csökkent, ami természetesen nem tetszett nekik. Hogyan homályosíthatnánk el ezt a folyton növekvő dicsőséget? Ezen tanakodtak. Mégsem merték kétségbe vonni a tömeg szeme láttára történteket, ami egyenlő lett volna kézzelfogható tagadásával. Olyan eszközt alkalmaztak tehát, ami kedves a hazugi és aljas hírek terjesztői előtt. Ne higgyetek ennek az embernek, mondták, nem űzi ki az ördögöt másképp, mint csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Jézus néhány világos és elevenbe vágó szóval, mint meg annyi éles kardvágással igazolja magát a vád ellen. Ha én Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők máshonnan nyertek vajon hatalmat az ördögűzésre, mint én? Semmi okotok sincs arra, hogy ezt higgyétek. Fegyvereitekkel tehát csak önmagatokat sebzitek meg. Felém röpített nyilaitok benneteket találnak el. Különben is, lehet-e a sátán olyan ostoba, hogy önmagát űzze el? Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul. Ha a sátán önmaga ellen indít háborút, akkor országa a vége felé közeledik, és Isten országa elérkezett. Mit feleltek erre az írástudók? Kétségtelenül semmit, mert az érvelés nem szorul válaszra. Jézus nem elégszik meg a védekezéssel. Gyakran támadóan is fellép. A támadásokra ellentmondásokkal felel, és ez a taktikája csodálatosan beválik. Amikor másodszor is kiűzte a templomból az árusokat, akkor papokból, a nép véneiből és törvénytudókból álló tekintélyes küldöttség jött hozzá, hogy megkérdezzék tőle, milyen joggal vagy hatalommal cselekedte. Én is kérdezek tőletek egyet, mondta Jézus. Feleljetek nekem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Megérezve a veszedelmet, a Sanhedrin tagjai így gondolkoztak magukban. Ha azt válaszoljuk, hogy János keresztsége Istentől volt, ő azt feleli nekünk, miért nem fogadtátok el. Ha meg azt mondjuk, hogy ez a keresztség emberektől volt, akkor a nép kövez meg bennünket, mert a nép Jánost, Zakariás fiát, prófétának tartja. Így a szorult helyzetből nem tudtak kimenekülni, és a következő gyönge választ adták. Nem tudjuk, hogy János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől. Hát akkor, felelte Jézus, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekedtem ezeket. Ugyanazon a napon Jézus a farizeusoktól a Szentírás egy helyének értelmét kérdezte. A Messiás kinek a fia? Dávidé, felelték ők. Akkor hogyan magyarázzátok a zsoltárosnak ezeket a szavait? Mondd az Úr az én uramnak, ülj az én jobbomra. Miképpen lehet Messiás Dávidnak fia és egy időben ura is? A válasz nagyon egyszerűnek látszik. Krisztusnak kettős származása van, örök és időbeli. Mint Isten fia, Dávid előtt van és fölötte áll, mint ember pedig tőle származik. A farizeusok ugyanakkor bármennyire is jártasak voltak a Szentírásban, nem tudták ezt a titkot. A farizeusok elhallgattak, jó leckét kapva Krisztustól az alázatosságból. A kafarnaumi inaszakat meggyógyításából még jobban kitűnik, hogy Jézus milyen meggyőző erővel tudott tanítani. Az üdvözítő egyházban tartózkodott, farizeusoktól körülvéve, akikkel vitatkozott. Sokan gyűltek oda, úgyhogy az utca is megtelt emberekkel. Mindenki látni és hallani akarta őt, és íme hoztak hozzá egy ágyban fekvő inaszakadtat, akinek minden reménysége Jézus volt, ezért mindenáron közel akart hozzá férkőzni. A népsereg miatt nem tudott bejutni az ajtón, és fölvitette magát a háztetőre. Akik vitték, mind vállalkozó szellemű emberek,
Fölbontották a ház tetejét, és az isteni gyógyító lábaihoz kötelek segítségével a nyíláson átbocsátották le az ágyat, amelyen az inaszakat feküdt. Jézus látva az inaszakat hitét, ezt mondta neki: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak bűneid. E szavakra a farizeusok megbotránkozva mondták magukban: Ez káromkodik, ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem egyedül az Isten? Ajkuk mozdulatlan maradt, de Jézus hallotta, amit bensejükben mondtak. Biztos tekintettel kérdezte őket: Mi könnyebb ezt mondani neki? Megbocsátatnak bűneid, vagy ezt? Kelj föl és járj. És minthogy a farizeusok semmit sem feleltek erre, hozzátette: Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására, ezt mondta az inaszakatnak: Kelj föl, vedd ágyadat, és menj házadba. És az inaszakat mindjárt meggyógyult.

0: Johann Baptist Krumpholz F. dur szonáta Hárfára és Hegedűre című művének első Allegro tételét Víg Andrea és Szabadi Vilmos játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia, köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Vasárnap véget ért a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását követeli a Nemzetiségi Unió. Elkészült a Mária út, Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. Véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. A záró szentmisén a kattárs üzenete mellett az is kiderült, melyik város folytatja jövőre a rendezvényt. Rátonyi Sára összeállítását hallják.
3: Lelki, kulturális és családi programokkal telt meg Kaposvár belvárosa a hétvégén, a Katolikus Társadalmi Napokon. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. A péntektől vasárnapig zajló kattárs központi témája Ferenc pápa iránymutatása alapján az igazságosabb és testvériesebb világ megteremtése volt. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított. Mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet ezért saját környezetében.
4: A kattárs ugyanakkor meg is hív mindannyiunkat. Legyél te is társ, legyél te is kovász, egy testvéribb, igazabb, szeretettel telibb világ megvalósításában.
3: A püspök szavai egyúttal előre is mutattak, hiszen a találkozó végén jelképesen továbbadták a rendezés jogát. Hogy hová került a kattárs stafétája, azt Varga László kaposvári megyés püspök jelentette be.
5: Immár hagyománnyá vált, hogy a kattárs záró szentmisén kihirdetjük a következő kattárs szervező egyházmegyét és helyszínt. 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz a kattárs házigazdája. Átadom a kattárs stafétáját, az egyház társadalmi tanításának kompendiumát Székely János püspök úrnak.
3: A bejelentéssel tehát Szombathelyhez került a staféta, Kaposváron pedig lezárult az idei találkozó. A házigazda egyházmegye püspöke korábban arról is beszélt helyszíni kollégánknak, Szobó Csillának, miért tartotta fontosnak, hogy otthont adtak a rendezvénynek.
6: Szeretünk ajándékozni. Ajándékozni nagyon jó, és nekünk is ajándék, hogy megosztatjuk azt, amit úgy kaptunk mi is. Nagyon jó csapat állt föl ennek a kattársnak a megszervezésére, és rengeteg ötletük volt. Én megtámogattam ezeket az ötleteket. 45 sátor települt ki ide a Kossuth térre, illetve a Fő utcára, és mindegyik egy gyönyörű, színes ajándék az ide látogatók számára. Rengetegen eljöttek. Nagyon hálásak vagyunk jó Istennek, hogy ennyi embert ide volt erre a napra.
0: Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Mind a támogatók száma, mind az összeg rekordot döntött az elmúlt évekhez képest. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket az óvodáktól az egyetemekig tartó oktatási hálózat fejlesztésére, valamint szerteágazó szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Az iskolák tanulónként egyszeri 26 000 forint támogatást kapnak, A szociális és gyermekjóléti helyeknek szolgáltatástól függően 56.700 és 90.720 forint közötti összeg jár eltartottanként a kiadások fedezésére. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a Portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT azt közölte, hogy meghibásodás miatt vasárnap reggel 150 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét. Az eset nem azonos a negyedik blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy melyik berendezés hibásodott meg, és mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Egy megrepett keresztmerevítő elem miatt 100-ról 60 km/órára csökkentették a megengedett sebességet az Algyai vasúti Tiszahídon a múlt héten, tudta meg a szegeder.hu. A korlátozás a Szeged-Hódmezővásárhely tramtrént és a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV a portál kérdéseire azt közölte, hogy a hibát a hídon végzett ellenőrzés során fedezték fel, és egyelőre vizsgálják, mi okozta a repedést, és hogyan lehet azt kijavítani. Azt még nem tudni, hogy mikor állhat vissza a korábbi sebesség. A fogyasztói társadalom egyik legjellemzőbb vonása, hogy szinte bármit lecserélünk, amiről úgy érezzük, már nincs rá szükségünk, még akkor is, ha javítással használhatók lennének. A kérdés csak az, hogy mi történik azokkal a fémekkel, amelyek a telefonokban, számítógépekben, képernyőkben találhatók, és amelyek kitermelése komoly energiaráfordítással jár, ráadásul egy részük Európában nem is hozzáférhető bányászati úton. Miközben a kontinens ipara újabb és újabb nyersanyagokra szorul, a már egyszer kitermelt fémek jelentős része elvész a hulladékkezelés során. Az Indexen megjelent elemzés összefoglalóját Bartók Szilviától hallják.
7: A fogyasztói társadalom gyors ütemben cseréli le elektronikai eszközeit, ami hatalmas mennyiségű elektronikai hulladékot eredményez. A megunt telefonok, számítógépek, háztartási gépek mintegy 60 féle értékes fémet, például aranyat, galliumot, tantált tartalmaznak, amelyek az európai ipar és a zöld átállás, vagyis a szélturbinák, hőszivattyúk számára nélkülözhetetlenek. A legnagyobb problémát a hatékony körforgás hiánya jelenti. Egy kutatás szerint az EU-ban 2006 és 2021 között keletkezett elektronikai hulladék 56%-át be sem gyűjtötték. Ennek fő oka, hogy a lakosság gyakran a normál háztartási szemétbe dobja a régi eszközöket. Így a bennük rejlő nyersanyagok örökre elvesznek, a kitermelésükre fordított energia és munka pedig kárba vész. Persze a begyűjtés önmagában még nem garantálja a sikert. Miközben a nemes fémeket, aranyat, ezüstöt már hatékonyan újrahasznosítják, sok más fontos fém a nem megfelelő feldolgozási technológiák miatt megsemmisül a hulladékkezelés során. Pedig a fémek sikeres visszanyerése és újrahasznosítása két kulcsfontosságú problémát oldana meg. Egyrészt jelentősen csökkenteni az Európai Unió külső, sokszor geopolitikailag instabil beszállítóktól való importfüggőségét. A becslések szerint a hulladékból kinyert gallium 40%-kal, a tantál 23%-kal mérsékelhetné a behozatalt. Másrészt a másodlagos fémek használata minimalizálná az új bányászati kitermelés súlyos környezeti és gazdasági terheit. A régi telefonok, laptopok, tévék, monitorok és háztartási gépek tehát nem feltétlenül értéktelen tárgyak, amelyeknek a kukában vagy lomtalanításkor az útpatkán van a helyük. A bennük található fémek egy része ugyanis a következő generációs technológiák alapanyaga lehet. Már persze csak akkor, ha sikerül begyűjteni, kinyerni, majd visszaforgatni ezeket a gyártásba.
0: Magyar Péter az önkormányzatok terheinek enyhítését, a vidéki fejlesztések felgyorsítását és az autópálya koncesszió felszámolását ígérte újraindult országjárásának pécsi állomásán. Mivel a költségvetés rendkívül nehéz helyzetben van, ezért a vidékfejlesztési és pénzügyi tárcának közösen kell megnéznie, hogy lehet fokozatosan csökkenteni a szolidaritási hozzájárulást, de ha indokolt, már idén is elképzelhető, hogy annak egy részét elengedjék. Adta hírül a Portfolio.hu. A frontvonaltól 25 kilométerre Harkivban nyitja új kelet-ukrajnai irodáját az ökumenikus segélyszervezet. A héten történtben Dékány Bence nemzetközi programokért felelős igazgató nyilatkozott rádiónknak.
8: A segélyszervezet most már 4,5 éve támogatja a rászorulókat, a háború elől menekülőket és a háború áldozatait. Ennek a 4,5 évnek a során több mint 50 millió dollár, tehát megközelítőleg 20 milliárd forint értékben hajtottunk végre segélyakciókat. Eredményeként több mint 1 millió rászorulón tudtunk segíteni az országban. A segítségnyújtás több fronton, több szektorban különböző igényekre reagálva zajlott az elmúlt években, és ennek egy következő lépése az, hogy a frontvonalhoz lehető legközelebb Harkiv városában már az első segítségnyújtás során részt kívánunk venni ebben a folyamatban. Ennek lenne egy kiemelten fontos pontja az irodánknak a megnyitása. Jelenleg 2 ukrán kollégánk ül az irodában, elsősorban az ott végrehajtandó projekteket fogják ők ellenőrizni, és természetesen részt vesznek a helyi koordinációban, tehát mind a segélyszervezetekkel, mind az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagszerveivel, valamint a helyi kormányzattal is folyamatosan információt cserélnek. Nagyon-nagyon fontos ilyenkor az információ áramlás, hiszen a szükségletek, az igények és természetesen a belső menekülteknek a száma is napról napra változik. Erre nekünk nagyon gyorsan kell reagálni ahhoz, hogy hatékony segítséget tudjunk nyújtani, és ez csak úgy működik, hogyha ott helyben irodával és állandó kollégákkal rendelkezünk.
0: Súlyos következményekkel járt az éjszakai orosz dróntámadás Ukrajna több térségében. Kijev környékén újabb gyermekáldozatokról érkezett hír, miközben Ukrajna Moszkva térségében is csapást mért oroszországi célpontokra. Nyíri Kata jelenti.
9: 138 drónnal indított éjszakai támadást Oroszország Ukrajna ellen, közölte az ukrán légierő. A közlés szerint a támadó eszközök mintegy fele sugárhajtású drón volt. A Kijev környéki támadásoknak különösen súlyos következményei voltak. A Vizsgorodi járásban, kórházban meghalt egy gyermek, aki az előző esti támadásban sebesült meg. Ezzel 4-re emelkedett a Kijev megyei halálos áldozatok száma, köztük 3 gyermek és egy nő. A térség 5 járásában összesen 31 objektumról rongálódott meg. A közeli Vinyice megyében a hajnali dróntámadás egy vasúti létesítményt is elért. Tűz ütött ki, amit a tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek. A hatóságok szerint ott nem sérült meg senki. Herszon megyében közben egy kolostort ért dróncsapás. Egy 71 éves pap életét vesztette, 4 másik lelkész pedig megsebesült. Közben Ukrajna és oroszországi célpontokról számolt be. Volodymyr Zelenszkij szerint a Moszkva környéki éjszakai műveletben több ukrán nagyhatótávolságú fegyvert is bevetettek. Állítása szerint egy fontos olajipari vállalatot és egy logisztikai objektumot ért találat. Oroszország fővárosának térségében közben jelentős tüzekről érkeztek beszámolók, köztük a kapotnyai olajfinomító környékéről. A lengyel védelmi miniszter eközben arról beszélt, hogy Ukrajna támogatása Lengyelország állami érdeke. Vlagyiszláv Kosztinyiek Kamisz szerint az ukrán légvédelem képes már Ukrajna területén elfogni azokat az orosz rakétákat és drónokat, amelyek egyébként Lengyelország felé haladhatnának tovább.
0: A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldöttgyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Vince Lóránt erdélyi EP képviselő kiemelte, a külhoni magyarság körében Kárpátalján a legnehezebb a helyzet, a kisebbségi jogok biztosítása pedig Ukrajna uniós csatlakozásának is feltétele. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az erdélyi város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott, a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni Virágkarnevál és a Marosvásárhelyi Virágvarás Fesztivál, valamint a két színház között is. Mária Pócs és Csíksomjó közötti együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá szombaton Csíksomjón, a kegytemplom előtti kertben, amelyet két nemzeti kegyhely testvéri szövetségének is tekintenek. Gáspár Sándor tudósít.
10: Mária Pócs és Csíksomjó közötti 500 kilométeres zarándok út fenntartásáról és jövőbeli fejlesztéséről szombaton írtak alá megállapodást Csíksomjón, a kegytemplom előtti kertben. Dr. Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg az újonnan összekötött zarándokutat. 8 intézmény és civil szervezet kötelezte el magát a Máriától Máriáig elnevezési programon. A Romániai Mária út egyesület, a Via Partium egyesület, a Csíksomjói és a Mária Pócsi kegyhelyek, valamint a kapcsolódó önkormányzatok. Pap Bertalan, Mária Pócs polgármestere úgy véli, feladatuk az egyház és a zarándokok kiszolgálása, valamint az egyházzal való szoros együttműködés. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere bejelentette, egységes zarándok útvonalat alakítanak ki a csíksomjói kegyhelyen, amely összeköti a kegytemplomot a pünkösdi búcsuk helyszínével a csíksomjói nyereggel. Emellett a Mária úton érkezőket hamarosan állandó fogadóközpont és információs iroda várja. Dr. Mosolygó Péter atya, a Mária Pócsi kegyhely igazgatója, Szabolcs Szatmár Bereg vármegye képviseletében is, fölidézte a 2022-ben aláírt testvérkegyhelyi megállapodást. Kiemelve, öröm látni, hogy célba ért a két kegyhelyet összekötő út gondolata. C.G. Zoltán, a Via Partium Egyesület elnöke tájékoztatott, csapatuk vállalta a Mária Pócs és Zilaj közötti 180 kilométeres szakasz kiépítését, karbantartását és logisztikáját, amiben a magyarországi vármegyék támogatására is számíthatnak.
0: Közlekedési hírek.
11: A fővárosban a 2B villamos a Gubacsi út határút és a Koppány utca között, az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Koppány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A 223-e és a 224-es autóbusz, illetve a 2B villamos igénybevételét ajánljuk. Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mától a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrendei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
12: Köszöntöm a hallgatókat! A ceglédi fővonalon a repülőtér közelében fa dőlt a felső vezetékre, emiatt ezen a szakaszon nem közlekedhetnek a vonatok. Az elővárosi vonatok Cegléd felől csak Vecsésig közlekednek, Vecsés és Kőbánya Kispest között pótlóbusszal utazhatnak. A hajnali szegedi vonatok és a napfény Intercity csak Cegléd és Szeged között közlekednek. Aktuális információk a mavinfor.hu oldalon. Az Osztrák Vasúttársaság ma hajnaltól ismét fogad vonatokat Hegyesalomnál, így ma már nem kell fennakadásra számítani a bécsi nemzetközi vonatoknál. A H9-es Csömöri Hévmától ismét a teljes vonalon jár, autóbuszra nem kell átszállni. Karbantartást végzünk a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Vágányzár a Mecsek Intercity utasait is érinti. A Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulásra kell számolniuk. A korlátozás október 2-áig tart. Szintén karbantartás miatt a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon is változásra kell készülni. Néhány késő esti és kora hajnali vonat helyett váltakozó szakaszon pótlóbusz jár. A hajnali S40-es vonatok emiatt Dombóvárról a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. Dolgoznak a szakemberek a Miskolc hidas németi vonalon is, emiatt holnapi pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Hennád Intercity helyett a pótlóbuszok Miskolctól egészen Kassáig járnak. A gyesebb karbantartást végez Győr és Csorna között, emiatt holnapig pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon. A pótlóbuszos átszállás miatt a vonatok nagyjából fél órával korábban indulnak Sopronból és Szombathelyről a főváros felé. Az aktuális és az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu oldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, Mavinform.
0: A várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Vasárnap véget ért a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását követeli a Nemzetiségi Unió. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársam Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Következik a múlt idéző Tóth János András szerkesztésében.
13: 2026. szeptember 21-e, hétfő van. Egyházunkban ma Szent Máté apostol és evangélista ünnepe van. Máté vámos volt, amikor Jézus meghívta, a Héber Lévi nevet használta, Kafarnaumban lakott, Alfeus fia volt. Valószínűleg a jómód mellett művelt lehetett, hiszen nagyon jól beszélt görögül is. A hagyomány szerint Etiópiában, Perzsiában, talán még Macedóniában a pogány népek közt hirdette az evangéliumot. Az örömhírt a zsidó honfitársai számára írta anyanyelvén arámul. Célja a messiásra vonatkozó jövendőlések beteljesedésének bizonyítása volt, ezért gyakran hivatkozik így, hogy beteljesedjék, amit a proféták jövendőltek. Tanítását az első század 50-es éveiben írhatta le, hamarosan görögre is lefordították, talán maga Máté. Ez a fordítás maradt fenn, az arám nyelvű sajnos elveszett. Szent Máté általános hagyomány szerint vértanúságot szenvedett, ennek azonban sem helyéről, sem idejéről nincs adatunk. Isten éltesse a ma ünneplő Máté, Jónás és Ifigénia keresztnevű hallgatóinkat. A Máté jelentése Jahve ajándéka. A Jónás is bibliai név, jelentése galamb. Az Ifigénia pedig görög eredetű mitológiai név. A mükénei királylány nevéből, jelentése erősnek született. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját annak tiszteletére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámájának ősbemutatója a Nemzeti Színházban. 132 éve jött a világra Pécsi Blanka színésznő, író, nyelvművelő, rádiós műsorvezető. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Pécsi Blanka, a Bécsi Magyar Nagykövetség kulturális attaséja, a Bécsi Kollégium Hungaricum igazgatója volt. Ma lenne 98 éves Sinkovics Imre, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzet színésze. 235 éve látta meg a napvilágot Gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter, a modern Magyarország egyik megteremtője, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, a legnagyobb magyar. 180 évvel ezelőtt a Széchenyi István elnökletével megalakult Balaton Gőzhajózási Társaság Balatonfüreden vízre bocsátotta az első balatoni gőzhajót. A kisfaludi névre keresztelt hajó gőzgépe Angliában, míg a hajótest az óbudai hajógyárban készült. A gőzös próbaútja Balatonfüredről Kenesére vezetett. Ezután egy év alatt sorra épültek kikötők Badacsonyban, Alsóörsön, Bogláron, Révfülöpön, majd később Füreden. Ma lenne 92 éves Leonard Cohen, kétszeres Grammy-díjas kanadai költő, regényíró, énekes és dalszövegíró. Korai korszakában a zenéje a countryra épült, mind dallamait, mind a hangszerelését tekintve, de az 1970-es évektől a pop és a kabarézene különböző stílusai hatottak rá. Az 1980-as évektől mély, basszus hangfekvésben való ének jellemzi dalait, melyek gyakran érzelmileg súlyos, komplex lírai darabok, szövegeiben pedig sokszor jelenik meg a vallás, az elszigetelődés és a személyes kapcsolatok bonyolultsága. Cohen zenéje jelentős hatást gyakorolt más énekesekre, dalszövegírókra. Műveiből több mint 1000 feldolgozást rögzítettek különböző előadók. Számos dalát adták elő magyarul is, többek közt Kern András, Zorán, a Kispál és a Borz, és sokan mások is. Leonard Cohen Hazánkban teltházzal 2009. augusztus 31-én adott koncertet a Papp László Budapest sportarénában.
0: Multidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.
14: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

Kedves hallgatóink! A zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Forgács Lajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Szent Máté apostol és evangélista ünnepén, Szent Misénket Olivérért ajánljuk fel, jó Isten adjon neki jó egészséget, sok-sok kegyelmet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedén, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Ámen. Könyörögjünk. Istenünk, Te mérhetetlen irgalmaddal apostolait közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbeni járása támogasson minket, és Téged követve egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái. Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget és a szorongatást. Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk. Fáradunk, virrasztunk, böjtölünk. Szolgálunk fedhetetlen élettel, tudással, türelemmel. Szent lélekben őszinte szeretettel. Hirdetjük az igazságot Isten erejével. Harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel, akár sikerér, akár kudarc. Akár gyalázat, akár dicséret. Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk. Ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek. Meghalhatunk, és mégis élünk. Megfenyíthetnek, mégsem halunk bele. Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk. Szegények vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk. Semmink sincs, mégis minden a miénk. Ez az Isten igéje.

Téged, Isten, dicsérünk, Téged, Úrnak ismerünk, Téged dicsér egek, Ura,

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert, a vámasztalnál ült, így szólt hozzám: Kövess engem! Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait: Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozaton. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim, sok templomban ábrázolják egymás mellett, egy kompozícióban szinte az evangélistákat, anélkül, hogy emberi alakot rajzolnának, festenének föl, csupán csak a jelképeikkel jelzik. Nos, az angyal vagy ember, de inkább ilyen angyalforma, az ő jelképe. Máténak az angyala jelképen. Maga a név Mattáj, héber eredetű, és annyit jelent, hogy Isten ajándéka, Jahvé

0: fűzi ezeket. Csak példának szeretném mondani például a hegyi beszédnek a gondolat világa. Egymás mellett vannak a különböző mondások, vagy éppen az Isten országáról szóló hasonlatok. Hogy hasonlít az Isten országa drága kőhöz, akkor a hálóhoz, a búzaföldhöz, sorolhatnánk tovább. Igen, Máté így dolgozott, és így tárja elénk az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Az evangélium szerint vámos volt, de a Lévi nevet is használta. Kafarnaumban dolgozott. S Máté vámos a zsidók szemében egy gyűlölt ember volt, egy kitaszított, egy tisztátalan embernek számított. Máshol sokszor mondják, hogy mintha utcanő, a vámos és a pogány, ez egy kategória volt az ő szemükben. De és éppen a mai evangélium erről szól, és ezért csodálatos is ez az evangélium, hogy Jézus megszólítja, amikor meglátja őt ott a vámasztalnál, akkor megszólítja. És amikor Jézus továbbment, hogy idézzem, látott egy Máté nevű embert, aki ott ült a vámnál, szólt neki, kövess engem. Milyen tekintete lehetett az Úr Jézus Krisztusnak, hogy egy sokak által megvetett emberre rátekint, és azt mondja, hogy kövess engem, látott. Ez a tekintet, ez az irgalomnak a tekintete volt. Nem véletlen, hogy Szent Máté az evangéliumában oly sokat ír az irgalmas Jézusról, magáról az irgalomról. Ez a tekintet ránézett, és megígézte Mátét. Nem tehetett más, mint fölállni, otthagyni mindent is követni az Úr Jézus Krisztust. Jézus, amikor rátekintett Mátéra, akkor ő nem a bűnös, a korrupt embert látta, hanem azt a valakit látta, amivé majd lesz ő általa, az ő kegyelme által, és Máté pedig fölállt és követte őt. Krisztusban, kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy ez számunkra is nagyon fontos. Jézus ránk tekint. Ránk tekint az Eukarisztiában, amikor rátnézünk az oltári szentségre, ránk tekint a Szentírás szavaink keresztül, ránk tekint, és megszólít, kövess engem, és föl akar emelni bennünket a bűneinktől. Máté hagyta magát fölemelni, és ez is nagyon fontos, mert Isten az emberi szabad akaratot mindig tiszteletben tartja. Máté fölállt, mert hagyta magát, hogy Jézus kiemelje őt a bűnösök közül. Máté az irgalomnak az apostola. Ő írja le ezt a mondatot is, amit az Úr Jézus mond, hogy az ember fiának azonban van hatalma a földön a bűnöket megbocsájtani, és hogy ő nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez. Ez a Jézus az irgalmasság evangéliumát hirdeti és cselekszi. És Máté azzal, hogy leírja nekünk, és hogy egyáltalán meghívást kapott, és leírja nekünk, ennek lett igazában véve részesévé. Ő már tudta, hogy mit jelent a jézusi irgalom. A hagyomány szerint Jézus mennybe menetele után Szent Máté Etiópiába ment, és ott hirdette Isten evangéliumát, ott halt vértanú halált. Krisztusban, kedves testvéreim, Szent Máté apostolt ünnepeljük, az irgalom apostola, az irgalom evangéliumát, aki ránk hagyta, valóban Isten ajándéka, valamennyien lehetünk Isten ajándéka, ha engedjük, hogy Jézus kiemeljen bennünket, fölemeljen bennünket. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Máté és a többi apostol közbeni járására hallgassa meg kéréseinken.
1: áld meg, Urunk, egy

0: házadat, Leó pápánkat, főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk
0: téged, hallgass meg minket! Küldj, Urunk, munkásokat aratásodra, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk
0: téged, hallgass meg minket! Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk
0: téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk
0: téged, hallgass meg minket! Végül engedd, Urunk, hogy Olivér testvérünk megkapja neki szükséges kegyelmeket, legyél vele most és mindig. Amen. Kérünk, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk
0: téged, hallgass meg!
2: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Nézzetek ránk, Krisztusnak szolgái, esedezünk, mi bűnnek fogjai.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, Szent Máté apostolt ünnepelve eléd hoztuk imádságainkat és áldozati adományainkat. Kérve kérünk, tekints kegyesen egyházadra, amelynek hitét az apostolok ige hirdetésével alapoztad meg, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájadat örök pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.
0: Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Mátéval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértőkbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség az Istenben.
0: Béke veled. Béke veled. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesége.
2: Isten báránya,
0: váljuk a szent áldozat.
2: Te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz
0: nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre.

igét hirdetik, és kezének műveiről beszél a mennybolt. Egy nap a másnak zengi az igét,

eset, mondja az Úr Krisztus. Nem olyan beszéd ez, s nem olyan szavak, hogy ne foghatnád föl hangjukat. Minden földre eljut a zengésük, a földkerekség széléig az ő igéjük.

Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, részesei lettünk annak az üdvösséges örömnek, amellyel Szent Máté apostol boldogan látta vendégül az üdvözítőt. Add, hogy mindig megerősítsen minket eledelével Krisztus, aki nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem hogy a bűnösöket üdvözítse, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak. Isten.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, szombathelyi megyés püspök arra buzdított, mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetében. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket többek között szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatorna díjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a Portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, az eset nem azonos a 4-es blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott, a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni Virágkarnevál és a marosvásárhelyi Virágvarás Fesztivál, valamint a két színház között is. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írja az MTI. A szervezet szombati küldöttgyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvi oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, a hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban és a Szél Kálmán tér környékén. Mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakasz változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezertek mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A ceglédi fővonalon a repülőtér közelében fa dőlt a felső vezetékre, emiatt ezen a szakaszon nem közlekedhetnek a vonatok. Az elővárosi vonatok Cegléd felől csak Vecsésig közlekednek, Vecsés és Kőbánya Kispest között pótlóbusszal utazhatnak. A hajnali szegedi vonatok és a napfény Intercity csak Cegléd és Szeged között közlekednek. Aktuális információk a mavinfor.hu oldalon. Az Osztrák Vasúttársaság ma hajnaltól ismét fogad vonatokat Hegyeshalomnál, így ma már nem kell fennakadásra számítani a bécsi nemzetközi vonatoknál. A H9-es Csömöri Hévmától ismét a teljes vonalon jár, pótlóbuszra nem kell átszállni. Karbantartást végzünk a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Vágányzár a Mecsek Intercity utasait is érinti. A Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulásra kell számolniuk. A korlátozás október 2-áig tart. Szintén karbantartás miatt a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon is változásra kell készülni. Néhány késő esti és kora hajnali vonat helyett váltakozó szakaszon pótlóbusz jár. A hajnali S40-es vonatok emiatt Dombóvárról a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. Dolgoznak a szakemberek a Miskolc hidas németi vonalon is, emiatt holnapi pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Hennád Intercity helyett a pótlóbuszok Miskolctól egészen Kassáig járnak. A gyesebb karbantartást végez Győr és Csorna között, emiatt holnapig pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon. A pótlóbuszos átszállás miatt a vonatok nagyjából fél órával korábban indulnak Sopronból és Szombathelyről a főváros felé. Az aktuális és az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinfor.hu oldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, Mavinfor.
0: Lapszemle. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tétlenség ellen tüntettek Genfben és Lausanne-ban, adta hírül az Economics. Más svájci városokban is tüntetéseket szerveznek október 2-áig, mert a szervezők szerint nem a fegyverkezést kell finanszírozni. A tömeges megmozdulások résztvevői azzal a jelszóval vonultak utcára, hogy nem akarunk 50 fokos nyarakat. Lausanne-ban a megmozduláson mintegy 8000-en vettek részt. A több mint 100 szervezetet tömörítő Solidér nevű szakszervezet egyik aktivistája elmondta, a szövetség szélesebb népi mozgósítást szeretne, hogy nyomást tudjanak gyakorolni a hatalmon lévő pártokra, a svájci pénzvilág vezetőire és a szövetségi tanácsra, mert szerintük nem hoznak meg minden szükséges ökológiai intézkedést. A tüntetők bírálják, hogy Svájc a fegyverkezést finanszírozza a klímavédelem helyett. Alig 11 cm választja el a Balatont a 2003-ban mért mélyponttól, írja az Index. A vízszint a csapadék szegény időjárás miatt tovább csökken és lassan közelít a valaha mért legalacsonyabb értékhez. A Hungaromet adatai szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, a legutóbbi mérés szerint viszont már csak 34 cm-t mutat. A Balaton legalacsonyabb vízállását 2003. október 4-én mérték, akkor mindössze 23 cm volt. A mostani érték ennél még 11 cm-rel magasabb, de a Hungaromet szerint a tó folyamatosan közeledik ehhez a rekordhoz. Az apadás fő oka a kevés csapadék. Ha ritkán esik az eső, kevesebb víz jut a tóba, a szintet pedig a párolgás is tovább csökkenti. A lapszemlét Bartók Szilvia szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. szeptember 21-e hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Biksa Levente, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Ungvári Judit interjúját hallhatják az első Nexus Nemzetközi Színházi Fesztiválról. Ebből következik most egy rövid részlet.
6: Tavaly nyáron adtunk be egy pályázatot Tege Antallal, kollégámmal, aki a főrendező a színháznak, a Békés Csabai Jókai Színház vezetésére, és már ebben a pályázatban körvonalazódott számunkra, hogy érdemes lenne egy színházi fesztivált indítani a mi működésünket, és ezt a fesztivált egy bizonyos ciklikussággal megrendezni, mert ha szétnézünk magunk körül, akkor hát lényegében másfél óra távolságra három színház is van. Itt vagyunk a Párciumi Színházak ölelésében, Nagyvárral, Temesvár, Arad.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor messzelátó turisztikai magazinunk ajánlója következik, majd 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük, végül pedig 8 óra 45 perckor nemzetközi lapszemlével várja Önöket a szerkesztő Kövér Tamás. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított: mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetében. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja 8,3 milliárd forintot. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket többek között szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Különleges helyszínen, a vatikáni filmarchívumban vetítik le szeptember 24-én Bokor Attila Romzsa Tódor című filmjét. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor boldoggá avatására emlékezve rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetést tartanak Bokor Attila rendező részvételével. A helyszín és az időpont különös jelentőséget ad a vetítésnek. Romzsa Tódort 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá, így idén ennek 25. évfordulójára emlékeznek. A film a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Bokor Attila korábban úgy fogalmazott, hogy Romzsa Tódor történetében nem pusztán történelmi eseményeket akart megmutatni. A rendező szerint a film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. 103 tételt neveztek az ország különböző pontjairól a Pannonhalmi Sörmustrán harmadik alkalommal meghirdetett házi sörfőző versenyre, amelyet szeptember 26-án tartanak, tudatták a szervezők az MTI-vel. A megmérettetésen 89 sör és 14 mézből erjesztett ital versenyez. A nevezési lehetőség megnyitását követően mindössze 72 óra alatt betelt a rendelkezésre álló keret. A Pannonhalmi Sörmustrát ezúttal is a Porta látogató központban rendezik. Célja a minőségi sörfogyasztási kultúra népszerűsítése, a magyarországi házi sörfőző közösség összefogása és építése. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
1: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Pedrofon felvétele szólt. 8:08 van. 4 ország alkotói, 9 előadás, 6 versenyprodukció, egy ősbemutató, teltházak és erős közönség érdeklődés jellemezte az első Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivált szeptember 10-e és 12-e között Békés Csabán. A programban Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Ukrajnából érkező színházi műhelyek találkoztak a békési megyeszékhelyen. A Nexus egyben a teátrum új évadának nyitánya is volt. A fesztivál kezdetről és az évadról Herceg T. Tamást, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatóját, Ungvári Judit kérdezte.
1: Először valósítottátok meg a, nem is tudom, Nexus, vagy Nexus, hogy
2: Nexus.
1: Hogy mondjuk helyesen, mert ugye a Nexusnak is van ám értelme, és azt gondolom ez a két dolog fogalmilag is azért összefügg, hiszen ennek a fesztiválnak a tartalmát tekintve egy olyan merítést csináltok, ami a környező szűkebb régióból válogat előadásokat. Mi volt az elképzelés, az eredeti koncepció, és hogy érzed, hogy mit sikerült ebből megvalósítani?
2: Picit messzebbről kell indulni a koncepcióhoz, onnan, hogy tavaly nyáron adtunk be egy pályázatot Ege Antallal, kollégámmal, aki a főrendező a színháznak, a Békés Csabai Jókai Színház vezetésére, és már ebben a pályázatban körvonalazódott számunkra, hogy érdemes lenne egy színházi fesztivállal indítani a mi működésünket, és ezt a fesztivált bizonyos ciklikussággal megrendezni, mert ha szétnézünk magunk körül, akkor hát lényegében másfél óra távolságra 3 színház is van. Itt vagyunk a Párciumi Színházak ölelésében, Nagyvárad, Temesvár, Arad, és nincs túl messze Zenta se hozzánk, és akkor kirajzolódott, hogy talán ez lehet az az érdekesség, ez lehet az a merítés, amely nem csak kapcsolatépítés, hanem egy pici színház esztétikai frissítés is, hogy így mondjam, amire van okunk nekünk színházvezetőként, hiszen Tege Antal kollégám nagyon sokat dolgozott az Aradi Kamara Színházban, én magam Marosvásárhelyen Bocsárdi Lászlónál végeztem a rendezőszakot, és bizony az anyaországi színház esztétika, színházi forma és a határon túli magyar színházaknak a formavilága azért eltér egymástól. És úgy véljük, hogyha valamire érdemes építkezni, valon érdemes merítenünk színház csinálóként, és a közönség szempontjainak és látószögének megújítására is fölkínálni újdonságot, akkor ebből a környezetből érdemes, és még egy plusz színházként a Beregszászi Magyar Színház is csatlakozott a fesztiválhoz.
1: Hogy látod, hogy ez a válogatás mennyire tükrözi reprezentatívan pont ezt, amit mondtál, hogy izgalmasak ezek a határon túli műhelyek?
2: Hát a törekvés az volt, amit én úgy gondolom jó szívvel mondhatjuk, hogy sikerült, mert valóban azt a formavilágot feti föl a fesztivál és mutatja be, ami az anyaországi erősen verbalitásra épülő szövegközpontú színháztól egy picit eltért, és úgy gondolom, a nagy izgalom persze az, hogy hogyan fogadja a közönség, és nem véletlen, hogy egy fesztiválban próbálunk meg először új palettát nyújtani, ami nagyon-nagyon hűséges és nagyon

0: hogy mindegyik előadáson itt ül, velünk van, pedig egy intenzív ember próbáló 3 nap, tehát ma azért 11-kor kellett beülni előadásra, volt nap, hogy 4 előadást kellett nézni egy nap. Nagy öröm számunkra, hogy vannak, akik jönnek velünk.
1: Pontosan ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a közönséggel milyen a kapcsolódás, hiszen ugye azért ez egy mindig egy nehéz kérdés egy vidéki, még a megyeszékhely is, de egy vidéki színházban, hogy lefedni próbálja-e azokat az igényeket, amik ugye fölmerülnek egy színházzal szemben, és ezt mennyire mechanikusan teszi. Tehát ugye ezt szokták mondani, itt el is hangzott többször, hogy ezt a fajta népszínházas koncepciót szokták ugye általában követni, hogy ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, és mindig nagyon nehéz egy vidéki színháznak ezt a fajta műhely jelleget kialakítani. Te hogy érzed most, hogy ez egy fajta visszaigazolása annak, hogy talán el lehet menni ebbe az irányba, hogy a közönséget is lehet egy picit nyitni, mondjuk így, hogy nevelni, vagy elmozdítani?
0: Én inkább a lehetőséget és a könnyebbséget látom abban, hogy tényleg nagyon hűséges közönség van a Békés Csaba Jókai Színháznak, mindig is így volt. Nagyon erős a bérletezettségünk, nem kell azon izgulnunk egyik napról a másikra, mint a más repertoár színházaknak, hogy vajon lesz elég néző, és hogy jó hangulatban meg tudjuk tartani az előadást, mert a bérletes közönség biztosítja, hogy itt van velünk, és egyben azt is biztosítja persze, hogy mindig egy pici új színeket hozhatunk be, de ez soha nem lehet nagyobb, mint ami a többségnek tetszik. Tehát csak akkor át szabad lépni, és szerintem ez egy fontos része a népszínháznak, hogy csak akkor szabad lépnünk, és csak annyira szabad előrébb mennünk, amikor még tudnak velünk jönni, és fokozatosan figyelembe véve valóban az igényeket. És az is egy nagy dolog, vagy egy sajátos szép dolog vidéken, hogy valóban itt nekünk egy színházunk van a régióban, és nekünk kell kiszolgálni a zenés előadásokkal, a gyermek előadásokkal, a drámákkal, a vígjátékokkal, mindenféle műfajjal. Idén lépünk például abba is, hogy lesz az idei évben, és szeretnék minden évben legalább egyszer opera előadást csinálni, és lesz egy vendég vígoperánk. Persze a lépéseknek mindenféle csinja-binja van, nem véletlen az első évadunkat, azért mi a nagy szerzőket mutatunk föl, nagy klasszikusokat, Csehov, Molière, Shakespeare is, de azért lehetőség szerint vígjáték irányból közelítjük meg, és próbáljuk a közönséget szolgálni, és csábítani, hogy jöjjenek velünk egy másik úton, ami út ugye mindig ismeretlen, hiszen mi meghívunk egy rendezőt, akivel azt gondoljuk, hogy idevág, de sosincs arra garancia, hogy a megszülető új műalkotás az pont olyan lesz, tehát egyébként is egy kockázatos dolog. De így aztán az a legfontosabb, hogy a nézőinknek van bizalma velünk jönni, és nekünk ezt a bizalmat mindig éreznünk kell, fognunk kell a kezüket, és úgy menni, hogy ez a bizalom nőjön, és ne pedig csökkenjen. Egyenőre azt látjuk, hogy a műsor iránt nagyobb a bizalom, mint eddig, hiszen több bérletet vettek meg, hiszen eljöttek egy ismeretlen fesztivál, itt vannak. Itt biztos lesz olyan is, aki pedig csalódik, mert más típusú előadásokra gondolt. Nekünk az a dolgunk, hogy visszanyúljuk értük, és megpróbáljuk őket más megfogni, és esetleg mást kínálni számukra, de el nem engedni, mert az egy nagy dolog, hogy sokan kitartóan jönnek, és színházat akarnak látni.
1: Vagy egy kicsit kikacsintva az évadra, amit ugye itt mondtál is elméleti síkon, hogy melyek lesznek azok az előadások, amelyeket az idén Békés Csabán láthat a közönség.
0: A műsor struktúra az a megszokottak szerint alakul. A Nagyszínházban 2 zenés előadás, 3 mese előadás és 2 drámai előadás, a Kamaraszínházban is 2 előadás, és csináltunk egy új stúdiószínpadot, ezt még nem láthatta csak a fesztivál közönség, most fogjuk bemutatni egy új helyszín, ahol mi akadálymentesítve tudnak jönni hozzánk most már a nézők, jó klimatizálva, nincs áthalás, tehát ezt nagyon büszkék vagyunk rá. Ez a stúdió helyszín pedig lesz a lehetőség egy picit kísérletezni, progresszívnek lenni, és alig titkolt módon olyan előadásokat raktunk össze, ami a fiatal közönséget is szíven találhatja. Itt identitáskereséssel foglalkozó, mondjuk az átváltozás, vagy az Übő a király, ami egy izgalmas átirat, ami a szokásos hatalmi indexek mellett azért nagy részt foglalkozik a párkapcsolati befolyásolással is, 2 monodráma, miközben az egyéb játszóhelyeken a említett klasszikusok, de ott is igyekszünk például Molière-nek egy új, csak a Békés Csaba Jókai Színházban először látható új átirat elkészítésére kértük föl Parti Nagy Lajost, akinek ez a 4. Molière átirata lesz. Én nagyon rajongok, 3-at már rendeztem az ő átirataiból, és nagyon-nagyon büszkeséggel tölt el, hogy az ő bizalma is megvan, és itt a Békés Csabai Színház pont olyan rangon, mint bármelyik magyar színház, egy fantasztikus kortárs szerző átiratát mi mutathatjuk majd be. Szóval

0: Sokféle apró cselekkel, csábításokkal próbáljuk mind a művésztársadalom figyelmét, a Békés Csabai Színházra irányítani, mint pedig a Csabai és a regionális közönséget idehívni és fókuszba hozni.
1: És a Nexusszal lesz a folytatás, illetve hogyha lesz folytatás, gondolom, hogy tervezitek, akkor milyen irányba próbáljátok meg igazítani a programot, vagy bővíteni akár?
0: Többféle elképzelésünk van. Itt az első legfontosabb volt, hogy a említett színházakat megnyerjük, hogy egy nyeretlen lovacskák vagyunk, hiszen nem tudunk még mit felmutatni, de jöttek velünk és vállalkoztak arra, hogy ebbe a fesztiválba velünk legyenek. Most következik majd egy szakmai zárás, amikor külön-külön és aztán együtt is leülünk ezekkel a színházakkal, és megbeszéljük, hogy ez milyen kilátásai lehetnek, ugye többféle lehet, hogy ez vándorfesztivál, mindig itt van, minden évben, bizonyos ciklusonként tematizáljuk, tehát most fog tudni majd elkezdődni a fesztivál sikerét követően olyan elemzés és olyan kollaboráció kialakítása, ami talán a magyar vagy nemzetközi, hiszen ugye itt most több országról van szó, nemzetközi színházi életben is esetleg új színfoltokat is hozhat. Van erre nézve elképzelésünk, de hát ezt meg kell beszéljük, ez egy olyan fesztiválosok partner függvényében tud kialakulni.
1: Ha a profilt nézzük, ugye van egy kisvárdai fesztivál, amely döntően azért a határon túli színházakat szemlézi, nyilván egy tágabb körből akár, és hát ugye azt is lehet látni, hogy a magyarországi fesztiválokon is nagyon sok esetben már a határon túli színházak szerves részei, akár az Osztnak, vagy a Városmajori szemlének, tehát hogy van egyfajta ilyen átjárás. Szerinted mi az a szegmens, vagy az a kis plusz, amit meg tudtok célozni, hogy ez egy kicsit másabb legyen, mint az összes többi fesztivál? Hogy látod most?
0: Ugye nekünk a kiindulási pont az a partnerszínházak közelsége volt, amiben azért két magyar színház is majd be tud kapcsolódni, már Magyarország, anyországi színház is, mert Kecskemét és ugye Szolnok sincsen messze ebbe a merítésbe. Azért akadozik a szóval, és mondom lassan, mert ami van elképzelésünk, azt előbb a partnerekkel kell megbeszélni. Erre utaltam, van elképzelésünk, hogyan lehet picit más csinálni, miközben mi nem arra törekszünk, hogy más csináljunk, hanem arra csináljunk valami sajátot, ami itt helyben, ebben a régióban tud létrejönni. Erre kérünk még időt, hogy ezt a partnerekkel kitaláljuk. Több irány is van, ami azt hiszem makacsul eltérőbbé teszi a Kisvárdai Fesztiváltól a koncepciót.
2: A háromnapos találkozó végén a legjobb előadás díját az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciója, a Néma Lakodalom kapta. A legjobb rendezésért a Zentai Produkció színpadra állító Mezei Kingát, a legjobb női alakításért a Beregszászi Társulatból Poják Anitát, a legjobb férfi alakításért pedig Harsányi Attilát díjazta a Nemzetközi Szakmai Zsűri, külön díjban pedig a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház részesült.

0: 8 óra 22 perc van. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Komárom Esztergom vármegye szívébe, Kisbér városába hívom Önöket.
2: Ugye Kisbért szokták úgy is emlegetni, mint a Bakony kapuját. Ezt mondjuk innen nagyon szépen lehet látni, ahogy megyünk például Székesfehérvár vagy Veszprém irányába, akkor az első falvaknál Bakony-Sárkány, illetve Hánta felé látjuk már kicsit ezeket a dimbes-dombos vidékeket, olykor vadállatokkal tarkítva, illetve hát Győr irányába is szépen ellátni, ugye láthatjuk Pannonhalmát is.
1: Amikor idejön az ország távoli vidékéről egy ismerőse, mi az, amit megmutat a településen?
3: Hát velem nem járnak jól, mert én elfogult vagyok, tehát én nekem ez a világ közepe. Úgyhogy én biztos, hogy kezdem a plébánia épületével, ami szintén 1700-as évektől ott áll azon a helyen a katolikus templom mellett. A csonkatornyú templomunk, ami egy kuriózum, és egyébként legendája van, hogy miért. Aztán a helyreállított főtér, ami néhány éve, én azt gondolom, hogy visszaadta ennek a városnak a patináját, meg az otthonosságát, és aztán, ahogy a főtérről elindulunk szépen a gimnáziummal szembe a helytörténeti gyűjteménynek, maga az épület is azt gondolom, hogy egy kuriózum, amit pedig összegyűjt és magába foglal, az még ad hozzá. Néhány száz méter és a lovardánál járunk, illetve a Batthyány épülete együttes, tehát ugye a kastélyhoz tartozó és a Ménes birtokhoz tartozó istálló épületek, a fedett lovardánk, ami Közép-Európa legnagyobb fedett lovardája. Tehát nekünk ez, azt gondolom, hogy számomra, hogy ez a legnagyobb büszkeség. Tehát ezeket biztosan.
1: László atya honnan került Kisbérre? Ismerte a települést annak idején?
2: Valamennyire ismertem, hiszen én is Komárom Esztergom vármegyéből származok, Tata melletti Szomód településről. Papként szentelés után 2017-től voltam egy évet Győr belvárosában, segédlelkész Székesegyházban. Hát a település olyan szempontból volt némileg ismerős, hogy 6 éven keresztül Pannonhalmán tanultam. Testvérem egy évvel alattam járt, így sokszor szüleimmel, testvéremmel Szomód és Pannonhalma. Akár onnan, akár másik irányból mindig átutaztunk Kisbéren. Valamennyire ismerős volt Kisbér, de igazából túl sok minden nem tudtam a helyről. Egy dolgot viszont éreztem a szívemben, hogyha a Jóisten felülírta az előzetes terveket, gondolatokat, akkor az biztos jobb lesz, mint korábban az el volt tervezve.
1: Hamarosan kezdődő műsorunkban Kisbérváros szakrális és természeti értékeivel ismerkedünk.
0: Kedves hallgatóink, Szentirmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A dízel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A NAV a támogatás részletszabályairól, a jogosultak pontos köréről és az utalási dátumokról rövidesen tájékoztatót publikál a honlapján a www.nav.gov.hu címen, valamint a sajtóban és a közösségi médiában is minden szükséges információt közzétesz. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított mindenkit: tegyék fel maguknak a kérdést, mit lehet tenni egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetünkben. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, a nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától a Pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
0: Lapszemle. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tétlenség ellen tüntettek Genfben és Lausanne-ban, adta hírül az Economics. Más svájci városokban is tüntetéseket szerveznek október 2-áig, mert a szervezők szerint nem a fegyverkezést kell finanszírozni. A tömeges megmozdulások résztvevői azzal a jelszóval vonultak utcára, hogy nem akarunk 50 fokos nyarakat. Lausanne-ban a megmozduláson mintegy 8000-en vettek részt. A több mint 100 szervezetet tömörítő Szolidér nevű szakszervezet egyik aktivistája elmondta, a szövetség szélesebb népi mozgósítást szeretne, hogy nyomást tudjanak gyakorolni a hatalmon lévő pártokra, a svájci pénzvilág vezetőire és a szövetségi tanácsra, mert szerintük nem hoznak meg minden szükséges ökológiai intézkedést. A tüntetők bírálják, hogy Svájc a fegyverkezést finanszírozza a klímavédelem helyett. Alig 11 cm választja el a Balatont a 2003-ban mért mélyponttól, írja az Index. A vízszint a csapadék szegény időjárás miatt tovább csökken és lassan közelít a valaha mért legalacsonyabb értékhez. A Hungaromet adatai szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, a legutóbbi mérés szerint viszont már csak 34 cm-t mutat. A Balaton legalacsonyabb vízállását 2003. október 4-én mérték, akkor mindössze 23 cm volt. A mostani érték ennél még 11 cm-rel magasabb, de a Hungaromet szerint a tó folyamatosan közeledik ehhez a rekordhoz. Az apadás fő oka a kevés csapadék. Ha ritkán esik az eső, kevesebb víz jut a tóba, a szintet pedig a párolgás is tovább csökkenti. A lapszemlét Bartók Szilvia szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 36 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint ellátogatunk a budapesti Rótmiksa emlékházba, amely nemrég nyitotta meg újra kapuit a nagy közönség számára. Mindemellett bővebben hallhatnak majd a Szkolár kiadó idei könyv sikeréről, amely egy fiatal svájci író első magyarul megjelent regényét tárja a hazai olvasók elé. Nélio Biedermann, Lázár című könyve egy magyar nemesi család több generáción átívelő történetét és hanyatlását meséli el a viharos 20. századi események hátterében egészen 1956-ig. Kozma Andrással, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjével és egyben a kötet szerkesztőjével beszélgettünk, ebből következik most egy rövid részlet.
5: Igazából azt gondolom, hogy a történelmi hűség vagy a történelem az inkább csak egy ilyen tabló vagy egy ilyen háttér a történethez. Sokkal jobban érdekli talán a szerzőt az a dinamika, ami a családban van, ami az emberek belsőjében játszódik. Van egy ilyen történet, hogy amikor megmutatta az édesapjának a kéziratot, akkor azt mondta az apa, hogy ez nem az ő történetük. Aztán egy másodszori olvasásra pedig megváltoztatta a véleményt, és azt mondta, hogy de ez mégis rólunk szól, ez a mi történetünk. És igazából magyarként, vagy a magyar olvasóként mi is egy picit azt érezhetjük, hogy ez a mi történetünk, hiszen Magyarországon játszódik a magyar történelemnek a 20. századi sorsfordulói tragédiák játszódnak a regényben, és ahogy ezek hatnak erre a családra, tehát, hogy ez adja igazából szerintem a plusz érdekességet a magyar kiadáshoz, vagy a magyar olvasóknak, hogy ez kicsit rólunk is szól, ez a mi történetünk.
0: A szerző is említette egy interjúban, hogy ha jól emlékszem, 5 vagy 6 évig dolgozott a történetem, mire megtalálta a megfelelő formát. Egy kicsit a kéziratról, hogyan jutott a kiadó birtokába a Lázár kézirata? Vannak különböző könyvvásárok, ahol esetleg ajánlotta valaki, már korábban is a kiadó látókörébe volt a szerző. Vannak olyan objektív szerkesztői szempontok és megérzések, amelyek egy új szerző és egy új kézirat esetében iránymutatóak lehetnek?
5: Úgy került a birtokunkba, hogy ez általában történni szokott, ahogy más kiadók, így a Szkolár kiadó esetében is. Ugye járunk, hogy említette, nemzetközi könyvfesztiválokra, kapcsolatban vagyunk irodalmi ügynökségekkel, külföldi kiadókkal, és van egy kollégánk, aki monitorozza a piacot, figyeli folyamatosan az új megjelenéseket és trendeket. Így került a látókörünkbe a Nélio Biedermann könyve is. Amilyen előzetes hírek voltak Európában, aztán később több helyen is, ugye a nemzetközi siker, az, hogy hány nyelvre adták el a fordítási jogokat, eleve az, hogy az egésznek van egy ilyen magyar kapcsolódása, ez mind olyan dolog volt, ami meggyőzött minket, hogy ez a magyar piacon, illetve a Szkolár kiadó portfóliójába is nagyon jól illeszkedő könyv lenne. Szeretik a magyar olvasók, illetve valóban az érdeklődésüket tart számot a kiadvány.
0: Kozma Andrással, a Lázár című nagy sikerű regény szerkesztőjével beszélgettünk, amelyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallgathatnak meg. Várjuk majd Önöket a zenéket válogató Varga Ramónával, a szerkesztő Szent Imrei Kristóffal, valamint a műsorvezető Harcsik Róberttel.

0: Enya felvétele szólt itt a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében. 8 óra 44 perc van. Kedves hallgatóink, a nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben arra hivatkozva nem volt hajlandó ingatlanokat bejegyezni, hogy az eljárás alapjául szolgáló szerződés magyar nyelven készült, közölte Frémond Árpád, a testület elnöke szabadkai sajtótájékoztatóján. A szerbiai jogszabályok szerint azokon a területeken, ahol valamely nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, a kisebbségi nyelv használata kiterjed a közigazgatási eljárásokra és a hatóságokkal folytatott kommunikációra is. Az ingatlan nyilvántartásra vonatkozó jogszabály ugyanakkor előírja, hogy az idegen nyelven készült bejegyzés alapjául szolgáló okirathoz hiteles fordítást kell mellékelni. A szabad magyar szó felmérése szerint az általuk megkeresett 47 vajdasági közjegyzői iroda közül 13 azt közölte, hogy az ügyfél kérésére külön díj felszámolása nélkül magyar nyelven is kiállítja az okiratot. A magyar nyelv a vajdaság számos önkormányzatában hivatalos használatban van. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos használatba venni azokban az önkormányzatokban, amelyekben az adott közösség aránya a legutóbbi népszámlálás szerint eléri a lakosság 15%-át. A brüsszeli Politico szerint az EU nem tudott megállapodni az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában. A nagykövetek a múlt hétfőn, egy nappal a határidő lejárta előtt, nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét, írta a múlt hétfőn a Politico brüsszeli hírportál forrásokra hivatkozva. Hétfőn egyhangú megállapodásra lett volna szükség, amint egy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását előíró szankciós rendszer meghosszabbításáról. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz oligarchát, Aliszer Usmanovot és Mihail Friedmant. Franciaország szintén támogatja Usmanov levételét a listáról. Mások azonban ezt nem voltak hajlandók fontolóra venni, különösen az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz rakéta és drón támadások fokozódása miatt. A múlt kedden lejárt határidőt a nagykövetek egy héttel kitolták annak érdekében, hogy további időt biztosítsanak a meghosszabbításra vonatkozó javaslatok átfogó vizsgálatára. Az új határidő szeptember 22-én éjfél. Siegfried Muresánt, az Európai Néppárti Tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt, a PNL európai parlamenti képviselőjét javasolta a miniszterelnöki tisztségre a múlt csütörtökön Nikusor Dán román államfő. Siegfried Muresánt a május óta ügyvivőként működő Ilie Bolozsán vezette kormányt alkotó pártok, a PNL, a centrista Mentsétek meg Romániát szövetség, az USR, és az RMDS javasolták korábban a miniszterelnöki tisztségre. A kétkamarás román parlamentben a törvényhozók többségének, 233 képviselőnek és szenátornak a támogató szavazatára van szükség egy új kormány beiktatásához. Az ügyvivő kormány mögött álló PNL, USR, RMDS koalíciónak a kisebbségi frakcióval együtt is csak 187 törvényhozója van. Ha a bukaresti törvényhozás a következő miniszterelnök jelölt beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet, és előrehozott választásokat írhat ki. a francia elnök libanoni kollégájával és a jordániai királlyal egyeztetett Libanonról. Emmanuel Macron először libanoni kollégáját, Joseph Aoun-t, majd második Abdallah jordániai királyt fogadta, hogy előkészítsék a nemzetközi támogatást ahhoz, hogy a libanoni hadsereget az ország egész területén be lehessen vetni, valamint az Irán barát Hezbollah síita mozgalmat lefegyverezzék Izrael kivonulása érdekében. A libanoni erők, amelyek alul fizetettek és rosszul felszereltek, jelenleg nehezen boldogulnak a Hezbollah leszerelésével, mely az ország déli részén van jelen. Az Irán barát mozgalom lefegyverzése Izrael dél-libanoni kivonulásának feltétele. Mielőtt Párizsba utazott volna, a libanoni elnök az AFP francia hírügynökségnek jelezte, biztonsági megállapodást szeretne kötni Izraellel, miután az izraeli hadsereg kivonul az ország déli részéről. Joseph Aoun elszántan kiáll a Hezbollah síita mozgalom lefegyverzése mellett, de, mint mondta, konfrontáció nélkül. Arab és európai partnereinknek, valamint az Egyesült Államoknak és barátainknak velünk együtt kell vállalniuk a felelősséget a hadsereg támogatásáért és a libanoni állam megerősítéséért, fogalmazott mindenről szólva a libanoni államfő. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke reményét fejezte ki, hogy közeleg az Irán elleni háború vége, miközben eszkalálódik a konfliktus, amely már hetedik hónapja tart, szaúdi repülőgépek bombázzák Jement, húszi harcosok pedig drónokat és rakétákat lőnek ki szaúdi városokra. Az Irán által támogatott húszik villámgyors előre nyomulása Jemenben, a Vörös-tenger mentén és a szaúd-arábiai elleni támadásaik, valamint a Szaúd-Arábia kelet-nyugati olajvezetékét megrongáló támadások kiterjesztették Teherán befolyását a háborúban, és fokozták a globális olajellátási kockázatokat, írja mindenről a Reuters. Ahogy a háború új színteret vesz, az Egyesült Államok szigorította a beutazást Szaúd-Arábia számára, és megtiltotta a kormányzati alkalmazottaknak, hogy a jemeni határtól számított 30 kilométeren belülre utazzanak. Mindössze néhány órával a húszik és Szaúd-Arábia közötti harcokról szóló jelentések megjelenése után Trump szerda este azt mondta az újságíróknak, nos, remélhetőleg a háború vége felé járunk. A háború Jemenre való kiterjesztése fokozza a háború okozta globális energiaellátási hiányt, amely megzavarta a Hormuzi szoroson átívelő hajózást. A konfliktus előtt a globális olaj és LNG szállítmányok mintegy 20%-át szállította a szoros. A kereskedők szerint a Szaúd-Arábia kelet-nyugati irányú olajvezetékének elhúzódó leállítása akár a globális olajkínálat 4%-át is csökkentheti. Az Axios hírügynökség arról számolt be, hogy Trump találkozni fog az öbölmenti együttműködési tanács országainak, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuwait és Omán vezetőivel, vagy külügyminisztereivel. Végül, de nem utolsó sorban arról, Hussein bin Abdullah, jordán trónörökös szeptember 13-án felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as ünnepségekre, amikor Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumát ünneplik. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A jordániai régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa is elzarándokolt ide, jelezte mindenről a Magyar Kurír.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén George Michael és Aretha Franklin felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a hangtechnikus Vixa Levente nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. A dízel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A NAV a támogatás részletszabályairól, a jogosultak pontos köréről és az utalási dátumokról rövidesen tájékoztatót publikál a honlapján, a www.nav.gov.hu címen, valamint a sajtóban és a közösségi médiában is minden szükséges információt közzétesz. Különleges helyszínen a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le szeptember 24-én Bokor Attila, Romzsa Tódor című filmjét. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor boldoggá avatására emlékezve rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetést tartanak Bokor Attila rendező részvételével. A helyszín és az időpont különös jelentőséget ad a vetítésnek. Romzsa Tódort 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá, így idén ennek 25. évfordulójára emlékeznek. A film a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Bokor Attila korábban úgy fogalmazott, hogy Romzsa Tódor történetében nem pusztán történelmi eseményeket akart megmutatni. A rendező szerint a film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazságról és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. Szeptember 16-án az Arszakra Fesztivál keretében Székesfehérváron a Püspöki Palotában Stempel Irén könyvtáros tartott előadást a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár különleges régi köteteiről. Az esemény bevezetőjével Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója méltatta az Arszakra Fesztivál sok éves értékmegőrző és értékteremtő programjait. Az Arszakra azt az üzenetet akarja előhozni és a lelkünkbe ültetni, amely a hit meggyőződését, a belső tartalmat őrzi és mutatja meg. Ezek a szakrális alkotások, ha az ember kellően érzékeny, akkor a szívét és a lelkét Isten felé emelik, fogalmazott Spányi Antal megyés püspök. 103 tételt neveztek az ország különböző pontjairól a pannonhalmi sörmustrán 3. alkalommal meghirdetett házi sörfőző versenyre, amelyet szeptember 26-án tartanak, tudatták a szervezők az MTI-vel. Célja a minőségi sörfogyasztási kultúra népszerűsítése, a magyarországi házi sörfőző közösség összefogása és építése. A rendezvényen a verseny mellett kóstolók, szakmai és kulturális programok várják a látogatókat. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. A Bakony kapujában fekvő kisbér nem csak földrajzi elhelyezkedésével, hanem gazdag múltjával és sokszínű látnivalóival is marasztalja az átutazót, vagy konkrétan a város látnivalóival ismerkedni vágyót. Itt található például a Magyar Királyi Lovarda épülete, a Mini Magyarország Maket Park, az úgynevezett kiskastélyban kialakított helytörténeti gyűjtemény és a város központjában álló kéttornyú római katolikus templom. Ez utóbbi mellett nem lehet csak úgy elsuhanni, kikerülni, hiszen méretei és külső megjelenése miatt is vonzó. Ajtaja pedig reggeltől estig nyitva áll, bárki betérhet egy imára vagy a belső tér megcsodálására. Magyaros László plébánossal a templom oldalánál felállított Pió atya szobornál kezdjük a sétát.
1: Mondhatni, hogy tényleg csak egy pár éves múltja van annak, hogy itt kisbér főterén a római katolikus templom mellett láthatjuk Pió atyának életnagyságú szobrát. Gyakorlatilag egy olaszországi fogadalmi zarándoklat során vetődött fel a gondolat, hogy Pió atyának az életnagyságú szobrát el kellene hozni kisbérre, és itt a templom közelében felállítani. Ugye 16. Benedek pápa mondta, hogy Pió atya a 20. századnak a legnagyobb misztikus szentje. Ugye tudjuk azt, hogy azért némi magyar kötődése is van, hiszen egyik alkalommal, amikor bilokált, akkor Mindszenty bíborost is meglátogatta a börtön cellájában, amikor szentmisét mutatott be. És valójában ez az engesztelő lelkület, a megtérésre való felszólítás Pió atya életében is nagyon hangsúlyos volt, és mi is úgy gondoltuk, hogy akár az itt élő emberek számára, akár a kisbéren áthaladó emberek számára Pió atya szobra egy olyan jel lehet, ami egyrészt megtérésre késztet sokakat, illetve valahogy a Jóistenhez közelebb visz, ahogyan láthatjuk Pió atyának a kitárt kezeit, valahogy, mint hogyha hívna bennünket a Jóistenhez, hívna bennünket a templomba.
0: Mikor került ez felállításra itt a templom jobb oldala, a jobb oldali tornya mellett?
1: Igen, az említett zarándoklat 2022-ben volt, és gyakorlatilag bő egy évvel később, 2023. szeptemberében elkészült a szobor talapzata, és a mostani helyére lett állítva a szobor, és szintén nem véletlen, úgy gondolom, ahogyan Pió atya is mondta, hogy véletlenek nincsenek, mert ezeket a Jóisten alakítja, pont az irgalmasság órájában került helyére a szobor, tehát délután 3-kor szólt a harang, amikor a daruval sikerült a mostani helyére oda emelni.
0: És ezt Olaszországból hozták a szobrot is, tehát igen. Onnan, ahová kötődik a Pió atya is.
1: Igen, Pió atya szülővárosában, Pietrelcsinában vásároltuk ezt a szobrot, a hívek nagy lelkű adományaiból fakadóan. Elmondhatjuk, hogy a szobor készítői, illetve ez a család, aki ezt a szobrot is készítette, egyrészt kapcsolatban volt Pió atyával, a nagyszülők személyesen is ismerték, házasságkötésüket követően elmentek Pió atyához külön áldást kérni.
0: Hátunk mögött pedig egy nagyon szépen felújított épület, a plébánia épülete, egyemeletes. Mindig is plébánia volt?
1: Nem, ez a plébánia épület valójában Kisbér városának a legrégebbi épülete. Ez egy egyszintes fogadó épület volt egy pincével együtt, és ezt vásárolta meg a Batthyány család, és döntöttek úgy, hogy legyen belőle plébánia. És így a 19. század első felében, tehát gyakorlatilag a két toronnyal szinte egy időben épült az emelet, és így általában három lelkipásztor lakott itt, egy plébános, illetve két káplán. Ugye az elmúlt években, hála Istennek, sikerült kívülbelül felújítani, úgyhogy valóban a Kisbér városközpontjának egy méltó épületévé vált ismét. Kívülbelül őrzi a múltat, ugyanakkor korszerű felújítás történt, tehát hőszigetelés, illetve minden más fontos dolog megvan benne, ami mondhatni, hogy egy 21. századi lakóépületben, illetve közszélú terekben szükséges. A felújítást követő időszakban, az elmúlt években úgy gondolom, hogy minden szempontból ki van használva. Öröm megtapasztalni azt, hogy valóban volt értelme ennek a sok-sok munkának, ami a felújítással, illetve előkészítésével együtt járt. Jó látni azt, amikor például egy hittantábor alkalmával 60 gyerek népesíti be a plébánia földszintjét, illetve az udvart. Az ember megerősödik abban, hogy igen, érdemes tenni, érdemes csinálni, érdemes szépíteni, nem csak a fizikai köveket, hanem ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, az emberi lelkeket, hiszen a lelkek templomát kell elsősorban építenünk, illetve mondhatni, mindig rendben tartani, illetve tisztán tartani. Tavaly rendeztük meg első alkalommal itt a plébánián a családi napot, ami hála Istennek nagyon jól sikerült, úgyhogy idén ősszel tervezzük a második plébániai családi napot, és ennek részeként szeretnénk Szent Carlo Acutisnak az életét mondhatni, hogy közel hozni a gyermekek, ifjúság és a szülők felé. Ugye tudjuk, hogy Carlo Acutis mondhatni, hogy egy kortárs szent, például egy időben születtünk, 91. május 3-án született, én meg például 91. október 3-án, úgyhogy én még közelebbinek érzem az ő személyét, és egyébként említett 2022-es olaszországi zarándoklaton megálltunk Assisiben is, imádkoztunk az ő sírjánál. Már ott is tovább erősödött ez a kapcsolat, illetve hitoktatónk javaslatára szeretnénk most következő pár hétben tényleg ezt a kiállítást megvalósítani, ami mondhatni, hogy valamennyire egy állandó kiállítás is lehetne, tehát aki ide kisbérre érkezik, meg lehet tekinteni, illetve ha esetleg megfogalmazódik kérés igény, akkor nyilván más egyházi közösségeknek is kölcsönadhatjuk.

0: A templom története visszanyúlik a 18. századra. Itt Kisbéren korábban volt már kettő templom a főtér másik oldalán, azok viszont fából épültek, úgyhogy így a idő múlása során azokat le kellett bontani, és végső soron 1683-tól volt már helyben lakó plébános, és 1722-től van az anyakönyvezés. Azonban az első kőből épült templomot 1744-ben szentelték fel Szűz Mária tiszteletére. A mostani templommal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy 1783. március 19-én Bécsben a helyi kegyúr, tehát gróf Batthyány Tódor rendelt el a kisbéri templom építését. Tehát valójában ennek az épületnek az eredete 1783-ig megy vissza. A templom tornyok nélkül épült meg legelőször, ezek a 19. század elején készültek el. A kisbéri templom késő barokk, klasszicista stílusban épült, Kopp Weiser bécsi építész tervei szerint. A mostani kialakítás, ahogyan említettem, 19. század elején alakult ki, ugye a kor stílusa a klasszicista stílus szerint. Ugye egész egyszerűen abban a korban ilyen stílusú tornyokat építettek, gondoljunk csak a Váci Székesegyházra, vagy itt a közelben például a Veszprém-Varsányi templomnak is kettő csonkatornya van. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a helyiek körében van egy mendemonda legenda, ami a csonkatornyokkal kapcsolatos. Ennek részeként szokták emlegetni, hogy a helyi kegyúrnak a felesége kérte a férjétől, hogy kettő csonkatorony épüljön a templomhoz, és ezt amiatt is kérte, mert a grófné nagyon szeretett Párizsban tartózkodni, és ezen belül is nagyon szívesen ment a Notre-Dame-ba imádkozni. Úgyhogy a helyi monda szerint emiatt van a kisbéri római katolikus templomnak kettő csonkatornya.
1: Nagyon szépek a freskók. A mennyezeten is vannak félkör alakúak, az oldalfalakon, illetve az üvegablakok is díszítettek mind a két oldalon, viszont itt különböző stílust is látok. Az üvegablakoknál gondolom korban.

0: és máskor készült. A belső tér díszítése együtt alakult a templom építésével, vagy később kerültek fel a fali díszek?
1: Szinte minden kor hozzátette a saját kézjegyét. Hogyha bejövünk a templom belsőbe, akkor rögtön balkész felől láthatjuk az eredeti főoltár képet, ami szintén Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, csak úgy, mint a jelenlegi főoltárkép. Tehát itt a kisbéri templomban augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén van a bucsú.
0: Oltárkép csere volt?
1: Igen, a 19. században Koroknai Ottót kérték fel, hogy fessen egy új Nagy Boldogasszony festményt, képet, és ezt helyezték fel a jelenlegi helyére. A régi viszont hála Istennek teljes épségében megmaradt, és ma is látható. Ugye a belső fali freskókat Döbrentei Gábor festette 1938-ban. Az oldalsó fali freskók jobb oldalán legalul láthatjuk a kézjegyét is, illetve az évszámot. Az oldalsó fali freskókon láthatjuk az angyali üdvözletet, középen a fájdalmas szűzanyát, elől a szentélyben a csodálatos halfogást, illetve a csodálatos kenyérszaporításnak a történetét. Ha a mennyezeti freskókra feltekintünk, akkor az első ciklusban láthatjuk Szent István királyt, amint megkapja a magyar szent koronát. A középső mennyezeti freskó ciklusokon Szűz Máriát, mint magyarok nagyasszonyát láthatjuk fején a magyar koronával, a legismertebb magyar szenteket, Szent István királyt, Szent Imre herceget, Szent László királyt, a másik oldalon Szent Erzsébetet, Szent Margitot, illetve Szent Kingát. A szentély mennyezeti freskóin pedig Jézus életének főbb eseményeit láthatjuk, ugye Jézus születése Betlehemben, illetve Jézusnak a kereszt halála. A középső részben még említenék egy értékes festményt, amely valójában Mária Terézia adománya a kisbéri templom számára. Egy bécsi festőművész készítette, mondhatni, hogy gyakorlatilag Karl Auerbachnak ez az alkotása művészeti szempontból a kisbéri templomnak a legértékesebb darabja. Ugye szóba kerültek a színes üvegablakok. A II. Világháború bombázásai során sajnos a templomnak 4 üvegablaka megsérült, illetve az orgonája is olyan mértékben, hogy visszaépíteni már nem lehetett. A szentélyben maradt meg egy-egy színes üvegablak, a hátsó 4 üvegablak pedig már a 20. század második felében készült el pótlásként, szintén Jézus életének főbb eseményeit láthatjuk, megtestesülés, 3 királyimádata, feltámadás, illetve pünkösd ünnepét ábrázolja a 4. üvegablak.
0: Ez különösen tetszik, hogy be lehet jönni, tehát nyitva van a templom reggeltől, elmondanak egy imát. Tehát ez nagyon fontos, hogy lássák ne csak kívülről ezt az impozáns épületet, hanem a belső tér szépségén is el tudjanak csodálkozni.
1: Így van, hála Istennek lehetőség van arra, hogy minden nap reggeltől estig be lehessen jönni a templomba, hátsó padokba be lehet ülni, le lehet térdelni, lehet csendesen imádkozni. Lehetőségünk van arra, hogy Szentségi Jézussal találkozzunk, itt adoráljunk, imádkozzunk előtte. Ha például még a jobb oldali mellékoltára nézünk, akkor ugye Jézus szíve szobrot láthatunk, illetve alatt egy kis képet. Ugye minden hónap első péntekén a szentmisét Jézus szívéről vesszük, és utána Jézus szíve litániát imádkozzuk. Természetesen van szentgyónási lehetőség is, tehát ahogyan az Úr Jézus kérte, hogy minden hónap első péntekét az ő szentséges szívének tiszteletére szenteljük. Ugyanakkor az első szombatokat is megtartjuk. Ugye a Szűzanya kérte, hogy minden hónap első szombatját szenteljük az ő szeplőtelen szívének, így a baloldali mellékoltáron a fatimai kegyszobornak a másolatát láthatjuk, ami Fatimából származik. Alatt egy hasonló kis kép, amin Mária szíve látható. És valójában, amikor így első szombatonként a szűzanya kérésére összejövünk engesztelni, ugye rózsafüzért imádkozni, szentmisén veszünk részt, szentgyónási lehetőség is van, akkor átérezzük, hogy mennyire fontos engesztelni saját bűneink miatt is, illetve mások bűnei miatt is, ahogyan az Úr Jézus, illetve a szűzanya kérte, hogy lelkeket mentsünk meg a kárhozattól a mennyországba, úgyhogy igyekszünk első péntekenként, első szombatonként is ezen kéréseknek eleget tenni, illetve minden hónap első csütörtökén a szentmisét és a szentségimádást pedig papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.

0: A kisbéri római katolikus templom jobboldali tornyában egy nagy, baloldaliban három kis harang lakik. A két tornyot összekötő kültéri teraszrészt csigalépcsőn közelíthetjük meg. Szép kilátás nyílik innen az alattunk elterülő városra és a Bakony hegyvonulataira. Régi csigalépcső, falépcső. Az eredeti talán még?
1: Igen, igen.
0: De jó széles, tehát kényelmesen lehet
1: igen. Haladni.
0: Hogy ki van taposva a lépő felület?
1: Minden időnek itt is megjelenik a nyoma.
0: Ez itt az orgonakarzat, mondom, igen, tehát igen. Itt lehet belépni. A kulcs is öreg, ajtó is régi. Most vagyunk az orgona mögött, igen, tehát ez az, amit lentről láttunk. És egy olyan térbe érkezünk, ahol látjuk, hogy miből is készült ez a templom, tehát kisméretű téglákból.
1: Igen.
0: Felhasználták itt a kisbéri téglagyár tégláit?
1: Valószínűleg, igen, a helyi környékbeli téglákat használták fel. Ugye itt jól láthatjuk, hogy ugye a torony, illetve tornyoknak a építés, ugye ez már hozzá lett építve a korábban megépített templomhoz. Itt a padlástérbe vagyunk, gyakorlatilag most a kupolákat felülről láthatjuk. Ugye a korábbi 2011-es földrengésnél sérült meg nagyon a templomnak a szerkezete, tetőszerkezete, ami utána javításra került, de úgy néz ki, hogy a jövőre vagy a záros határidőn belül újra szükség van egy-egy javításra a tetőnél is.
0: Oldalra igen, itt látjuk, hogy a kupolák és a belső kupola kialakítás minden téglából készült. De kívülről nézem, hogy nagyon szépen a külső része is fel van újítva, illetve a tetőzete is új a templomnak.
1: Igen, a templom tetőszerkezete, ahogyan említettem, a 11-es földrengés követően 2011-ben, illetve 12-ben újult meg. A templom külső pedig nagyban a köszönhető annak a felújítás a főtér projektnek. Ennek keretében állami önkormányzati, illetve egyházmegyei támogatásból sikerült a teljes templom külsőt felújítani nyílászárókkal együtt. Teljes mértékben újra lett vakolva, festve, szigetelve lett, illetve a szükséges helyeken a sótalanítást is elvégezték a szakemberek.
0: Igen, itt már nem csiga lépcső van, de fa lépcső. És kiláthatunk az oldalablakakon is, a főtérre, a körforgalomra. Itt akkor följebb már nem is, itt a harang fölöttünk. Tehát most vagyunk a két torony összekötő teraszán vagy balkonján, nem is
1: igen,
0: tudom.
1: Itt úgy mondjuk, hogy kis tető.
0: A kis
1: itt
0: tető,
1: a két torony között. Gyakorlatilag talán a csonka tornyok mellett még kis érdekesség, hogy általában a katolikus templomok tetején keressük és látjuk is a kereszteket. Itt viszont kevésbé látványos helyen, de van templom kereszt, mégpedig a két torony között. Most a feljegyzések, illetve emlékek szerint ez a templom kereszt a eredeti korábbi fa templomnak volt a keresztje, úgyhogy gyakorlatilag ennyi maradt meg elvileg a korábbi templomból. Ami talán még is érdekesség, hogy a két toronyban toronyóra is működik, úgyhogy itt nem csak negyed óránként lehet hallani az idő múlását, hanem hogyha valaki feltekint, akkor látja azt is, hogy mennyi az idő.
0: És hogyha itt lenézünk az oszlopok között, akkor rálátunk a főtérre, és viszonylag távolra, most szerencsénk van, nagyon jó idő van, és egész távolra el lehet látni. Szép a kilátás.
1: Gyakorlatilag a Bakonynak az első dombjait, hegyeit lehet látni. Ugye Kisbért szokták úgy is emlegetni, mint a Bakony kapuját, úgyhogy ezt mondjuk innen nagyon szépen lehet látni, ahogy megyünk például Székesfehérvár vagy Veszprém irányába, akkor az első falvaknál Bakony-Sárkány, illetve Hánta felé látjuk már kicsit ezeket a dimbes dombos vidékeket, olykor vadállatokkal tarkítva, illetve hát Győr irányába is szépen ellátni, ugye láthatjuk Pannonhalmát is, vagy ha nézzünk Komárom felé, ott is ugye láthatjuk a síkságot. Szóval mondhatni, hogy hál' Istennek igen, jó a kilátás.
0: Magyaros Lászlóval, a kisbéri nagyboldogasszony templom plébánosával beszélgettünk. A zene után az úgynevezett kiskastély épületében kialakított helytörténeti gyűjteményben folytatjuk utunkat.

0: 25 éves a kisbéri helytörténeti gyűjtemény. Az egykori kertészlak épületének szinte minden terme, szobája a város történetének egy-egy szeletét mutatja be. A sok tárgy és történet közül most csak néhányat emelünk ki Jámbor Katalinnal, a Vas Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár könyvtárosával, tárlatvezetővel.
1: Ez a kis kastély, egyébként csak a neve kastély, mert ez most a helyi helytörténeti gyűjtemény.
2: Volt kastély valamikor? Tehát látott el ilyen feladatot?
1: Nem, a kastély az a szomszédos épület. Ez az épület, amikor megépült, akkor az alapjai azok kertészlaknak indultak, még az 1760-as években. Aztán ez ugye a Batthyány korszak alatt volt így kertészlak, mert akkor a barokk kastély mellett barokk kert is volt, és hát oda elkeltek ugye a kertészek. 1848-49 a szabadságharc leverése után Batthyány Kázmér az utolsó földesúr neki menekülnie kellett, mert a részt vett a szabadságharcban, és akkor a birtokai zár alá kerültek, és onnantól fogva megalapították itt a ménest, mert a Batthyányiaknak már volt itt egy jelentősebb lótenyészetük. Onnantól fogva ez az épület ménes parancsnoki lakás funkcióját látta el. Ez egészen a II. Világháborúig volt így, amikor is először a németek, utána az oroszok. Általában itt volt a katonai parancsnokság ebben az épületben, és hát II. Világháború után, amikor a kastélyból kórházat csináltak, akkor ezt az épületet is felosztották 3-4 lakrészre, és akkor itt laktak a főorvosok.
2: Tehát ilyen orvosi lakásként
1: funkcionált. Igen. Az 1990-es évek vége felé Hegedűs Pál, a helyi helytörténész volt az, aki kieszközölte, kiárt a városházán, hogy hadd legyen ebből az épületből helytörténeti gyűjtemény, és hát sikerült neki, mert most itt két részben lehet megnézni egyrészt a város történetét, másrészt pedig a ménes történetét. Erre van a helytörténeti gyűjtemény.
2: És a település története,
1: is.
2: Kisbér története honnan datálható, és milyen tárgyakat, milyen emlékeket láthatunk?
1: Maga a terület az már az őskortól fogva lakott volt. Itt találtak kőkorszaki leleteket is. Az első írásos említés egy 1277-es évi oklevélnek a 200 évvel későbbi átírt másolatán van, amikor is a Hántai Prépostnak adományozzák a három bér nevű falu földjét. Bérföld, Bérnag, azaz Nagybér, és Küsbeir. Valahogy így. És hát itt virágzó falvak voltak egészen 1529-ig, amikor is a török hadak mentek Bécset ostromolni.
2: Ez a kastély az, ami itt mellettünk látható.
1: Igen.
2: Nyilván most feladaton kívül van, tehát nem látogatható.
1: Igen.
2: De ez volt az a kastély, amit Batthyány Ajos építetett.
1: Építetett. Ez barokk kastélynak indult. Aztán az 1820-as években Batthyány Antal József, illetve Batthyány Kázmér, még ő is igazított rajta egy kicsikét, klasszicista stílusban átépítették.
2: Ez óalakú kastély, mert ugye az utca frontra csak az egyik oldal látható, a kert felé nem látszik a kastély rész.
1: Kezdetben óalakú volt, hozzáépítettek még egy szárnyat, úgyhogy most nem annyira óalakú, és a homlozat az nem befelé fordul, hanem kifelé.
2: A kert felé van még egy része neki, azaz, ami nem látszik.
1: Ami nem látszik, igen.
2: Tehát ilyen volt egykor. Itt látunk térképeket és korabeli térképeket, hogy milyen változások zajlottak ezen a vidéken, és hát, hogy mikor épült a kastélyt, hogyha haladunk tovább. Tehát akkor a Batthyány családé lett a kisbéri terület, és itt elkezdtek építkezni, gazdálkodni,
1: igen,
2: folyamatosan
1: fejlesztették. Mintagazdaságot hoztak létre. Ugye az időben utolsó földesúr Batthyány Kázmérről van egy kis tablónk.
2: Ők életvitelszerűen itt éltek?
1: Nem. Ha jól tudom, akkor Batthyány Kázmér volt az, aki miután megörökölte a siklósi, illetve a kisbéri uradalmakat, ő volt az, aki itt, hát ha nem is életvitelszerűen, de inkább itt tartózkodott. Ő és a bátyja Gusztáv voltak azok, akik itt a lótenyésztést megalapozták. Ez a reformkorban volt, Batthyány Gusztáv volt az, aki behozatta az akkori Anglia legjobb lovát, privatírt. Az a ló az fedezett itt is, 1820-30-as évekről van szó itt most, de ez a privatír nevű ló, Ez aztán a Károlyiak Nagykárolyi ménesében adta meg az igazit, ugyanis ott Miss Fury nevű kancától Furiózó nevű csikót nemzett, és ez a Furiózó, ez a mezőhegyesi félvérnek, a Furiózó North Star-nak az a Furiózó ménye, amelyik megalapította a Furiózó törzset.
2: Haladunk most tovább, átérünk egy következő terembe, ahol pedig a szakrális emlékeket, könyveket, miseruhákat, fényképeket láthatunk, és egy néprajzi gyűjteménybe érkezünk. Ez is Hegedűs Pálnak a gyűjteménye? Tehát ő egy picit a helytörténeti gyűjtésről, ő kezdte el a település történetét mondjuk úgy feldolgozni, felgyűjteni, melynek része egy jelentős mennyiségű fotó gyűjtemény is, illetve térképeknek a gyűjteménye.
1: Ez az 1886-os térkép, ez, hogyha nagyítóval oda mennénk hozzá, akkor látni lehet, hogy melyik telek kié volt.
2: A nevek is föl vannak tüntetve.
1: Tehát ez egy eszméletlen aprólékos térkép.
2: Itt van a tó, itt a kastély, igen, és itt van valahol a kis kastély, itt vagyunk.
1: Igen, most.
2: És ez a központ, tehát itt a templom épülete, tehát ez itt a ponta. Igen, itt látjuk is.
1: Igen.
2: És ez már ászár.
1: És hát most itt ezen a részen van a városháza, igen, amit még nem építettek föl 1886-ban, tehát még nincsen rajta a térképen. Vele szemben van a művház ma.
2: Igen, meg a könyvtár épület is valahol itt van.
1: A könyvtár épülete a művelődési központban van.
2: És valahol itt fut most a vasút, talán igen, a patakkal párhuzamosan egy ideig.
1: Igen, az ott pontosan a vasút.
2: Eszközöket, berendezési tárgyakat, lócát, szőtteseket, hímzett ruhákat, viseleteket. Volt egyébként? Van kisbéri viselet?
1: Az 1600-as években felvidékről telepítették be az embereket, utána az Alföldről is sokan ide költöztek. Szarvasmarhahajtó útvonal mentén fekszik. Fűpénzt kértek a legeltetésért. Tehát gyanítom, hogy akkor az Alföldről sokan ide is költöztek. És hát úgy különösebben népviselet nincs konkrétan. Paraszti viselet az, ami úgymond fennmaradt, meg a polgári.
2: Ezek közül látunk néhányat
1: meg.
2: Sőt, fotón is láthatjuk, hogy ki volt Hegedűs Pál?
1: Pali bácsi, mert itt mindenki csak Pali bácsinak hívta. Nem volt tanárember, hanem itt a gamaműveknél dolgozott irodista volt, viszont hivatását tekintve őt mindig is érdekelte a helyi történet, és hát ő volt az első, aki elkezdte gyűjteni, feldolgozni.
2: Kutatta is egyébként?
1: Igen, tehát levéltárakba járt, amikor még nem volt olyan ildomos levéltárakba járni. Hát elmondása szerint őt ezt tartotta életben.
0: A kisbéri lótartás és ménes történetéről egy későbbi műsorunkban lesz majd szó bővebben. Jámbor Katalint, a Vas Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár könyvtárosát, a helytörténeti gyűjtemény tárlatvezetőjét hallották. Néhány perc muzsika után ismét a szabadban folytatjuk. Elsétálunk a Kisbéri tópartján felépített Mini Magyarország Parkba. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A kisbéri tavat könnyű megközelíteni. Jóformán a város központjában helyezkedik el az egy hektáros vízfelület. A kastélyparkon át, árnyas fák alatt, az időszakos patak mentén, vagy a kastély és a lovarda impozáns épületei között lehet lejutni a partjára. Itt alakították ki néhány éve a hazánk jelentős építményeit bemutató makettparkot. A helyszínt Kelemárta, a kisbéri Vas Albert művelődési központ és városi könyvtár igazgatója mutatja be.
1: Az 1700-as évek közepén Batthyány Lajos kezdett itt egy birtoknak a kiépítésében, ezt már egyébként a fia fejezte be a kastélynak, illetve a hozzá tartozó, a kornak megfelelően ugye jellemző volt az angol kert vagy angol parknak a létrehozása. A kisbéri angol park egyébként az egyik legrégebbi ilyen jellegű, mesterségesen kialakított, de ugyanakkor mégiscsak természeti élmény és központ, és hát ennek nagy része, hála Istennek, napjainkban is még a város lakói ezt élvezhetik. Az angol kerteknek, angol parkoknak része volt a tó, tehát egy mesterségesen kialakított mederről beszélünk. Régen ugye víz és sétálási hely és pihenés helyét töltötte be. A feljegyzések szerint ennek volt egy sziget része is egyébként, és egy nagyon szép fasor vette körbe. Napjainkban, illetve kisbéren talán egészen már 60-as, 70-es évektől, mint horgásztó funkcionál egyébként. Tehát most is Horgász Egyesület használja. Ezen kívül ugye azért itt mi helyiek, ennek nagyon örülünk, hogy nekünk van még itt a város közepén egy ilyen nagy zöld területünk. Ezzel a tóval együtt. Tehát ezt sportolás, futnak, bicikliznek, ahogy látjuk, itt van játszótér, egy kicsit beljebb, illetve hát ugye a makettpark, ami kialakításra került.
0: És azzal, hogy mellé épült néhány éve a makettpark, így a vonzereje is erősödött ennek a pontnak. Többen látogatják, nem csak a horgászok, hanem ugye távolabbról is vonza a látogatókat. Mikor létesült a makettpark, milyen elképzelésből, illetve miket láthatunk? Ma is csukom a kaput.
1: Tulajdonképpen 2009-ben volt egy pályázat, és 2011-ben nyitotta meg a kapuit ez a kis gyűjtemény. Tulajdonképpen Mini Magyarország Makett Park néven fut. Én tudom, hogy van az országban még ilyen egyébként. Ez a miénk, tehát mi erre vagyunk nagyon büszkék, és hála Istennek egyre jobban terjed a köztudatba, hogy nálunk létezik egy ilyen kis parkocska, különösen, ahogy az előbb mondta is, hogy tényleg egy olyan környezet van, ami szerintem ad hozzá, tehát nem egy város közepi betonba vagyunk igazából, hanem közel a természethez. A platánfa egyébként nálunk kifejezetten jellemző, és azt hiszem ez még plusz ad egy hangulatot.
0: Ráadásul dupla soros a platán most, ahogy közelítünk, fűszfák határolják a partot, és ahogy följövünk erre a domboldalra, itt pedig a platánok.
1: Ból az volt a cél, hogy valóban a hazánknak a legikonikusabb épületeit, nem csak épületek vannak itt, azért vannak szobrok, itt látható a turul például, tehát hogy ezeket egy helyre hozzuk. Szerencsés abból a szempontból is az elhelyezkedés, hogy egy útvonalon van városunk egyéb nevezetességeivel, nagyon könnyen, gyorsan, gyalogosan is megközelíthető. Ezért aztán a kiránduló csoportok ezt, hogyha ezt megnézik a helytörténeti gyűjteményt, vagy fordítva. És a cél valóban az volt, hogy egy helyre összpontosítani azt a sok szépséget, ami az országunk területén megtalálható. Nagyon sokan egyébként vesznek innen ötletet, vagy ha nem tudnak eljutni messzebbre, akkor ugye itt mégis megtekinthető. Mindig van olyan, amihez valaki nagyon ragaszkodik. Nekünk is vannak ilyen épületeink, hogy mondjuk, ha elnézünk ezen a soron, például az esztergomi bazilika, ugye a mi megyénknek a jellegzetes épülete. Egyébként a maketteket a Hevesi Sándor színháznak a munkatársai, tehát a díszletépítő munkatársak készítették. Ezek speciális anyagból készülnek. Ugye azért itt az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, tehát időről időre karbantartás kell nekik. Télre ezeket lefedjük, tehát október végén ez a helyszín bezár, és április elején nyitunk újra.
0: Itt a következő, amihez közelítünk, ez a parlament épülete.
1: Igen, meg hát azért ugye aprólékos, tetszetős, tehát ha jönnek gyerekek, akik ugye szívesen megfogdoznak mindenfélét, és ezzel nincs is baj, de mégis ezt így, ahogy mondja, valóban egy kicsit talán jobban kell védeni. Egyébként szembe velünk a cifrapalota is megtalálható, tehát aki ugye csak a dalból ismeri, hogy ez egy létező, itt találkozhatnak ezzel is.
0: Vannak kevésbé ismertek. Látom a Sziráki kastélyt, a Teleki Dégenfeld kastély, úgy velünk szemben, ez is egy nagyon szép épület. Nógrád megyében, itt pedig a Székesfehérvári országalma szintén. Haladunk tovább.
1: Pannonhalmi apátság, ugye itt van tőlünk mindössze 25-30 kilométerre, de itt test közelből láthatjuk, hiszen ha 81-esen elmegyünk, ugye ha szép idő van, akkor látjuk a tornyot, és egészen szépen kivehető, de általában csak a nagy kékséget.
0: Szent Márton hegyén, ugye, ahogy
1: igen,
0: látjuk.
1: Igen.
0: Megfordulunk, itt pedig a Fertődi kastély, szintén egy monumentális épület életben is, és itt pedig kicsit így fölülről fel tudja az ember mérni azt, hogy mekkora nagy területet foglal el Fertődön ez a főúri épület, amely 1720-ban épült, és Esterházy Miklós elképzelései alapján emelték.
1: Körülbelül 20 szakember dolgozott ezeken a maketteken, hogy ilyen szép legyen, és valóban részletgazdag visszaadja azt a valóságot, amit ha megnézzük, akkor láthatunk.
0: Itt az esztergomi bazilika. Méretarány 1:100. Külön tetszik, hogy nem a földre van helyezve, hanem egy dombon áll. Ugyanúgy dombon áll, mint ahogy az esztergomi bazilika is. Tehát itt úgy nézem, hogy próbálták, akár a Pannonhalmi apátságnál is, ezt a módszert követni, hogy ezzel is hitelessé tenni a környezetet.
1: Magasabbra került, így van.
0: Nem csak a neve van feltüntetve, hanem néhány jellemzője is, illetve az épület történetéről, születéséről, építéséről információk. Térkép.
1: Igen, azért mi csináltunk itt egyébként néhány programot így az elmúlt években, tehát például volt itt egy múzeumok éjszakája rendezvényünk, amikor teljes sötétségbe mászkáltak a gyerekek elemlámpával, eldugtunk bizonyos apróságokat, rejtvény volt, meg kellett keresni, találni, ahhoz kellett az is ugye, hogy legyen valami információjuk a helyről, tehát ezzel egy kicsit tudtuk őket ösztönözni arra, hogy elolvassák, ne csak menjenek, hanem lássanak is. És egy nagyon jó kis program volt különben.
0: Jellemző az, hogy ki jönnek ide történelem órán, vagy földrajz órán például egy országismeret órát itt megtartani?
1: Igen, hála Istennek egyre gyakrabban, főleg évvégén, amikor az évvégi kirándulások vannak, de akár tett helyben van nekünk azért általános iskola, gimnázium szakképzőnk, tehát gyakran keresnek meg bennünket a pedagógus kollégák azzal, hogy hoznak csoportokat, illetve szerveznek a városon belül ugye különböző táborokat, akkor is jellemző, hogy ez egy programpont, hogy a Makett Parkot megnézzék.
0: Nagyon szép némelyiknek a környezete például. Itt állunk a Tihanyi apátságnál, hogyha jól sejtem, igen. És mivel van körbeültetve?
1: Levendula elsősorban.
0: A Tihanyi félszigetnek ugye az egyik jellemző gyógynövénye, virága a levendula. Hát itt a Tihanyi apátság körbeültetve apró levendula bokrocskákkal. Szemben velünk a Szegedi Székesegyház, a Dóm, a Soproni Tűztorony, a Debreceni Református Nagy Templom, és itt pedig
1: a Kilencjukú híd.
0: Egy ikonikus híd.
1: Tényleg, ha körbefordulunk, akkor kicsiben mindent láthatunk, és közel jön hozzánk, hogy érdemes megnézni nagyban is.
0: Van-e olyan, ami kifejezetten kisbérhez köthető, vagy valamilyen formában kisbérhez köthető, még ha nem is közvetlenül?
1: Lehetne egyébként, hogyha a bővítésről lenne szó, akkor lehet, hogy érdemes lenne mondjuk a mi kastélyunkat megjeleníteni, vagy a helytörténeti gyűjtemény épületét.
0: Igen, és mondtam, hogy vannak olyanok, ami kevésbé közismertek. Ott például az a Neptun szobor, annak például az eredetie hol áll?
1: Akkor javítom is magam, kisbéri vonatkozású, bocsánat. De hát így van. Ugyanis az elején, amikor beszélgettünk a tónak a történetéről, meg kialakulásáról, ezt nem mondtam, de ugye nem csak az angol parknak volt kötelező eleme a tó, hanem a tónak is voltak kötelező elemei. Például a vízesés, az íves híd, és a Neptun szobor is egy ilyen. Úgyhogy köszönöm, hogy erre most így rákérdezett. Nekünk a réginek, az eredetinek már csak a talapzata van meg. Maga a szobor az tönkrement, egyébként egy bécsi mester készítette annak idején a Batthyányok számára, úgyhogy az a Neptun szobor, az az angol parkok kelléke, és így a kisbérié is, igen.
0: A Kisbéri tópartján felépített maketpark április elejétől október végéig látogatható. Kele Mártát, a Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját hallották. A zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Szent Irmai Ágnes.

0: Antonio Vivaldi B-dur fagott versenyének negyedik Allegro tételét Peter Whelan és a La Serenissima együttes adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, a járat szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig minden szerdán és vasárnap indul, hívta fel a figyelmet pénteken a MÁV csoport az MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az Adria Intercity idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazás volt az éjszakai vonaton Budapest és Split között. A járatról minden információ megtalálható a mavcsoport.hu/adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu oldalon vagy a nemzetközi jegypénztárakban vásárolhatók. A dízel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bankszámla számot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MT-ivel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20.000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A NAV a támogatás részletszabályairól, a jogosultak pontos köréről és az utalási dátumokról rövidesen tájékoztatót publikál a honlapján. Különleges helyszínen a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le szeptember 24-én Bokor Attila Romzsatódor című filmjét. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó alkotás vatikáni bemutatóját Romzsatódor boldoggávatására emlékezve rendezik meg. Romzsatódort 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá, így idén ennek 25. évfordulójára emlékeznek. A film a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsatódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Bokor Attila korábban úgy fogalmazott, hogy Romzsatódor történetében nem pusztán történelmi eseményeket akart megmutatni. A rendező szerint a film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. Szeptember 16-án az Ars Sacra Fesztivál keretében Székesfehérváron a Püspöki Palotában Stempeli Irén könyvtáros tartott előadás a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár különleges régi köteteiről. Az esemény bevezetőjében Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója méltatta az Ars Sacra Fesztivál sok éves értékmegőrző és értékteremtő programjait. Az Ars Sacra azt az üzenetet akarja előhozni és a lelkünkbe ültetni, amely a hit meggyőződését, a belső tartalmat őrzi és mutatja meg. Ezek a szakrális alkotások, ha az ember kellően érzékeny, akkor a szívét és a lelkét Isten felé emelik, fogalmazott Spányi Antal megyés püspök. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota hétfőn az MT-ivel. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, a nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Tíz óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kedves hallgatóink, a kamarai percek következnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint az árrésstop tartós fenntartása már nem szolgálja hatékonyan sem az infláció elleni fellépést, sem a magyar vállalkozások versenyképességét. A kamara az ágazat területén működő valamennyi vállalkozói érdekképviselettel egyetértésben támogatja az intézkedés kivezetését. Az árrésstop bevezetése rendkívüli inflációs helyzetben rövid távon indokolható eszköz volt, de nem válhat a gazdaság működésének tartós modelljévé. A kamara álláspontja, hogy az árréstop kivezetése ma már gazdaságilag megalapozott, inflációs szempontból kezelhető, versenyképességi oldalról pedig határozottan sürgető. Az MKIK álláspontja ebben a kérdésben következetes. A kamara már 2026. februárjában az Európai Bizottság delegációjával az éves jogállamisági jelentés kapcsán folytatott egyeztetés követően nyilvánosságra hozott álláspontjában jelezte, az árréstop és a hasonló közvetlen árszabályozási beavatkozások rövid távon hozzájárulhatnak a fogyasztói árak mérsékléséhez, tartós alkalmazásuk azonban nem piaci alapú megoldás, torzítja a versenyt és megbontja a természetes piaci mechanizmusokat. Ezt az álláspontot az MKIK 2026. április 22-én a pénzcentrumnak adott nyilatkozatában is megerősítette. A kamara főtitkára akkor úgy fogalmazott, az ilyen típusú árintézkedéseknek időben korlátozottnak, kiszámíthatónak és fokozatosan kivezethetőnek kell lenniük. A jelenlegi gazdasági környezetben a kamara szerint indokolt megkezdeni a szabályozás kivezetését, a szakmai szervezetek által megfogalmazott érvek szerint a kedvezőbb inflációs folyamatok, a termelői árak csökkenése, valamint a jegybanki értékelések egyaránt nagyobb mozgásteret teremtenek ahhoz, hogy az ár és korlátozás megszüntetése ne veszélyeztesse az árstabilitást. A Központi Statisztikai Hivatal júliusi adatai szerint az élelmiszerek ára éves összevetésben 4,4%-kal csökkent, miközben a mezőgazdasági termelői árak 13,9%-kal mérséklődtek. Ez a piaci környezet kivételes lehetőséget kínál az átmeneti intézkedés kivezetésére. A Magyar Nemzeti Bank júniusi inflációs jelentése szerint az árréstop akkori kivezetése csak átmenetileg legfeljebb 0,4%-ponttal emelte volna az inflációs pályát. A jegybank elemzése szerint a kivezetés mellett is a 3% alatt maradhat az infláció 2026-ban és 2027-ben, 2028-ban pedig elérheti a középtávú inflációs célt. Ez arra utal, hogy a szabályozás kivezetése megfelelő előkészítés mellett nem veszélyezteti az árstabilitást. A kamara szerint az optimális kivezetési időszak a nyári hónapokban lett volna, amikor a piaci folyamatok és a fogyasztói szokások alapján kedvezőbb feltételek állhattak rendelkezésre a zökkenőmentes átmenethez. Ez az időablak ugyan részben már elmúlt, de a további halogatás egyre több gazdasági és üzleti kockázatot hordoz. A tartós állami árrészszabályozás torzítja a versenyt, rontja a vállalkozások alkalmazkodási, beruházási és fejlesztési lehetőségeit, növeli az importnyomást és feszültséget okoz a hazai termelők, feldolgozók, beszállítók és kereskedők körében. A piaci torzulások különösen érzékenyen érinthetik a kisebb és közepes vállalkozásokat, valamint a vidéki kereskedelmi hálózatot. Az MKIK korábbi értékelésében arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a szabályozás formálisan csak az évi 1 milliárd forintot meghaladó árbevételű kiskereskedelmi szereplőkre vonatkozik, a gazdasági következmények szélesebb körben jelentkeznek. A nagyobb, gyakran nemzetközi háttérrel rendelkező láncok bizonyos esetekben képesek veszteségeiket más termékcsoportokon vagy más piacokon kompenzálni, míg a kisebb, jellemzően vidéki üzletek mozgásterek korlátozottabb. Az árréstop alá eső termékek e vállalkozásoknál a forgalom számottevő részét jelenthetik, ezért a tartós árréskorlátozás közvetlenül veszélyeztetheti jövedelmezőségüket és működésük fenntarthatóságát. A vállalkozásoknak kiszámítható működési környezetre, a fogyasztóknak pedig stabil és átlátható árviszonyokra van szükségük. Ez a kettős cél akkor teljesülhet, ha a rendkívüli szabályozások helyét fokozatosan visszaveszik a verseny és a piacgazdaság normális mechanizmusai. Az árréstop kivezetése ma már nem elvi kérdés, hanem olyan időzítési és végrehajtási feladat, amelyet felelősen, de indokolatlan késedelem nélkül kell megoldani, hangsúlyozza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kedves hallgatóink, a kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával
6: www.katolikusradio.hu.
0: Tíz óra tíz perc. Heti zene. Magyar Kornél rovata.
7: Köszöntöm hallgatóinkat! A magyar rádió zenei életének egyik meghatározó egyéniségére a héten 37 esztendeje 1989. szeptember 25-én elhunyt Lehel György karmesterre emlékezem. A szó minden értelmében rádiós volt, hiszen 1946-ban, 20 esztendős korában lépett a Bródy Sándor utcai intézménybe, és mielőtt a rádiózenekar karmestere lett, végigjárta, ahogy mondani szokás, a zenei szamár létra minden fokát. Lemezforgatóként kezdte és a főszerkesztőségig vitte, miközben néhány évig a zenei főosztályt is vezette. Zenei tanulmányait magánúton végezte, zeneszerzést Kadosapálnál, vezénylést Somogyi Lászlónál. Stúdió hangversenyen 1947. július 26-án debütált az Új Magyar Karmesterek bemutatkozása című sorozatban Haydn 104. D-dur London szimfóniájával. Első nyilvános vezénylésére a Károlyi kertben került sor 1947. augusztusában Beethoven első és második szimfóniájával. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát a háborút követő újjá alakulásakor Ferencsik János vezette, őt követte Somogyi László, aki az 1956-os forradalom idején emigrált. Mestere helyét örökölte meg Lehel György, aki az ezt megelőző évtizedet hivatali és muzsikus kettős minőségében dolgozta végig a rádióban. Be kellett látnia, hogy karmesteri karrierje kibontakozása érdekében előbbivel fel kell hagynia, és tevékenységét kizárólag a zenekarral való közös munkára összpontosítania. 1956-tól irányítása alatt a Magyar Rádió szimfonikus zenekara sokat fejlődött 33 éven át világviszonylatban is. Az együttesnek ehhez számos külföldi karmester sűrű vendégszereplésére és a gyakori hazai hangverseny mellett rendszeres külföldi fellépési lehetőségre volt szüksége. A nyugati turnék sora viszonylag hamar 1958-tól elindult párizsi és brüsszeli hangversenyekkel. A zenekar mind a hazai koncertéletben, mind rádiós mivoltából fakadó kötelezettségeinek maradéktalan ellátása mellett Lehel György vezetése idején folyamatosan utazott, közeli európai országokban rendszeresen, amerikai-ázsiai turnékon is több alkalommal. Mellette a vezető, később igazgató karmester ugyancsak gyakran tett eleget külföldi meghívásoknak közeli és távolabbi országokban.

Palettája meglehetősen széles, a daljátéktól a szimfonikus, illetve versenyműveken és zenekari dalokon át az oratórikus alkotásokig terjedt, sőt az 50-es években még nem kevés zenekar kíséretes mozgalmi dal, kórusmű is szerepelt. Ezek sorát 1950-ben Farkas Ferenc Csínon Palkó című daljátéka nyitotta, és 1988-ban Viski János hegedű versenyének második felvétele zárta. Mindezek mellett természetesen művelni, gondozni kellett a klasszikus repertoárt is, amely a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar a közkedvelt bérlet sorozatainak oroszlán részét képezte. Ezek közül több tucatnyit hanglemezen is rögzítettek, az első Bartók összkiadás számos felvétele, Brahms 4 szimfóniája, a francia impressionizmus két mestere, Debussy és Ravel művei, Richard Strauss dalai, Wagner nyitányok és zenekari részletek fűződnek Lehel György nevéhez, hogy csak néhányat említsek. 43 éves karmesteri működése során több mint 2000 hangversenyen vezényelt, amelyek közül utolsó éveiben számos alkalommal magam is részt vehettem, mint a rádió közvetítés vezetője, és interjúkat is készíthettem vele. Kedves, közvetlen, nagyműveltségű ember volt, közmegbecsülésnek és tiszteletnek örvendett, zenekari muzsikusai pedig nagyra értékelték ökonomikus vezénylés technikáját, tiszta, világos pozdulatait, az új művek betanulásánál tapasztalt végtelen türelmét és alaposságát. Soha nem felejtem el azt a hangversenyt, amelyet már súlyos betegsége miatt nem vállalhatott, a próbák során vette át tőle kollégája Lukács Ervin. Ezzel a Brahms esttel, a tragikus nyitánnyal és a német rékviemmel búcsúztunk az 1989. szeptember 25-én elhunyt Lehel Györgytől. A Liszt, Kossuth és Bartók Pásztori díjas érdemes művész emlékét a róla szóló és most azokat forrásként használt dokumentumok közös kollégánk Bielicki Éva írásai őrzik, és lemezfelvételei, amelyek közül a Dallamív mai adásában 16:30-től hallhatnak.

0: Szergej Rachmaninov prelüdjének részletét Magyar Valentin adta elő. 10 óra 22 perc. A gyónásról sokszor úgy beszélünk, mint a bűnök megvallásáról. Pedig talán ennél sokkal több történik ott. Egy ember belép a szégyenével, a bűntudatával, a lelkiismeretével, az elrontott dolgokkal, és találkozik azzal az Istennel, aki nem elfordul tőle, hanem várja. Hitéletünk krónikájában a gyónás jelentőségéről beszél Makkai László görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus.
1: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyónás maga kapcsolat, találkozás, és nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy a gyónás nem egy lelki könyvelés, nem arról van szó, hogy bemondom a hiányosságaimat, aztán Isten lenullázza a számlámat. A gyónás ennél több. A gyónás valóban találkozás, amikor belépek Isten igazságrendszerében. És nagyon jól tudjuk, hogy ha az Isten nem irgalmas lenne, hanem igazságos, akkor a bűneink azok hát nagyon nehezen visszafizethető történetek lennének. És pont ez a nagyszerű, hogy az Isten önmagában irgalmas hozzánk. Ha az Isten igazságos is lenne, a legelső halálos bűnt, amit elkövettünk, és az Isten azt mondja, hogy akkor ez az ember itt lenullázta magát előttem, akkor elvehetné az életemet is, mert elkövettem egy halálos bűnt, és az Istennek ez nem tetszett, és azt mondja, akkor miért éljen tovább ez az ember. De az Isten elsősorban irgalmas, és az irgalmas Isten az, aki a mi bűneinket úgy teszi mérlegre, hogy mindig lehetőséget ad nekünk arra, hogy jobb emberré válj. Sokszor szoktam fiataloknak is mondani, hogyha nincs idő nagyon az imádságra, de legalább reggel annyit mondja el, hogy drága jó Istenem, ma jobb ember akarok lenni, mint tegnap voltam.
0: A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában a magvetésben a gyónás jelentőségéről beszél Makkai László görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus.

0: Antonio Vivaldi C-dur koncertójának első tételét az angol koncertzenekar adta elő, vezényelt Andrew Mans.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi Mackóvárosban.

0: Első rész.
1: Amelyben én, Brumi Mackó, medve bocs, bemutatkozom. Brum, brum. Mi akarom mondani? Nyaf, nyaf. Persze ti nem értitek, miért beszélek így. Rögtön bemutatkozom. Én ugyanis bocs vagyok. Bocsánat. Ti valószínűleg azt sem tudjátok, mi az a bocs. Hát az én vagyok. Medve bocs. Brum, brum. Akarom mondani. Nyaf, nyaf. Azért nyafogok, mert még kicsi vagyok. Kis medve. Most ismerkedjetek meg velem. Az orrom fekete. Különben barna vagyok, mint minden rendes mackó. A nevem Brumi. Idáig az erdőben laktam. Az erdő szélén van egy barlang. Várjatok csak, elmondom, hol van. Az úton egyenesen kell menni. Aztán a végén van két jegenyefa. Ha balkész felé fordulunk, egy kis ösvényre lépünk, és ahol sok fát láttok, az az erdő. Az erdő másik oldalán több barlang van. Arra lakunk mi. A pontos címem Brumi Mackó, erdő, Barlang utca 6, földszint 2. Az idén kijártam az erdei óvodát. Azt mondják, hogy már nem is vagyok olyan kicsi, tehát leszokhatnék a nyafogásról. Az óvodában még nyafinak, sőt, nyifnyafnak neveztek. De ez nem igazság, mert igazán nem nyifogtam soha. Azt kérditek, honnan került elő hirtelen egy ilyen kis bocs, és mit csinál a nagy medvevárosban? Majd erről is mesélek. Egyelőre egyezünk meg abban, hogy itt vagyok. Brum, brum.

0: Első fejezet, amelyben elmondom, miért kerültem a városba, de azt még nem mesélem el, hogy mit teszik egy medve bocs. Már említettem nektek, hogy én tulajdonképpen az erdőben lakom. Egy mogyoró bokornál történt, amit most elmondok. Éppen egy nagy tányér epret ettünk, amikor a papám a térdére ültetett.
1: No, fiam,
0: mondta a papám,
1: már elég nagy vagy ahhoz, hogy körülnéz egy nagy városban, aztán majd később beiratlak az iskolába.
0: Nagyon megijedtem. Miért akar engem beiratni a papám, hiszen nem csináltam semmi rosszat? Ránéztem keservesen, és már majdnem nyafogni kezdtem, amikor a mamám is odajött, megsimogatott, és azt mondta.
2: Igen, igen, eljött az ideje, hogy megtömjük azt a buksi fejedet ABC-vel.
0: Ettől még jobban megrémültem. Miért kell megtömni az én buksi fejemet? Üres talán. És hogy tömik meg? És mi az az ABC? Az erdőben van fű, virág, fa, aztán bokor, mindenféle bogarak, forrásvíz, meg vannak madárkák is. De ABC-ről még sohasem hallottam. És hogy tömik meg? Kinyitják a buksi fejemet, és beletömködik azt az ABC-t, hiszen ez bizonyára nagyon fáj.
3: Brum, brum, és nyaf, nyaf,
0: mondtam.
3: Én nem akarom, hogy megtömjék a fejemet.
0: A papám erre mancson fogott, és elcamogtunk az erdő szélére. Egy fa állt ott, és rajta egy tábla. A táblán furcsa jelek.
1: Mit látsz?
0: Kérdezte a papám.
3: Pillangót,
0: feleltem én. Mert tényleg egy szép nagy pillangó szállt éppen arra.
1: Mmm, buta vagy,
0: szólt a papám.
1: Mit látsz azon a táblán?
3: Egy pókot,
0: feleltem én, mert éppen egy nagy pók mászott a táblán.
1: Buta vagy,
0: ismételte a papám.
1: Azok a jelek a táblán betűk.
0: Betűk?
1: Betűk.
0: És mit csinálnak a betűk azon a táblán? Kérdeztem. A papám erre megvakarta a fejét, aztán feltette az orrára a szemüveget, és ezt mondta.
1: Ezeket a betűket el kell olvasni.
0: Gondoljátok el, milyen zavarba voltam. Ott vannak azok a betűk, vagy mik a táblán, és el kell olvasni őket. És én még azt se tudom, mi az, hogy olvasni.
3: Mi az, hogy olvasni?
0: Kérdeztem. A papám erre azt mondta.
1: Mondd azt, hogy b.
3: B.
0: Mondtam én.
1: Aztán, hogy r.
3: R.
0: Mondtam hangosan.
1: Most mondd azt, hogy u.
0: Mondtam én utána.
1: Meg hogy m.
3: M.
0: Mondtam szépen.
1: Most mondd mindet gyorsan egymás után,
0: mondta a papám.
3: Brum. Vagyis brum.
0: Mondtam egyszerre.
1: Na látod,
0: mondta a papám.
1: Ezek, amiket külön-külön mondtál, a betűk.
0: Nagyon elcsodálkoztam. Hányszor mondjuk naponta, hogy brum, és nem tudtam, hogy ezek a betűk. Megfogtam a papám mancsát, hogy hallgassa csak.
3: Nye,
0: mondtam neki, aztán ezt.
3: A.
0: Aztán ezt.
3: F.
1: Mi ez?
0: Kérdezte tőlem a papám.
2: Betűk, mondtam neki. Együtt meg. Nyaf.
0: Erre nagy boldogan megveregette a vállamat. Én meg folytattam. M, mondtam, aztán meg ezt. É, végül ezt. Z.
2: Méz.
0: Mondta ki velem együtt a papám, és hozzátette.
1: Jó is lenne.
0: Nekem meg az jutott eszembe, amiket én mondtam. Azok a betűk. Medve papám meg azt mondta, hogy ami a táblán van, azok is betűk. Akkor a táblán az van, mondtam, amit az előbb én mondtam betűkkel, vagyis brum, nyaf és méz. Nagyon-nagyon boldog lettem, mert ugyebár kitaláltam, mi az, hogy olvasni. Sőt, már tudok is olvasni. De a papám azt mondta,
1: nem, a táblán az áll, hogy az erdőben tüzet rakni tilos.
0: Ezt már nem értettem. A papám leült a fűbe, én meg oda hemperegtem a lábához.
2: Nézd, fiacskám,
0: mondta,
2: a brum is betűkből áll, a nyaf is. A táblán is betűk vannak. A betűkből lesznek a szavak. Ezért kell majd megtömni a buksi fejedet az ABC-vel, hogy minden szót el tudjál olvasni.
0: Ez kellett csak nekem. Lám, az előbb mennyire örültem annak, hogy már tudok olvasni, és most megint csak azt hallom, hogy meg kell tömni a fejemet. A papám még hozzátette,
1: az ABC-ben benne van minden betű.
0: Mint később látni fogjátok, nem vagyok egy gyáva medve, bocs. Az erdőben, amikor először pillantottam meg egy csigát, azonnal nem féltem tőle. Még bátran rá is kiáltottam. Csiga, biga, gyere ki, ég a házad, ide ki! Mire rögtön bement a házába. Nem vagyok hát gyáva medve, bocs. De hogy a papám megint kezdte a tömést az ABC-vel, nagyon megijedtem. Azt hittem, hogy leszedik a tábláról a betűket, és beletömik a fejembe. Nem. Nem. Olvasni úgy is tudok már. Minek akkor nekem az ABC? Persze, ti most nevettek rajtam. Én is nevetek azon, hogy milyen buta volt az én buksi fejem. Most már tudom, hogy csak úgy mondják azt a tömést. Az ABC-t az iskolában tanítják, és én már ismerem is a nagy A-t. Úgyhogy, ha most látnék az erdőben egy olyan táblát, már el is tudnám olvasni. Úgy kezdődik, hogy A. A többit meg fejből tudom. Így van tovább. Az erdőben tüzet rakni tilos. Ezzel vége az első fejezetnek.

0: Második fejezet, amelyben folytatom, és most már elmondom, mit teszik általában egy medvebocs. Mármint én. És a falánkságról is beszélek. De előbb még ezt hallgassátok meg. A papámmal pityeregve indultunk haza az erdő széléről, illetve mind a ketten elindultunk, de csak én pityeregtem. A papám nem. Amikor a kék nyílfához értünk, megsimogatta a buksimat, és azt mondta.
1: Fiacskám, hajnalban utazunk a városba.
0: Azt mondta, hogy a városba. Akkor én még azt se tudtam, mi az a város. A papám aztán elmagyarázta nekem, hogy a városban olyan házak vannak, mint a csősz kunyhója, csak sokkal nagyobbak. És nagyon-nagyon sok ilyen csősz kunyhó van, és mind igen nagyok. Annyi csősz lakik a városban? Kérdeztem. Azt is szerettem volna tudni, van-e a városban fa és virág?
1: Van,
0: felelte a papám.
1: Fa is van a parkokban és a kertekben, és virág is a parkokban és a kertekben, és a virágkereskedésekben. Ott aztán nagyon sok virág van.
0: Akkor, mondtam én, tüstén bemegyek majd abba a virágkereskedésbe, és sok virágot szedek. Ilyen buta volt akkor még az én buksi fejem. Most már tudom, hogy a parkokban és a kertekben vigyázni kell a fákra meg a virágokra, és hogy a virágkereskedésekben nem lehet csokrot szedni. Hajnalban, mert este lefeküdtünk, anyácskám szeríden oldalba bökött. Szeretek heverészni, de tüstén talpra ugrottam. Anyácskám megmosdatott, aztán nagy zöld levéltányérból málnát ett. Papám keveset, anyácskám csak két szemet, én sokat. Szüleim szomorúak voltak, nem értettem, hiszen nem ők mennek a városba, hanem én. Anyácskám szép kis tarisznyát vart nekem, telerakta hamuba sült pogácsával, egy kis csuporban mézet is tett a fehér tarisznyába, de... Erről majd később beszélek. Most csak az történt, hogy elindultam a papámmal. De még előbb a barlangunk bejáratánál anyácskám átölelt. Kétszer, négyszer, hatszor hozzám dörgölte fényes, szép, fekete orrát. Így búcsúzott tőlem az én kedves anyácskám. Aztán addig lengette a zsebkendőjét, amíg csak jó messzire nem voltunk tőle. Többször hátranéztem, hogy lássam, de aztán már nem láttam. Valószínűleg eltakarták a fák. De lehet, hogy bement a barlangunkba. De a barlangot se láttam. Lehet, hogy a barlangot is eltakarták a fák. A fákat láttam. Nagyon megfájdult a szívem. És ezért arra gondoltam, hogy megkóstolom a pogácsát. Hiszen anyácskám sütötte. Megkóstolom a pogácsát, mondtam.
1: Jó.
0: Egyezett bele a papám.
1: Kóstold meg.
0: Kivettem egyet a tarisznyából. Mikor lenyeltem, így szóltam. Megkóstolok még egyet.
1: Jó.
0: Mondta a papám.
1: Kóstolj meg még egyet.
0: Később pedig így szóltam. Megkóstolok még egyet.
1: Jó.
0: Mondta a papám.
1: De vigyázz, nehogy elrontsd a gyomrodat.
0: Vigyáztam, és nem szóltam egy szót se. Csak kóstoltam. Igazán nem akartam megenni az egész tarisznyára valót. De mire kiértünk az erdőből, hát egy szempogácsa sem maradt a tarisznyában. Hiába kotoráztam. Ezen nagyon elcsodálkoztam, hiszen én mindig csak egyet kóstoltam, és olyan sok volt. Aztán éreztem, hogy a gyomromban nagyon sok pogácsa van.
1: Mennyi?
0: Bizonyosan annyi, amennyi a tarisznyában volt, mert ott egy sem maradt. Később, mikor már nagyon éreztem, azt mondtam halkan, nyaf, nyaf. De csak még jobban éreztem a pogácsákat a gyomromban. Meg is kérdeztem a papámat, ugye én nem vagyok nagyon falánk.
1: Papám ránézett a tarisznyára.
2: Hát,
1: mondta,
2: remélem, hogy nem vagy nagyon falánk.
1: És megint nagyon nézte a tarisznyát, de hiába nézte, mert a tarisznya olyan volt, mintha még mindig tele lenne.
0: Hogy miért? Erről majd később beszélek. Ezzel vége a második fejezetnek.

Bodó Béla, Brumi Mackó városban. Az első rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: Az elmúlt percekben a Bojtorján, valamint Lajkó Félix és a Budafoki Doknányi zenekar felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás, és megkezdődik a fűtési szezon. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 6-án induló 120 órás interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című akkreditált Safeguarding programra szeptember 30-áig lehet jelentkezni. A képzést a szervezők főként a témában mozgó ismeretekkel már rendelkező szakembereknek ajánlják, látókörük szélesítésére, integrált és interdisziplináris szemlélet formálására, a téma más szakemberekkel történő közös személyes feldolgozására. Emellett ajánlják olyan jelentkezőknek is, akik munkájuk szolgálataik során találkoznak vagy találkozni fognak ezzel a területtel, és szükségük van egységes, többféle területet felölelő ismeretanyag és szemléletmód elsajátítására. Hitélet, mély spiritualitás és egy valódi megtartó közösség várja Pécsen az egyetemistákat. A Forrai Tamás jezsuita egyetemi lelkész irányításával működő Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség teret ad a kultúrának, fórumot a kérdéseknek és biztos támpontot nyújt, ha segítő kézre van szükség. A programokról további információk találhatók a honlapon, illetve a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség Instagram és Facebook felületein. Információ is kérhető a pekel.pecskukac@gmail.com címen. Szeptember 16-án az Ars Sacra Fesztivál keretében Székesfehérváron a Püspöki Palotában Stempeli Irén könyvtáros tartott előadást a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár különleges régi köteteiről. Az esemény bevezetőjében Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója méltatta az Ars Sacra Fesztivál sokéves értékmegőrző és értékteremtő programjait. Az Ars Sacra azt az üzenetet akarja előhozni és a lelkünkbe ültetni, amely a hit meggyőződését, a belső tartalmat őrzi és mutatja meg. Ezek a szakrális alkotások, ha az ember kellően érzékeny, akkor a szívét és a lelkét Isten felé emelik, fogalmazott Spányi Antal megyés püspök. Különleges helyszínen a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le szeptember 24-én Bokor Attila Romzsa Tódor című filmjét. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor boldoggá avatására emlékezve rendezik meg. A rendező szerint a film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, a nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
4: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig egy régi barátunk, Szlábi Tibor atya, aki felolvasom a Szent Lajos Király templom, Jézus szíve templom, a Szent Antal templom plébánosa. Ezek templomok mind Pesterzsébeten vannak a 20. kerületben. A Tibor atya, ugye mi régül ismerjük egymást, amikor mi elkezdtük, a Mécs közösségeknek a tagjai lettünk családostul, akkor éveken keresztül te kísérted a mi közösségünket, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És az is nagyon fontos része az életünknek, hogy a negyedik fiunk, aki nagyon nehéz körülmények között született, ugye úgy kellett újraéleszteni, akkor te voltál a Tőme utcai plébániának a plébánosa, és ott van ő a nagykönyvbe, az anyakönyvbe bejegyezve. Úgyhogy az is összeköt bennünket, és aztán egy ideig egyszer-kétszer találkoztunk, aztán utána úgy elsodort az élet egymástól minket, és nemrég hallottuk azt, ami bevallom, hogy mind a kettőnket nagyon megrázott, hogy eléggé beteg vagy. Csak az lenne az első kérdés, hogy vagy most?
5: Azt szoktam mondani, hogy lélekben sosem voltam annyira jól, mint most. És a test az pedig annyira nem zavaró, a tudat jobban, tehát, hogy rám néztek, akkor nem láttok engem nagyon betegnek, csak soványnak. Amúgy pedig, ha belenéznétek a hasüregembe, meg a tüdőmbe, akkor ott sok áttétet találnátok, és hát van egy primér daganatom is. Aztán így ez nem tudott engem teljesen padlóra küldeni. Egy kicsit átgondoltam, hogy nem tudom, mennyi időm van még ebből a földi életből hátra, akkor mit is kellene csinálni gyorsan kapkodva, hogy nagyjából így rendben tudjam elhagyni ezt a földi tájat. De aztán ez is elmúlt, és hát most látom azt, hogy véget nem érő kemoterápiás kezelések sora vár rám. Ugyanakkor lehet, hogy bőven vannak még éveim, hogy mindent rendbe tegyek.
6: És ez mikor derült ki, mióta tudod?
5: Tavasszal, áprilisban derült ki, mert én halogattam sajnos az orvoshoz fordulást. Az volt egy hiba, hogy a soványnyodás, ez a testsúlyvesztés, mert addig a 10 kilót is elérte, amúgy is egy sovány alkatú ember voltam egész életemben, így mondogatták nekem a környezetem, hogy menjek orvoshoz, és én meg úgy, hogy jó, majd ha eljön az ideje, majd hogyha a többi fontos dolog után, és ez a hiba, majd sorát keltem, ejtem annak, hogy az orvoshoz is elmenjek. Hát ez volt így a történet. Meg már elkezdtek, ugyanis vastagbél daganatom van, az az elsődleges, egy ilyen 6 centis, ami szűkít, és akkor ebből kifolyólag bizony voltak ilyen emésztési, volt, amikor igazán rosszul létek, amikor nem is tudtam, hogy mi lesz, hogy, de nem tudtam akkor még, hogy mi az oka. Tehát, hogy hogyan fog belőlem kiürülni, fölfele vagy lefele, bocsánat.
4: És amikor elmentél és megkaptad a diagnózist, akkor azt hogyan fogadtad?
5: Ez az, amit érdekesen nem úgy fogadtam, hogy jaj, nem akarok még meghalni, meg ilyenek, hiszen tudtam az előzményt, miszerint olyan 3 évvel ezelőtt én felajánlottam Istennek egész valómat, egész életemet, és ebben az is benne volt, hogy bármi jöhet, ha tőle származik, akkor azt én elfogadom békében, sőt, úgy tekintek rá, mint lehetőségre.
6: És mi vitt téged erre a felajánlásra? Hogy jutottál el oda?
5: Igen. Az a vinkulumnak köszönhető, illetőleg az isteni újabb hivatásnak. A Vinculum Caritatis egy magyar jezsuita, Páter dr. Palánkai Gausz Tibor szerzetesnek, jezsuitának a műve, hogy ő alapította, és ez körülbelül a 20. század közepére tehető. Három ága van neki, és a papi ág az, ami nekem komfortos. Nem a női ág, és nem is a családos ág. Na most már vagy negyedszer kértek föl ők, hogy tartsák lelki gyakorlatot, vagy vezessem az övékét, ami évente egyszer nyáron ilyen nagyjából egy hétig tart, kicsit kevesebb. És ez elég komoly, mert körülbelül 100 fő van ilyenkor együtt. Na most erre készültem, mert úgy adódott, hogy megint összetalálkoztunk, nem véletlenül olyan nincs is, hanem az Úr koordinációjával, és ez volt Pilifél-Szentkereszten, és akkor rögtön lecsaptak rám, és megkértek, hogy a székelypüspök atya után a következő évben én tartsam ezt a lelki gyakorlatot ismét. Elvállaltam örömmel, és amikor közeledett az idő, akkor tudatosult bennem, észben is, szívben főleg, hogy itt többről van szó, mint hogy én így külső emberként tartsak ennek a közösségnek lelki gyakorlatot, hanem arról van szó, hogy engem is oda közéjük hív az Úr. És a világi vagy egyházmegyés papok számára van a papi ág, nincsenek semmi akadálya. Jogilag éppen az Esztergom Budapesti Főegyházmegyénél van bejegyezve, és egyházmegyei jogú, klerikusok magántársulása, ez a jogi kategória. De ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha a szerzetesnek hívna téged az Úr, azaz az evangéliumi tanácsokra, tisztaság, szegénység, engedelmességre először jelölt, aztán úgymond ideiglenes fogadalmat tevő egy év, aztán három évre szóló fogadalom, és utána jöhet az örök.
7: Tehát, hogy neked akkor már megvolt ez a felajánlás az életedben.
5: Na így függ össze, én oda szántam az életemet, és bármi jöhessen, akkor jöhet a rákos betegség is. Miért
6: de
5: nem?
6: Bocsánat, az a felajánlás, ez akkor ez a közösséghez való kapcsolódással volt párhuzamos? Tehát, hogy a közösséghez való kapcsolódás...
5: Gyakorlatilag már amikor a hívást detektáltam, már akkor tájt, vagy azután nem sokkal, ez így megfogalmazódott bennem. És akkor ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ugye, mint minden normális fiú, vagy ember, lány, én is úgy születtem, hogy akkor még ártatlan és rendben való voltam. Utána alkalmazkodtam, átvettem azt, ami akkoriban, az én gyerekkoromban a szokásos volt. Meg eltávolodtam úgy Istentől, hogy ugye a gyermekhitből át kell valahogy lépni a felnőtt, már saját döntésű elkötelezett hitbe, és ez akkor ugye nekem problémát jelentett, tehát azt fogalmaztam meg magamban, hogy én nem hiszek Istenben, ugyan

0: Ő imádkozta ki, én biztos vagyok benne, meg még sokan mások. Köztük a szociális testvérek lélegzetartásban. Ez tehát meghatározó az életemben, hogy akkor a fiatalkori megtérés a fiatalnak az eszével, gondolkodásával, de meghoztam. Na most ezt azért meghaladja utána, ami jön. Tehát, hogy ha Istennek akarod ajándékozni az egész életedet, akkor simán benne van az, hogy még hívjon, még tovább hívjon téged. Ez történt tehát a papi hivatással, majd pedig a szerzetesi típusú meghívással, amiben most vagyok, és hát hatalmas örömömre a most nyár elejé papi Ágos lelki gyakorlatunk alkalmával az előjárók egyszerűen azt mondták nagy meglepetésemre és váratlanul, hogy elengednék ők a hátalából két évemet a háromból, ugye a harmadiknál jártam, mármint a három évesnél jártam, és fölkínálják annak a lehetőségét, hogy most örökfogadalmat tegyek. Hát mire én gyerepesve, hát természetesen nagy örömmel elfogadtam, és így meg is történt. Úgyhogy én most már itt egy végleges fogadalommal rendelkezek.
1: És miért vált neked fontossá az, hogy te felajánld magadat az Istennek, mint az életedet, hogy történjen, ami hát hiszen már pap voltál, meg de mégiscsak valamilyen szinten már a szerzetesi közösségnek a tagja is voltál, hogy miért jött ez?
0: Ez az újabb?
1: Igen, ez hogy felajánld az Istennek az életedet, hogy tegyen amit gondol.
0: Ez egy szerves folytatása a korábbi életemnek, a fejlődésemnek. A nagyon komoly ifjúsági atyáink voltak, akik kifejezetten kihegyezték arra, hogy nem elég, hogy csak úgy beleélj a világba, és fölmutasd a katolikus keresztény hitnek egy-egy elemeit. Ez kevés. Ha a te szíved még nincs átadva Istennek, és ezt már 10 éves koromban megkaptam, 18 mondjuk így körül, hogy tehát ennek van értelme, ebből lesz valami. Hogyha ezt te elsumákolod, akkor leszel olyan keresztény, mint most akik. És olyan egyháztag, amely egyháznak nincs ereje. Nincs benne hatalom, mármint lelki. Nem tud vonzást gyakorolni az emberekre. Hát hiszen a maga súlyos terheivel, amit magára szedett az évszázadok során, meg a legutóbbi időben, teljesen le van tulajdonképpen így, hogy mondják ezt manapság, le van nullázódva, és nincs már semmi ereje, de még figyelme sem arra, hogy Isten mit szeretne. Mert ezt kell teljesíteni, amit a világ elvár tőlünk, amit az egyházi vezetés elvár tőlünk, amit az intézmény elvár tőlünk. És ebbe bele lehet, egyszerűen bele lehet nem csak fásulni, hanem bele lehet görnyedni, aha, bele lehet bénulni, meg minden, tehát súlyosabb szavakat használok.
2: És mi volt az, amit te megérkeztél ennél a bécsi nagybátyjádnál, hogy volt az, ami, tehát, hogy ő akkor nem ebben, nem így állt az egyházhoz, meg nem így képviselte az egyházat, hanem ott már volt valami, amit te észrevettél benne.
0: Abszolút. Ugyanis ő egy szent életű valaki volt. Tehát egyszerűen, ha vele voltál, akkor azt érezted, hogy Isten szeret téged. Na most szavak nélkül akár a történet, hogy azt mondtam neki, hogy én azért nem megyek áldozni,

0: az ottani miséken, mert én nem hiszek Istenben, ugye 16 évesen. Tehát ez egy őszinte nem elvárt, hiszen nem jelezte, hogy valami magyarázatot kívánna, hanem magamtól éreztem úgy, hogy ezt közölnöm kell vele. És ő csendben elfogadta. Oké. Nincs ezzel semmi baj. Majd kiimádkozom. Szerintem ez volt benne. Kaptam tőle személyes ajándékokat, ugyanis ő már akkor halálos beteg volt. Azaz a túrabakancsát, mert már azt nem tudta volna tovább használni, és egy olyan műves sakkészletet, ami különleges volt. Szerettem sakkozni mindig, most is. Ezeket így adta, és enélkül is tudtam, hogy szeret, meg imádkozik értem, meg felajánlja azt, ami szenvedésen keresztül megy. Ez ott nyáron ősszel jött a hír, hogy halálos beteg. Na most én, aki addig elhúztam azt, hogy nem hiszek Istenben, úgy éreztem, hogy segíteni kell nekem rajta. Imádkozni kell érte. De hogyan imádkozik az, aki nem hisz Istenben, és a kis szobámban addig nem nyugodtam, addig gyötörtem magam, ez nem volt olyan hosszú idő, amíg hangosan ki nem mondtam, hogy Istenem, hiszek benned. Na ez volt az a pillanat, amikor azt mondom, hogy megtértem, és felnőtt keresztényé váltam, de még nem az igazi keresztényé, mert az még azután felfedezendő és meglépendő dolog volt a további életemben. De neki köszönhetem emberileg, ilyen titokzatos összefüggés szerint, hogy ez megtörtént, tehát magát a megtérést is, nem csak a papi hivatást.
1: De azt jól értem, hogy te akkor meg akartál térni? Tehát, hogy bementél a szobádba, és ott meg akartál térni.
0: Igen, de ő motivált az ő betegsége. Rákos beteg, tüdőrákos beteg volt, és már ilyen átéttel megműtötték meg ezt, meg azt akkoriban, hogy ez 1974.
1: De ez azért nagyon jó hír mindazoknak, akik azt hiszik, hogy azt érzik, hogy nincs hitük, de hogyha akarják, hogy legyen hitük, akkor egyszer csak meg fogják kapni.
0: Abszolút. Isten mindenkinek tárcán kínálja a hitet, a szeretetet, az új életet Krisztusban. Meg vagyunk hívva, kivétel nélkül, tehát a más vallásúak is ide vannak Krisztushoz meghívva. Egyébként ő 56-ban ment ki, nyilván mert kellett, de előtte itt Magyarországon kármelita szerzetes akart lenni. Na és így jön össze a szál, hogy ezt is örököltem tőle. És amikor én a lelki atyám elé álltam, vagy ültem, mindegy, hogy én úgy érzem, hogy engem papjának hív az Úristen, akkor ő ugye föltette a logikus kérdést, hogy papnak vagy szerzetes papnak? Mit jelent az, hogy szerzetes pap? Akkoriban még ez ugye betiltott rendeket jelentett, illetőleg néhány tanító rendet engedtek működni, és akkor kérdezte, hogy arra is érzek hivatás, hogy tanár legyek? Mondom, arra nem. Akkor így az akkori körülmények között a szerzetesség is ugye nem volt pálya, ezért a világi vagy egyházmegyei papság maradt.
2: És amikor újraindultak a rendek, és újraindult a kármelita rend is Magyarországon,
0: nem akkor volt már ilyen affinitás, ilyen érdeklődés, mert akkor már ezen a vonalon mentem tovább.
2: És ez a kármelita lelkiség, ez leginkább a szemlélődő lelkiségbe, vagy mi volt az, ami a leginkább megérintett téged?
0: Jó kérdés. Mondhatjuk azt, hogy a kereszténység az igazi. Valójában a világ szemében fanatikus, radikális, szélsőséges, minden rossz, amit el lehet róla el szoktak mondani az ilyenekről, ennek mindnek megfelel. Én, hát ugye, igen, hogyha te igazán komolyan akarod veszi. Venni a keresztény mi voltodat, akkor ezeket is vállalnod kell, meg azt is, hogy ezeket rátsütik. Ugyanis a szeretetben nincsen médicskélés. Tehát vagy szeretsz, vagy csak fél szívvel, de akkor nem is igazán szeretsz, akkor nem engeded, hogy Isten szeressen téged, és nem engeded, hogy az isteni szeretet rajtad keresztül, mint csatornán keresztül másokhoz is eljusson. Tehát csak ilyen természetes módon teszel kedvességet, szívességet, odafigyelést, ilyen mindenféle szeretet nyelv szerinti szeretést, de nincs benne az isteni szeretet. Na most ez az, ami a döntő hiány. Ezt pedig csak akkor tudod beletenni, hogyha átadtad az életedet, és mint egy már nem te élsz, hanem Krisztus él benned, illetőleg nem te szeretsz, hanem ő szeret rajtad keresztül.
2: Logikus. És te ezt már akkor meg tudod fogalmazni, amikor a nagybátyádon keresztül megérezted ezt a szeretetet?
0: Egyáltalán nem. Ezt most tudom megfogalmazni. Ez a mostani betegségem óta egy csomó mindent kapok. Tehát most ugye élessé vált az, hogy élek, de tulajdonképpen, mint Pál apostol mondja, hogy számomra az élet Krisztus, vagyis áldozatvállalásos szenvedés, de szeretettel a többiekért, a másokért, a halál pedig nyereség, mert szeretnék minél hamarabb Krisztussal lenni, de tudom, hogy nektek szükségetek van rám, azaz az én áldozatomra.
1: Tehát, hogy amikor megmondták neked ezt, a magát a diagnózist, akkor nem volt benne se harag, se elkeseredettség,
0: abszolút nem. Mindennek nem. Az elfogadása volt. Ez a csoda, mert ezt emberi erővel biztos nem tudod csinálni. Ezt az Isten ajándékaként kell felfogni.
2: Igen, olyan fülembe cseng, amit az egyik pap barátunk mesélt, hogy a Berkec Franciska testvérrel beszélgetett a halála előtt, és hát mondta, hogy egy kicsit olyan ügyetlenül fogalmazta, hogy hát ő a vértanúságra készül, és akkor a Franciska testvér mondta neki, hogy ne becsülje le az áttételes ráknak a
0: vértanú jellegét.
2: Igen,
0: stimmel. Nekem nincsenek fájdalmaim. Nekem csak a kemó jelent diszkomfortot. Amúgy szépen el vagyok, de hát majd előbb-utóbb várható, hogy az is megjön, az is lesz a fájdalmas szenvedés. Most még könnyen tudom mondani, hogy felajánlom.
1: És hogyan változott meg az Istenhez való, mert kezdtél beszélni róla, de hogy hogyan vetted észre, hogy most már Krisztus van benne? Tehát valami azért ugye nem volt benned se harag, se tagadás, se elutasítás, hanem elfogadtad.
0: Hogy miért én, meg ilyenek.
1: Igen, és miért pont én, és miért pont most, hiszen annyi dolgom lenne még. Kezd kialakulni, hogy hogyan alakuljon itt a lelkiség. És hogy akkor...
2: Te megtaláltad a közösségedet, megtaláltad a...
1: De hogy az elfogadáson túl, hogy szóval mi változott a lelki életedben?
0: Szeretem azt mondani, hogy Isten jósága, szeretete mindenkit meggyógyít, aki hagyja magát meggyógyítani. Van, akit erre az életre, van, akit a túlvilági életre gyógyít meg. Mert az is egyfajta gyógyulás. Igen. Sőt.
2: Arra vágyunk el inkább. Hát
0: igen. Úgyhogy ezért, ha nekem valamikor, talán nem sokkal ezután, ki tudja, Isten tudja, át kellene költöznöm, akkor csak az a fontos, hogy el ne kárhozzak. Ha a mennybe jutok, remélem jutok, akkor... Onnan lehet, hogy még többet tudok közbenjárással segíteni az itt maradottaknak, mint ha köztük maradok. És ilyen szempontból akkor nincs veszteség abban, hogy ugye nekem még mennyi dolgom lenne itt a Földön. Mindenki így érzi, aki elhivatott, én is, amúgy meg lehet, hogy még tökéletesebben és még többet érően fogok tudni közben járni.
1: Az ember általában a saját halálra úgy gondol, hogy persze be fog következni, de azért az még nagyon messze van, és hogy valójában, amikor fiatal, nem is hiszi el, tehát igazán mondja, az eszével tudja, de valójában a lelkében nem hiszi el, hogy meg fog halni, aztán ahogy idősödik, úgy rájön, hogy de ez vele is meg fog történni. Viszont mindig egy olyan távolinak, tehát ami abban nyilvánul meg, hogy az ember dolgokat halogat, amiket lehet, hogy meg kéne csinálni, vagy már régóta meg kellett volna csinálni, nem tette meg, és előbbre sorol lényegtelenebb dolgokat a lényeges dolgoknál. Szóval, hogy ez nálad hogyan változtatta meg az életet. Amikor közel jön a halál, akkor el tudom képzelni azt, hogy hirtelen átrendeződnek a prioritások, meg átrendeződik azért az embernek az élete.
0: El kell mondanom, vagy be kell vallanom, hogy marha messze járok még én az életszentségtől. Rendkívül sok hibám van, amikkel nem is olyan nagyon küzdök, jobban is lehetne, stb. Szóval ez a halál közelség, ez igazából nekem egészen még ki nem derült a tényleges állapotom. Addig azért bennem, hogy én hosszú életet fogok élni, mert Isten így akarja. Ez még mindig azért, ha kicsi a százaléka a valószínűségének, de még azért nem mondjuk azért azt, hogy létezik lehetetlen.
1: Ez, van
0: tehát ez akár, ugyanis nem állok ellen annak sem, hogy Isten csodás módon meggyógyítson. Tehát elfogadom azt is, sőt, örömmel, de és tulajdonképpen ez, hogy hosszú életem lesz, és még ráérek, na ez aztán pont rám volt jellemző. Ez a halogatás mindenféle dologban. Kötelesség teljesítésben, mert a plébános adminisztrátor elsősorban, és csak utána pap. Szóval, bocsánat, nem így van, de...
1: Igen.
2: Csak sokszor így érzik.
1: Csak így érzik, igen. Vagy hát ez a világ szemében, ugye lehet, hát, hogy az, hogy
0: még ezt ki van tudja
1: töltve az anyakönyv, nincs kitöltve.
0: A világ azt látja, hogy a pap egy henyélő ember, aha, akinek egész nap nincs dolga, legfeljebb egy misét elmond, és kész, előtte-utána semmi dolga. Ugye főleg a fiatalok tudják ezt így elgondolni. Hát jó is lenne, hogy szabaddá válhassunk az igazán értékes papi nem munkára, szolgálatra. Ez nagyon jó lenne, az egyháznak is nagyon jót tenne. De az egyház manapság nem olyan gazdag, hogy megfizessen rendkívül sok irodistát, alkalmazottat, bedolgozott mindent, amit most, hála Istennek, sokszor önkéntes alapon elvégeznek a kedves hívek. Nekem is vannak munkatársaim, és nem győzök hálát adni, értük meg megköszönni nekik, stb. Azonban még mindig hát vannak olyan dolgok, amiket, mivel a felelősség rajtam van, és betanítani, jó, ismerjük, hosszadalmasabb lenne, mint hogy én megcsinálom. Ezt mindig kísértés mindenki részéről.
1: Az édesanyák részéről is, meg az apukák részéről is kísértés, hogy kivegye a kezéből, és inkább megcsinálom.
2: Kevesebb tenyért
1: üri. Igen.
0: De úgy vagyok vele, hogy időm a tenger, azaz képzeljétek el, hogy most az utóbbi időben és alatt a fél év hát egyszerűen annyit imádkozom, hogy ez elképesztő, és inkább imádkozom, mint csinálom a dolgokat, aztán néha körmömre ég, akkor meg gyorsan, és aztán mindig valahogy mégiscsak rendbe jönnek a dolgok. De ez az ima, ezt nem tudtam, hogy van helye az életemben, van ideje az életemben, egyszerűen belefér. Nem gondoltam volna. Tehát órákat imádkozni naponta? Hogy? Meg a másik, amit megfigyeltem, hogy hát ez alatt a utóbbi idő alatt értve egyszerűen sokkal többet beszélgetek emberekkel. De úgy vagyok, mint az a valamelyik szent, hogy azt írták meg róla, hogy vagy Istennel beszélt, vagy Istenről beszélt. Más nem. Tehát a locsogás, fecsegés az nem. Amúgy is tűszavú vagyok, meg nehezen beszélő, meg minden. Ezeket még ugye föl lehetne így sorolni hosszan. És mégis most bátor lettem. Nyitott lettem, bátor lettem, és az emberekkel úgy beszélek, hogy akár egy ismeretlennel egy fél óra alatt eljutok oda, hogy már ilyen nagy antennákkal hallgat, és már szívja magába. Tulajdonképpen a különbség az, hogy csak úgy beszélsz, vagy pedig az igazság szerint beszélsz. Nincs más igazság, mint az Isten igazsága. Az, hogy az embereknek nekem van igazam, összeütközünk ezzel, teljesen értelmetlen. Egyiknek sincs igaza. Addig nincs igaza, amíg az isteni igazsággal szinkronban nem hozza a saját igazságát. Akkortól már lehet, de addig nincs.
2: És mit érzel, hogy hol szakadott át ez a gát? Mert gondolom, addig is imádkoztál, de hogy mi volt az, ami, vagy mi változott? Mi volt
0: a... Hát nagyban segített a betegség, el kell mondani. Meg nem is tudom, az egyházért való aggódás, ami már egy bizakodássá fordult át, hiszen most már azt tapasztalom, de ez egy másik téma, hogy az egyház meg tud újulni, sőt, újjá tud születni a mai időben is. És nem csak Afrikában, vagy valami távoli helyen, hanem itt, ahol talán a legnehezebb, mert nem csak posztmodern korban élünk, hanem posztkeresztény korban.
1: A hite hagyottakat nehezebb visszatérni.
0: Az biztos. Ugyanis ő úgy veszi, hogy Isten vagy legyen biztonsági játékosként, miért ne lehetne, de csak olyan Istent engedek meg lenni, akinek én mondom meg, hogy milyen legyél. És tulajdonképpen ez egy feje tetejére fordított világszemlélet. Nagyon veszélyes. Tehát, hogy Isten ne szóljon bele az életembe, majd én mondom meg neki, hogyha éppen néha napján eszembe jut, és úgy érzem, hogy szükségem van rá, akkor ezt is ezt segítsd. Aztán utána már megint nem érdekes az Isten. Tehát még az sem, hogy van vagy nincs, egyszerűen úgy teszek, minthogyha nem lenne. Mert én vagyok a középpont, és nem ő.
2: A legelején már arról beszéltél, hogy gyerekkorodban is, hogy egy ilyen közegben éltél, hogy gondolom egy vallásos családban éltél föl, de ugyanakkor a közeg az mégis más irányba terelt. És ezt meg tudod fogalmazni, hogy ez a közeg ez mennyiben volt más, vagy ugyanaz, mint a mostani, hogy ahogy eltérít ez az Istentől, és hogy...
0: Hát akkor még ilyen kis nyuszi lázadók voltunk, ugye, tínédzserkorunkban, a mostaniakhoz képest, akik szerencsétlenek, vagy szegények, és lehetne őket sajnálni, csak nem szabad az embereket sajnálni, hanem szeretni kell az embereket, és segíteni rajtuk, és imádkozni kell értük. Tehát a sajnálat az nem segít. Úgyhogy a mai fiataloknak nehezebb, lényegesen nehezebb. Nekünk még olyan egyszerű volt, hogy hát akkor nem megyek a templomba, akkor összetűzésbe kerülök az apámmal, az anyámmal, ilyenekből állt, és össze, tehát élek egy olyan életet, hogy nem bandáztam én sosem, de mondjuk lehetett volna, hogy a osztálytársakkal, a barátokkal függetlenítem magam, ilyesmi. Amúgy nekünk a gyermekkori természetes templomba járás az úgy volt, hogy drága édesapánk mindig a vasárnapi mise után elvitt minket a cukrászdába.
2: Ez járás.
1: De ezt mi is csináljuk.
0: És ez tök jó.
1: Amikor tudjuk.
0: Aztán egy idő után rájössz arra, hogy nem a cukrászda miatt kell misére járni.
1: Tibor, és amikor kiderült a betegséged, és te ezt hogyan fogadta a környezeted?
0: Ők sokkal megrendültebben, és láttam is rajtuk, hogy ez nagyon-nagyon mélyen érinti őket, úgyhogy szinte úgy voltam vele, hogy én vigasztaljam őket, hogy nincs semmi baj, nem kell annyira kétségbe esni. Amúgy elkezdtek szervezkedni ott a hívek. Például az, hogy két naponta mindig más főz rám, mert addig nem volt ilyen. Na most ezek mutatják azt, hogy mekkora szeretettel vannak irántam, és természetesen a legfőbb, hogy imádkoznak értem, és nem csak ők, hanem országszerte, lassan már világszerte nagyon sokan. És én meg azt viszonzom, most ez nem, tehát nem egy keresztény bosszú vagy valami, hogy akkor én is adok nektek valamit, hanem hogy igen, tehát hogy Isten áldja meg őket, halmozza el őket kegyelmével, akik értem imádkoznak. De újabban már kibővítettem, hogy akik bármilyen betegért imádkoznak, és hoznak szeretetből áldozatot, azokat ugyanúgy.
2: És mennyire változott még a betegekhez való viszonyod?
0: Nem mondhatnám, hogy változott. Azért, mint kórházlelkész, én bejártam heti rendszerességgel a Ján Ferenc Népesti Kórházba az összét betegeket ellátni. Na most, hát ez azért nem tud tökéletes lenni, és van, amikor elutasítás van benne, majd durva, meg olyan féltés, hogy amikor megy a pap, akkor a hozzátartozó éppen ott van, látogatási idő van, azt mondja, hogy még nincs szó arról, hogy meghalljon az ő hozzátartozója, menjen innét a pap. Egy olyan, mint egy rossz ómen, tehát, hogy fekete macska, vagy károgó vargyú, vagy nem tudom micsoda, húzzon innét. Ez a félreértett szeretetből és félelemből fakadó magatartás. Ezt is meg kell érteni, mint ahogy mindent meg lehet érteni, hogyha a szeretet felől nézzük és akarjuk megérteni. Ez megszűnt, mert a betegségem egyrészt ugye jobban leterhel, bizonyos dolgokat mégiscsak teljesítenie kell egy betegnek a gyógyulása érdekében, vagy a állapot fenntartás érdekében, valamint azért, mert a kórházakban vannak rezisztens kórokozók, és azok különösen veszélyesek a immungyenge emberekre nézve, és akkor így beláttam, hogy ezt tovább így ne folytassam. Megügyeletes is voltam, ahogy azt is akkor, tehát mondták, hogy ne, és akkor egy idő eltelt, mire én is beláttam, hogy nem, és akkor így szépen ezeket lemondtam, viszont az első péntekes betegeket látogatom, és köztük van olyan, aki, tehát én az egy, ő a 100 mértékegységű szenvedést éli meg. Tehát van még honnan tanulnom meg, azt megcsodálnom, hogy mégsem káromolja az Istent, mégsem kívánja azt, hogy na most aztán már tényleg halljak meg. Persze van ilyen gondolata neki, de küzd, és Ez csodálatos példa arra, hogy az ember sokkal több szenvedést el tud viselni, különösen, ha látja értelmét, ha van értelme, mint gondolná.
2: És ebbe lehet segíteni, hogy értelmet találjunk a szenvedésben? Vagy ez is kegyelem, hogy vagy megkapod, vagy nem?
0: Mindenkit hív az Isten. És amikor ő hív, akkor nem csupán egy ilyen szenvedésmentes happy életre hív, az is benne van, a boldogság bele van rejtve, hanem ha az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedésből kellett engedelmességet tanulnia, mint ember, akkor nekünk még inkább.
2: Neki kellett engedelmességet tanulnia?
0: Hát nem azért, mert nem volt engedelmes, hanem mert ez vezette rá őt arra, hogy mindenkor emberi nehézséget leküzdve, hiszen az ember ellenállna, és mégis csak ez az egyetlen helyes út és megoldás. Így ne állj ellen annak, hogy Isten szeretni akar téged, engedd be a szeretetét.
1: Igen, a szenvedési megküzdés szerintem az egyik legnehezebb, szerintem minden keresztény számára is, és hogy ahogyan én próbálok ennek értelmet adni, az ugye az egész hitünk tulajdonképpen paradoxonokból áll.
0: Abszolút.
1: A legyőződtségben van, a gyengeségben van az erő, hogyha Krisztus meghal, hogy élhessünk, hogy ő is életre keljen, és hogy az egész tele van, az egész hitünk tulajdonképpen ezekre a paradoxonokra épül, és ugyanígy mert az ember nem akar igent mondani a szenvedésre, meg más szenvedésére, meg a sajátjára sem, és valahogyan mégis paradox módon az erő, a győzelem, a boldogság is ezen keresztül érhető el. Tehát azért ezt, hogy mondjam, ezt megint kimondani egyszerűbb, mint hogy az ember ezt őszintén mélyen el tudja hinni.
0: Nem csak emberi érettség, személyi érettség szerint kell eljutni oda, hogy ezt megértsd, hiszen ha éretlen vagy, akkor soha nem fogod addig megérteni, amíg éretlen maradtál, mert akkor inkább az ösztönök, meg a félelmek, meg a nem tudom, mik határozzák meg az életedet, meg ugye az, hogy könnyű élet és havaj és minden, ezek vonzanak addig. Ugyanaz a válasz, tehát, hogy amíg magadnak akarod megőrizni az életedet, addig el fogod veszíteni, amikor pedig odaadod Krisztusért és az evangéliumért, akkor visszakapod, de már más módon, mert akkor már ezt úgy mondanám, hogy újjászülettél Krisztusban, új ember lettél, miközben az önazonosságod megmaradt, de egészen más. Tehát addig nem éltél, csak úgy csináltál, mintha éltél volna, és most pedig elkezdesz élni. De ebben még ki is kell tartani hűségesen, és kell járni a keresztutat ahhoz, hogy ez aztán tényleg elvezessen téged és rajtad keresztül másokat az igazi életértelmes élethez, meg az igazi boldogsághoz.
1: Te maradj, és téged érnek kísértések ezen az úton most is. Gondolom érnek, mert kizártnak tartom, hogy ne, de...
0: Érnek, de már úgy érnek, hogy már be tudom azonosítani, mert ismerem a magam gyenge pontját, és tudom, hogy ha azt támadja be a kísértő, akkor ez kísértés őtőle. Tegnap este is volt egy ilyen ember részem.
2: Tudsz rá erről beszélni, vagy nem? Nem tudom.
0: Ugye, hogyha azt tapasztalom, hogy engem, és ez minden emberre igaz, az értékességemben az egómnak a betámadásával megkérdőjeznek, vagy leértékelnek, vagy valami ilyesmi, akkor hát ugye belép az ösztönös válasz, hogy meg akarom védeni magamat, meg azt, hogy én jobban tudom, mint pap, attól jobban tudom, mint aki azt mondja, hogy ő ugyan, most ezt csak hozzáteszem, mert nem tudhatom, nem gyakorolja a vallást, nem, viszont mégis hogy mondjam, azzal támad be, hogy ő tudja, én helyettem jobban, hogy nekem mit kötelességem tenni. Hát egy ilyenben volt részem tegnap este, ilyenkor észnél kell lenni.
1: Igen, mert az ember még igaza is van, tudod, és, az ember fel, és akkor teljesen jogosnak érzi a felháborodottságát.
0: Igen. Hát sok ember ugye ilyenkor visszatámad, de nem szabad. Jobb lenne, nem? Megdobnak kővel, dob vissza kenyérre.
1: Most pont nemrég hallottam azt, hogy a Szent Ferenc mondta azt, hogyha van olyan testvéred a közösségben, aki nagyon sok nehézséget okoz neked, ne is szóljál le, ha lehetőséged van, ne is szóljál neki, hanem próbáld meg úgy szeretni, meg úgy elfogadni, ahogyan tudod. Hát, ez jó nehéz.
0: De nagyon igaz, mert hát a klasszikus igazság szerint több legyet lehet megfogni egy csepp mézzel, mint egy hordónyi eszettel. Meg aztán annak mindenképpen mindenki zsigerből ellenáll, hogyha őt meg akarják nevelni, különösen, ha már felnőtt.
1: Igen.
0: Hogy jön ő hozzá.
2: És beszéltél az érettségről, hogy ezelől észre se vesszük, hogy menekülünk előle, vagy pedig, vagy azért ez egy olyan dolog, amit a Jóisten csak elvisz minket ezen az úton, hogy azért megmutatja, hogy azért neked még szükség van egy kísérésre.
0: Mindenki azt mondja, hogy tehát nem csak engedelmességet, hanem érettséget is kapunk, tehát személyi érettséget a szenvedéstől.
2: Tehát és az érettségnek igen. Is az egyetlen útja a szenvedés?
0: Hát nagyon hozzátartozik. Uh-huh. Nagyon hozzátartozik.
2: Igen,
0: tehát mert addig olyan könnyedén veszed az életet, amíg nincsenek nehézségek.
2: Manapság, hát mindig ezt mondják, hogy a Jóisten sem akarhatja, hogy én boldogtalan legyek, és ezt mindig arra értjük, hogy nekem igenis ki kell kerülnöm a szenvedést, mert az azt jelenti, hogy ha én szenvedek, akkor boldogtalan leszek. És erről szól, én úgy érzem, az egész mai világ, és mi keresztények is. Abszolút az, hogy ez. Egy kicsit azt gondolom, hogy ezt nevezzük irgalomnak, hogy én irgalmas vagyok, mert én szeretném, hogy te elkerüld a szenvedést, és akkor megértem azt, hogy te inkább teszel egy kerülő utat.
0: Benne van az, hogy szeretni úgy kell, ahogyan Isten szeret. És az ő szeretete messze van attól, hogy ilyen érzelmi alapon, együttérző módon, de megengedően, hogy nem baj, igaz, hogy súrolja a bűnt, igaz, hogy már bele is lépett, átlépte a bűn határát, nem baj. Érez az, hogy én akkor is szeretlek téged, és azzal együtt fogadlak el téged, tehát magyarul beleegyezek, hogy az is helyes. Na, Isten ilyet nem csinál. Tehát a rosszat azért nem teheti egyenlővé a jóval, mert vagy szeretet van, vagy szeretet hiány van. Tehát a bűn a szeretet hiánya. Most a kettőt teljesen egyenértékűvé tenni és összemosni, hát ez nem az Istennek a világa.
2: Hát most pont így nagyon ezt a szeretetet, ezt eléggé relativizáljuk.
0: Abszolút.
2: Mit is jelent szeretni? És
0: így van.
2: Hogy a bűnben is tudok-e szeretni valamit.
0: Amíg nem adtad át életedet Istennek, addig újra és újra lecsúszhatsz abba, ami a természetes szeretet, mint pótlék, az igazi hiány helyett, hogy azt megadnád, ami az Isten szeretete minden emberben, hogy az hiányzik.
2: És hogy tudjuk ezt, hogy érzem azt, hogy én nekem már megint elcsúszott a szeretetem, már megint nem helyesen szeretek. Na ez most nem erre, az Isten szeretete, ami bennem van.
0: Erre az a válasz, hogy de igenis, aki Isten szeretetét közvetíti, az úgy, mint Teréz anya, oda megy a lepráshoz, és megérinti, és mond kedves szavakat. Mint hogyha semmi különbség nem lenne a között, aki ezt Isten nélkül teszi, csupán humanizmusból, meg a között, aki Istenben cselekszik. De ég is föld a különbség. Miközben ugyanazt tetted. Ugyanis az az ember, aki érzékeli, hogy szeretik őt, attól, hogy csak ilyen természetes szintű, tehát az elmúlik. Az néhány pillanatig tart, jó érzés, stb., de elmúlik. Mert nem töltötte ki azt az űrt, azt a hiányt, ami neki igazán van.
2: És hogy lehet korrigálni ezt az Isten képet?
0: Megint csak engedd el szívedbe. Mert másképp nem. Tehát vagy elkezdesz ráfigyelni, rácsodálkozni arra az embertársadra, akiben már nincs félelem. Hiszen ez olyan általános, annyira egzisztenciális, mindent áthat. Szorongás, félelem. Amikor te már nem magad élsz, hanem engeded, hogy Isten átvegye az életedet, közben nem szüntél meg azonos lenni magaddal, sőt, ez által leszel igazi önmagad, ezt üzenem azoknak, akik önmegvalósításban gondolkodnak. Tehát minden világosabbá válik. Az is, amit a Szentírásban olvasol, meg az is, amit látsz a világban. Egyszerűen már látod, hogy mi a helyzet.
1: Azt mondom, hogy te kaptál a tisztánlátásra, még az egész konkrét képeket kaptál erről.
0: Nem, képeket nem.
1: Nem.
0: Hanem egy ilyen szívbéli tudást, vagy nem tudom.
1: Egy szívbéli tudást kaptál erről. De most, és erről fogunk beszélgetni a következő alkalommal, de nem most, mert ugye letelt az idő.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, nem fejezzük be, csak abba hagyjuk a beszélgetést, a következő alkalommal ezzel fogjuk kezdeni, és ezzel folytatjuk.
0: Rendben.
1: A jövő héten Szlábi Tibor atyával folytatjuk a beszélgetést. A hithallásból fakad.
3: Elhangzott a lélek szava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Szlábi Tibor Pesterzsébeti plébánossal beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Johann Sebastian Bach F-dur brandenburgi versenyének első Allegro tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Szeptember 25-én este a kutatók éjszakáján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara ismét megnyitja kapuit, ezúttal is két helyszínen, Budapesten és Esztergomban. A kar oktatói, kutatói és hallgatói közérthető előadásokkal, beszélgetésekkel, társasjátékokkal és interaktív műhelyekkel várják mindazokat, akiket érdekel, mi történik a bölcsészettudomány műhelyeiben. A múlt kutatói is kézzelfogható élményekkel készülnek, a Régészettudományi Intézet szabadulószobával, társasjátékkal és előadásokkal idézi meg a hunok, avarok és honfoglaló magyarok világát. A teljes, folyamatosan frissülő programkínálat a kutatók éjszakája honlapján érhető el. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 6-án induló 120 órás interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című akkreditált Safeguarding programra szeptember 30-áig lehet jelentkezni. A képzést a szervezők főként a témában mozgó, ismeretekkel már rendelkező szakembereknek ajánlják látókörük szélesítésére, integrált és interdisziplináris szemlélet formálására, a téma más szakemberekkel történő közös, személyes feldolgozására. Emellett ajánlják olyan jelentkezőknek, akik munkájuk, szolgálataik során találkoznak vagy találkozni fognak ezzel a területtel, és szükségük van egységes, többféle területet felölelő ismeretanyag és szemléletmód elsajátítására. Szeptember 16-án az Arszakra Fesztivál keretében Székesfehérváron a Püspöki Palotában Stempeli Irén könyvtáros tartott előadást a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár különleges régi köteteiről. Az esemény bevezetőjében Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója méltatta az Arsz Szakra Fesztivál sok éves értékmegőrző és értékteremtő programjait. Hitélet, mély spiritualitás és egy valódi megtartó közösség várja Pécsen az egyetemistákat. A Forrai Tamás Jezsuita Egyetemi Lelkész irányításával működő Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség teret ad a kultúrának, fórumot a kérdéseknek és biztos támpontot nyújt, ha segítőkézre van szükség. A programokról további információk találhatók a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség honlapján és közösségi oldalain. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, a nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 9-től a 13. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
2: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóján az életéről emlékedünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgy nevezük tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem megrendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz, igazából nem az marad, hanem ez keresésre indítja. És ahogyan keresi egyre inkább az életnek a végső értelmét, maga a figyelőképessége, az értelme, az emberi viszonyai tisztulnak meg, egész addig, hogy majd ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celánó életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt. Alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek föl egy magasabb látása? Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna? Egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor. Mi alatt így átalakult, milyen fontos ez, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. De azt írja Celánó, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromba, diákkoromba, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész?

kísérelt latinul, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez még nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg, nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakralitás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ezt ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahol visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja. Nem egy nekem, vagy 5 évesek vagyunk. És most visszamentünk oda, ahol először találkoztunk véletlenül. Azon a padon. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér hirtelen más jelentést kap. Egy transzcendentális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kialik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát, amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomba, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre. Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmarad benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a 2 hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult egy orgonabokor. Ez a megszólítottság. És továbbra írja Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya. Hogy kétségbe esetten veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Mert ha tudja, hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amiben a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság, az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mondd előtte egy érdekes felhívást. Amikor imádkozol, nem még mielőtt imádkoz, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkózz be, és ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak, meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több, azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden, a rossz gondolatok, a paráznoság, a gyilkosság, de onnét jön elő a jó is.

az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe idekezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam a szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de azt mondja neki, te maradj kint. És amikor jön, arra mondja, hogy ott egy kincs van. Azt mondja Hambas Béla, hogy mert Jung mondja, hogy nagy merészsége az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába. És talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se, mert nem lehet az én teremtőm, ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remetességbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lép be, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt. Ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadikainak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének a misztériuma, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez a megrendítő csodája, az én teremtésemnek, az én létezésemnek a megrendítő csodája. Ez jelenti, hogy alázatos szívvel, a szív jelenti ezt a kamrát. Az igaz bensejében,

0: Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfönségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, rögtön hozzátéve a búzaszem haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága Jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala, és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és fölszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szent Ferenc korahajnalban még napkelte előtt cellája ajtajában tekintetét kelet felé fordítva így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te édes Jézus keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Kitartó könyörgését meghallgatta Isten, és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígéret birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. A szeráfnak hat ragyogó és tüzes szárnya volt, amelyek közül kettő a feje fölé borult, kettő a testét fötte be, kettő pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan fölismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással vegyes öröm és fájdalom járta át. Egyrészt fölötte megőrült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá, másrészt mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő és szokatlan alakulátomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésének csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábain azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Kék ne felejts, Citera és Moldvai zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyosunkban a Kék ne felejts, Citera és Moldvai zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szeptember 25-én este a kutatók éjszakáján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kara ismét megnyitja kapuit, ezúttal is két helyszínen. Budapesten és Esztergomban. A kar oktatói, kutatói és hallgatói közérthető előadásokkal, beszélgetésekkel, társasjátékokkal és interaktív műhelyekkel várják mindazokat, akiket érdekel, mi történik a bölcsészettudomány műhelyeiben. A múlt kutatói is kézzel fogható élményekkel készülnek, a Régészettudományi Intézet szabadulószobával, társasjátékkal és előadásokkal idézi meg a hunok, avarok és honfoglaló magyarok világát. A teljes, folyamatosan frissülő programkínálat a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Interdisziplináris képzés indul az emberi méltóság védelmében. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 6-án induló 120 órás interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című akkreditált Safeguarding programra szeptember 30-áig lehet jelentkezni. A képzést a szervezők főként a témában mozgó, ismeretekkel már rendelkező szakembereknek ajánlják, látókörük szélesítésére, integrált és interdisziplináris szemléletformálásra, a téma más szakemberekkel történő közös személyes feldolgozására. Emellett ajánlják olyan jelentkezőknek, akik munkájuk szolgálataik során találkoznak vagy találkozni fognak ezzel a területtel, és szükségük van egységes, többféle területet felölelő ismeretanyag és szemléletmód elsajátítására. Hitélet, mély spiritualitás és egy valódi megtartó közösség várja Pécsen az egyetemistákat. A Forrai Tamás jezsuita egyetemi lelkész irányításával működő Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség teret ad a kultúrának, fórumot a kérdéseknek és biztos támpontot nyújt, ha segítő kézre van szükség. A programokról további információk a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség honlapján és közösségi oldalain érhető el. Különleges helyszínen a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le szeptember 24-én Bokor Attila, Romzsa Tódor című filmjét. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor boldoggá avatására emlékezve rendezik meg. A film a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Romzsa Tódort 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá, így idén ennek 25. évfordulójára emlékeznek. A rendező szerint a film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Óra 4:13. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorommal jelentkezünk, amelyben ezúttal az akteleki negyedik somünnepre látogatunk, és a helyszínen Zabari Judittal a természet szeretetéről, a Gócs Róberttel pedig különleges hulladékokból készült idézőjeles csodáiról beszélgetek majd. Érdemes lesz velünk tartani. A folytatásban a mustár magadásában pedig dr. Szűcs Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, a mesterséges intelligencia jövőjéről beszél. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Zabari Juditot szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
6: Végig kedves ismerősünkön már, hiszen többször beszélgettem Önnel rádiónk hullámhosszain, hol máshol is találkozhatnánk, mint akteleken, a Koltai Házas Pár portáján, az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre került somünnepen. Ön pedig, kedves hölgyem, idén is növényeket ültetett a gyermekekkel. Hogy sikerült ez a növényültetés, az idei növényültetés?
7: Hálás vagyok azért, mert nagyon kedves gyerekekkel és szüleikkel találkoztam. Nagyon jó volt velük együtt ültetni, lélekfeltöltő.
6: Ilona növényt ültetett, amely egy erős növény, mondhatjuk úgy, hogyha jó talajba ültetik, locsolják, gondozzák, szeretik, akkor meghálálja a törődést.
7: Nagyon szeretem, azért, mert egy olyan növény, amelyik meghálálja az embernek a gondoskodását, a szeretetét. Idén a fenntarthatósági téma hétre 500 növény ültetését vállaltam, és nagyon örülök annak, hogy sok iskola jelentkezett, és így több mint 700 növényt ültethettem gyerekekkel. Hála nagyszüleimnek címmel tartottam az előadásomat, és utána pedig az újrahasznosítás jegyében ültettünk gyerekekkel Ilona növényeket. Olyan jó érzés, amikor az ember képeket kap a gyerekektől. Például az egyik óvodában tavaly ősszel ültettem növényeket, és márciusban küldték a fényképeket. Már az asztalon ott voltak, kiterítve, hogy kinek milyen hosszúra nőtt meg. És azért nagyon-nagyon megtisztelő ez nekem, mert hátrányos helyzetű gyerekek vitték haza a növényeket, és hogy vigyáztak rá.
6: Valamint hát, ha gyermekként ilyen élmény éri az embert, az meghatározó élmény és emlék lesz egész életében, amit gyermekként átélünk. Arra évtizedek múltán is szeretettel gondolunk vissza. Remélhetőleg azok a gyerekek, akikkel együtt Ön növényeket és Ilona növényeket ültetett, azok megszeretik a növényeket, és felnőttként is szeretik majd a természetet. De látok itt én magam előtt az asztalon különböző magvakat, gabonát, fűben fában orvosság, egészség, újrahasznosítás. Olvasom azokat a fontosabb gondolatokat, amelyeket Ön itt megjelenített a gyerekeknek. Hogyan és miként?
7: Szeretném, hogyha a gyerekek megismernék a növényeket a magjukról is. Ezért különböző növényeknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek a magjait hoztam, és azokat felismerjük. Amikor például a kajszi barackot meg szoktuk nevezni, akkor mindig kitérek arra, hogy ha már magyarok vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy gönc a kajszi baracnak a hazája. Ugyanígy, hogyha levendulát morzsoltunk a sivatagok égkövei rendezvényen, akkor tihanyt említettük meg. Mindig szeretem összekapcsolni a tantárgyakat, tehát biológia is, földrajz is, a magyarság. Nagyon fontos az, hogy mire vagyunk büszkék.
6: Immunrendszer erősítő növényeket is bemutatott itt a gyerekeknek.
7: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy felkészüljünk az őszre. Amikor jönnek a megfázásos betegségek, akkor minden szülőnek azt ajánlom, hogy a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. Ami azt jelenti, hogy az első tünetek megjelenésekor nagyon jó, hogyha a gyerekek kakukkfűfürdőt vesznek, és Szabó Gyuri bácsitól azt hallottam, hogy azt ajánlja, hogy megelőzésképpen heti 3-szor. A teák közül a bodzát, a hársvát, a kakukkfüvet javaslom. Én a bodzát részesítem előnyben, azért, mert nagymamámmal azt szedtünk, és szép emlékek fűződnek hozzá, az udvaron is volt bodza. Úgy szoktam, hogy májusban leszedem a bodzavirágot, megszárítom papírlapon, és utána pedig elteszem, és amikor szükségem van rá, akkor előveszem. Megfőzöm a teát, és fekszek az ágyba, és kiizzadok. És így nem kell gyógyszereket szednem.
6: Készült egy olyan jelmondattal is, kalandoz az ősbúzák ízvirágában, itt a gabonafélékre. Hívja fel a gyermekek figyelmét.
7: Szentendrén jártam augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon, és ott megismerkedtem az ősgabonákkal. Ide, Aktelekre tönke búzát hoztam, és alakor búzafajtát mutatok plakáton, és tönköly búzát pedig a kertemből, amit én vetettem. Nagyon nagyra értékelem a tönköly búzát.
6: Pozitív hatása is, jótékony hatása van, szinte napestig sorolhatnánk, hogy mi mindenre jó.
7: Igen, hogyha a gyermek nyugtalan, hogyha feszült, akkor egy tönköly pejva párna nagyon sokat tud segíteni.
6: Azt hallottam, hogy még a fejfájásban is tud segíteni.
7: Igen. Kitűnő hatású növény, minden része felhasználható. A tönköly búzának a gabonamag nagyon értékes, kenyereket lehet belőle készíteni, tele van ásványi anyaggal, vitaminnal, a szalmája az értékes, lehet mulcsozásra is használni, lehet állatoknak is adni, és a pejva az pedig párnában felhasználható.
6: Látok én még magunk előtt itt különböző magvakat, tökmag, kukorica, bab. Ezeket miért tartotta fontosnak, hogy megmutassa a gyerekeknek?
7: Szeretném, hogyha felismernék a különböző növényi magvakat, de amikor nagyobb gyerekek jönnek hozzám, akkor nem a kukorica magot mutatom meg, mert azt általában felismerik a gyerekek, hanem vagy a levelét mutatom, vagy pedig a kukorica haj, vagy kukorica bajusz. És sokan furcsának találják azt, hogy például ebből is, a kukorica bajuszból is teát lehet készíteni, és jótékony hatása van. Cseresznye és megymagot is hoztam. Megymagból például megymagpárnát lehet készíteni, ami a gyerekeknek nagyon jó hasfájásos tünetek esetén. Tehát, hogyha egy vászonzacskót készítünk, abba beletesszük a megymagot, és utána, hogyha fáj a kisbabának a hasa, felmelegítjük, rátesszük, és elmúlnak a fájdalmai. De készíthetünk megymagból párnát is. El szoktuk dobni a cseresznyének a szárát, pedig abból is teát lehet készíteni. Ezeket érdekességképpen szoktam hozni a gyerekeknek, azért, mert sokan eldobják azt, amit tulajdonképpen érték, és fel lehet újra használni. Fecske tojásokat is szoktam hozni, azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy védjük a madarainkat. Most nagyon nagy szárazság volt, és olyan jó lenne, hogyha minél több fecske élne. Nagymamámnak a házán ott több mint 17 fecskefészek volt, és én láthattam azt, hogy hogyan nevelik a kis fecskéket, hogyan építik a fészküket, és szeretném, hogyha ebben az élményben minél több gyerek részesülhetne.
6: Az asztalon van még egy rézmozsár is. Miért került oda?
7: Kiemelten fontosnak tartom az újrahasznosítást. A tojáshéjat össze szoktam gyűjteni, nem szoktam kidobni, azért, mert nagyon értékes ásványi anyagok vannak benne, amit a kertben fel tudunk használni. És a gyerekekkel egy rézüstben összetörjük a tojáshéjat, és átadom azt a tudást, hogy a tojáshéj érték, és hogyha a növények tövére szórjuk, akkor nagyon jótékony hatással van rájuk, és állítólag a csigák is elkerülik a növényeket.
6: Apropó, ha már som ünnep, akkor önön most egy somnyakláncot látok, amely sommagokból készült. Mi ennek a nyakláncnak a története?
7: Nagyon hálás vagyok azért, mert már negyedik alkalommal veszek részt a som ünnepen, és ez a nyaklánc, ez 3 évvel ezelőtt készült. Koltai Gáborék udvarán, a mellettem lévő kiállító helyen egy nagyon kedves házaspárral ismerkedtem meg, akik sommagból készítettek nyakláncot, és így lehetőségem volt nekem is egyet készíteni.
6: És ez a nyaklánc látható önön a második somünnep örök emlékeként.
7: Igen, amikor felveszem, akkor olyan

0: Szeretet számunkra, keresztény emberek számára nagyon fontos, de ön is olyan szép példázattal, a színek világával tudja mindezt leírni, mennyire fontos is a hit, remény és szeretet egysége, főleg a mai világunkban.
1: Hálás vagyok, mert megható pillanatokat éltem át, amikor a művelődési háznak az udvarára mentünk, és láttam első fát, amit 2023-ban ültettünk. És az az érdekes, hogy azon a fán ott vannak a hit, remény, szeretetnek a színei. Azért, mert most kezd el éredni, és gyönyörű szép, ahogy a sárga, a zöld és a piros árnyalata megjelenik egy-egy gyümölcsön. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy látogasson el Koltai Gáboréknak az udvarára minden évszakban. Azért, mert minden évszaknak megvan a maga csodája. Márciusban a som virágzása. Amikor az ember belép az udvarra, és látja az egymás után álló sárga virágba borult fákat, könnybe lábad a szeme. Varázslatos látvány. Nyáron, amikor a sivatagok ékivei rendezvényt tartják, akkor szép zöld a levele, de már megjelentek az első kis som gyümölcsök. És ilyenkor, amikor a som ünnepet ünnepeljük, akkor pedig az élénk piros, érett som gyümölcsben gyönyörködhetünk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Gábor meghagyta azt az első növényt, amit legelső alkalommal ültettem gyerekekkel. Akkor egy nagyon pici 10 centis hajtást ültettem, és most az asztalon megtekinthető, rengeteg oldalhajtása van.
0: Olyan, mint egy szép szabályos bokor.
1: És valamelyik ága már elérte az egyméteres nagyságot is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Zabari Juditnak, örülök, hogy idén is találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok azért, mert gyönyörű szép időben, csodálatos napsütésben, itt lehettem a természetben.
0: Fontos önnek a természet szeretete, és ezt szeretné átadni a gyermekeknek, a fiataloknak is. Jövőbeli tervei között továbbra is szerepel, hogy látogatja az iskolákat, óvodákat, és együtt ültet a gyerekekkel?
1: Igen. Hála nagyszüleimnek címmel előadást tartok gyerekeknek, és növényeket is ültetek. Járok könyvtárakba is, iskolákba is, óvodákba is, rendezvényekre. Fontosnak tartom, hogy átadjam a nagyszüleimnek a tudását.

0: Agócs Róberttel, aki Kiskunhalasról érkezett ide, Aktelekre, a negyedik som ünnepre, nos önnel ültem le beszélgetni a Koltai Házas Pár portáján, és nem véletlenül kértem a Szent István Rádió mikrofonja elé önt, hiszen a Hulladék is lehet érték címmel pályázatot hirdetett a Koltai Házas Pár már a tavalyi évben is. Olyan tárgyakat vártak elsősorban, amelyek olyan alapanyagokból készülnek, melyek hulladéknak tekinthetők. De a kedves alkotók és pályázók újra gondolják ezeket az alapanyagokat, és bizony tárgyakat készítenek belőlük. Önnek hogyan jött a kapcsolata először is ezzel a pályázattal? Hogyan indult el ezen a pályázaton?
1: A pályázaton úgy indultam, hogy kézműves vásáron vittem ezeket a dolgokat árusítani, és a Gábor is ott volt a vásárban, ő másik áruval, és akkor úgy nézgelődtünk, és akkor megszólított, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, miért nem jelentkezek ide a versenyükre, amit szerveznek. Mondom, hát én nyitott vagyok, úgyhogy akkor küldtem egy postán egy kisebbet, most a legutolsón pedig ugyanúgy ott találkoztunk a vásárba, azt mondja, hogy ő elvinne egyet most így. Mondom, jó van akkor, mert akkor nem kell postázni. Kiválasztott egyet, mondom, elviheti, elvitte, és akkor kirakta itt a vonatot.
0: Amiről még majd beszélünk is részletesen, de előtte még arról rejtsünk néhány szót, hogy hogyan is jött az ön életében, hogy a hulladékokból szép tárgyakat készít. És milyen hulladékokból készíti ezeket a tárgyakat?
1: Hát ez a legelsőt onnan kezdtem, hogy amikor takarítottam ki a garást, meg a műhelyt, meg ami van, hogy megszabadulok a régi dolgoktól, amiket félreraktunk. Aztán csak még sajnáltam őket, hogy ezek valami kár kidobni, mert ezt valaki régen megtervezte, megcsinálta, úgyhogy ezeket újra gondolni, újra festeni, elvágni, összehengeszteni, és valami olyan dolgot összehengeszteni, ami valamire emlékeztet, vagy valamit megragad, vagy vicces, vagy valami dolog, és akkor így ne jött az egész ötlet.
0: És megszületett az a bizonyos mozdony, amelyet, hát most legyen olyan kedves, írjunk le szavakkal, hogyan képzeljék el a hallgatók, hogyan néz ki ez a tárgy, amivel ön mind a sivatagok égkövein megrendezett villámtárlaton, valamint a most, a som ünnepen megrendezett villámtárlaton is elvitte az egyértelmű első helyezést. Ehhez pedig szívből gratulálok önnek.
1: Köszönöm szépen. Hát a mozdony az valójában egy húsdaráló, ami már kiselejteztek, és amit találtam otthon, még ilyen kábel csatorna lemez, az az alja, csapágyok, a kerekei, régi csapágyok, persze nem működőképesek. Akkor az oldaláról is valami vaslemezek vannak, meg gyújtógyertya, meg ilyen kisebb fogaskerekek, ezeket úgy ráhegezgettem, aztán végén befestettem, és akkor így első látásra majdnem úgy néz ki, mint egy igazi mozdony. De az ember, amikor közelebb megnézi, akkor ráismer azokra az elemekre, amikből össze vannak rakva. És ez a vásárban is nagy fölismerés, amikor jön a néző, és megnézi, hogy ott van egy valami, közelebb megy, és akkor láss, hogy ez miből alakul össze.
0: Miből lett mi? Mert hogy időközben számtalan más terméket is készített már, és így járja a vastelepeket, hogy szinte már látja a lelki szemei előtt, hogy ebből vagy abból a hulladékból, alapanyagból milyen új csoda is születik majd.
1: Hát igen, ez nehéz, mert a vastelepeken mindig más termékeket látok, vagy találok, mert mindig más visznek ki. Most ezeket akkor még nem biztos, hogy fölismerem, hogy miből mi lehet, de ha látom, hogy olyan érdekes dolog, akkor azt megveszem és hazaviszem. És akkor otthon alakul ki belőle valami, aztán még ahhoz kell venni még valamit, ugye, hogy kialakuljon az egész tárgy. Akkor vagy visszamegyek, de már van otthon olyan készletén patkók, rúgók, mindenféle fajta vasak, amikből úgy össze tudom úgy rakni a képet, amit elképzeltem, hogy megcsinálok.
0: És milyen termékeire még a büszke? Ez a mozdony ez egyértelműen közönség siker lett, ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül, de még milyen más termékekkel, tárgyakkal járja mondjuk az országot, a különböző kézműves vásárokat, ahol hát remélhetőleg sikert arat.
1: Vannak különböző madarakat, csináltam, a legnagyobb az egy struc, az ilyen nyomáskiegyenlítő tartályból van, lengéscsillapítók, a lábai, meg ilyenek. Egy egész sakészletet készítettem, azok is ilyen különböző szelepekből, autóalkatrészekből, angyalt, munkásembert, akkor egy családot harapófogóval cipeli a kalapácsot, meg mindenféle ilyen érdekességet, amit az emberek, mikor ránéznek, akkor úgy elmosolyodnak.
0: És mi lesz ezeknek a termékeknek a sorsa? Hát remélhetőleg a kézműves vásárokon gazdára találnak. De egyébként van ezekkel önnek valamilyen kifejezett célja? Megtalálják a helyüket? Ezek a tárgyak, az elkészült tárgyak? Minden tárgy szó szerint a helyére kerül?
1: Hát otthon egy szekrénybe rakom őket, amit nem vesznek meg, és ezeket a tárgyakat én azért csinálom, mert hétvégeken, amikor szabadnapos vagyok, akkor az én kikapcsolódok, tárgyakat lerakom, heggezgetik, vágok, és akkor én ott magamba el vagyok.
0: Önt ez kapcsolja ki?
1: Ez kapcsol ki, és ez megnyugtat, és akkor ott kikapcsolódok, és akkor így születnek az alkotások. Tehát nem kényszerbű, hogy most merültetek valamit, hogy megcsinálok, mert az általában nem sikerül.
0: De hála jó Istennek, ezek sikerülnek.
1: Ezek sikerülnek, igen, mert ez úgy, hogy belülről jön az egész ihlet, meg minden, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Agócs Róbertnek. Szívből gratulálok önnek az elért eredményhez, a sikerhez, amelyet a mozdonyával aratott, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a mustár magadásával folytatjuk.
1: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Szűcs Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja a mesterséges intelligencia jövőjéről beszél.
2: Az előadásomnak a címe Ígéretek és kockázatok között Ferenc pápának egy nagyon világos, nagyon tagolt, és igazából akár egy útmutatóként is felfogható levelén alapszik, emellett pedig a saját és a pedagógiai gyakorlatot is beépítettem. Az előadásomra készülve mi más tettem volna, mint hogy tegnap este megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyha előadást kell tartanom, akkor hogyan is készüljek és öltözzek fel, és hát a rendszert úgy programoztam, hogy én egy egyetemi oktató férfi vagyok, egyházi és oktatási vezetőknek fogok előadást tartani, hogyan öltözzek föl. Azt írja a rendszer, hogy sötétkék, szürke vagy barna színű jószabású öltönykel, nadrággal és zakóval, fehér ink, nyakkendő, konzervatív színű, és hát jól illeszkedjen a testalkatomhoz, beszéljek magabiztosan és érthetően, ez talán megvan, tartsam a szemkontaktust, én ezt szoktam csinálni, én ne használjak túl sok szakzsargont, ne térjek el a témától, személyes jellegű kérdéseket semmiképpen se alkalmazzak, ne tegyek fel a hallgatóságnak semmi olyan kérdést, ami kellemetlen helyzetbe hozza őket, túl bonyolultak ne legyenek a kérdések, és fontos, hogy az előadó professzionális benyomást keltsen. Ezt is mondtam, hogy tudnék úgy tűnni, mint aki érti a dolgát, és hát azért nagyon nem segített általánosságban, de azért adott tippeket. Tehát ez egy picit megerősített, abban kivéve ugye az öltönnek a színét. De hát miért is övezi olyan nagy hírverés a mesterséges intelligenciát? Lépten nyomon hallunk róla. Amikor én elkezdtem tanulni, vezetni, akkor egy kispolcként tanultam, az még egy élmény alapú autó volt, ugye? Tehát az azt jel, és a tudásunkat is meg tudtuk villantani, fölismertük a hibáit, tudjuk szigetelőszalaggal, egy dróttal, akkor még nem volt VD40-es, talán ezt mondhatom, hogy csodákra volt képes egy kezdő sofőr is. Itt már igazából minden a kényelmünket szolgálja, de már alig értünk hozzá, és amikor az ember egy ilyen autóval kihajt a szalomból, vagy a használt autó kereskedőtől, akkor a lelkére kötik, hogy csak üzemanyagot tankoljon abból is megfelelőt, és valami ablakmosó folyadékot, ami a szezonnak megfelel, és semmi máshoz legyen szíves nem nyúlni, ugye? Tehát nem nyúlni, a gép majd mindent megcsinál, nem is kell értenünk hozzá, és elérünk is vele célba. Tehát elérünk vele célba, az élmény alapú autóval kell tudni környéken a kempingek, és ugye amikor nagy Becskerekről indultam, Hajdúszoboszlóra mindig volt egy pont, ahol megadta magát, és ilyenkor az emberi interakció elkezdett működni, találtunk egy kempinget, egy szerelőt, és valami történt másnapig. Most ugye jobbról arról szól, hogy mi bezárkozunk, és egy gép instruál minket, hogy tudunk eljutni a célpontunkig, lehetőleg úgy, hogy senkivel ne kelljen beszélnünk, ugye? Tehát ez egy ilyen rendszer, de elérünk a célunkig. Az a lényege, hogy A-ból B-be el fog vinni, de nem mindegy, hogy hogyan. És a mesterséges intelligencia is így kapcsolódik a digitalizációhoz, hogy nem mindegy, hogy hogyan automatizálja, vagy adott esetben optimalizálja, vagy nehezíti a folyamatainkat. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával, az önvezető autóktól, át a mezőgazdaságon keresztül a porszívókig. Valahová valószínűleg felesleges betenni, de azért most nem csak egy nagy hype-ját érjük, hanem igazából minden egyes rendszerben benne lesz a mesterséges intelligencia. Olyan világban élünk, és ez nem ijeszgetés, de olyan világban élünk, ahol egyre kevésbé fogjuk a technológiai rendszereknek a működését megérteni. Önvezető traktorok fogják az időjárás alapján elindítani a traktor akkor mondjuk az aratást, a vetést, kombájn, de nem fogjuk tudni, hogy valóban akkor kellett-e indulnia, vagy sem, és nincsen mögötte valamilyen gazdasági érdek, de mivel nagyon kényelmes, ki fogjuk szervezni ezeket a folyamatokat. És hát kérem szépen, mire lenne képes, arra lenne képes, hogy jelentős újításokat hozzon a mezőgazdaságtól kezdve az oktatáson keresztül egészen az egész nemzetek és népek életszínvonalának növeléséig. Tehát olyan problémákat tudna megoldani, amelyek az éhénységgel kapcsolatosak adott esetben. Pillanatilag még nem ezt látjuk. Mi az, amire nem képes? Hát kérem szépen, nem képes empátiával fordulni az emberhez. De hogyha magunkat kiváltjuk, akkor a gép ugye ezt nem fogja tenni. Új problémát nem tud kitalálni, oktatási módszertant kiválasztani. Amikor egy tanári magam is tudom, amikor bemegyek egy osztályterembe, akkor érzem a kémiát, és minden alkalommal egy picit más a kémia, hogyha fáradtak, akkor nyilván más módszert fogok alkalmazni. A gép ezeket nem detektálja. A rossz hírem, hogy Kínában már alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek ugye figyelik azt is, hogy mennyire fáradékonyak a tanulók, és akkor így próbálja őket tanítani, de ez egy nagyon embertelen világ, amifelé haladunk. Példaképpé nem tud válni a gép. Ez is egy nagyon nagy kihívás, nem fogja az igazságot keresni, nem fog játszani, nem lesz vágya, hogy játszon, nem fog ünnepelni. Tehát az az öröm, amikor én a Széchenyi utcán végig sétálok, a dobótéren észreveszek egy-egy részletet, az a gép számára semmit nem fog jelenteni, de a feladatot meg akarja majd oldani. És aki kiváltja a saját munkáját a gép által, számára se fog jelenteni. Igazából olyan világban élünk, ami teljesítményorientált, és hogyha 36 órából állna a nap, azt is be tudnánk tölteni feladatokkal. Én magam is sajnos ilyen vagyok. A feleségem mindig azt szokta kérni, hogy kevesebb munkát, ezt kell megfogadni következő évben. Tehát, hogyha nem növekszik így a teljesítmény, akkor nem vagyunk elégedettek, hogyha nem válaszoltunk még több e-mailre. És hát kérem szépen, nem tud álmodni sem a gép. Nem lesznek álmai, nem lesznek vágyai, és hogyha rábízzuk a gépre magunkat, akkor mi is ugye kevesebbek leszünk, nem tud hinni. Tehát teljesen egyértelmű ugye adott esetben, akkor is, hogyha meg tudja játszani, mint hogyha lennének érzelmei. Azzal szembesülünk, hogy egyetemisták mondták, hogy ők, hogyha egy kicsit fáradtabbak, akkor nagyon gyakran a mesterséges intelligenciával beszélgetnek. Nem, a Snapchat My AI-nak elmondják a gondjaikat, és a gép válaszol és tanácsokat ad. Ez egy valós helyzet. A gép ott van, válaszol. Más ember lehet, hogy nincs ott, és nem válaszol. Ez egy komoly kihívás, ugye? Felénk és tanárok felé is. Kérem szépen, mi az, amire képes ezek után azért, hogy ne essünk kétségbe? Hát képes megverni, képes volt megverni a sakkvilágbajnokot. Mégis azt mondom, hogy ne féljetek, ne féljünk, ugye? Félelem kezelése, kérem szépen, összefügg a tiltás feloldásával. Ne tiltsuk a technológia használatát, célnak megfelelően tudatosan kezdjük el használni. Ahogy minden más technológiát is így használunk, az autót is. Hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy 4 mérföld per órával lehetett autózni, és előtte egy ember zászlóval ment, mert hogy jön egy fenevad, ugye, ami a képességeit nem használja ki maximálisan. Most azért nem ezt tapasztaljuk, ugye? Nagyon komoly kihívással nézünk szembe, és nem lesz kulcsunk, nem lesz megoldásunk arra, hogy megmondjuk, hogy valami valós-e vagy sem, mert nem jártunk ott. Ez egy nagyon nagy kihívás. Tudunk találgatni, de nem tudjuk megmondani. Kérem szépen, nézzünk szembe a félelmekkel, ne tiltsuk a használatát. Megkértem a gépet, hogy fessen a hagyományos oktatást. Egy ilyen képet rajzolt, ugye a hagyományos frontális oktatás, de ettől azért ne térjünk el mindig. Tehát kérem szépen, hogyha a tanár példakép, hogyha a tanár a tudásnak a forrása, vezesse be, avassa be a tanulókat, de azért ne adjuk át az irányítást olyan módon, hogy mindenkinél van a tudás, mert a tudás átadása azért legyen irányított folyamat. Tehát ne Wikipédiából tanuljunk, és ne a mesterséges intelligencia tanítson, hogy hogyan öltözzünk fel adott esetben. Megjelent ugye a ChatGPT, azt hallottuk a hírekben, hogy az amerikai New York-i elitiskolákban van egy alkalmazás, amit tiltanak. Hát mit csinál akkor az EGRI tanuló? Megnézi, hogy ez melyik, nem? Ugye? Tehát ennél jobb reklámot nem lehetne csinálni. És hát nem lehet tiltani ezeket a rendszereket, mindenkinek ott van a telefonja. Tehát iskolában kevesen használnak, ugyanis egy személyre szabott interakciót biztosít, tehát be kell, hogy jelentkezzek az eszközönbe, szép csöndben megjelent a Google Bard, amit olyan jól lehet promptolni, igazából megmondani, hogy te egy 60 éves férfi vagy, hogyan viselkedj vacsoránál, stb. Hát, hogyha ugye nem rendelkezünk tapasztalattal, mi az, ami jó? Gyors, automatizálja a folyamatokat, a kommunikációt felgyorsítja, megkönnyíti. Nagyon szépen képes leveleket fogalmazni helyettünk. Egy konferenciának a tervét elkészíti. Nem nekem kell beírnom, hogy 10 óra 30-tól szünet, mert a gép már tudja, hogy szünetet is kell ugye tartani. Teljes szöveges válaszokat ad. Ez egy új paradigma. Miért mutattam be a kis Polszkit? Mert amikor a tanuló nem akar sok időt befektetni magába a házi feladatba, akkor elkezd keresni a Google segítségével, és az ott lévő találatokat összemásolja. Most már ezt sem kell tennie, jelentem, ugyanis teljes szöveges. Azt kell megmondani, hogy 4000 karakterben, kérlek szépen, a halbiológiáról nagyon értelmesnek tűnő eszét írj. Biztos van egy halbiológia, ugye? Vagy a pedagógiáról, Montessori pedagógiáról. Megcsináltam azt, ugye a szaleziánusoknál tartottam előadás hasonló témában, és akkor ugye a Don Bosco életéről egy fantasztikus fogalmazást írt. Van olyan program, ahová betöltöm PDF formátumban a tanulmányt, megmondja, hogy miről szól, kérdéseket tesz fel. Hogyha fizetek érte, akkor regényt. Jó, tehát így fognak fantasztikus fogalmazások születni, jelzem a magyar szakos tanároknak, hogy jobbnál jobb dolgozatokat, sokkal okosabbak lesznek a tanulóink, ugye gép használatával, csak annyi kell, hogy a szülők megadják a bankkártyát és előfizessenek arra, hogy 15 oldalnál nagyobb oldalmennyiséget is feldolgozzon. Most még egy picit óckodunk ettől, de hamarosan nem fogunk, aki a Fortnite-ban fizet, ugye különböző eszközökért, az majd itt is fog fizetni. Óvodában nincsen még házi feladat, de alsó tagozattól egyetemig, doktori képzésig találkozni fogunk vele. Veszélybe sodorja az eddigi pedagógiai gyakorlatokat, a házi feladatot. Be tudom szkennelni a telefonommal a matek feladat megoldását, és megmondja a mesterséges intelligencia, hogy jól dolgoztam-e ki, vagy sem. Korábban is volt, aki a szudokút megfejtette a telefonjával. Sok értelme nincsen, ezért, mint hogyha a krémest is megenné helyettem, ugye? Sok értelme nem lenne, de mégis. Tehát az, hogy megszakítja a tanár és tanuló közötti emberi kapcsolat, az már evidens, ugyanis egyre inkább azt hirdetjük, hogy a tanuló megírja az esszét a géppel, és a tanár pedig kijavítja. Egyetemeken az a dicsekszerek, nálunk a mesterséges intelligencia javítja az esszét, nem is kell látnom azt a tanulót, nem is találkozom vele, ugye? Nagyon egyszerű rendszer. Online be tud iratkozni, el tudja végezni, és akkor vagy van valami rendszer, ami a csalást kiszűri, vagy nem. Ugye spoiler, hogyha én fizetek a ChatGPT-nek, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem a mesterséges intelligencia által írt. Tehát van egy ilyen opció. Egészen fantasztikus, tehát ez egy digitális korrupciós rendszer. De csak hát zsebbe kell nyúlni, de akkor minden megoldódik. És hát innen erednek azok a erkölcsi problémák. Azért próbálom ilyen viccesen, tehát kétféle módon, mert így szeretek előadni, a másik, hogy ne ijedjünk meg tőle, de ez egy nagyon komoly probléma ennek ellenére, hogyha magunkba zuhanunk ki, magamba zuhanhatnék, mert ugye, de helyette azt csináltam, hogy az e-learning rendszerben úgy vizsgáztatok, hogy 10 tételt kapnak, és használhatják a mesterséges intelligenciát, közben mondják meg, hogyan promptolták, egyetértenek-e vele, stb. Mert a mindennapi életben így fogják már használni. És inkább tanítsak meg őket az erkölcsös és a megfelelő használatára. Csak azért van itt, mert amikor kezdő tanár voltam, akkor úgy kezdődött az egyik dolgozat, hogy mint az berlini előadás sorozatomban már többször hangsúlyoztam, beadta egy egyetemist a hallgató. Én nagyon kishitű vagyok, ugye, tehát hiába tarthatok most itt előadást, még nem bízom magamban, de ez a fiatal ember olyan magabiztosságból adta be a dolgozatot, természetesen egy az egyben copy-paste volt, tehát egy filozófia professzor által tartott előadásnak a teljes összefoglalását beadta. Utána, amikor magamhoz tértem, akkor éreztem, hogy volt értelme ugye tanulni. És a csúf, megengedhetjük, hogy a technológia kiváltson minket. Hihetetlenül nagy kihívás. Minden folyamatunkat elvégeztetjük vele. Nem létező szöveget generál, nincs olyan plágiumkereső program, ami majd kimutatja, hogy ez a mesterséges intelligencia által született. Nagyon sok idő lesz majd újra szóban vizsgáztatni, vagy egyszerűen, én az egyetemről beszélek most, vagy egyszerűen olyan feladatot adni, ahol használhatják és a célnak megfelelően használhatják. Mert olyan szinten csal ez a gép, hogy nem létező hivatkozásokat, szakirodalmakat is ad. Na, itt el tudjuk kapni, mert hogy tudom, hogy ilyen folyóirat nincs az én területemen, pedagógia vagy kommunikációs, nekem két kalapom van. Van ilyen, hogy médiakutató, de azt írja, hogy média és kommunikáció kutató folyóirat, de ilyen már nincsen, de én ezt tudom. De kérem szépen, nem ismerem az összes angol folyóiratot, csak a minősített kúsokból, ahhoz, hogy valaki egyetemi tanár legyen, ugye kús publikációk kellenek, hát abból van 1000. Nem ismerhetem. Rá kell keresnem, tehát most már a bizalom az megszűnik, digitális demencia áldozatai leszünk, nem kell megjegyezni 50 telefonszámot, a gép megjegyzi, az évszámokat jegyezzük meg, a neveket jegyezzük meg, és meg tudjuk mondani, hogy amikor Egerben volt a várostroma, akkor mi történt mondjuk Itáliában, vagy Velencében, hogyan éltek, mert ismerem a múltat, jövőre tudok következtetéseket levonni. De hogyha ezt kiszervezzük a gépnek, ő majd következtet helyettünk. És a belső gazdaságunk pedig el fog sorvadni teljesen. Agykutatók is ugye ezzel foglalkoznak, és volt egy nagyon izgalmas előadás a köznevelési konferencián 2 évvel ezelőtt, ahol Frany Tamás arról beszélt, hogy a belső gazdagság, amit a zenével, a játékkal, a művészetekkel tudunk erősíteni, az igazából segít minket a digitális kompetenciák megszerzésében is. Mit kell csinálnunk? Folyamatosan fejlesztenünk kell a digitális kompetenciáinkat a mesterséges intelligencia segítségével. Ahogy annak a segítségével navigálok, igenis kezdjem el használni. Fogadjuk el, hogy egy életen át kell tanulnunk. Fogadtassuk el ezt a tanulókkal is. Új rendszerek jönnek, meg kell őket ismernünk. Gondolkozunk kritikusan, tanítsuk meg nekik is. Gondolkozzanak kritikusan. Nem is beszéltünk, nem is lesz időnkre a deepfake-ről, azokról a videókról, amelyek megszólalásig hasonlítanak a valóságra. Az egésznek mi az alapja? Az az alapja, hogy olcsó a technológia, hogy a zsebünkben van, hogy bárki hozzáfér. Tehát innen ez a nagy ugrás, hogy nem is kell érteni hozzá, két szót kell beírni, és elvégzi helyettünk a feladatot. Korábban azért jobban kellett érteni hozzá. Rátérve ugye Ferenc pápának az üzenetére, igazából mindent, amit itt problémaként felhoztam, maga a levél is felhoz és feldolgoz. Én alapvetően az oktatásra fókuszáltam, de hát nézzük meg, hogy mi az, ami ide kapcsolódik. Hát kérem szépen, a békére vezető útként kell a mesterséges intelligenciára, mint bármely technológiára tekinteni. Pillanatilag nem ez történik. A háborúkban ugye a drónok, ha a mesterséges intelligenciával vannak ellátva, még nagyobb pusztítást tudnak majd végezni. Fölmérik, hogy hol tudnak még nagyobb kárt okozni, ugye? Tehát így tervezik őket. Ez nagyon komoly kihívás, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatoknak nem az az érdeke, hogy békét teremtsenek. Ugye a világ 10 legértékesebb vállalata közül 9 az IT szférában tevékenykedik. A régi elménkkel, ha az előző háborúkat elemezzük, akkor azt mondjuk, hogy az olaj, ugye a második világháború tanultuk, hogy ki tud előbb eljutni az olajmezőkig, kinek van több nyersanyaga, az orosz hátország, a német technológia. A jelenlegi háborúkban, amelyek még folynak, még nagyjából erről van szó, a jövőben már nem erről lesz szó. Az adatokról. Arról, hogy egy eszközön keresztül mennyire lehet valakinek befolyásolni a gondolkodását. Kérem szépen, a mesterséges intelligencia igen szélsőségesen liberális nézőpontot val, a programozó és a tulajdonosai nagyon erősen hogy a woke szempontok alapján programozzák. És hogy a gyerek hozzáfordul, ő nem fogja tudni, hogy most őt befolyásolják-e vagy sem. Ez ilyen egyszerű. Menjek bele egy kicsit, ugye, kicsit komolyabb kérdésekbe, olyan válaszokat fog adni. Megjelenik a sokszínűség, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk adott esetben. Nagyon fontos ezt tudni. Így működnek ezek a rendszerek. Szűkített menüt adnak. Olyan, mint az étel kiszállítás. 10 helyről szállítanak, kényelmünk megvan, de 50 hely el fog tűnni. Személyre szabott szolgáltatásokat kapunk, digitális lábnyomunkon keresztül képesek ugye lekövetni, hogy mire van szükségünk. Kultúris ideológiai harc dúl. Ugyanez ugye szerepel magában a levélben is. Nyerességvágy és a hatalomvágy egy nagyon komoly kísértés. Maguktól tanuló gépek. Úgy szokták mondani, hogy gépek is halucinálnak, de hát a gépek mindenből tanulnak, több 10 millió oldalt elolvastatnak velük, minden kritika nélkül, mert amikor mi tanítunk, akkor azt mondjuk, hogy ez igaz, ez nem igaz, ez jó, ez rossz. De a gépek nem így tanulnak. Mindent elolvasnak, és ők hoznak egy következtetést. Alapvetően azért a világunk még úgy működik, hogy az irodalmi művekben is, tehát nézzük meg a kötelező irodalmakat, azért nyilván az erkölcsös élet dominál, de nem minden olyan, amit elolvasnak ezek a gépek. Úgyhogy abban az esetben, hogyha géphez fordulunk, nincs rá garancia, hogy megbízható választ kapunk, hogy hiteles választ kapunk. A negyedik pont az, hogy a határoknak az érzékelése a technokrata paradigmában, kérem szépen, nem ismerjük a határokat, és nem tudjuk, hogy az információk honnan származnak. Ezt mindig el kell mondani, mindig kritikával kell fordulni egy-egy ilyen rendszerhez. Igető erkölcsi kérdések. Nem vagyunk tisztában, hogyha manipulálnak minket. Én a Waze segítségével szoktam navigálni. Szerintem nagyon hasznos alkalmazás, a környezetet is kíméli, hogyha én időben odaérek, még talán a parkolásban is segít, de soha nem tudom, hogy nem navigál-e egy városon belül úgy, hogy egy piros lámpánál megálljak, mert akkor a hirdetés megjelenteti, hogy mondjuk valami olcsóbb az Aldiban. Olyan hatalmas katasztrófa nem történt, úgy gondolom, de hogyha 5 percenként így navigál el adott pontokra, akkor időben már a gondolataimat is olyan területekre fogja navigálni. Ez egy nagyon nagy kihívás. És cserébe kapunk egy fantasztikus szolgáltatást. A-ból eljutunk B-be, látjuk, hogy mi történik az ismerősénkkel, látjuk, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemben milyen programok vannak ugyanazon a Facebook felületen, ahol például esetleg más üzenetekkel is találkozunk. Tehát nem kell kimaradnunk a rendszerekből, csak kritikusan kell velük bánnunk. Az a rossz hírem, hogy a képernyőn keresztül az erőszak kevésbé valósághű. A videójátékokkal kezdődött, annak idején a szomszédokban mondták azt, hogy az iraki háborút úgy nézik a nappaliból, mint hogyha film lenne, mondta a Vágási Feri. Ma már annyira nincs jelentősége ennek, de akkor sokkoló volt, kérem szépen a CNN a bombákra kamerát helyezett. Tehát az anyahajókról indított repülőgépek, mert ott volt az operatőr, és a becsapódást pillanatig rögzítette valós időben, és nem tűnt olyan komoly szenvedésnek. mert nem testközelből éljük meg, és nem testközelből éljük meg a szenvedést, a képernyő keresztül kevésbé. És ugye ez probléma a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy így kezeli a szenvedést. Az oktatás előtt számos kihívás áll, betartható intézményi szabályozásra van szükség, főleg a fiatalok esetében. De a technológia még változik, de egyelőre meg kell nézni, hogy hová futja ki magát. Nemzetközi jog nagyrészt tehetetlen ezekben a rendszerekben. Az Európai Unió hoz egy szabályozást, és utána nem tudja betartani. 1848-ban elfoglaltuk, mondhatjuk így, ugye, a nyomdát, mert szerettük volna az üzeneteinket terjeszteni. 1956-ban a rádiót, 2006-ban a TV épülete, ugye ez a gyönyörű Alpár Ignác által tervezett annak idején még ugye árutőzsdeként funkcionáló épületet, de hát most a Facebookot, és senkit nem lázadásra vagy erőszakra buzdítok, jó? Tehát nehogy az szerepeljen majd, ahogy lázadásra buzdított az Egridékán. 2024-ben, hogyha csak panasz szeretnék tenni, nincs fizikailag egy olyan szervezet, a Facebook, a TikTok, ahol egyetem meghallgatnának. Kinyilatkoztatás szintjén történik, ugye, ez a dolog. Szellemi tulajdon hát nagyon komoly veszélybe kerül. Hogyha én a képet használom, nem fog plagizálni, de a nevemre veszek egy olyan tartalmat, ami nem az enyém, amit hihetetlenül nagy tartalommennyiségből generált. Jogilag nagyon nehezen megfogható, de egy valós problémáról van szó. Gépek bármiből tanulnak, és mi bármit saját szövegként adhatunk el pillanatnyilag. Átértékelődik a tudás és a kompetenciának a fogalma. Ugyanis a gépekre bízunk bizonyos folyamatokat, hát mosógépet, porszívót használunk, mosogatógépet, automata váltót, igen, de a mesterséges intelligenciát is akkor használjuk, amikor egy adott feladatnak az elvégzésére szükség van rá, amikor segítséget nyújt, de nem amikor kivált minket. A tömegoktatás nyertes lehet, ez nagyon csúnya szó, de a tömegoktatás, lásd például a Duolingót, most hozok egy jó példát, amikor valaki nyelvet kíván tanulni. Volt egy ilyen fókuszú projektünk, ahol azt néztük meg, hogy milyen szintre lehet eljutni ezek az alkalmazásokkal, és a Duolingo, én hallom, hogy a kisfiam már a 400. napja este ugye pityeg, mindent jól csinál, úgyhogy én borzasztó örülök neki. Van benne játékosság, gamifikáció, személyre szabott, nagyon hasznos. De ugyanazon a telefonon 10 másodperc múlva meg tud nézni egy TikTok videót, ami őt megrémíti, és utána beszélni kell vele, hogy amit ott lát, egy kihívást, az igazából milyen veszélyes. Egy könyv esetében ugye ilyen problémára nem beszélhetünk. Monoton és gépi folyamatokat végezze el a gép. Rengeteget tud nekünk segíteni. A gyakorlati tapasztalatot nem helyettesítheti, de ezt ígéri. Mindenről tud ugye mondani, de mi nem lehetünk ott a világ minden pontján, és a gépek segítségével lesz valamilyen képünk, és ugye a világ narratívái közül, aki jobban elmondja a történetét, annak fogunk hinni. És a végén ugye a kritikus gondolkodás az rendkívüli módon fontos, és ezzel együtt tanuljunk meg kérdezni, tanítsuk meg a tanulókat, hogy kérdezzenek a géptől, és jól kérdezzenek, és aztán beszéljük meg, hogy miért így paraméterezték. Használják kutatási eszközként. Megjelent a ChatGPT a Nature folyóiratban, ami egy csúcsot jelent a tudományban, hirtelen szerzőként írták be a mesterséges intelligenciát, de nem szerző, hanem módszer. Egy nagyon fejlett kutatási asszisztens, a felsőoktatásról beszélek, de ugyanez megjelenik a köznevelésben is. Tanuljunk meg kérdezni, kérem szépen. Tervezzük meg tudatosan a felszabaduló és ezek az utolsó gondolatok erőforrások használatát. Mire fogom használni a felszabaduló időmet? Nagyon sokan attól félnek, hogy majd elveszi a gép a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy nekem, egy többünknek, mindenkinek van egy belső drive-ja. Tehát a munka nem esít, a munkának becsülete van. Most azt akarják majd elhitetni velünk, hogy utána bármi más csinálhatunk a felszabaduló idővel. Nem kell tanulni, nem kell dolgozni. Nagyon nagy kísértés adott esetben, ugye? Jövő legnagyobb kihívása a technológia terén, hogyan tudunk szimbiotikusan együttműködni. Mi bármely más géppel. Ez is csak egy gép. Csak megszemélyesíti magát. Hát nevük van. Van egy Mónika nevű mesterséges intelligencia. Ugye a csilla mondja meg a vízben, hogy jobbra tessék kanyarodni. Ismerősünk ugye azt mondta, hogy hát ott jobbra kanyarodtam, eltévedtem, mert mondta a csilla. És akkor azt mondta a feleség, a csilla? És akkor magyarázta, hogy tudod, hát utcaneveket is mond. Ez már ilyen kellemetlen, amikor így magyarázkodni kellett, de hogyha meg tudja mutatni, akkor oké, tehát akkor családi béke van. Jelezzük a használatát a mesterséges intelligenciának, és csak célnak megfelelően használjuk.

elhangzott műsorunkban dr. Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották. Ezzel műsorunk végéhez értünk, köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Add, Uram, hogy a szívem elteljen a nyomorultak iránti irgalommal, hogy tudjon együtt szenvedni. Készségesen segítsen, s inkább akkor legyen boldog, amikor ad, s nem, amikor kap. Add, hogy a szívem könnyen megbocsásson, és tudjon ellenállni a haragnak. Soha ne egyezzék bele a bosszú gondolatába, s minden dologban annyira figyeljen mások szükségleteire, mint a sajátjára. Hassát lelkemet irgalmasságot harmata, szívemben csorduljon túl a jó akarat, s mindenkinek mindenet tudjak lenni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Bilincsik Márton nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Szeptember 25-én este a kutatók éjszakáján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara ismét megnyitja kapuit, ezúttal is két helyszínen. Budapesten és Esztergomban. A kar oktatói, kutatói és hallgatói közérthető előadásokkal, beszélgetésekkel, társasjátékokkal és interaktív műhelyekkel várják mindazokat, akiket érdekel, mi történik a bölcsészettudomány műhelyeiben. A múlt kutatói is kézzelfogható élményekkel készülnek, a Régészettudományi Intézet szabadulószobával, társasjátékkal és előadásokkal idézi meg a hunok, avarok és honfoglaló magyarok világát. A teljes, folyamatosan frissülő programkínálat a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Interdisziplináris képzés indul az emberi méltóság védelmében. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 6-án induló 120 órás interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című akkreditált Safeguarding programra szeptember 30-áig lehet jelentkezni. A képzést a szervezők főként a témában mozgó, ismeretekkel már rendelkező szakembereknek ajánlják, látókörük szélesítésére, integrált és interdisziplináris szemléletformálásra, a téma más szakemberekkel történő közös személyes feldolgozására. Emellett ajánlják olyan jelentkezőknek, akik munkájuk szolgálataik során találkoznak vagy találkozni fognak ezzel a területtel, és szükségük van egységes, többféle területet felölelő ismeretanyag és szemléletmód elsajátítására. Hitélet, mély spiritualitás és egy valódi megtartó közösség várja Pécsen az egyetemistákat. A Forrai Tamás jezsuita egyetemi lelkész irányításával működő Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség teret ad a kultúrának, fórumot a kérdéseknek és biztos támpontot nyújt, ha segítőkézre van szükség. A programokról további információk a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség honlapján és közösségi oldalain érhető el. Különleges helyszínen a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le szeptember 24-én Bokor Attila, Romzsa Tódor című filmjét. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor boldoggá avatására emlékezve rendezik meg. A film a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Romzsa Tódort 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá, így idén ennek 25. évfordulójára emlékeznek. A rendező szerint a film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. A nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést kiváló barátunkkal, a Kossuth és Liszt díjas multifújossal, ahogy kisfiam mondja mindig, tehát Borbély Misi az, aki klarinéton, szaxofonon, tárogatón, és aztán még azt a 30 hangszert most nincs időnk felsorolni, amin a különböző jazz és népzenei, etno, jazz és fúziós irányzatokban ő csodálatosan szerepel, ami nagyon nagy örömünkre, és akkor még a klasszikus zenei képzettségét, végzettségét klarinéton és jazz, illetve klasszikus klarinéton és ugye jazz szaxofonon, ugye végezted a Zeneművészeti Egyetemen, a Liszt Ferencen, tehát a mesterségbeli tudás és a tehetség és a kitartás birtokában tudsz ilyen csodálatos pályát futni most már nagy-nagy örömünkre évtizedek óta. És hát mostan kvartettezünk, hiszen volt itt egy remek szóló műsorunk a közelmúltban, ami egy nagyon izgalmas, különleges szóló album bemutatását jelentette. Most pedig egy jó öreg kis kombós Borbély kvartett, ami szintén nem ma született, muzsikált áll nekünk, a Tilinkós a Kodájé, és még majd jön a Gyere hozzám estére, de hogy tudjunk beszélgetni, gyorsan elhallgatok és faggatlak a kvartetről, illetve a felcsendülő dalokról. Szia!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is, és köszönöm a meghívást. Valahogy úgy szoktam fogalmazni, hogy teljesen két ellenkező karakterű ez a két album. Ugye a szóló lemez az a BMC-nél jelent meg, ahol a jazzesebb oldala mutatkozik meg általában, a fonónál jelennek meg a népzenéhez jobban kötődő lemezeim. Most egy érdekes dolog történt, ugye a fonó 30 sorozatban vinileket adnak ki. És az volt Horváth László, a fonó igazgatójának kérése, hogy a régi felvételekből válogassak, mert sokszor játszottunk a fonóba különböző formációimmal, és azt mondja, van egy jó pár, megnézték a hangtárat, van egy jó pár felvétel, ami soksávon lett rögzítve annak idején a koncerteken, és elég jó minőségűek, hallgassuk meg. És nagyon nehéz volt kiválasztani, mert amikor sok idő eltelik a koncertek után, akkor az ember más fülel hallgatja, nincs benne az a rögtön nézés, amit emlékszik, hogy koncerten, hú, nem volt rossz, de szoktuk jobban játszani, vagy tehát egy kritikusabban áll hozzá. Most nagyon frissnek és üdének hatott az összes koncert, és persze azt számításba véve, hogy a vinilen jóval kevesebb zenei anyag fér el, mint a most már a CD-ken, vagy akár ugye pláne online a streaming oldalakon már nincs időbeli korlát. Tehát azt, hogy ilyen körülbelül 20 percbe összefoglalható lemezoldalak legyenek. Hát ezen a koncerten, amely egyébként régen volt, 2017-ben, 2017 decemberében volt, akkor elég hosszú számokat játszottunk, illetve hát hosszú verziókat, és volt olyan is, hogy összekötöttük a számokat, tehát nagyon

0: mert külföldön ugye a Borbély műhely szóval nem tudnak ezzel a szójáték, hogy Borbély Mihály, Borbély műhely, a műhelyben benne van, ahogy valójában dolgozunk, ahogy összerakjuk a számokat, boncoljuk, ötletelünk, és mert eljut egy végső formára, amit persze koncerten aztán megint nagyon másképp játszunk, de Borbély Kvartett néven jelent meg ez a lemez is, és Horváth Balázs bőgőzik, Tálas Áron zongorázik, én fúvós hangszereken, és ahogy mondtam, Baló István dobból, ő egyébként 14-5 évig volt a sőt, ez 17-ben, ott akkor 17-18 évig, mert 2000, talán 99-ben alakult a zenekar. Pistivel azóta is nagyon szoros és jó barátságunk van, ő elkezdte a saját dolgait intenzíven csinálni, és azért lett aztán váltás azóta, 2017 óta új dobos, a G. Szabó Hunorra dolgozunk, de ez volt az utolsó koncert, és amikor átküldtem a felvételt neki is, hogy mit szólna hozzá az lemezen, megjelne, azt mondta, hogy hát ezt nem is emlékeztem, hogy ilyen jó koncert volt. Persze, legyen, azt mondja, olyan lelkes volt nagyon, és ő is talán megérezte azt, hogy egy különleges pillanat volt az, ahogy a búcsú koncertje volt velünk. Egyébként ott kapott ajándékot, egy tortát is, ha megleptük őt, tehát a színpadon is nagyon kellemes hangulat volt, és azt érzem, egy jó dokumentuma ennek a kvártetnek, amely sokáig működött, és én nagy hálával tartozom, hogy a fonó elő hozta ezt a felvételt, és egy 9 év után ez megjelenhetett, és azt hiszem, hogy egyébként ez csak vinilen jelent meg, CD-n nem, és a streaming oldalakra most egy pár napja került fel, tehát ilyen értelemben is friss ez a lemez. Május végén jelent meg, tehát valóban ez a legutolsó albumunk. Ezzel szoktam viccelni, amikor koncerteken is konferálom, hogy a legutolsó albumunk az egy 10 évvel ezelőtt, közel 10 évvel ezelőtti felvétel, de hát most jelent meg, és ez jó, hát régen pontosabban úgy fogalmazok, a régi felvételekkel is nagyon jól gazdálkodnak a kiadók manapság is, a Blue Note-tól akár az ECM-ig nagyon sok régi felvételt adnak ki. Hát ugye már Coltrane felvételek előkerültek a 60-as évek elejéről, amit addig szalagtárban voltak, és az, tehát az RCM-nél is, most például régi Jarrett felvételeket, vagy Garbarekeket adnak ki, amelyek nagyon, nagyon régiek, és nem jelentek még meg. Úgyhogy ilyen szempontból ezt valahogy ide teszem én is, hogy ha még nem is 40-50 évvel ezelőtti felvétel, de egy régebbi, mutatja a zenekarunk akkori stílusát, hangzását, és azt hiszem, hogy ez 2026-ban is jó füllel és jó érzéssel hallgatható.
1: És mindig is az lesz.
0: Bízunk benne, köszönöm.
1: Misikém, nagyon szépen köszönjük ezt a kincset is, és akkor csendül is a következő darabunk, amely szintén nem egy 3 perces slágerlistás darab, hála jó Istennek. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a meghívást.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 14:30. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László. Tiszta szívűek. Második kötet. A kiteljesedés.

Első rész. Előszó. Békebeli korba és helyekre röpít vissza ez a történet, békebeli szereplők közé. Ez a könyv egy önálló regény. Az előzmények egy másik kötetben olvashatóak, de mindkét elbeszélés önálló egészként is megállja a helyét. Íme a népszerű első rész rövid összefoglalója. Történetünk helyszíne egy kis falu, valahol Buda és Esztergom között, a 19. század első felében. Ebben a faluban élt Bazsó Mihály fuvaros a feleségével, Annával és a kisfiával, az akkoriban 12 éves Jánoskával. A község lakói békességben éltek Kalkovics Ignác esperes plébános lelki vezetése alatt, akivel Bazsó Mihály is jó barátságot ápolt. A fuvaros szomszédjában egy boltos lakott, a Mózes hitű Nátán, a feleségével, Rózával, és a kislányukkal, a nagybeteg Eszterrel. Jánoska és Eszter szinte testvérként tekintettek egymásra. Tanítás után a fiú mindig meglátogatta a leányt, hogy elmondja, mit is tanultak aznap Laci tanítótól. Karácsony előtt Jánoska elérte, hogy Nátán elengedje Esztert az éjféli misére. Noha ez elég nehezére esett a boltosnak. A következő év tavaszán Jánoska meghívást kapott Nátánéktól széder estére. Az ünnepi vacsora közben Eszter rosszul lett. Ágyba fektették. Jánoska is végig mellette volt. Hosszasan figyelte a kis beteget, majd egy hirtelen jött ötlettől indítatva keresztet rajzolt Eszter homlokára. Pár pillanat múlva a kislány örökre lehunyta a szemét. A fiú vigasztalan lett, nem találta a helyét. Ezért ősszel az apja magával vitte őt a szokásos, évenként ismétlődő útjára, a Gömör vármegyei Várgedére, ahol bort és búzát adott el. Ekkor történetünk időt és helyszínt vált. Várgedén megismerjük Taller Ágoston kőfaragót, feleségét és leányukat, a 7 éves Ankát. A kislány eleinte ridegen fogadja a fiút, és ez az elutasító magatartás a későbbi években sem változik. A szabadságharc idején és azt követően az utazás átmenetileg lehetetlenné válik. Mire a fuvaros és fia ismét elindulhatnak Várgedére, János felnőtté érett. Tallerék szeretettel fogadják őket, és a fiú egy gyönyörű szép leányt találott, az időközben megcsöndesült Ankát. A fiatalembert elbűvöli Anka, de udvarolni mégsem akar, mert közben megtudja, hogy a lánynak már van valakije, Lambert Gyuri személyében. A fiatal szekeres gazda nem tartotta volna tisztességesnek, hogy szétszakítson egy szerelmes párt. A következő esztendőben János már csak egyedül szekerezik Gömörbe, titokban remélve a remélhetetlent. Visszautazása napjának hajnalán szokatlan perpatvarra ébred. Taller Ágoston kárhoztatja a leányát, amiért áldott állapotba került, és ráadásul a tettes Gyuri
eltűnt a faluból. Ekkor Tallerék legnagyobb megrökönyödésére János megkéri Anka kezét. S miután mindenki beleegyezik, magával viszi a maga falujába. Ezzel ért véget az első kötetben elmesélt történet. Világosság kell. Ics József plébános. Nem gyújtott gyertyát. Oda sétált az ablakhoz, s figyelte, miként veszti fényét a kinti világ. Az ablakon át a templom tornyát nézte, az ő templomának tornyát. Az órát hiányolta onnan, hiszen egy torony értékét a harangokon túl igazából az óra jelenti. Kissé el is mosolyodott, elővette zsebóráját és rápillantott. 4:30. November közepét mutatta a naptár, mikor is korán sötétedik. Ha lenne is óra a toronyban, ilyenkor az már kevésbé látszana. De legalább ütné a fertályokat, feleket, egészeket. Milyen szép lenne hallgatni, gondolta. A zsebórát még a tenyerében tartotta, néhányszor meg is emelgette, mint az állokházi becsűs, aki az eladni szánt portéka nemes fém súlyát vizsgálja. Aztán pillantása ismét rátévett a számlapra. Különös, gondolta. A nagymutató elmozdul a 6-osról a 7-esre, és azt mondjuk 5 perccel múlt 4:30. A tér segítségével mérnénk az időt. A térben történő mozgással. Ha mozgással, hát mozgással. Vont vállat, majd az órát kimért mozdulattal becsúsztatta a reverenda alatt viselt nadrág óra zsebébe. Ignácra gondolt. Az esperesre, aki elment, és ezt követően a főmagasságú érsek úr őt, a korábbi káplánt állította a plébánia élére. Valójában számított erre, de egészen más elgondolni valamit, s megint más az, ha ez a valami bekövetkezik, valósággá válik. Az is igazság, hogy fölmerült benne, vajon a falu elfogadja-e majd őt, a fiatal káplánt plébánosnak. Hiszen a falujuk papja nem pusztán egy plébános az ország sok egyházi személye közül, hanem az ő plébánosuk. Sőt, a falu mindenese, ha úgy tetszik, atyamestere, már amennyiben ezt a plébános maga is így akarja. A nagy kérdés persze az, van-e elegendő tudása, gyakorlata, emberismerete, vagy ami még fontosabb, bölcsessége, hogy ebbéli hivatalát maradék nélkül el tudja látni. Fiatal még. Ám a tudásra, amit az oskolákban, meg a szemináriumban magába szívott, bizton támaszkodhat. És ez a tudás fundamentuma a később érkező, a tapasztalatok által megszilárduló bölcsességnek. Ha lesz hozzá elég eszem, meg erőm. Zárta le a gondolatsort némi fanyar mosollyal a szája szögletében. Odahúzott egy széket az ablakhoz, s leült. A templom melletti kőhársak makacsul őrizték lombjukat, de a lombok apró manócskái, a levelek tudták, vagy inkább érezték, a fa előbb vagy utóbb valamennyiüket útjukra bocsátja. Sokféle színük az egyre sűrűsödő homályban erősen megtört. Előbb csak derengővé lényegült, szürkévé,
kicsivel később immár semmivé lett. De Ics József, a fiatal plébános, így is pompázatosnak látta a terebélyes kőhársakat. A széken ülés egy idő után kissé kényelmetlenné vált, s arra gondolt, jobb lenne Ignác hatalmas bőrfoteljét igénybe venni. Oda lépett hát a terjedelmes ülő alkalmatossághoz, és helyet foglalt. Egy ekkora bőrfotelbe ugyanis nem lehet beleülni, ebben csak helyet lehet foglalni. Ráadásul úgy, hogy még maradt is valamicske tér, hiszen a fiatal plébános eléggé ösztövér alkatú volt. József atya tudta jól, az öreg fotel valamennyire őrzi még az idős pap emlékét, de azt is tudta, hogy ezt az emléket nem sérti azzal, hogy ő is igénybe veszi a karosszéket. Hagyaték ez a vén bútor darab, amely elválaszthatatlan a falu hajdani atyamesterétől. Olyan, amely évtizedek óta fölhalmozódott bölcsességet rejt magában, amit apránként suttog el az arra méltóknak. Ics József pedig a bőrfotel megítélése szerint kiérdemelte, hogy a földgyülemlett igazságoknak, illetve Ignác tapasztalatainak méltó örököse, birtokosa legyen.

Immáron jó hónapja annak, hogy eltemették Kalkovics Ignác Esperest, és ez a hónap úgy futott el az emlékek közé, mintha a valóságban ez idő alatt semmi nem történt volna. Mert fura dolgokra képes az idő. Elemeli a földtől mindazt, ami a múltban történt. Elemeli, de csak annyira, hogy ember ne érje el, még ágaskodva sem. Lebegve viszont valószínűtlennek tűnik az egész. Akik éltek, mintha soha nem éltek volna. Akik nevettek vagy sírtak, mintha sose tettek volna ilyet. Eltűntek, mint a kivágott, s aztán fölaprított fa a kemencében. Por és hamu a maradék, vagy még annyi sem. Az emlékezet megőrzi őket, dünnyögte a fiatal plébános, de legyintett, mert arra gondolt, az emlékező ember sem halhatatlan. Talán a papír, az túléli az embert, sőt, túlél több tucatnyi emberöltőt is. Eszébe jutott János esküvője. Lám, az is hová tűnt. Az imént volt csupán, vagy ezer éve? Miként az a bizonyos gyónás is. Mert bizony eleinte furcsállotta, hogy a szekeres gazda, aki oly szeretetteljes viszonyt ápolt Ignáccal, nem sokkal annak halála után már is nősülni akart, lakodalmat tartani, vígan lenni. Aztán eljött hozzá a menyasszony, elvégzendő a szent gyónást, és mindent megértett. Igen, a gyónás. Azóta hányszor fölidézte magában ezt a különös bűnvallást, amely nem arról szólt, mennyire torkos lett volna Anka, vagy éppen pletykás, haragvó, mi egyéb. Most, hogy ismét eszébe jutott a találkozás, mintha egy teátrum függönye gördült volna föl előtte, önmagát látta a színen, valamint a nagy, kék kendőjébe burkolózott Ankát.

Tessék, ülj le ide, Anka! Mosolygott a leányra. Pár pillanatnyi csönd után megkezdődött a gyónás. Ő nem kérdezett semmit. Csöndben, rezzenéstelen arccal hallgatta Anka történetét, aki lassan, megfontoltan sorolta 19 évének majd minden eseményét. Igazából nem is gyónás volt ez, hanem egy sajátos önéletrajz két sípra hangszerelve. Az egyik mélyebb hangzású, a másik magasabb, mert nem lehet tudni, melyik illik majd Ankához. Az élet aztán gyorsan eldöntötte, miután nagyanyó meghalt, a mélyebbre hangolt síp lett Anka sorsa. Az ő arca továbbra sem rezzent, de igencsak megérintette a lelkét az, amit hallott. Őszintén meglepte, mennyire bölcs ez a leány, legalábbis a maga módján, noha a faluját soha el nem hagyta, másokkal is ritkán beszélgetett. Befelé forduló, csöndes teremtés lett, amire felnőtt. Az viszont rejtély maradt József atya előtt. Anka miért engedett Gyurka követelésének? És a nagyanyóval való beszélgetés, akivel szót váltott a temetőben, sőt esetleg máshol, máskor is. Vajon képzelgés volt ez Anka részéről? Vagy boszorkányság? Halott idézés? Ha igen, vajon nem súlyosabb véteke ez, mint a tiltott gyümölcs szakítása? Ki tud itt igazságot tenni? Mert lám, az Úristen semmiféle büntetéssel nem sújtotta Ankát, sőt, mintha még ajándékot is adott volna neki azzal, hogy Jánost oda vezérelte hozzá. És tessék, nagyanyú is remekül eligazította Ankát, miként döntsön, ha arra kerül a sor. Létezik-e olyan ember, aki érti a jóisten cselekedeteit? Bizonyára nem, vagy ha mégis, azt az embert ő, Ics József plébános, biztosan nem ismeri. Valami furcsa, bizonytalan érzés fogta el, az illetéktelenség tudata. Természetesen tisztában volt a helyzetével, azzal, hogy fölszentelt pap. Tisztában volt azzal is, mit jelent, ha valaki életgyónást végez. De mit mondjon 28 évesen egy 19 évesnek, aki akarva akaratlanul sodródott bele egy ilyen élethelyzetbe? Mit mondjon? Mit is mondhatna annak, aki láthatóan ott csücsül az Isten tenyerén, noha ezt ő maga nem veszi észre? Vigasztaló szavakat kellene mondania, de van-e ehhez kellő élettapasztalata? Pedig ez a szegény teremtés nagyon várja a feloldozást, hogy lelke megnyugodhassék, hogy bátrabban szerethesse Jánost és a megszületendőt is. Van-e neki, a falu fiatal plébánosának annyi emberismerete, tapasztalata, hogy megértse, mit miért tett Anka? Hiszen oly titokzatos az emberi lélek. Olyannyira fontos és mindenen túlmutató, annyira a lét esszenciája, hogy még az Isten is meghalt érte. És ez a leány itt ül előtte, elakadó hanggal sorolja mindazon cselekedeteit, amiket rossznak gondol. Következésképpen önmagát is rossznak tartja, bukottnak. József atya arra gondol, vajon miért vélekedik úgy egy teremtmény, hogy a teremtő szent Isten valamely kreatúrája, aki ez esetben a gyónó maga, ennyire semmire való, ennyire rossz.
Talán a teremtő kontár az ő műveiben, és csupa romlott lelket volt csak képes létbe hívni, és alig egy-két szentet. Miként van az, hogy minden ember gyarló és esendő Ádám vétke miatt? És miként van az, hogy a Szentírásban mégis olvas olyan verseket, amelyek ellent mondanak ennek? Vagy rosszul értelmezné Ezékiel prófétát, aki bátor volt ilyeneket leírni? Íme minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Mint a ma tihanyi ekkó, visszhangoztak a pap lelkében ezek a szavak. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. És József, miközben hallgatja a leányt, megdöbben iménti gondolatai miatt, mert ezek talán éppen annyira bűnösek, mint Anka egy némely cselekedete, és talán helyesen tenné, ha hamut szórna a fejére, és megszaggatná a reverendáját. Mert hogyan hallgassa egy bűnös gyónását, ha maga is elítélhető gondolatokat rejteget? Tekintete ekkor a falon függő feszületre tévedt. Épp úgy, mint Hajdan, Kalkovics Ignác, most ő is hosszan nézte a kereszten függő üdvözítőt. Szétáradt benne a nyugalom, és immár derűsebb arccal pillantott az előtte ülő Ankára. A leány befejezte a gyónást. Ismét csöndben ültek egy darabig, majd a plébános halkan megszólalt, alaposan megfontolva minden szavát. 19 esztendő általában nem elégséges idő arra, hogy az ember komoly bűnöket kövessen el. 19 esztendő arra sem ad biztosítékot, hogy helyesen döntsünk valamely nehéz helyzetben. 19 esztendő viszont arra már majdnem elég, hogy egy-egy döntésünket utólag jónak vagy rossznak, illetve bűnnek vagy erénynek ismerjük föl. Az elkövetett rossz, nevezzük az egyszerűség kedvéért bűnnek, mindig magában hordozza a következményeket is. Vagy ha így érthetőbb, a büntetést, ami elől nincs menekvés, mert ugyan hová is futnál önmagad elől. A lelkiismeret furdalás éppen elég terhet jelent a halandóknak, úgyhogy a teremtő alig ha fogja valamely ítélettel ezt a terhet növelni, ugyanis ez nem szokása. Ha mégis megtenné, végképp elbuknál. Ezért csupán annyit mond, menj, és többet ne vétkezz. Anka meglepetten hallgatta a fiatal plébános szavait. De én János ellen is vétettem. Lehet, de az a vétek már nincs sehol. Vagy talán a szemedre vetette, amit tettél? Ugye nem? Nem, mert János irántad érzett szeretete tökéletesen fölégette ballépésed minden következményét. Bizony, a szeretet ilyesmikre is képes. Mindent megtisztít, mindent átváltoztat, mindent a saját képére formál. Gondoltad-e? Őt tehát nem érintette az, amit Gyurival cselekedtél. És ha Jánost nem érintette, akkor a teremtő sem rója föl neked. Vagyis immár téged sem érint. Menj békével, örülj, és a megszületendő gyermeket neveljétek, gondozzátok nagy szeretettel és odafigyeléssel. Ego te absolvo.
feloldozlak téged.

0: Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. Az első rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós regénytárt hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Jó napot kívánunk! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Az emberi rivalizálás leküzdésére és a béke építésére buzdította a híveket a Szent Atya vasárnapi urangyala imájában. Számolt be hétfőn a Vatikán News. A katolikus egyházfő a szőlőmunkásokról szóló evangéliumi példabeszéd kapcsán hangsúlyozta, Isten jósága mindenkihez szól, szeretete pedig felülmúlja az emberi számítást. A pápa hozzátette, ahol az irgalom és a hála kerül előtérbe, ott nincs helye az irítségnek és a megosztottságnak. A pápa szerint kegyelem, hogy az emberek Isten munkatársaiként az igazságosságot és a békét szolgálhatják. Már 720 Vas vármegyei helyszínről érkezett bejelentés azbesztel szennyezett közúzalékról, közölte hétfőn az MTI-vel a Vas vármegyei kormányhivatal. A nyilvántartott szennyezett anyag becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Szombathelyen az Oladi platón jelenleg a veszélyes rostok kiporzását akadályozó munkálatokat végzik. A hatóság az ellenőrzések során kisebb munkavédelmi szabálytalanságokat talált, amelyek miatt helyszíni bírságot szabott ki. A határátkelőkről a tranzitforgalom által használt útvonalakra helyeződött át a román-magyar határellenőrzés súlypontja, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a kronika.ro erdélyi portállal. Románia teljes körű schengeni csatlakozása után megszűnt az állandó határellenőrzés, helyette mélységi vizsgálatokat és közös román-magyar járőrözést vezettek be. A közös egységek az év első 8 hónapjában Magyarországon csaknem 14 ezer, Romániában pedig több mint 89 ezer embert ellenőriztek. Újabb büntetőeljárás indult. Kalin Georgescu volt román államfőjelölt ellen, akit hétfő reggel rendőrök állítottak elő, majd házkutatást tartottak otthonában, közölte a román szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. Az MTI hétfői beszámolója szerint a politikust és két feltételezett társát bűnszervezetben elkövetett csalással gyanúsítják. A nyomozók szerint egy vállalkozót több mint 1,1 millió euróval károsíthattak meg, miután kedvezményes külföldi hitelt ígértek neki. A volt román államfőjelölt ellen más ügyekben is folyamatban vannak büntetőeljárások. Súlyosan megsebesített egy venezuelai férfit az amerikai idegenrendészet egyik ügynöke vasárnap a texasi Austinban, írta hétfőn az MTI az AP hírügynökség információi alapján. A 28 éves férfit egy közúti ellenőrzést követő autós üldözés után lőtték meg, állapota súlyos, de stabil. A helyi rendőrség nem vett részt az akcióban. Kirk Watson, austini polgármester azt kérte, hogy a városi rendőrséget is vonják be az eset kivizsgálásába. A lövöldözés helyszínén később mintegy 100-an tüntettek az ICI ellen. Hazánk időjárásáról. Alapvetően napos idő várható, felhő átvonulásokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő este 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra, 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Technikai munkatársunk Urbán Péter. A mai adásban elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint ellátogatunk a budapesti Róth Miksa emlékházba, amely nemrég nyitotta meg újra kapuit a nagy közönség számára. Mindenekelőtt azonban bővebben hallhatnak a Szkolár kiadó idei könyv sikeréről, amely egy fiatal svájci író első magyarul megjelent regényét tárja a hazai olvasók elé. Tartsanak velünk!

0: Nélio Biedermann Lázár című könyve egy magyar nemesi család több generáción átívelő történetét és hanyatlásait meséli el a viharos 20. századi események hátterében egészen 1956-ig. A fiatal svájci író egy új generáció friss hangja, regénye egyszerre modern és időtlen. A mű mesterien teremt atmoszférát. A családi rezidencia, valamint az azt körülölelő, baljósan sötét mesebeli erdő élénken kell életre az olvasó előtt, miközben a regény finoman kikacsint Gabriel García Márquez és Thomas Mann világára. Kozma Andrással, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjével és egyben a kötet szerkesztőjével Fülöp Tamás beszélget.
1: Elsöprő sikere van a kötetnek, nem ez az első könyve a szerzőnek, de az első magyarul megjelent könyve, a Lázár, és csak két érdekesség így a beszélgetés elején, talán nem mindenki tudja, hogy a szerző magyar származású és 2003-ban született, illetve a könyv kéziratának jelentős részét Budapesten az ELTE egyetemi könyvtárában írta. Hogyan foglalná össze néhány mondatban, miről szól a könyv, és hogyha a történet, bizonyos karakterek, bizonyos helyzetek ismerősek is lehetnek korábbi olvasmány élményekből. Mi teszi mégis különlegessé ezeket a Lázár esetében?
2: Valóban a könyv egyik különlegessége a magyar származású szerző és a magyarországi helyszínek, és igazából egy mondatban összefoglalva egy magyar nemesi család három generációjának a története, és igazából a család hanyatlása, ami a történetnek a vázát adja. Ugye az osztrák-magyar monarchia széthullásától, a századfordulótól indul a történet, és 56-ban zárul, amikor ugye a szerzőnek a nagyszülei akkor érkeznek Svájcba, és így a szerző már ugye második generációs svájci, akinek ugye apai ágon vannak magyar felmenői. Igazából azt gondolom, hogy a történelmi hűség vagy a történelem az inkább csak egy ilyen tabló vagy egy ilyen háttér a történethez. Sokkal jobban érdekli talán a szerzőt az a dinamika, ami a családban van, ami az emberek belsőjében játszódik. Van egy ilyen történet, amikor megmutatta az édesapjának a kéziratot, akkor azt mondta az apa, hogy ez nem az ő történetük. Aztán egy másodszori olvasásra pedig megváltoztatta a véleményt, és azt mondta, hogy de ez mégis rólunk szól, ez a mi történetünk. És igazából magyarként, vagy a magyar olvasóként mi is egy picit azt érezhetjük, hogy ez a mi történetünk, hiszen Magyarországon játszódik a magyar történelemnek a 20. századi sorsfordulói tragédiák játszódnak a regényben, és ahogy ezek hatnak erre a családra, tehát hogy ez adja igazából szerintem a plusz érdekességet a magyar kiadáshoz, vagy a magyar olvasóknak, hogy ez kicsit rólunk is szól, ez a mi történetünk.
1: A szerző is említette egy interjúban, hogy ha jól emlékszem, 5 vagy 6 évig dolgozott a történetem, mire megtalálta a megfelelő formát. Egy kicsit a kéziratról, hogyan jutott a kiadó birtokába a Lázár kézirata? Vannak különböző könyvásárok, ahol esetleg ajánlotta valaki, már korábban is a kiadó látókörébe volt a szerző. Vannak olyan objektív szerkesztői szempontok és megérzések, amelyek egy új szerző és igen, egy új kézirat esetében iránymutatóak lehetnek?
2: Úgy került a birtokunkba, hogy ez általában történni szokott, ahogy más kiadók, így a Szkolár kiadó esetében is. Ugye járunk, hogy említette, nemzetközi könyvfesztiválokra, kapcsolatban vagyunk irodalmi ügynökségekkel, külföldi kiadókkal, és van egy kollégánk, aki monitorozza a piacot, figyeli folyamatosan az új megjelenéseket és trendeket. Így került a látókörünkbe a Nélio Biedermann könyve is, amilyen előzetes hírek voltak Európában, aztán később több helyen is ugye a nemzetközi siker, az, hogy hány nyelvre adták el a fordítási jogokat, eleve az, hogy az egésznek van egy ilyen magyar kapcsolódása, ez mind olyan dolog volt, ami meggyőzött minket, hogy ez a magyar piacon, illetve a Szkolár kiadó portfóliójába is nagyon jól illeszkedő könyv lenne. Szeretik a magyar olvasók, illetve valóban az érdeklődésükre tart számot a kiadvány. Ezek az objektív szerkesztői szempontok, amit említettek, igazából egy új szerző esetében pontosan, mivel ezek objektív szerkesztői szempontok, ez nem jelent újdonságot. Az lehet érdekesség, amit még ugye egy könyvből nem feltétlenül látunk, hogy milyen olyan szubjektív vagy egyéni stílusbeli sajátosságok vannak, amikre egy későbbi könyvek esetében szerkesztési elvként akár figyelni kell, hogy példát említsek. A Lázárban több helyen is találunk jelöletlen idézeteket, úgynevezett ilyen vendégszövegeket vagy intertextusokat például a Proust regényeiből. És nem tudjuk, hogy ez most egy ilyen kis posztmodernkedő stílus, vagy valóban ez egy olyan dolog, amit a szerző előszeretettel használni, és a következés a jövőben, amelyen lesznek új kiadványai vagy új könyvei, akkor erre figyelni kell, hogy bizony itt lehetnek ilyen beágyazott dolgok, amiket ő nem jelöl külön lábjegyzetbe, vagy még akár idézőjellel se, de használja előszeretettel ezt a stílus elemet, vagy narratív technológiai megoldást.
1: Fodor Zsuzsa bravúros fordításának köszönhetően teljesen átélhető, élvezhető az az egyedi hang és atmoszféra, ami a Lázárt jellemzi. A jelenetek, a könyv szerkezetének, felépítésének, filmszerűsége mennyire teszi fogyaszthatóbbá a történet befogadását, úgy általánosságban az olvasást, vagy ez szubjektív és olvasótól függ, hogy egy írott szöveg esetében, egy regény esetében ma már a figyelem megragadása és megtartása érdekében kiemelt jelentőséggel kell-e bírjon a vizualitás, a szuggesztív képszerűség, vagy az erre való törekvés, főleg a közösségi médiához szokott és ahhoz a tempóhoz szokott nevelkedett korosztály számára.
2: Igazából a személyes véleményem az, hogy a prózai műnek semmilyen szinten nem kell vizualitásra törekednie, függetlenül a mai generációk tartalomfogyasztási szokásaitól. De azt mindenképpen látjuk, hogy maga a műfaj, ugye egy családregény, ami igaz, hogy nagy időt ível át, de mégiscsak egy lineáris szerkesztésű, ami mindenképpen segíti szerintem az olvasást, tehát hogy időben haladunk előre generációkon át. Rövid fejezetek vannak benne nagyobb időbeli ugrások, tehát ez is alkalmas arra, hogy így elvigye magával az olvasót. És az meg, hogy valóban érzünk egy ilyen erősebb, plasztikusabb megfogalmazásokat, vagy egy ilyen jelenetszerű fejezeteket vagy részeket, azt szerintem egész egyszerűen a szerző stílusára jellemző, akiről tudjuk, hogy egyrészt a Zürichi Egyetemen film és irodalom szakon tanul most éppen, tehát hogy a film forgatókönyv, mint olyan, az nem idegen tőle, illetve nyilván ő is az a generáció, aki már egy gyorsabb, abszolút audiovizuális ingerekhez szokott világban nőtt fel. Nem tudom, hogy ez mennyire segíti a mostani generációk olvasási szokásai, mennyire követelik ezt meg. A Lázár kifejezetten egy olvasmányos, jól olvasható, jól befogadható regény, én azt gondolom.
1: A könyv megfilmesítési jogait már meg is vásárolták. Mit tudhatunk a Lázár megfilmesítési szándékairól, terveiről?
2: Annyit tudunk, amennyi médiából tudható. Bizonyos Tom Tykwer rendező az, aki ezt a projektet viszi. Hát nem tudom, esetleg a Lé meg a Lola, vagy a Felhő Atlasz című filmekből ismerhetjük az ő nevét. Jelenleg a forgatókönyvírás fázisa tart, ami csak érdekesség, hogy a szerző maga nem vesz részt ebben. Kifejezetten az volt a kérése, hogy ő ebben nem akar részt venni, mert nagyon kíváncsi, hogy mondjuk mások, vagy a forgatókönyvírók, hogy a film az hogyan értelmezi, mit domborít ki, mit hoz ki az egészből. Tehát ő nem akarta ezt a folyamatot befolyásolni. Amúgy hivatalos bemutatási dátum még nincs.
1: Azok a fajsúlyos karakterek, amik megjelennek a könyvben, azt gondolom, hogy színészként is hálás feladatot jelenthetnek majd, illetve hálás szerepeket.
2: Igen, abszolút, én is azt gondolom, eleve ugye a családnak a tagjai a szereplők, de már ugye az egyik fő karakter, ugye Lázár Lajos, ugye, aki a első oldalakon megtudjuk, hogy egy ilyen nagyon halvány bőrű, szinte vízszerű, áttetsző bőrű gyermek, hogy ez hogyan fog akár megjelenni. Nyilván mindenkinek van egy elképzelése, hogy néznek ki ezek a szereplők, mert ugye nagyon szerethető, meg nagyon átélhető szereplők, úgyhogy ez biztosan érdekes lesz majd a képi vagy a filmes megjelenítés.
1: A nemzetközi kritika is méltatja a könyvet folyamatosan. Daniel Kelman német író úgy fogalmazott, egyszerre realista és nyugtalanítóan álomszerű, de Thomas Mann, Kafkát és Márquezt is megemlítik, mint esetleges inspirációs forrás, hogy ezeknek a nagyszerű íróknak is tetten érhető a hatásuk a szövegben. Miben lát még hasonlóságokat az említett szerzők, azok művei, a könyv vagy a szerző stílusa között?
2: Ugye Thomas Mann-t szokás említeni, ami ugye műfajilag a családregény, minden Brockház kapcsán ugye egyértelmű párhuzam, pontosan a belső monológok vagy a belső világ ábrázolásánál felmerül még néha Virginia Woolf neve, és Márquez is, mint a mágikus realizmus. Bár én azt gondolom, hogy ez főleg csak a regény első részére igaz, és még akár egy ilyen Hoffmanni, vagy akár Poe-t is említik, egy ilyen gótikus hangulat, ugye Ódon várkastély, egy ilyen sötét erdő, ahol mendemondák vannak, hogy gyerekek, nem tudom, tűntek el, vagy vesztek el, és az egész kastélyt így körülvesz. Ugye a családi elfojtott titkok, ugye az őrület, ami több generáción végigvonul. De igazából én azt gondolom, hogy annyira sokrétű a regénynek a stílusa, annyi stílussal játszik, annyiféle elbeszélő mód, meg elbeszélői szemszög van a regényben, úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal író esetében vannak egyértelmű hatások, amik talán a Lázárnak az erényei, vagy azt lehet mondani, hogy egy fiatal író első regényénél, vagy első igazi nagy regényénél egy nagy dolog, hogy ezek a hatások, ezek nem egy ilyen epigonszerű, nem egy ilyen olyan hatások, amikor alól nem tudod szabadulni, hanem tudatos játék, tudatos kikacsintás a nagy elődökre, Ugye a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége lesz többek között a szerző is. Pénteki napon, ez október 2-a, ott lesz egy kis felolvasás, lesz egy kerekasztal beszélgetés, és utána természetesen dedikális a szerző. Nyilván lehet majd kérdezni is tőle a beszélgetés után, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, találkozzon és akár dedikáltasson a szerzővel.
0: Kozma Andrást, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjét Fülöp Tamás kérdezte. Nélio Biedermannal, a Lázár című kötet szerzőjével tehát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lehet találkozni október 2-án, pénteken, 15 órakor a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

0: Továbbra is kulturális palettánkat, az akvarelt hallják. A nyári felújítás után szeptember elején újra megnyitott a kapuit a budapesti Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. Az első emeletén található lakásmúzeum időutazásra hív. A csodálatos bútorokkal és a Rót műhely alkotásaival berendezett szobák sajátos hangulatukkal egy tündöklő mester, egy hányattatott sorsú család és egy 20. századi élet történetébe vezetik vissza a látogatót. A földszinti és emeleti iparművészeti kiállítások pedig Rót Miksa műhelyének üvegművészetéből mutatnak beválogatást. Zsoldos Szilvia kalauza, Kolocz Dóra a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény szakmai vezetője és múzeológusa volt.
1: Ahogy belépünk a házba, a régi szalomba érkezünk, mit látunk itt?
2: Rót Miksa emlékház és gyűjtemény Rót Miksa iparművész és családja egykori otthonában működik, úgyhogy ezért is nagyon különlegesek a tereink, meg maga az épület is, mert hogy nem csak a művészeti örökséget, hanem a család történeti anyagot, az épület történeti anyagot is megismerhetik a látogatók. A fogadóterem, egykori fogadóterem, a földszinti kiállítótermünk és rendezvénytermünk itt a múzeumban. Nagyméretű olmozott ablakokat lehet látni elsősorban szecessziós, illetve historizáló stílusban, amelyek mind a családi hagyaték részeként kerültek egyébként ide a múzeum gondozásába.
1: Rót Miksa ugye több helyen is élt és alkotott Budapesten. Most is a belvárosban vagyunk. Ez milyen szerepet játszott az életében, vagy a házak, lakások sorában, műtermek sorában?
2: Ez az épület volt az utolsó lakóhely egyébként Rót Miksának. Itt a mai Nefalecs utca 26 számú telken, tehát a keleti pályaudvartól nem messze, kettő épület található egyébként. Az utca fronti, ma is látogatható épület volt az otthon, a családi otthon, illetve a műhelynek mondjuk így az adminisztrációs vagy háttérfeladatai támogató helyiségek voltak itt. Például szerződések, számlák írása volt itt a földszinten, a tervezési folyamat, és a hátsó épületben pedig maga a műhely kapott egyébként helyet, ez egy három emeletes raktárakat, illetve üveg készítő és dekorál műhelyeket foglalt magába. Ide konkrétan 1911-ben, egyébként a 8. kerületből költözött a család a mai Aurora utcából, ezt egykor Kender utcának hívták, és ez volt az első közös otthon a feleségével a Kender utcai, és aztán onnan költöznek majd ide, az akkor már három kamasz gyerekükkel a Róték.
1: És akkor most felmegyünk. Gyönyörű ez a korlát is.
2: Mindenveti egyébként, tehát itt az a különleges itt nálunk, hogy ahogyan a látogatóink sétálnak egyik térből a másikba, nem csak a kiállított tárgyakban, hanem az épületben is tudnak gyönyörködni, mert hogy mind a korlát, az ablakokra, ha tekintünk, minden még a Rót család korából maradt itt. És egyébként itt egy installációt láthatnak a látogatóink, aminek az a cím, hogy Rót Miksa idővonal. Ugyanis itt a mi múzeumban nagyon fontos az, hogy elmondjuk a látogatóinknak, hogy a Rót örökség, az egy történeti örökségből is áll, és például nagyon sok olyan programunk van, meg olyan típusú témáink itt a múzeumban, amelyek Rót Miksa korához kapcsolódnak, és ezáltal mondanak el a művészről nagyon sok izgalmas dolgot. Az emeletre besétálva pedig két típusú gyűjteményanyaggal lehet találkozni. Egyrészt a művészeti kiállításaink, tehát az olmozott ablakok, illetve az üvegmozaikok vannak itt kiállítva, valamint a lakásmúzeumot lehet bejárni.
1: Itt vagyunk a mozaikoknál. Egyébként ő az üvegablakokat, vagy a mozaikokat tartotta fontosabbnak az életművében?
2: Én azt gondolom, hogy mindkettőt, mert hogy ez a kettő kellett ahhoz, hogy az a Rót Miksa legyen, akit ma ismerünk. Ugye az olmozott ablakok azok, amelyek az egész élete során, az egész karrierje során kitartanak, ezzel kezd, és ezzel dolgozik a legvégéig. A mozaik az egy lehatároltabb időszak, 1897-98-tól kezdődően, tehát a házasságkötése környékétől kezd el foglalkozni mozaik gyártással, és ez egy nagyon izgalmas piaci részt fog betölteni egyébként akkoriban a századfordulós fővárosban, ugyanis Rót Miksa műhelye az első, aki homlokzati mozaikokat tud készíteni épületekre. Korábban is készültek ilyenek külföldi mesterek megbízásával, például olasz területről érkező mesterek megbízásával. Rót Miksa Kender utcai műhelye lesz az első, ami üvegmozaikkal képes már épületeket burkolni, díszíteni. Ugye ilyen elkészült munkák lesznek például a Szervita téren, a Török Bankház épület,

0: épülete, a Népszínház utcában a Kőbányai Polgári Serfőzde épülete, az Ateneum könyvnyomda épülete a Rákóczi úton, vagy éppen a Severa ház, amit az Asztórián lehet a mai napig megnézni. De maga a mozaik készítés 1918-ig működik egyébként a műhelyében, tehát itt a Nefelejts utcában csak néhány évig foglalkozik már vele, az olmozott ablak viszont kitart.
1: Ugye a mozaik az egy nagyon-nagyon régi műfaj.
0: Ókori, egyrészt a bizánci, másrészt meg a római irányú mozaik kultúrát érdemes ismerni, ha valaki gyökereit keresi ennek a műfajnak. Roth Miksa lesz az első itthon, aki mozaikot készít a műhelyében egyébként, tehát hogy ez annyira egyedülálló és újdonság lesz a korszakban, hogy nincs versenytársa a magyar piacon.
1: Importálja az alapanyagot, és tervezi magát a képet.
0: Nem gyárt üveget egyébként a műhelyében, tehát akár az olmozott ablakról, akár a mozaikról beszél. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy neki áll az alapanyagokból üveget készíteni, hanem megvásárol nagyon sokféle üvegtípust Európa vagy a világ számos pontjáról, ugye Amerikában mondjuk a Tiffany üveget, német területekről a Pool és Wagner féle üveget, az olaszoktól velencei, muránói üveget sok színben, sok formában. Ezeket az üvegeket használja aztán az olmozott ablakok, illetve a mozaikok készítésére is. Tehát az alapanyagokat tekintve jelentős részben ugyanazokról az anyagokról beszélünk. Az a különbség, hogy például itt a mi kiállításunkon is vannak olyan mozaik munkák, amelyben mondjuk van pici kis kerámia, ez jellemzően zsolnai kerámia, mert nem a prosztelit sem a színvonalat, de az üveg alapanyag, az tehát készen érkezik Roth Miksa műhelyébe, és ezekből készíti el aztán Roth Miksa tervezés után a mozaikot vagy az olmozott ablakot. A mozaik az, ami neki egy világhírt fog hozni, akár csak a mozaik kandallóira, ha gondolunk, amit a mi kiállításunkon is egyébként megtekinthető, mint elvrajz, mint elkészült alkotások formájában. Ezek lesznek azok a munkák, amelyekkel berobban a nemzetközi szintérre, akár a párizsi világkiállításra gondolunk, ugye itt ezek a szecessziós alkotások, a Pax vagy a Napfelkelte, azok, amelyek a nemzetközi világhírt meghozzák neki, viszont mégiscsak az olmozott ablak lesz az, ami egy tartós megélhetés, és egy tartós inspiráció forrást hoz neki. Viszont egyik nincs a másik nélkül, ez a kettő gyúr. Hozzá azt a Roth Miksa brandet, mondjuk így, amit ma is ismerhetünk.
1: Pillancsunk be az eredeti millióbe. Milyen tárgyak vannak itt?
0: A berendezés mindhárom szobában eredeti, ez nem azt jelenti, hogy pontosan úgy vannak elhelyezve, ahogyan a család egykor használta őket, de az ő használatukban volt az összes bútor. Itt elsősorban, amikor a látogató belép, akkor egy nagyjából 1880-as években találhatja magát, mert hogy ez az uralkodó bútor család, ami itt a középen lévő asztallal, mellette lévő székekkel, vagy a nagy szekrényekkel is nagyon jól példázható. Ez úgynevezett ónémet bútor típus, ami egy nagy polgári lakás belsőt idéz. Ugye a Rothschild ebbe az épületbe 1911-ben költözött be, viszont hát hozza magával a bútort, meg hozza magával a bútorok jelentését is. Hiszen amikor valaki mondjuk 1912-ben ide besétált, és megnézte a frissen berendezett Roth lakást, akkor neki egy olyan benyomása volt, hogy hát igen, ez egy olyan família, aki már jó 20-30 évvel korábban is megengedhette magának, hogy egy ilyen típusú lakásbelsőt rendezzen be. Úgyhogy igazából Roth Miksa nagyon sokat jelentett azt, hogy milyen bútorokkal veszi körül magát, és hogy mit jelentenek ezek a bútorok az ide betérőknek, hiszen nagyon sokszor megrendelőket, művészeket is fogadtak itt ebben a házban. A függönyök, amelyek az ablakokat keretezik, azok az ő munkája, ő tervezi ezeket. Fontos neki nagyon az, hogy milyen millió veszi őt körül. Viszont, hogyha a látogatóink körülnéznek itt a kiállításon, akkor ezt a ónémet vagy klasszikus ablakás belsőt, berendezést megtöri néhány modern dolog. Például egy tonett hintaszéket vehetnek észre a látogatóink, vagy éppen a szomszédszobában egy nagy körasztalt mellett a székekkel, amelyek a Lingel gyárnak, egy erzsébetvárosi gyárnak a nagyon modern bútorai, de van itt például a modern világítás, ami már félig árammal, félig gázzal is működő csillár formájában öltestet, vagy éppen nagyon szép szecessziós cserépkályha a szoba sarkában, vagy éppen szecessziós minták az ablakon.
1: Saját maga készítette, gondolom, az ablakokat.
0: Természetesen ezek a szecessziós üvegbetétek, amelyek az ablakokban láthatók, ezek Roth Miksa saját munkái, úgyhogy ezek azok, amelyek kicsit ilyen kontrasztban állnak a klasszikus bútorokkal, a minták, amik például itt a kanapén, vagy éppen az ablakokon is megtalálhatóak. Roth Miksa, hogy 1944-ben meghalt, hivatalosan csonttuberkulózis, illetve szívgyengeség volt az ő halálának az oka. Ezt követően magát a házat az 50-es évek elején államosították, a család néhány szobát tartatott csak meg ebből az épületből, viszont a bútorokat a rendszerváltásig Roth Amália nevű lánya haláláig használták, és ugyanez egy gyakorlatilag társbérletként működő épület volt, de maguk a bútorok azok úgy vészelik át a szocializmus éveit, hogy a család így gyűjtögeti, őrizgeti segíti őket, és nem csak a bútorok, hanem a művészeti alkotások is egyébként így maradnak meg, és a rendszerváltás után kezd majd múzeum formálódni a gyerekek által itt a törökségből. Tehát igazából a kanapé az majd, hogy nem sokáig még használva is volt, ha manapság nem is, hiszen műtárgyként vigyázunk rá, de a rendszerváltásig még használatban voltak ezek a tárgyak.
1: Itt fölötte, a kanapé fölött van Roth Miksa arcképe egy mozaik keretben.
0: Igen, ez az egyik leghíresebb ábrázolása arcképe Roth Miksának. Vajda Zsigmond festőművész készítette, aki Roth Miksa barátja is volt egyben, és művésztársa is. Sok közös munkájuk van, hogy csak egy példát mondjak, a Széchenyi fürdő Ziegler szárnyában csodálatos mozaik kupolát lehet látni, amit Vajda Zsigmond tervez meg, ő készíti a kartonokat, ezekből több egyébként itt a múzeum gyűjteményben található, és a Roth műhely pedig a Vajda tervek alapján kivitelezi a Széchenyi fürdő csodálatos mozaikjait, úgyhogy az a festőművész, aki készítette ezt a portrét, ő nem csak barát, hanem fontos alkotótárs is Roth Miksa életében.
2: Kolocz Dórát, a Roth Miksa emlékház és gyűjtemény szakmai vezetőjét és múzeológusát Zsoldos Szilvia kérdezte. Az állandó és időszaki kiállítások mellett egész évben számtalan program várja a különböző korosztályokat. Legközelebb, szeptember 25-én és 26-án a kutatók éjszakájához kapcsolódóan ingyenes, de regisztrációhoz kötött tematikus tárlatvezetések lesznek a múzeumban.

0: Az akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben a szeptemberi hónap hátralévő részére ajánl izgalmas programokat figyelmükbe a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Hagyományosan szeptember végén rendezik meg Szegeden a Szent Gellértről elnevezett Nemzetközi Zenei Fesztivált. Az immár 19. alkalommal sorra kerülő nagyszabású rendezvényt Robert Bachmann, svájci zeneszerző, karmester alapította 2008-ban Kisrigó László Szeged csanádi püspökkel közösen, és minden évben a vértanú Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva rendezik meg. A fesztivál elsődleges célja kezdettől fogva az volt, hogy Szeged ne maradjon ki az európai zenei életből, és olyan zenei élményeket hozzon a szegedi közönségnek, amelyeket a globális zenei metropoliszokban, például Bécsben, Amsterdamban vagy Londonban egyre inkább ünnepelnek. A több mint egy héten át tartó rendezvény sorozat szeptember 22-én egy barokk estel veszi kezdetét a Szegedi Dómban, ahol a Szent Gellért barokk együttes ad koncertet. Ezt követően szeptember 25-én a Gál Ferenc Egyetemen három tudományos előadás mutatja be a zene és az idegtudomány kapcsolatát, valamint a klasszikus zene rejtett összefüggéseit. A fesztivál kiemelt eseményei közé tartozik az Anima Musicae kamarazenekar két koncertje, amelyek műsorán Mozart, Beethoven és Vivaldi legismertebb művei szerepelnek neves hazai és nemzetközi szólisták közreműködésével. A szeptember 22-e és 30-a között megrendezendő Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál koncertjei ingyenesen látogathatók, kivéve az immár hagyományosnak mondható jótékonysági koncertet, amely támogatói jegy vásárlásával tekinthető meg. További információért keressék fel az esemény Facebook oldalát. Idén is Eleven Ősz Fesztivál Budapesten. Szeptember 25-én és 26-án a helyszín ezúttal is a főváros egyik legismertebb kulturális negyede, a Bartók Béla bulvár lesz, ahol galériák, kávézók és közösségi terek nem csak helyszínt adnak a programoknak, hanem aktívan be is kapcsolódnak a rendezvénybe. A 2026-os Eleven Ősz egyik központi témája a kapcsolódás. Ennek jegyében pedig a szervezők olyan programokkal készülnek, amelyek találkozási lehetőséget teremtenek emberek, művészeti ágak, közösségek és városi terek között. A kínálatban képzőművészeti, zenei, irodalmi és dizájnprogramok mellett gasztronómiai, családi és közösségi események is helyet kapnak. Az idei rendezvény egyik kiemelt inspirációja az Úton a művészet felé tematika, amely a BKK-val együttműködésben valósul meg. Ehhez kapcsolódva a városi közlekedés, a fenntarthatóság, az élhető város és a művészet kapcsolatai szerepet kap a programokban. Az Eleven Ősz Fesztiválról többet megtudhatnak a Bartók Béla bulvár honlapján és Facebook oldalán. Kávéház nélkül nincs irodalom, írta egykorom Márai Sándor, és nem túlzott. A kávéház közel 200 évig nem csak második lakhelye volt a magyar művészeknek, hanem az egymás formáló eszmék és a polgári szabadság iskolája is. Nélküle irodalmunk, sőt a teljes magyar kultúra is alapvetően másmilyen lenne. Mindezt szemléltetve írta meg Nyári Krisztián irodalomtörténész Itt kávéztak ők című könyvét, melynek kapcsán szeptember 25-én tart izgalmas előadást a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményében. A Fő a kávé című időszaki kiállításhoz szorosan kapcsolódó esemény a régi magyar kávéházi kultúrát és az irodalom meghatározó alakjainak törzshelyeit idézi meg. Nyári Krisztián tolmácsolásában irodalmi történetek, viták, legendás találkozások és a kávéházi élet könnyedebb pillanatai is megelevenednek, bizonyítva azt, hogy bár a kávéházak korszaka lejárt, de egykori művész vendégeik öröksége ma is velünk él. A pénteken 17 órakor kezdődő előadásra megváltott jeggyel a Fő a kávé kiállítás is megtekinthető aznap 19 óráig a Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményében, ahol a Budapest Café Week keretében szakmai tárlatvezetések és kávés workshopok is várják az érdeklődőket szeptember 23-a és 27-e között. A cím Budapest 7. kerület, Kazinci utca 21. Idén ősszel is a Magyar Népmese ünnepére kerül sor Siófokon, ahol ezúttal is színes programkínálattal várnak, kicsiket és nagyokat egyaránt, szeptember 25-e és 30-a között. A közel egy héten át tartó rendezvénysorozat a Népmese napjához kapcsolódik, amelyet minden évben szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján ünnepelnek. A Magyar Népmese hete pénteken egy különleges csipke kiállítás megnyitójával veszi kezdetét Siófokon, a BRTK könyvtár gyermekrészlegén, míg másnap a könyvek és a kerékpározás találkozik egy rendhagyó közösségi programban. Ezt követően szeptember 28-án hétfőn báb előadás várja a gyerekeket az Ákom Bákom báb csoport jóvoltából, a Népmese napján pedig szeptember 30-án egész napos diavetítéssel zárul a programsorozat, amely során a legszebb magyar népmesékből válogatnak a szervezők. A programokon a részvétel ingyenes, további információk a siofok.hu oldalon találhatók, a Magyar Népmese hete című eseményt keresve. Immár 17. alkalommal rendezik meg Pákozdon a Honvéd Fesztivált, amely az 1848-as pákozdi csata emlékét idézi fel szeptember 26-a és 29-e között. A többnapos rendezvény központi eseménye a szeptember 26-ai történelmi sokadalom lesz a Katonai Emlékparkban, a Mészekhegyen, ahol hagyományőrzők, huszárok, katonai bemutatók és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál során a magyar hadtörténelem több korszakával is találkozhat a közönség. A bemutatók az első András korát megidéző lovagrendtől egészen a modern honvédelemig vezetnek, miközben huszárok és gyalogos hagyományőrzők népesítik be a csatatéri területet. A családok akadálypályát, lézerlövészetet, lovaglást és kézműves foglalkozásokat is kipróbálhatnak, diákcsoportok számára pedig számháború és iskolai honvédelmi verseny is kapcsolódik. Szeptember 26-án a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely ingyenesen látogatható, és a beltéri kiállítások mellett garantált tárlatvezetések is lesznek. A Honvéd Fesztivál a jó hangulat mellett a tiszteletadásról és a közös emlékezésről is szól. Szeptember 28-án a Sukorói Református templomban emlékeznek meg a résztvevők az 1848-as haditanácsról. Szeptember 29-én pedig a pákozdi csata évfordulóján ünnepi koszorúzással és katonazenével tisztelegnek a hősök előtt az obeliszknél. A Honvéd Fesztivál részletes programjáról bővebben tájékozódhatnak a Pákozdi Katonai Emlékpark honlapján és Facebook oldalán.
0: Elhangzott az Aquarell programajánló rovata, a Kultúrmorzsa. Kedves hallgatóink, ezzel mai kulturális palettánk végére értünk. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Harcsik Róbert.

0: Stravinsky a Katona története című szerzeményének negyedik tételét hallották Lorenz Mázel és Heinrich Braub felvételéről. 15 óra 50 perc van. A gyónásról sokszor úgy beszélünk, mint a bűnök megvallásáról, pedig talán ennél sokkal több történik ott. Egy ember belép a szégyenével, a bűntudatával, a lelkiismeretével, az elrontott dolgokkal, és találkozik azzal az Istennel, aki nem elfordul tőle, hanem várja. Hitéletünk krónikájában a gyónás jelentőségéről beszél Makai László görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus.
1: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyónás maga kapcsolat, találkozás, és nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy a gyónás nem egy lelki könyvelés, nem arról van szó, hogy bemondom a hiányosságaimat, aztán Isten lenullázza a számlámat. A gyónás ennél több, a gyónás valóban találkozás, amikor belépek Isten igazságrendszerében. És nagyon jól tudjuk, hogy ha az Isten nem irgalmas lenne, hanem igazságos, akkor a bűneink azok hát nagyon nehezen visszafizethető történetek lennének, és pont ez a nagyszerű, hogy az Isten önmagában irgalmas hozzánk. Ha az Isten igazságos is lenne, a legelső halálos bűnt, amit elkövettünk, és az Isten azt mondja, hogy akkor ez az ember itt lenullázta magát előttem, akkor elvetni az életemet is, mert elkövettem egy halálos bűnt, és az Istennek ez nem tetszett, és azt mondja, akkor miért éljen tovább ez az ember. De az Isten elsősorban irgalmas, és az irgalmas Isten az, aki a mi bűneinket úgy teszi mérlegre, hogy mindig lehetőséget ad nekünk arra, hogy jobb emberré válj. Sokszor szoktam fiataloknak is mondani, hogyha nincs idő nagyon az imádságra, de legalább reggel annyit mondja el, hogy drága jó Istenem, ma jobb ember akarok lenni, mint tegnap voltam.
0: A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában a magvetésben a gyónás jelentőségéről beszél Makai László görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus.

0: Johann Nepomuk Hummel Hámul zongora versenyének második Larghetto tételét hallották Stephen Hugh felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, jó napot kívánok! A szerkesztő Rátvonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva, a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el Orbán Mihály jezsuita szerzetes a montreali magyarok nagyasszonya egyházközség plébánosának szolgálatát, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kitüntetést Lengyel Miklós ottavai magyar nagykövet adta át a montreali magyar főkonzulátuson. Orbán Mihály 2021 óta vezeti ismét az egyházközséget, lelkipásztori munkája mellett pedig a helyi magyar iskola, a cserkészet és más közösségi kezdeményezések munkáját is segíti. Észrevételeket fogalmazott meg az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott módosításával kapcsolatban Baka András köztársasági elnök, mondta az államfő az országgyűlésben. Hangsúlyozta, a jogszabályt ennek ellenére aláírta, mert nem akarta késleltetni annak elfogadását. Baka András szerint az alkotmánybírók jelölését megfelelő jogi garanciákkal kell szabályozni. Kifogásolta azt is, hogy a törvény meghatározza a testület elnökének megválasztási módját, mert szerinte ezt az alkotmánybíróság belső szabályaira kellett volna bízni. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás számára indult délutáni oktatási program hétfőn Romániában. Közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtószolgálata az MTI-vel. Az iskola alapítvány magyar kormányzati támogatással működő programjába 3378 gyermeket irattak be a 2026-27-es tanévre. A foglalkozásokat 14 romániai megyében, 67 település, 73 iskolájában szervezik meg. A program célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek készségeinek anyanyelven történő fejlesztése. Első helyen végzett az Alternatíva Németországnak párta vasárnapi tartományi választáson Mecklenburg Elő-Pomerániában. Derült ki a legutóbbi adatokból, amelyet az MTI is idézett hétfőn. Az AfD a szavazatok mintegy 38%-át szerezte meg, több mint kétszeresére növelve 2021-es eredményét. A szociáldemokrata SPD körülbelül 35,5%-kal végzett mögötte. A CDU 5% alatti eredménye miatt nem jutott be a tartományi parlamentbe, míg a zöldek és a baloldal átlépték a parlamenti küszöböt. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Mától naponta 20 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni a vasúti híd felújítása miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Főként az északkeleti tájakon lehet számítani esőre, záporra, egy-egy zivatarra, megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet késő este 10 és 16 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, a következő híradás 17 órakor lesz. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: Aquinói Szent Tamás a bátorság erényét kétféle módon is értelmezi. Azt mondja, hogy ez speciális erény, hiszen vannak olyan cselekedeteink, amelyeket kifejezetten a bátorság által tudunk határozottan erővel végrehajtani. De ugyanakkor ez egy általános erény is, mert a többi erény által fölfedezett igazságot a bátor határozott cselekvéssel hajtjuk végre. És ugye szükséges az, hogy minden erényben benne legyen az okosság, mert az okosság által látjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Szükséges, hogy benne legyen minden erényben az igazságosság, hiszen emberek közösségében élünk. Szükséges, hogy minden erényben benne legyen a mértékletesség, amivel majd legközelebb foglalkozunk, hogy helyes mértékben bemérjük magunkat. De végső soron tehát minden egyes erényes cselekedetünkben ott van ez a generális erő, ahogy Aquinói Szent Tamás nevezi, a többi erénynek a támasztéka vagy a sarokvasa. Ugye ez az, amivel az erényes cselekedeteinket a gyakorlatban végrehajtjuk. Másik előzetes megjegyzése Szent Tamásnak az, hogy az erővel való cselekvés az soha nem öncélú. Van olyan emberi cselekvés, amelyben benne van a bátorság, és mégsem nevezhető erényes cselekvésnek, mert mondjuk hibás a helyzetfelmérés, vagy tudatlanság van benne, vagy pedig a legfontosabb szempont, hogy hiányzik a cselekvésből a szeretet. Hiába, hogy valaki erőteljes cselekvéssel valamit végrehajt, hogyha mondjuk a kapzsiság vezérli a hátterében, akkor ez nem lehet erény. Tehát a szeretetnek mindig ott kell lennie az emberi magatartásban, csak akkor lehet egy magasztosabb szempontot találni. Részletesen foglalkozunk Aquinóival, és a következő, amire fölhívja a figyelmünket, az, hogy a bátorság az kétféle cselekvést hoz létre az emberben. Egyrészt tudunk a jóért, a nehezen megszerezhető jóért álhatatosan küzdeni. Ez az egyik bátorság. A másik pedig a kikerülhetetlen szenvedéseknek, megpróbáltatásoknak a türelmes és álhatatos elfogadása. No de a bátorságnak van egy előfeltétele, ez pedig a sebezhetőség. Azt mondja Szent Tamás, hogy egy angyal soha nem lehet bátor, mert nincs teste, nem sebezhető. Ő egyszer igent mondott Isten tervére, és idő nélküli állandóságban ezt az igent a konkrét cselekvéseiben megvalósítja. Csak az ember tud bátor lenni, erényesen bátor, mert sebezhető. Mi a seb? Ugye minden olyan dolog, ami beleütközik a sérthetetlenségünkbe. Minden seb. Az emberi szenvedés, a fájdalom, az emberi kudarc, a különféle önmagunkban való csalódások, ezek mind arra utalnak, hogy van valami végső sebe az ember életének, és ez a végső seb nyilvánvalóan a halál. A létünknek a végső megrendülése. Ilyenkor mindig eszembe jut a híres paraszt biblia, amit talán a 70-es, 80-as években adtak ki először, hogy népi tanító történetek a bibliai igazságokat szemléltetik. És a paraszt bibliában szerepel egy ilyen kis rövid gondolatsor, az a címe, hogy a halál postája. Ez a címe és arról szól, hogy egy ember egyszer találkozott a halállal, oda kötözte egy fához. A halál erre elkezdett rimánkodni neki, hogy ember ereszel. Azt mondja, nem eresztelek el, csak akkor, hogyha a halálom előtt küldesz nekem postát, időben figyelmeztetsz arra, hogy mikor kell meghalnom, és akkor majd bűnbánatot tartok. Az illető beleegyezett, és elengedte a halált a kötelékeiből. Utána nyugodtan élt, bűnözött, biztos volt abban, hogy halála előtt küld majd a halálpóstát neki. Évtizedek múlva egyszer csak megjelenik a halál, azt mondja, ember, jönnöd kell velem. De hogy megyek, válaszolja az ember, megígérted, hogy küldesz postát, én nem kaptam semmiet. de hogy nem küldtem, és látom, meg is kaptad, válaszolja a halál. A szemed elhomályosult, a füled meggyengült, a hajad kihullott, a fogaid kihullottak, tehetbírásod csökkent, ez mind az én postám volt. Most ez a népies történet, ugye ezt a középkori igazságot szemlélteti, hogy minden egyes emberi sebben, akár szellemi, lelki vagy testi, azon mindig a halál előhírnökét kell látnunk. Na most fordítva is igaz ez a gondolkodásmód, hogy a keresztény embernek a halálra is úgy kell tekintenie, mint amely cselekedetben ő a hitét ki tudja fejezni. Tehát kettős igazságról van szó mindig, van egy emberi oldala, és van egy kereszténység által megemelt, átértelmezett oldala. Következő gondolata Aquinói Szent Tamásnak az, hogy a félelem ugye mindenkiben benne van, ezt kell legyőznünk a bátorság által. Olyan javakért nem érdemes harcolnunk, és olyan javak miatt félnünk, hogy elvétetnek tőlünk, amelyek nem az igazi emberi javakhoz tartoznak. Mi az igazi emberi jó? Az üdvösség. Ehhez persze kell a földi becsület megőrzése, a hit megtartása, a hit küzdelmében való vitézkedés. Ez a legfőbb jó. Ezért érdemes bátran harcolni. De azért, hogy valaki az életét kockára tegye, azért, mert az óráját el akarják rabolni, az butaság. Ez egy olyan jó, ami objektíve persze jó, ott van a karomon, mutatja az időt, de nem leszélyezteti létemnek a legfontosabb értékeit. És azt mondja Szent Tamás végezetül, hogy hogyan lehet leküzdeni a félelmet, úgy, hogy az ember kialakítja önmagában a helyes félelmet. Hogy az ember egyedül Istentől kell, hogy féljen. Ha ő tőle helyes módon fél, akkor semmilyen más ellenséges erőtől nem fél az ember. Jézus azt mondja az evangéliumban, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább féljetek attól, aki a testet és a lelket is kárhozatra tudja taszítani. Ki ez a valaki? Egyedül Isten. Most nyilván az ember nem világi félelem alapján fél Istentől, tehát hogy félek a világtól, és ezért megtagadom a hitemet. Nyilván a keresztény embernek nem szolgai módon kell félnie Istentől, hogy azért félek tőle, mert meg fog büntetni, hanem a gyermeki félelem által. Azért félem az Istent, mert félek attól, hogy méltatlanná válok hozzá, félek attól, hogy elveszítem a mennyei atyának a szeretetét. Végső soron Szent Tamás azt tanítja, hogy bizony a halálfélelem van minden egyes emberi bátorság végső cselekedete mögött. A halál pedig, majd látni fogjuk itt a modern teológia kiegészítését, az ember teljes személyiségét és létét veszélyezteti. De visszakanyarodva még Szent Tamáshoz, fejezzük be az ő gondolat ívét, azt tanítja, hogy kétféle bűn van a bátorság erénye ellen. Az egyik féle bűn a gyávaság, ami által a félelem annyira eluralkodik az emberen, hogy képtelen fölvenni a küzdelmet. Kis hitűség, hogy valaki, képzeljük el, hogy nyelvvizsgára tanul, és ahhoz nagyon sok gyarlóságot kell legyőznie, a gondolkodását össze kell szednie, koncentrálnia kell, önmagában az élethelyzetet ki kell alakítania, hogy ne legyen ott zaj, meg sokféle zavaró körülmény a környezetben. Most a gyáva ember egy idő után föladja a küzdelmet. Tehát a jóért, a nehezen megszerezhető jóért nem tud álhatatosan küzdeni. A másik véglet pedig nyilvánvalóan a vakmerőség, amikor az ember túlméretezi önmaga erejéről az elképzelést, és tudatlanságból, vagy tévedésből, vagy adott esetben bűnös gondolkodásból ugye szembe helyezkedik Isten terveinek. Istennel szemben a vakmerő bizakodás nyilvánvalóan az Isten kísértés. azt mondani egy adott pillanatban, hogy Isten, ha létezel, akkor ezt és ezt tedd meg az én általam meghatározott körülmények között. Ez az Isten kísértés. De van egy másik vakmerő bizakodás, és amikor az ember a saját üdvösségében úgy reménykedik, ahogy Isten azt nem ígérte meg, azzal a gondolkodással élni, hogy majd meggyónom a bűneimet, és üdvözülök. Istennek úgy is az a dolga, hogy megbocsásson nekem. Vagy pedig az a gondolkodás, hogy nem készülök föl az adott próbatételekre, majd ott a Szentlélek számba adja a megfelelő igazságokat és a szavakat. A gyávaság is tehát, meg a túlzott vakmerő bizalom mind a kettő a bátorság ellenes bűnhöz tartozik. Ezek után térjünk át a 20. századi teológiára, amely természetesen nem Aquinói Szent Tamást akarja megcáfolni, hanem a középkorban élt, nagyszerűen gondolkodó, bölcs embernek a gondolatait akarja néhány újonnan fölmerült szemponttal kiegészíteni. Az egyik ember a 20. században, aki az erkölcs teológiát meghatározta, ugye Bernard Hering. Minden hallgatónak javaslom, nemrég jelent meg pár éve az Új Ember kiadónál az Önéletrajza, az a címe, hogy Láttam könnyeidet. És ebben leírja félelmetes nehézségekkel teli hosszú életét, hogy a II. Világháború alatt katonai lelkészként milyen gyötrelmeket látott és élt át, utána milyen elképesztő szenvedései voltak, súlyos betegségei, műtétei, és mégis megőrizte az Isten iránti alázatot és a derűt. Nos, ez a Hering azt mondja, hogy a bátorság az egy olyan kegyelem által belénk oltott erény, ami az akaratot

egy rendkívüli helyzetben, ugye ott mindenkiről kiderül, hogy ki az Istenben bizakodó bátor, és ki az, aki gyáva, és ki az, aki lázadó, hanem az élet mindennapos értékeire gondoljunk. Ott is tulajdonképpen személyiségünk mutatkozik meg. Bátornak kell lennie a mai világban egy fiatal kereszténynek ahhoz, hogy egy másik személlyel házasságban összekösse az életét, és ne várakozzon arra, hogy majd egyszer, majd érett leszek. Ha szeretem, és ő is szeret engem, akkor bátran összekötjük házasság szentségében az életünket. És bátornak kell lenni a gyermekvállalásban, és bátornak a gyermeknevelésben, hogy ne legyen a gyerek anyagias és helytelen értékrendű, és bátornak lenni a tisztességes mindennapi munkavégzésben. Nem csak a rendkívüli helyzetben valósul meg az emberi bátorság erény, hanem a mindennapi életünk alakításában is, hogy mennyire tudjuk az önfegyelmet és az aszkézist belehozni az életünkbe. A 20. század gondolkodói között azért itt részletesebben kell foglalkoznunk Romano Guardinivel. Ő egy olasz származású, de egész életében Németországban élő teológus volt, aki hihetetlen irodalmi, kulturális műveltséggel rendelkezett, és gyakorlatilag az ő számára hozták létre 1930-as években a vallástudományi tanszéket Németországban, és utána pedig a náci időkben ismét tisztánlátásról és bátorságról tett tanúbizonyságot. Most ez a Guardini egy nagyon hosszú elmélkedés tanulmányt írt a bátorságról. Nézzük akkor a fontos gondolatait. Abból indul ki, hogy vannak olyan emberek, akiknek természetüknél fogva az élet erő sugárzik a cselekedeteikből. Nem tehetnek róla, vidámak, erősek, határozottak, bátrak, csak így tudnak létezni, ilyen a természetük. És vannak másrészt született lovagok, akiknek meg minden magatartásukból valami erkölcsi nemesség árad, hogy mindig képesek észrevenni a náluknál gyengébbeket, akiken stílusosan lehet segíteni, hogy mindig képesek olyan elegáns cselekedetre, amelyben az erkölcsi nemességük megmutatkozik. Azt mondja Guardini, hogy ez még csak az etika küszöbe. Egyikük se erényes még, egyszerűen nem tehetnek róla. Ilyen a természetük, illetve ilyen a karakterük. Az igazi bátorság akkor micsoda? És néhány fontos lépcsőfokon végig vezet minket. Az első legfontosabb bátorságunk az, hogy elfogadjuk a saját létünket. Elfogadjuk felnőtt módon, megismerve önmagunkat, megismerjük a jó tulajdonságainkat, a helyes tendenciáinkat, és elfogadjuk azokat a dolgokat, amelyekkel egész életünkben harcolunk, de soha nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni. A genetikai örökségből fakadó betegségeket, elfogadjuk a jellembeli gyengeségeinket, harcolunk ellenük, de beletörődünk abba, hogy ezeket soha nem tudjuk kiiktatni. Saját létünkre igent mondani. Ez az első bátorság. Ebből fakad a második, ez pedig a korlátozottság bátorsága. Az ember ugyanis, ha józan, értelmes, egészséges lelkületű, akkor igenis szenved attól, hogy nem tudja minden tekintetben kielégíteni kíváncsiságát. A józan gondolkodó fiatalt érdekli a történelem, érdekli a zene, és amellett még a földrajz is, meg még tolmács is akar lenni. Sok minden érdekli az embert. És bele kell törődnünk a korlátozottságunkba, hogy például az, hogy magyarnak születünk, ugye be vagyunk zárva egy pici népnek a nyelvi kultúrájába. Be vagyunk zárva a saját foglalkozásunknak a világába, be vagyunk zárva a saját nemünknek a világába. Nem tudunk korlátok nélkül létezni. Zárójelben mondom, lehet, hogy már mondtam a katolikus

0: Evangélikus rádióban is, hogy ilyenkor mindig eszembe jut Kosztolányi Dezsőnek a nagy mondása. Azt mondja, hogy ha valaki magyarnak születik, egy tragikus történelmet kell, hogy elfogadjon. Trianon, Arad, vagy még régebben Mohács, ugye vereségek, megaláztatások sorozata. Kicsi nép vagyunk, és mindezért kárpótolja a gondviselés a magyarokat azzal, hogy Arany Jánost nem fordításban, hanem eredeti nyelven olvashatjuk. Nos, ez az, amikor valaki fölismeri az értékeket is, meg a korlátokat is. Ez az igazi bátorság. És Guardini kimutatja, hogy azok a 20. századi szellemi mozgalmak, mint például a nihilizmus, vagy a Jean-Paul Sartre féle létundor, ezek mind destruktív szellemi mozgalmak voltak, mert egyik sem akart beletörődni az embernek a korlátozott mi voltába. Lázadtak, naív titanizmusból lázadtak az ellen, hogy az ember az csak töredékes teremtmény lehet. Következő lépés, mi az igazi bátorság? A jövőnk elfogadása. A jövő mindig kiszámíthatatlan, mindig ismeretlen, de a keresztény ember mégis úgy tekint a jövőre, mint amiben ott van a gondviselés. És így a jövőnk az nem idegen tőlünk, hanem lassan megismerhető és birtokolható. A keresztény ember úgy néz a bizonytalan jövőre, ami majd el fog jönni. Az én jövőm, ami majd én általam meg fog valósulni. És ez a bizalom azt is eredményezi, hogy bármilyen élethelyzetbe is kerülünk, a lelki növekedés lehetősége mindig meg lesz. Valakit súlyos betegség ér, vagy baleset ér, vagy gyász ér, vagy özvegyé válik. Igenis hihetetlen sebek. És mégis a keresztény ember azt mondja, hogy ezekben a nehéz körülményekben is a lelkemet, a személyiségemet Krisztusibbá tudom tenni. Megtalálom a helyemet, hogy kikért tudom az áldozatomat, a szenvedésemet fölajánlani, hogy kikért tudom az életemet, ugye szeretetből áldozattá formálni. Elérkeztünk most is a legfontosabb nehézséghez, ugye a jövőnk kikerülhetetlenül tartogatja a halált. Az ember, amikor nem úgy általában gondolkodik a halálra, hogy persze majd egyszer meg kell halnom, hanem most szembenézek a halállal, akkor kell az embernek, ahogy Guardini mondja, a szentek bátorságával fejest ugrani a bizalomba. A szentek voltak azok, akik radikálisan belehelyezték az életüket, halálukat a gondviselésbe vetett bizalomba, azaz Jézus Krisztusba. Hogy fejezi be Guardini a gondolatsorát, hogy az igazi bátorságot ugye Krisztusban Isten mutatta meg nekünk. Krisztus saját magáért nem harcolt, alázattal elfogadta, hogy neki az a küldetése, hogy megtestesüljön, a bűn büntetését, a felelősséget magára vegye, ártatlanul szenvedjen és meghaljon. Ez az igazi bátorsága Istennek Jézus Krisztusban, és hogyha ebben hiszünk, akkor ez átértelmezteti velünk a földi erőről és a földi bátorságról való gondolatainkat. Végezetül néhány összefoglaló szó a katolikus egyház katekizmusából. Idézem, az erősség, a bátorság, az az erkölcsi erény, amely a nehézségek közepette biztosítja a szilárdságot és az álhatatosságot a jó követésében. Megerősíti az elhatározást, hogy az ember az erkölcsi életben ellenálljon a kísértésnek és felülkerekedjen az akadályokon. Az erősség erénye képessé tesz a félelem, sőt a halál legyőzésére, segít szembesülni a megpróbáltatásokkal és az üldöztetésekkel, hajlamossá tesz az önmegtagadásra, sőt az élet föláldozására is az igaz ügy védelmében. Nem biztos, hogy maradt idő a bátorság erényének az ábrázolására, ezért most kivételes módon a következő alkalommal fogjuk ezt röviden említeni. A következő alkalommal, amikor a mértékletességet vesszük szemügyre a görög és a bibliai gondolkodás alapján.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamív mai adásában a Liszt, Kossuth és Bartók pásztori díjas Lehel György karmesterre emlékezünk lemezfelvételeivel, halál évfordulója alkalmából. Az 1989. szeptember 25-én elhunyt érdemes művész széles repertoárt vezényelt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén töltött 4 évtizedes működése során. Rendkívül sokat tett a kortárs magyar zeneszerzők bemutatásáért. Vezényletével 58 magyar zeneszerző 218 művét szólaltatta meg hangversenyeken, illetve készítette el lemezfelvételét. Mindazonáltal Bachtól a klasszikusokon és romantikusokon át a 20. századi zene klasszikusaiig rendszeresen dirigált hazai, illetve külföldi koncertjein. Johannes Brahms 4 szimfóniáját és 2 nyitányát 1988-ban adta ki a Hungaroton. Utolsó, bár nem vele megvalósult koncertprogramján a tragikus nyitány és a német requiem szerepelt. A műsorral végül Lehel Györgytől, igazgató kardanyától búcsúzott a rádiózenekar Lukács Ervin vezényletével. Most ennek a lemezfelvételéről a tragikus nyitány szól elsőként.

Brahms tragikus nyitánya után Lehel György Bartók remekét vezényli. Az 1963-ban megjelent Qualiton lemezről a Táncvit részletei szólnak, és ezzel Bartók Béla emléke előtt is tisztelgünk, aki 44 évvel korábban, 1945. szeptember 26-án hunyt el New Yorkban. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.

Bartók táncvittjével véget ért a dallamív. Lehel György, Liszt, Kossuth és a Bartók pásztori díjas karmesterre emlékeztünk halál évfordulója alkalmából a Magyar Rádió szimfonikus zenekara lemezeivel. Szerkesztette Magyar Kornél.

0: Bartók első bagatelljét Kocsis Zoltán zongorázta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Rátogyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Nemzetközi ökumenikus konferenciának ad otthon szeptember 25-én és 26-án a Pannonhalmi Főapátság, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. Az Úr Szolgálatának Iskolájában című kétnapos rendezvényen a Világegyház és a teológiai élet több képviselője tart előadást. A felszólalók között lesz Zátonyi Maura, bencés szerzetes nővér, Bingeni Szent Hildegárd életművének kutatója is. Előadásában a középkori egyház tanító örökségét és az egyház megújulásáról vallott szemléletét mutatja be, derült ki a cikkből. Ingyenes online képzés indul szeptember 24-én a teremtésvédelem iránt érdeklődők számára. A Magyar Kurír hétfői cikke szerint az öt alkalmas Laudato Si animátor kurzust a Nemzetközi Laudato Si Movement és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a Nap Himnusz Teremtés Védelmi Egyesület szervezi. A résztvevők többek között a klímaváltozásról, a teremtésvédelem keresztény alapjairól és az ökológiai megtérésről tanulhatnak. A képzés részeként minden résztvevő saját közösségi akciót is megtervez és megvalósít, derült ki a beszámolóból. Támogatta Polyák Gábor médiajogász médiatanácsi elnökké választását hétfőn az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Az MTI tudósítása szerint a testület 7 igen 3 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadta el a jelölést. A 6 médiatanácsi tagjelölt szintén megkapta a bizottság támogatását. Polyák Gábor a meghallgatáson úgy fogalmazott, célja a média béke, valamint az, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenhessenek meg. Siegfried Muresan néppárti európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással hétfőn a román államfő, derült ki az MTI hétfői tudósításából. A miniszterelnök jelöltnek az alkotmány 10 napja van arra, hogy kormánya névsorával és programjával bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Siegfried Muresant a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javasolta a tisztségre. A politikus közölte kisebbségi kormányt alakítana, amelyben a három párt képviselői mellett párton kívüli szakértők is helyet kaphatnak. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke vasárnapi tartományi választásokon elért eredményei miatt, derült ki a Magyar Hírlap hétfői cikkéből. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD Mecklenburg elő-pomerániai megerősödése ronthatja Németország nemzetközi megítélését. A németországi zsidók központi tanácsa pedig a Die Linke berlini eredménye miatt fogalmazott meg aggályokat, és a párt kampányában elhangzott, általuk antiszemitának minősített kijelentéseket kifogásolta. Az Utinform hírei. Az M3-ason Vásáros Tamány felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak, a 32-es és 37-es kilométer között a belső és külső sáv is le van szűkítve. A Kisbak pihenőhely nem használható. Az M5-ösön Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható felhőátalomásokkal, az északkeleti tájakon lehet számítani esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet késő este 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Perc, magvetés, hitéletünk krónikája.
1: A gyónásról sokszor úgy beszélünk, mint a bűnök megvallásáról. Pedig talán ennél sokkal több történik ott. Egy ember belép a szégyenével, a bűntudatával, a lelkiismeretével, az elrontott dolgokkal, és találkozik azzal az Istennel, aki nem fordul el tőle, hanem várja. Mi történik valójában az ember lelkében, amikor kimondja? Atyám! vétkeztem. Köszöntöm Önöket, Tóth Kata vagyok. A bűnnel gyakran együtt érkezik a szégyen pedig azt súgja. Rejtsd el, ne mondd ki, maradj távol. Isten azonban azt mondja, jöjj. Mi történik, amikor a bűntudatból őszinte bánat, a szégyenből bizalom, a bezárkozásból találkozás, a teherből pedig feloldozás lesz? Azt üzeni, nem az vagy, amit elrontottál. Van kiút, van megbocsájtás, van újrakezdés. Dr. Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus a vendégünk.

0: Lehet-e úgy tekinteni a gyónásra, mint egy találkozásra Istennel? És nem egyszerűen úgy, ahol felsoroljuk a hibáinkat? Amikor a pap kimondja a feloldozást, mi az, ami valójában történhet az ember lelkével? És miért olyan fontos, hogy valaki hallja azt is, hogy Isten megbocsájtott neki?
1: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyónás maga kapcsolat, találkozás. És nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy a gyónás nem egy lelki könyvelés, nem arról van szó, hogy bemondom a hiányosságaimat, aztán Isten lenullázza a számlámat. A gyónás ennél több. A gyónás valóban találkozás, amikor belépek Isten igazságrendszerében. És nagyon jól tudjuk, hogy ha az Isten nem irgalmas lenne, hanem igazságos, akkor a bűneink azok hát nagyon nehezen visszafizethető történetek lennének. És pont ez a nagyszerű, hogy az Isten önmagában irgalmas hozzánk. Ha az Isten igazságos is lenne, a legelső halálos bűnt, amit elkövettünk, és az Isten azt mondja, hogy akkor ez az ember itt lenullázta magát előttem, akkor elvetni az életemet is, mert elkövettem egy halálos bűnt, és az Istennek ez nem tetszett, és azt mondja, akkor miért éljen tovább ez az ember. De az Isten elsősorban irgalmas, és az irgalmas Isten az, aki a mi bűneinket úgy teszi mérlegre, hogy mindig lehetőséget ad nekünk arra, hogy jobb emberré válj. Sokszor szoktam fiataloknak is mondani, hogyha nincs idő nagyon az imádságra, de legalább reggel annyit mondja el, hogy drága jó Istenem, ma jobb ember akarok lenni, mint tegnap voltam. Ez a lelkismeretnek is ad egy ütést, én azt gondolom, de talán annak is, hogy talán ezzel a lelkülettel tud az ember neki rugaszkodni a mának, és elindulni az életünket végezni, megoldani. Ugye sokszor azt is hallom, hogy olyan életet kell élni, hogy a mi életünk legyen az ötödik evangélium. Hogyha valaki ezt egyszer megírja, akkor valóban azt tudják mondani, hogy evangélium életet élt valaki. Viccesebben azt is hallottam már, hogy ha reggel felkelünk, és a talpunk a padlót érinti, akkor a sátán rettenjen meg, hogy ez felébredt. Ez egy borzasztó, hogy ez az ember, ez olyan jó, hogy ez most megint jót fog tenni, és hogy ez megint a talpa, a földet érintette, mert ez egy jó ember, és még a sátán is megrettent tőle. Tehát a gyónás valóban egy találkozás nem a bűneimmel, hanem az irgalmas Istennel. Feloldozásban pedig nem pusztán azt hallom, hogy ne aggódj, az egyház hite szerint ott a szentségi esemény történik, Isten bocsánata válik személyesen nekem szólóvá, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb erő, hogy akkor az Isten az én bűneimre figyel, az én terhemet hallgatja meg, az én gondjaimat akarja megoldani, és ebben ott az Isten személyesen velem van, az én problémáimban van, az én nehézségemben van, én azt leteszem az Isten elé, és amikor az ember meghallja a papnak a feloldozását, akkor valóban egy szentségi esemény történik, és az Isten bocsánata személyesen nekem szólóvá válik a gyóntatószékben. Azért is fontos hallani a feloldozás szavait, mert az ember nem csak gondolkodó lény, hanem kapcsolati lények is vagyunk. Tehát fontos hallani azt, amikor a pap elmondja a feloldozási imát, de legfőképpen talán azt, amikor azt mondja a pap, hogy menj és lehetőleg többet ne vétkezzél. És hát azért ez nagyon nagy erő, hogy kiszállok a gyóntatóból, kapcsolatban vagyok az Istennel, meghalom az ő tanítását, és utána úgy kell tovább élnem, hogy azért jó lenne nem vétkezni többet, és nem visszacsempészni azokat a bűnöket, amelyeket már egyszer az Isten nekem megbocsájtott, és én még visszapróbálom ezt halászni az életemben. Van erről és egy kis kép is, hogy egy ember a tengerparton pecázgat, és húz ki ilyen dolgokat, hogy ilyen halakra van ráírva, hogy beszólás, meg káromkodás, nem imádkozás, és akkor kérdezi tőle egy ember, hogy mit csinálsz, és mondta, hogy pont most gyóntam, de hát mégis visszapecázom azokat a bűnöket, amivel én jól érzem magam. Tehát, hogy valahogy az ember egy kicsit visszapecázgatja azokat, amit már egyszer az Isten azt mondja, hogy már jó lenne nem elkövetni még egyszer ezeket a bűnöket, és hogy hinni abban. És tényleg a legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy a papok hitelessége, az Istennel való hitelessége, hogy működik egy papnak, papi lelki gondozóként is működöm, tehát ismerem a papságnak azokat a aspektusait, területeit, ahol maguk is nehézségben vannak, de mégis az a pap, aki hiteles tudott maradni, az nem csak hiteles tud maradni, de tudja közvetíteni az Istennek a kegyelmét. Hagy mondjak egy nagyon személyes dolgot. Nemrég meghalt az én egyik kurzustársam. Együtt voltunk a teológián, nagyon vidám ember volt, óriási poéngyáros, rengeteget nevettünk rajta, készültünk együtt vizsgákra is, és hát volt egy nagyon nagy gyengéje, az alkohol. Mindamellett, hogy ilyen problémával küzdött, és nagyon sokan próbáltak rajta segíteni, hagyd tegyem hozzá, többen is, püspökök is, mégis ennek a rabjává vált. Az a templom, az, ahonnan eljött, úgy jött el, hogy hivatásokat ébresztett, papi hivatásokat, ebben az állapotában is. Mert lehet, hogy megvolt ez a gyengéje, de mindig egy hiteles ember maradt mindenki előtt, és mégis hivatásokat hozott magával, hogy ez meg az pap akar lenni az ő közösségéből. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy hogy szólít meg az Isten embereket. Én 27 éves papként élem az életemet, és még nem tudom, hogy én ébresztettem-e valakibe hivatást. És keresem én is, hogy hát, ha van olyan kispapa teológiának évet, egyszer azt mondja, hogy majd az én életemen keresztül látta az, hogy papi hivatásnak kell lenni. És ott van egy atya, akinek a gyengéje az alkohol, és mégis hivatásokat tudott ébreszteni. Hogy van ez? Hogy működik az Isten kegyelme? Hát valahogy azt gondolom, hogy úgy, hogy mi ezt nem tudjuk.
0: Mit gondol? Isten tényleg úgy lát minket, ahogy mi látjuk magunkat? Sok ember sokkal keményebb önmagával, mint amilyen Isten vele. Miért olyan nehéz elhinnünk, hogy Isten valóban irgalmas hozzánk? Mi történik akkor, ha valaki meggyónta a bűneit, és még mindig nem tud szabadulni a bűntudattól? Meg kellett tanulnunk nem csak Istentől elfogadni a bocsánatot, hanem saját magunknak is megbocsájtani?
1: Az első kérdés úgy hangzott, hogy Isten tényleg úgy lát-e minket, ahogy mi látjuk magunkat? Nem. És ezt talán életünk végéig tanulnunk kell, hogy az Isten hogy lát bennünket, és hogy mi hogy látjuk magunkat. Mi gyakran egy-egy kudarcunkból nézzük önmagunkat, Isten viszont nem azonosít bennünket a legsúlyosabb bűneinkkel sem. A bűn komolyan veszi, de az embert mindig nagyobbnak látja a bűnénél. És azt gondolom, hogy ez marad az Istennek a titka. Mi mindig szeretnénk megfejteni az Istennek a gondolatait, hogy ugye a nyugati teológia ezt szeretné, hogy az Isten az hogyan és mind gondolja, és hogyan van az életünkbe jelen, és mindent megfejteni, leírni, könyvekbe sűríteni, de maga az Isten titka az, misztérium az, hogy hogy viszonyul hozzánk az emberekhez, hogy látja mi bűneinket. És de nagyon fontos, hogy mi ne azt nézzük, hogy bennem mi a nem kerek, mi a rossz, mi a hiba, hanem azt, hogy az Isten nem így lát bennünket, az Isten úgy lát bennünket, hogy meghív bennünket arra, hogy az övéi legyünk. És meghív bennünket arra, mert látja a szívünknek a nyitottságát és tisztaságát, és jobban látja a mi szívünk tisztaságát, nyitottságát, mint azt mi gondolnánk, pont azért, mert nem azt fedezi föl, hogy benned mi a bűn és a hiba. Ugye van ilyen emberi gyarlóság, hogy az emberbe azt nézzük, hogy hol bukhat el, mit nem csinál jól. Lehet, hogy ezer dolgot jól csinál, de egyet-kettőt rosszul csinált, azt felnagyítjuk, hogy lám-lám ez az ember ilyen, az Isten nem ilyen. Lehet, hogy mi emberek ilyen kicsinyesek vagyunk egymáshoz, az Isten nem kicsinyes hozzánk, az Isten nagyvonalú az emberhez, és ezt a nagyvonalúságát kellene megtapasztalnunk nekünk is, hogy az az ember, aki nem nagyvonalú volt hozzá, hanem kicsinyes, az az ember is megtapasztalta már az Istennek a segítségét és támogatását, és ennek ellenére nem alkalmazza és nem gyakorolja a keresztény életében azt, hogy veled is nagyvonalú legyen. Valahogy jó lenne eljutni erre a szintre, hogy az Isten szemével, az Isten érzéseivel gondolni, látni, hallani, de azt gondolom, hogy pont ez, amit egy életen keresztül tanulnunk kell. Ha valaki meggyónt valamit, mégsem múlik el a bűntudata, annak több oka is lehet. Lehet, hogy idő kell az érzelmeknek a feldolgozásához, lehet, hogy jóvá kell tenni még neki valamit az életben, de lehet olyan pszichés bűntudat, vagy kényszeres vallásosság is, amelyet már nem újabb és újabb gyónások oldanak meg. Ilyenkor a lelki kísérés mellett fontos lesz, hogy pszichológiai segítséget is kérjen az ember, mert ha már itt nem hiszünk a feloldozásban, és folyamatosan az ember ugyanazokat a terheket akarja lerakni, és úgy érzi, hogy nem szabadul tőle, akkor itt egy patológiás, vallásos viselkedésről is szó lehet, de ez már inkább szakembereknek a területeit tudja előrevetíteni. De mégis azt gondolom, hogy az egészséges lelkületű keresztény ember számára maga a gyónás egy természetes folyamat kell, hogy legyen, amiben ön érzi az Isten kegyelmét, irgalmát, meg tapasztalja bűnösségét, és úgy áll föl, hogy tiszta lélekkel tud szentáldozáshoz járulni, és Krisztus és az ő találkozása meghozza azt a kegyelmi életet, ami valóban nagybetűs életet ad nekünk, nem csak e világon, hanem az Isten örökké valóságában is.
0: Sokszor újra és újra elesünk. Talán az egyik legnehezebb helyzet, amikor valaki őszintén megbánt valamit, mégis újra elköveti. Mit mond ilyenkor az Isten? Vajon Isten ugyanúgy néz arra az emberre, aki százszor elesik, de 101-szer is feláll, mint arra, aki már nem is akar felállni?
1: Azt gondolom, hogy olyan ez, mint amikor az ember gyereket nevel, és hát én görögkatolikus papként kettő gyerekünk is van, és amikor járni tanult az a gyerek, botladozott és elesett, és többször is elesett, akkor mi szülőként oda mentünk, és felemeltük, és biztattuk, hogy még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés. És az a gyerek előbb-utóbb megtanult járni.

0: valakinél például évekbe telik, mire valóban a megbocsájtást meg tudja tenni. És valakinél pedig ez egy zökkenőmentesebb folyamat. Tehát emberi oldalról nézve többfélék vagyunk, többféle embertípushoz tartozunk, többféle személyiségtípushoz tartozunk, és hát innentől kezdve a megbocsájtás ez nem egy sablonszerű folyamat, hanem valóban egy ember számára akár hosszabb, de akár rövidebb folyamattá is válhat. Ezért is azt gondolom, hogy az Isten megbocsájtása, és azért, ha jól megnézzük, azért az újszövetségi szentírás nagyon sok helyen tárgyalja ezt a folyamatot a megbocsájtásnak, és azért ez a legnehezebb, vagy az ellenség szeretet, tehát a megbocsájtáshoz tartozik, azt gondolom ez a rész is. Azt mondja a mi úrunk, hogy igen, szeresd az ellenségedet, és az ellenséged szeretete az majd átvisz téged a nehézségeken és a súlyokon. És azért ez nagyon nehéz, ha én elképzelném magam előtt, mit tudom én, nem tudom, van-e ellenségem, de elképzelni magamat, az ellenségem arcát, akkor én nem is tudom, hogy hogyan viszonyulnék hozzá, vagy tudnám azt mondani, hogy én akkor most itt megbocsájtok. Lehet, hogy nekem is egy hosszabb folyamat eredménye lenne, mire az ember azt tudja mondani, hogy valóban ennek a titkát megéreztem és megsejtettem az Istentől. Bár én ezt egy egészen más aspektusból szoktam használni, az ellenség szeretetet, én úgy szoktam mondani, és hát nem ez a követendő példa, hogy szeresd az ellenség és majd beleőrül, mert nem érte, hogy mi történik vele, hogy miért szereted, miért mosolyogsz rá, amikor nagyon jól tudod, hogy ő megbántott, ő nem szeret, ő elutasít, ő a hátad mögött kibeszél, és nem tudom mi mindent terjeszt és mond rólad. És én az emberek szemében nagyon szívesen bele tudok nézni, és rájuk tudok mosolyogni, és nem értik a helyzetet. Tehát valamilyen szinten azt gondolom, hogy amikor te nagyon tudsz szeretni, és ez a szeretet benned nagyon mély, akkor nézd meg, hogy át tudja formálni. Lehet, hogy nem két napon belül, nem vasárnapról hétfőre, de át tudja formálni más embereknek a gondolkodását is. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a százados, aki egy erős marcnak katona volt, ő is azt tudta mondani, hogy ő valóban Isten fia volt. Poncius Pilátus, amikor megtudta, hogy már Krisztus meghalt, és az igaz vért adta oda a zsidóknak, és feszítették keresztre, a hagyomány szerint Poncius Pilátus megbolondult, amikor erre rájött. Tehát, hogy nagyon nagy ereje van annak a szeretetnek, amiről mi igazából beszélünk, csak nem nagyon vesszük komolyan, vagy elcsépelt szónak gondoljuk már a szeretetet. Úgyhogy tényleg szeretném hangsúlyozni, nem kell követni azt, amit én mondtam, hogy szeresd ellenségedet is belőrül. Nekem eddig működött. Nem tudom, hogy ez kinek fog működni, de én azt gondolom, hogy Isten derűjével, Isten szeretetével, Isten látásmódjával próbáljuk nézni azt az embert, aki szintén lehető, sőt biztos, hogy ő is egy szerethető ember, ő is egy családapa, neki is lehet, hogy vannak gyerekei, és az, hogy köztetek egyenetlenkedés van, az nem azt jelenti, hogy akkor őt le kell írni, hanem hát az Isten ebben az állapotában őt így szereti engem meg, ezekkel a hibákkal, bűnökkel szeret az Isten. Nem rosszabb, vagy nem jobb, de azt gondolom, hogy Istennek az a fajta ember szeretet, amit Krisztus a kereszten számunkra megmutatott, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára kell, hogy olyan erőt adjon a küzdelmes keresztény életünkhöz, mely erőt nem vehet el tőlünk senki.
1: Mi az, amit önmagunkkal tudunk vinni egy Jónásból? Egy jó Jónás után miért érezzük azt, hogy nem csak a bűntől szabadultunk meg, hanem mintha valami változott volna bennünk? Képes a Jónás arra, hogy újra megtanítson bennünket remélni? És mit kezdjünk azzal a tiszta lappal, amit a Jónásban kaptunk? Hogyan lehet a feloldozás után valóban másképpen tovább lépni?
0: Egy jó Jónás után az ember néha valóban megkönnyebbültnek érzi magát, vagy úgy érzi, hogy ez egy nagyon jó Jónás volt, de a Jónás nem egy érzelmi megkönnyebbülésnek a mércéje. Lehet nagyon jó Jónás úgy is, hogy nem érzek semmi különöset, de mégis annak a tudatában vagyok, hogy le tudtam tenni a terheimet. Tehát nem csupán egy érzelmi síkon kell a Jónásra tekinteni, hanem úgy is rá kell tekinteni a Jónásra, hogy különösebb ilyen kő nem esett le a szívemről, nem volt semmilyen reakció, hanem felálltam, elvégeztem az elégtételt, és elmentem áldozni, és rendben van az életem, és rendben van a lelkem. A mélyebb változás az, hogy újra rendeződik a kapcsolat egy Jónás után, főleg ha olyan tanácsot kap az ember, nem kell tovább menekülnöm az életem elől és a bűneim elől, hanem le tudtam tenni. Nem kell ugyanazt a történetet hordoznom úgy, mintha nem lenne belőle kijárat, hanem valóban le tudtam zárni az életemben olyan fejezeteket, olyan dolgokat, amit akár egy élet Jónáson keresztül az ember le tudott tenni. Ebben az értelemben a Jónás valóban a reménynek az iskolája, ha szabad így mondani egy ilyen kifejezéssel, ami azt tanítja, hogy az ember történetében a rossz soha nem feltétlenül az utolsó

0: szó. A bűn nem az utolsó szó. Az utolsó szó, amikor a paptól hallom a feloldozási imát, és amikor ebbe tudok kapaszkodni, ez erőt ad, ez nekem utána küldetést és lendületet ad. Azt gondolom, hogy akkor ennek nagyon-nagyon nagy, mély lelki gyökere volt egy ilyen gyónásnak. De nem azt jelenti, hogy az életemben csak rossz van, az életemben nagyon sok jó is van. Nyilván, mint említettem, a gyónás egy mély lélektani folyamat, ebben a mély lélektani folyamatban kell megtapasztalnunk az Istennek az odaadó szeretetét.
1: Ezek szerint a Szent Gyónás lehet egy önismeret is valamilyen szinten? Lehet-e a gyónás egyfajta tükör, amelyben végre őszintén megláthatjuk önmagunkat? Miért fontos időnként megállni és feltenni a kérdést? Milyen emberré válok? Segíthet-e a rendszeres bűnbocsánat szentsége abban, hogy ne csak a konkrét bűneinket vegyük észre, hanem azt is, hogy milyen irányba tart az életünk?
0: A Szent Gyónás igenis lehet egy lelki tükör. Ha valaki rendszeresen és őszintén végzi el a Szent Gyónását, idővel észreveheti, hogy bizonyos bűnök mögött ugyanazok a mélyebb minták húzódnak meg. Például túlzott sérülékenység, elismerésvágy, kontrolligény, irigység, félelem, önzés vagy menekülés. Ezért az egyik legjobb lelkiismeret vizsgálat meglátásom szerint valóban nem az, hogy milyen szabályokat szegtem meg, hanem hogy milyen ember válhatok a gyónás után, és milyen ember válhat belőlem ezen a folyamaton és ezen az úton. A rendszeres gyónás azt gondolom, hogy mindenképpen egy iránytű is, és az önismeretnek a legmélyebb fókusza kell, hogy legyen az ember életében. Azt gondolom, hogy azok a, ugye én teológus hallgatóknak is szoktam mondani, és papírre, kollekciókra is szoktam járni, ahol előadásokat tartok, és el szoktam mondani, hogy az az ember, akinek nincs egy állandó gyóntatója, aki ez rendszeresen jár, hanem többé-kevésbé mindig váltogatja a gyóntatóját, akkor sokszor ez abból a megfontolásból is ered, hogy nem igazán akarja feltárni lelkét, életét azoknak az embereknek, akik valóban egy folyamatot látnának, hogy honnan hová jutott. Nekem kispapként mindig egy gyóntatóm volt, hogy lássa azt, hogy én most a bűneimmel hol tartok, hol vannak azok a pontok, amit még mindig javítani kell, amire még mindig visszatérek, és ezt a folyamatot látva tud az ember valóban gyógyulni, és próbál az önismeret útján járni. Azok, akik folyamatosan váltogatják a gyóntatójukat, és nem látják azt a folyamatot, azt a helyzetet, hogy honnan, hová szeretnék eljutni, azok nem igazán akarják lelküknek minden aspektusát feltárni, vagy pedig csak óvatosan és érintőlegesen próbálják ezeket elmondani. Nekünk gyóntatónknak különösen is nagy értékenységgel kell figyelnünk arra, amit Ferenc pápa folyamatosan mondott, hogy a gyóntatóban mindig irgalmasnak kell lenni, és az irgalmas Istennek a képét kell a gyónó számára átadni, és én próbálom is ezt követni, és azt gondolom, egy nagyon szép felhívása volt Ferenc pápának. Én azt gondolom, hogy ha szabad a rádió hallgatókat bíztatni, hogy ne féljünk a Szent Gyónástól. A Szent Gyónás az nem rossz. A Szent Gyónás az, amikor az ember valóban közvetlenül tapasztalja meg az Isten végtelen irgalmát, és közvetlenül érint bennünket az Isten akkor, amikor csak ránk figyel. Egy olyan kapcsolatnak a lehetősége az Istennel, legmélyebb kapcsolatunk lehetőség az Istennel, amely kapcsolat más körülmények között egészen sajátos. De a gyónásban talán a legmélyebb az Isten és az ember kapcsolata.
1: Beszélgetésünk zárásaként mi az az újrakezdés? Miért olyan fontos része a gyónásnak, hogy mindig lehet újrakezdeni? Van olyan, hogy Isten szemében valaki már túl messzire ment? Mit jelent az, hogy Isten nem csak megbocsájt, hanem újra bizalmat is ad az embernek?
0: Azért ilyen fontos, mert a keresztény hit egyik legmélyebb állítása éppen az, hogy az ember élete nincs lezárva a múltja által. Nagyon fontos megélni, hogy a múltunk ne befolyásolja azt a kegyelmi életet, amit még az Isten tartogat számunkra. És nem egy lezárt élet akkor, amikor bűnt követtünk el, hanem újra felállunk és tovább tudunk menni. És amíg az ember Isten felé tud fordulni, addig nincs olyan, hogy túl messzire mentem. És nagyon fontos, hogy az ember ezt komolyan is vegye. Tehát amíg az ember Isten felé tud fordulni, addig nincs olyan, hogy túl messzire mentem. Az Isten mindig ott van ennek az útnak az elején, ott van út közben, és ott lesz életünknek a végén is, útjának a végén. Talán mi mondjuk azt, ebből már nincs visszaút. Talán sokszor mi is a reménytelenséggel vesszük körbe magunkat, gondolatainkat. Ruminál az ember a fejével, folyamatosan csak körkörösen a hibáit, a sérüléseit ismételgeti, és nem pedig arra fókuszál, hogy mi az, ami ki tud bennünket zökkenteni. Pedig Isten történetei tele vannak olyan emberekkel, akik után mi már régen pontot tehettünk volna. És azt gondolom, hogy azért a Bibliában is hány olyan ember van, akinek azt mondtuk volna az életéről, hogy hát itt akkor ez így vége, hát itt az Isten már rajta nem fog segíteni. Gondoljunk bele, hogy a keresztút alkalmával, amikor Krisztus végviszi a Via Dolorosának keresztet, és amikor a keresztre szegezik, három embernek menti meg az életét, még a halálában is. A keresztet hordozó ember életét, Cirenne és Simon életét, hiszen tudjuk, hogy az élete az utána keresztény élet lett, a keresztet szemlélő ember életét, vagyis a pogány századost, aki azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, és a jobblatornak az életét, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Három ember életét mentette meg Krisztus ezáltal, hogy ő a keresztet vitte, és a keresztet hordozta, és a keresztre szegezték. Akkor higgyük el, hogy van olyan nagy és hatalmas az Isten, hogy a mi életünket is meg fogja menteni, akkor, amikor az megmentésre szorul.
1: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mit adhat a gyónás annak az embernek, aki őszintén vágyik arra, hogy újra kezdje az életét?
0: Akkor ezzel már csak egyetlen mondattal fogok válaszolni. A gyónás azt adhatja az embernek, hogy többé nem a múltja mondja ki róla az utolsó szót, hanem az Isten irgalma.
1: Beszélgetésünk zárásaképpen. Ha most valaki hallgat bennünket, aki régóta hordoz magában valamit, amit nem tud letenni, talán egy bűnt, egy mulasztást, egy régi sebet, vagy egyszerűen azt az érzést, hogy eltávolodott Istentől, mit üzen neki a gyónás? Hogyan tapasztalhatja meg a gyóntató Isten irgalmát, a felé fordulását?
0: Ha valaki most úgy hallgat bennünket, hogy régóta hordoz valami terhet a szívében, lelkében, amit senkinek nem mondott el, hát én azt üzenném neki, nem kell előbb rendbe hoznod magadat az Isten előtt, hogy te az Istenhez mehess, hanem indulj el ezen az úton. Nem kell szépíteni, kozmetikázni dolgokat, hanem úgy, ahogy vagy, indulj el az Isten felé, és az Isten rád fog találni. A gyónásban, egy keresztvetésben, egy imádságban, egy szentmisében nem kell kozmetikázni a múltat, nem kell szépíteni az embernek a dolgait, hanem úgy, ahogy vagy, úgy szeret téged az Isten. Vidd oda azt is, amit szégyelsz, azt, amit már százszor megfogadtál, hogy nem teszel többé, azt is vidd oda, amiről azt hiszed, hogy az Isten már belefáradtabb, hogy végighallgassa, és vidd el oda mindazt, ami a lelkedben van, mert maga a Szent Gyónás annak a helye, ahol végre nem kell bizonyítanod, hogy senkinek semmit, csak önmagad legyél. Ne azért menj el gyóni, mert már nem vagy méltó rá, hogy Istenhez menj, hanem azért menj el, mert szükséged van rá, ő pedig már vár téged. Én azt gondolom, hogy ennek a várakozásával, hogy vár téged az Isten, ne várjon oly sokat az Isten, indulj el, és ha talán találsz leghamarabb egy olyan helyet, ahol gyóntatás van, akkor úgy, ahogy vagy, menjél és vár téged az Isten.

0: Talán a gyónás egyik legnagyobb titka éppen az, hogy miközben az ember saját gyengeségeivel találkozik, végül nem csak önmagára talál, hanem Isten irgalmára is. Ő már akkor is ismer bennünket, amikor még mi magunk sem merünk szembenézni önmagunkkal. Ismeri a bűneinket, a félelmeinket, a szégyenünket, a visszatérő eleséseinket. És mégis hív. Talán ezért olyan különös a feloldozás. Nem azt mondja, hogy nem történt semmi, hanem azt, hogy ami történt, nem kell, hogy meghatározza az egész életedet. A múlt valóságos marad. A hibáink következményei sem tűnnek el egyetlen pillanat alatt, de az ember többé nem egyedül hordozza őket. Mert a gyónás nem azt ígéri, hogy soha többé nem fogunk elesni, hanem azt, hogy van kihez visszatérnünk. Van Isten, aki megbocsájt. Van irgalom, amely felemel, és van újrakezdés. Műsorunk vendége volt dr. Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékesi Enikő, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is a műsorvezető Tóth Kata.
1: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Hitvallás. Stankó Attila katolikus pap előadását hallgathatják meg.
1: A nagy dicsőség fényköre, mely téged, Lévi, most övez, az Úr irgalmát hirdeti, s nekünk bocsánat záloga. Míg ülsz a vámnál, s gondosan számlálod váltópénzeid, Máté, Krisztusnak szent szava, mi gazdag kincset szán neked. Szívednek égő vágya visz, követni áldott mestered. A szó hatalma nyert neked, az égi házban főhelyet. Dávid fiának tetteit, s életfakasztó szavait aranysorokba foglalod, s adod világnak ételül. A földön Krisztust hirdeted, s megvallod ontva véredet, végső pecsétet így szerez a lánggal égő szeretet. Apostol, boldog hírt hozó evangélista, vértanú, segíts, hogy vélet szüntelen Krisztusnak zengünk éneket. Ámen. A Preclara Quatu Gloria kezdetű himnusz az imaórák liturgiájának új keletű anyagához tartozik, és Szent Máté evangélista napjának reggeli dicsérete során énekli egyházunk. A himnusz első versszaka Lévi Máté mennyei megdicsőléséről énekel. A második és a harmadik versszakok a meghívás és követés, a negyedik az evangélium szerkesztését, végül az ötödik a vértanúság témáját öntik verses formába. Máté nevével minden apostol listán találkozunk. Igaz ugyan, hogy ezek kifejezetten nem említik, hogy Máté azonos lenne Lévivel, viszont Lukács és János evangéliumokban többször is utalnak erre. Máté neve görögül Mattaios, a héber Matityahu, rövidített Mattáj alakjából ered, amelynek jelentése az Úr ajándékoz. Vannak kutatók, akik szerint inkább az emet szóból kellene származtatni az evangélista nevének jelentését. Ebben az esetben viszont jelentése az Úrban hívő. A Lévi szó jelentése kötelezés, kötelező. Lévi Máté Kafarnaumban élt, és szolgált vámosként. A pénzváltó asztal mellől hívta meg őt az Úr. Így olvasunk erről az evangéliumban. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította, kövess engem. Az fölkelt, és követte őt. Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Ő meghallotta ezt, és így szólt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az? Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Márk evangélista hasonlóképpen beszéli el az eseményeket, viszont a vámos neve nála Lévi, Alfeus fia. Jézus tehát közvetlen tanítványai és baráti közössége tagjává egy olyan embert választ, akit a közfelfogás nyilvános bűnösnek tartott a munkaköre miatt. Ahogyan ezt a himnusz is kiemeli, a vámasztalnál ülő Máté Lévi azonnal követte Jézust, otthagyva addigi munkáját. Jézus a személyét szólította meg, és nem az életkörülményeit, amelyek miatt a társadalom megbélyegezte. Ugyanakkor a himnusz irgalmasságról szóló témája végigvonul az evangéliumnak a második részében, amit felolvastunk, ahol Jézus az irgalmasságról beszél, és nem arról, hogy ki milyen áldozatokat hoz. Ezt a gondolatot emeli ki Szent Jeromos. Máté megmondja, hogy ő a vámos, hogy megmutassa olvasóinak, senki se veszítse el reményét, ha meg akar térni, hiszen ő is vámosból hirtelen apostollá változott. Jacques de Voragine a Legenda Aurea című művében Szent Ambrusra hivatkozva értelmezi Máté meghívásának és megtérésének elbeszélését, amely értelmezés nyomon követhető himnuszunk verszakaiban. Továbbá megjegyezzük, írja a szerző, hogy Szent Ambrus szerint Szent Máté megtérésével kapcsolatban egyes dolgokat az orvos, másokat a meggyógyult beteg, ismét másokat a gyógyítás módja oldaláról kell megvizsgálni. Az orvosban három dolog volt. Tudniillik a bölcsesség, amely fölismerte a betegség gyökerét, a jóság, amely orvosságokat adott, és az a képesség, amely oly gyorsan megváltoztatja a beteget. Máté nevében e háromról így ír Ambrus. Azt tudja elvenni szívem fájdalmát és lelkem félelmét, aki ismeri az elrejtett dolgokat. Ez az elsőre vonatkozik. Orvost találtam, aki a mennyben lakozik, és a földön hinti az orvosságokat. Ez a másodikra vonatkozik. Egyedül az képes meggyógyítani sebeimet, akin nem ejtett sebet a bűn. Ez a harmadikra vonatkozik. A meggyógyult betegben, Szent Mátéban három dolgot kell észrevennünk, ahogy ezt Ambrus megmutatta. Máté tökéletesen meggyógyult betegségéből. Hálás volt gyógyítójának, és miután visszanyerte egészségét, mindig tisztán megőrizte magát. Erről mondja, vidáman és serényen követi Máté, és örvendezve szól, többé már nem vagyok vámszedő, nem hordozom Lévit, levetkőztem Lévit, miután Krisztust öltöttem magamra. Ez az elsőre vonatkozik. Gyűlölöm fajtámat, menekülök életemtől, téged követlek egyedül, Uram Jézus, aki meggyógyított sebeimet. Ez a másodikra vonatkozik. Kiválaszt el engem a Krisztus szeretetétől, ami bennem van. Háborúság, szorongatás, éhség. Ez a harmadikra vonatkozik. A gyógyítás módja Ambrus szerint hármas volt. Krisztus először is megbilincselte, másodszor sebész vasával kiégette sebét, harmadszor megszabadította minden szennytől. Máté nevében mondja Ambrus. A hit kulcsaival és a szeretet jó békjóival vagyok megbilincselve. Vedd el, ó Jézusom, bűneim szennyét, amíg a szeretet kötelékeivel megkötözve tartasz. Mesd le, bármi vétkest találsz bennem. Ez az elsőre vonatkozik. Minden parancsod, mint sebész égető vasa én nékem, és ha parancsod izzó vasa éget, csak égjen ki a rothadt hús, hogy a fertőzés tovább ne terjedjen, mint a méreg. És ha az orvosság maris, csak távolítsd el a fekét. Ez a másodikra vonatkozik. Siess, Uram, különféle titkos és rejtett szenvedélyeimet vágd ki, tárd fel gyorsan a sebet, ne terjedjen tovább az ártó nedv. tisztíts ki minden üdvösséges fürdőben, ami bűzös. Ez a harmadikra vonatkozik. Máté meghívásának történetét nem csak a szentek életrajzai, nem csak himnuszunk önti költői sorokba, hanem megrázó dinamikával rajzolja meg a barokkor egyik zsenie, Michelangelo Merisi, vagy ahogy a művészet világában közismert, Caravaggio, a szertelen zseni. Művészetében arra törekedett, hogy az egzisztencia drámáját örökítse meg. A franciák Szent Lajos templomában Rómában három kép is látható, amely Máté evangélistával van kapcsolatban. Az első kép Máté meghívását, a második vértanúságát, a harmadik pedig az evangéliumot író Mátét ábrázolja attribútumával, az angyallal. A három kép nem idealizál, hanem a fény és az árnyék játékában a konkrétumra összpontosít, de úgy, hogy a templomba belépő a kép cselekményébe is belép, hiszen a képek fényjátéka szorosan kapcsolódik a templom ablakain keresztül beszűrődő fényhez. Így akarta ezt a festő. Meghív bennünket, hogy lépjünk a fénybe. Kövessük az Urat, ahogyan Máté is azonnal követte őt. Mit is tudunk Szent Mátéról? Szent Jeromos így ír róla a Kiváló férfiakról című munkában. Máté, akit Lévinek is neveznek, vámosból lett apostol. Ő volt az első, aki Krisztus evangéliumát héber nyelven állította össze Júdeában azok számára, akik a körülmetéltek közül lettek hívőkké. Ezt később valaki, akinek személye nem egészen biztos, görög nyelvre is átültette. A héber nyelvű írását viszont mindmáig őrzi a Pamphilosz által igen gondosan létrehozott cezáriai könyvtár. Nekem arra is volt lehetőségem, hogy ezt a nazarénusok által használt tekercset is lemásoljam. Ők Szíria egyik városában, Veriában élnek. Benne különös figyelmet érdemelnek azok a helyek, ahol az evangélista akár saját, akár a megváltó személyét illetően az Ószövetség bizonyítékaival él. Nem a 70-es fordítás szerint idéz, hanem a héber szöveg szerint, ezekből kettő, Egyiptomból hívtam az én fiamat, valamint, mivel Nazareusnak hívják őt. Cezáreai Eusebius pedig így fogalmaz nagy munkájában. Máté ugyanis előbb a zsidóknak hirdette az igét, minthogy azonban más népekhez is el kellett mennie, anyanyelvén foglalta írásba evangéliumát, melynek megalkotásával már ott létekor kárpótolta azokat, akiktől elvált. Eusebius aztán idézi Papiaszt. Máté a héber gondolkodásnak megfelelően írta le a mondatokat, magyarázattal is ellátta ezeket, amennyire csak tudta mindegyiket. Most ismételten a Legenda Aurea szerzőjét idézve, keressük a himnusz négy Mátéra vonatkozó állításának értelmezését. Meg kell jegyeznünk, hogy Szent Mátéban négy figyelemre méltó dolog van. Az első az engedelmesség gyorsasága, mert ahogy Krisztus elhívta, azonnal otthagyta a vámszedést. Uraitól sem félve, az adóelszámolásokat befejezetlenül hagyta, és mindenestől Krisztushoz csatlakozott. Az engedelmesség gyorsaságát illetően néhányan tévedtek, amint magyarázataiban Jeromos az előbbi helyhez írja. Ezen a helyen Porfírius és Julianus császár hazugsággal vádolja a járatlan történetírót, vagy ostobasággal azokat, akik rögtön követték az üdvözítőt, mintha ész nélkül követnének bárki őket hívó embert. Pedig az üdvözítő előtt akkora jelek és csodák jártak, amelyeket az apostolok is kétségtelenül láttak, még mielőtt hittek volna. Bizonyára maga a ragyogás és istenségének rejlett fényessége, amely emberi arcán is visszatükröződött, képes volt az első pillanatban is magához vonni, aki rátekintett. Ha, mint mondják, a mágnesben akkora erő van, hogy a gyűrűket és a pálcákat magához vonza, akkor mennyivel inkább képes minden teremtmény ura magához vonni, akiket akar. Így Jeromos. A második, a bőkezűsége vagy nagylelkűsége, mert rögtön nagy lakomát szerzett néki a maga házában. Nem azért volt nagy-e lakoma, mert pompásan előkészítette, hanem először a vágy miatt volt nagy, mivel nagy szeretettel és vágyakozással fogadta Jézust. Másodszor a titok miatt, mert nagy titkot jelzett ez a lakoma. A Lukácshoz írott glossza így fejti ki ezt a titkot. Aki befogadja Krisztust lakhelye bensejébe, azt a túláradó gyönyörök élvezete táplálja. Harmadszor a tanítások miatt, mivel Jézus fontos tanításokat adott a lakomán, mint irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem az egészségeseknek szükséges az orvos, hanem a betegeknek. Negyedszer a meghívottak miatt, mert nagyok voltak meghívva az asztalhoz, úgy, mint Krisztus és tanítványai. A harmadik, ami figyelemre méltó Mátéban, alázatossága. Ez két dologban nyilvánult meg. Először abban, hogy megmondta magáról, hogy vámszedő. A többi evangélista glossza szerint szeméremből és az evangélista iránti tisztelet miatt saját általánosan ismert nevét elhallgatta. Ő maga úgy tett, amint írva van. Az igaz először önmaga vádlója. A negyedik, ami figyelemre méltó, evangéliumának különös rangja az egyházban. A többi evangéliumot megelőzve az övét különösen gyakran használjuk, amiként Dávid zsoltárait és Szent Pál leveleit is a többi írásnál gyakrabban olvassuk. A hagyomány szerint Szent Máté Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Etiópiában halt vértanú halált. A keleti keresztények november 16-án ünneplik őt. Ő a vám és pénzügyőrök, bankárok és vámosok védőszentje.

Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékesi Enikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Könyvbemutatóval, versfelolvasással és népdalestel kapcsolódott be az idei Ars Sacra Fesztiválba a bécsi Collegium Pázmánium. Számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A programsorozat Antal Imre a csíksomlyói kegyszobor történetét feldolgozó regényének bemutatójával kezdődött. Bingeni Szent Hildegárd emléknapján szentmisét és versfelolvasó estet tartottak, majd szeptember 19-én magyar népdalok közös éneklésével zárult a Pázmáneum Fesztivál programja. Mintegy 2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte hétfőn a hatóság az MTI-vel. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a TEMU legalább 882 millió, az ABOTU pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A versenyhatóság idén 6 új kartel eljárást indított, a folyamatban lévő ügyekben pedig már több mint 250 vállalkozás érintett. Rekordszintre emelkedett az OECD tagállamok együttes államadóssága az év végére, írta a Telex a szervezet előrejelzése alapján. A hétfői beszámoló szerint a 38 ország adóssága 2007 óta csak nem meg háromszorozódott. 2025-re elérte a 61 ezer milliárd dollárt. Különösen gyorsan nőtt az Egyesült Államok tartozása, amely jelenleg naponta átlagosan több mint 6 milliárd dollárral emelkedik. Szakértők szerint a növekvő kamatkiadások akkor is terhelhetik az állami költségvetéseket, ha az eladósodás nem vezet globális adósságválsághoz. A francia-kanadai kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett Emmanuel Macron francia államfő és Mark Carney kanadai miniszterelnök Saint-Pierre-Miquelonban, írta hétfői cikkében a Magyar Hírlap. A két ország elsősorban a halászat, a biztonság és az energia területén törekszik szorosabb együttműködésre. Emmanuel Macron kiemelte a kanadai cseppfolyósított földgáz jelentőségét Európa energiaellátásában. Mark Carney emellett Kanada és az Európai Unió kapcsolatainak, valamint stratégiai együttműködésének erősítését sürgette. Új biztonsági mechanizmust hozna létre az Egyesült Államok és Kína a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok kezelésére. Írt a Reuters, amelyet hétfőn idézett a Telex. Az amerikai pénzügyminiszter és a kínai miniszterelnök helyettes vasárnap New Yorkban egyeztetett a javaslatról. A tervezett rendszer a nemzetbiztonsági jelentőségű EMI incidensekre is kiterjedne. A kérdés Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök csütörtöki washingtoni találkozóján is napirendre kerül. Hazánk időjárásáról. Estétől gyengén, közepesen felhős idő várható, elvétve alakul ki zápor. A hőmérséklet hajnalra 7 és 13 fok közé csökken. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc, a teljességünk felé.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúcs Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, miként segíthetjük mindennapjaink működését. Mai adásunk vendége Vaskor Gréta, meseterapeuta, családterapeuta, mentálhigiénés szakember. A mesék világában kalandozunk ezúttal is. A múlt héten, az előző adásban ott fejeztük be valahol a témát, hogy a saját történetünk mennyire fontos, és az, hogy arra rálássunk, hogy arra időt tudjunk szánni, akár úgy, hogy tudatosan tényleg néha picit lassítva, a másiknak mesélve, magunknak mesélve, tényleg odafigyelünk erre a történetre, aminek jó esetben mi vagyunk a főszereplői, vagy akár úgy, hogy az ember elmehet egy csoportba is, ahol a mesék előtérben vannak, és akkor ott biztos, hogy azt az időt erre fogja szánni. De az is eszembe jutott, hogy tényleg ki lehet alakítani erre egy tudatos időt, és hogy például ebbe egy szép füzet az segíthet, vagy aki szeret naplót írni, annak az nagyon nagy segítség lehet abba, hogy a történetében benne legyen.
1: Igen, egy naplóírás, amikor önmagunkkal kapcsolódunk, mert maga a naplóírás is talán azt jelenti, hogy megadunk magunknak egy időt, megállunk és visszatekintünk, de a jelenbe hozunk valamit, történetet, érzéseket, megéléseket, és tulajdonképpen egy ilyen időfolyamot lehet vele akár kísérni is egy naplóírással. Mi történt ma, holnap, tegnap, holnap után, tehát hogy egy ilyen időberendezettséget is lehet írni, és kapcsolódni, és talán nagyon izgalmas ilyenkor visszalapozni, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt, hogy láttam, most hogy nézek ugyanarra a történetre, most milyen érzéseket kelt bennem, és hogy ez tud-e akár nekem valami segítséget adni arra, hogy a legközelebbi nehéz döntéseimben mire figyeljek, mi legyen a fókuszomban, tehát akár lehet egy ilyen önmagamnak a segítője is, akár egy ilyen napló, meg hát tükör is.
0: Ez nagyon jó, hogy a segítő szó előkerült, maga a terapeuta is lehet segítő, de maga a mese lehet a segítség. 2025-ben jelent meg egy kötete, ami most itt van előttünk, Táltos mesék címmel, mesebeli segítők, segítő mesék. Olvashatunk a táltosokról, de egy mesegyűjtemény is található benne, tehát hogyha valaki olyan meséket keres, amik elindíthatnak egy beszélgetést, egy párbeszédet akár önmagával, akár a családjával, barátaival, akkor itt ezeket a meséket is megtalálja. Miatt az ötletete ez a kötethez?
1: Én régebb óta foglalkozom a mesékben a segítőkkel, az ellenfelekkel, károkozókkal, ezekkel a mesebeli szereplőkkel, szerepekkel, és dolgoztam farkasokkal, macskákkal, sárkányokkal, kígyókkal, mindenféle mesebeli varázsállattal dolgoztam, gondolkodtam róluk, írtam, és a kiadó keresett meg különben, hogy mi lenne, ha írnánk, vagy írnék egy kötetet, és mondtam nekik, hogy milyen témáim vannak, és akkor ők azt mondták, hogy a táltosok. Mert ők egy nagyon különleges mesebeli segítők, úgy mondjuk, hogy komplex, univerzális mesei segítők, nagyon sok mindenben segítenek, és lehet, hogy ebben a korban szükségünk van komplex, univerzális nagy segítőkre, és én nagyon is örültem, hogy így a táltosokkal fogunk, a mesebeli táltosokkal, a mesebeli táltos segítőkkel foglalkozni, és hogy ezekből a segítőkből gyűjthetek össze egy nagy csokornyi mesére valót is.
0: A Móra kiadónak az Edu sorozatában jelent meg ez a kötet. Ez a sorozat, ez kifejezetten megszólítja a szülőket, pedagógusokat is, tehát hogy ez a kötet nekik is nagyon jól használható, akár a gyerekekkel együtt.
1: Igen, ez a kötet azért is tud nekik segíteni, mert egyrészt van egy nagyon célzott meseválogatás, és a mesékhez mesenyitogató gondolatok, mesefejtéshez segítő kérdések vannak benne. Azt, hogy hogyan lehet megnyitni, felfejteni ezeket a történeteket, mire érdemes figyelni, milyen kérdéseket érdemes föltenni, mert azelőtt, hogy dolgozunk egy mesével, egy történettel, azelőtt az, aki dolgozik, pedagógus, segítő, pszichológus, értenie kell a történetet. Nem lehet úgy bemenni egy történettel semmilyen csoportba, osztályba, hogy aki viszi, az ne értse minden szintjét, rétegét, és ez a kötet ebben is segít, hogy hogyan lehet egy ilyen történetet megnyitni, ránézni, hogyan lehet használni, milyen kérdéseket érdemes föltenni, vagy lehet föltenni a mesék nyomán által.
0: Ami még megmaradt bennem, amikor a honlapját nézegettem, hogy a mesék abban is segíthetnek minket, hogy vannak benne varázsmondatok. Például egyből a kisherceg jutott eszembe, hogy hány olyan mondat van, amit a kishercegből ismerünk, és felszoktunk idézni, hogyha valamit alá akarunk támasztani, amikor valamiről beszélünk, vagy mesélünk. És nyilván rengeteg ilyen mese van még, és mindenki megtalálhatja a saját varázsmondatát egy történetben.
1: Így van. És lehet, hogy valakit az egyik történetben ez a mondat mozdít meg, és lesz az ő varázsmondata, és lehet, hogy ugyanaz a mondat a másik embert nem mozdítja. Nem hat rá annyira erősen. Úgyhogy ezek a mesék azért is izgalmasak szerintem, mert rá lehet lelni ilyen nagyon-nagyon tömör, sűrített képekkel élő mondatokra, amik tényleg úgy érezzük, hogy nekünk szólnak, csak nekünk szólnak. Persze szólhatnak másnak is, de hogy a miénké válnak, és azért is izgalmasak szerintem a mesék, akár ezek a varázsmondatok, mert ezeket el lehet vinni. Úgy szoktam mondani, hogy egy mese olyan, mint egy ilyen zsebre tehető, és ez is ugye a történetnek az ereje, vagy egy mondatnak az ereje, hogy bárhol, bármikor felidézhető. Tehát nem kell mindig oda visszamenni a mesemondó helyére, hanem meghallgatjuk, mert hogy narratíva történet, viszonylag könnyűre emlékezni, és villamoson, metróban a legnagyobb nehéz helyzetben is föl lehet idézni ezeket a történeteket, és azok újra tudnak hatni, újra tudnak élni, élővé tudnak válni bennünk. Úgyhogy a mesék ezért is izgalmasak. Igen, nekem is van egy pár ilyen kedvenc varázsmondatom, mesei varázsképem.
0: Mi a helyzet a kitalált mesékkel? Amikor mondjuk egy szülő talál ki a gyerekének egy mesét. Most beugrott, hogy az egyik legkedvesebb interjú élményem az elmúlt években, az egy apuka volt, aki egyébként nem készült írónak, de elkezdett mesélni a gyerekeinek, és ebből született egy kötet. Szóval, hogy mi a helyzet a kitalált történetekkel? Hogy azokba akkor is belemeséljük magunkat, hogyha föl se tűnik?
1: Szerintem belemeséljük magunkat, ha föl se tűnik. Szerintem nagyon jó és zseniális, amikor egy szülő kitalált történetet mesél a gyerekének. Én is emlékszem, hogy amikor már ilyen kis kamaszok voltak a gyerekeim, akkor már nem nagyon tudtam népmeséket mesélni, hanem azt mondták, hogy anya, mesélj fejből, és akkor az volt a játék, hogy adtak három szót például, vasszeg, fa, napsugár, és hogy ezt bele kell mesélned, ezt a három szót, és akkor úgy kellett tekerítenem, kanyarítanom a történetet, hogy ezek benne legyenek, de én is benne voltam. És hogyha az ember különben sok népmesét ismer, akkor valahogy úgy benne, hogy mondjam, megcsiszolódik, megfejlődik így a történetmondásnak az íve, ritmusa, mert ennek van egy belső szabályszerűsége. És akkor már a szabadon improvizált történetek is egy kicsit ebbe a rendbe tudnak belemenni, belelépni. Úgyhogy biztatom a szülőket, a barátokat, mindenkit, hogy akár lehet fejből kitalálni, improvizálni történeteket. Szerintem nagyon jó, meg nagyon sokat lehet akár rajta nevetni is. És különben egy csoport, én szoktam olyat játszani, amikor mondjuk lezárok egy csoport folyamatot, hogy a csoport közösen alkot történeteket különböző eszközzel, és akkor ott alakul ki, kicsit tekereg ide-oda, kicsit suta, de mégis valahogy az a mi történetünké válik, és ez is egy nagyon-nagyon jó játék is, és közben benne vagyunk egy kicsit mi is, vagy nagyon.
0: Ami még a teljességünk felé adásaiban szó vagy fogalom sokszor elő szokott kerülni, az a tévhit. Hogy például, mondjuk amikor a zeneterápiáról beszélgettünk, akkor előkerült az, hogy az éneklés mindenkié, és hogy nem az a cél, hogy professzionális énekesek legyünk, hanem hogy a saját hangunkon keresztül valamit megélhessünk, és hát ugye elképesztően jó stresszoldásként is az éneklés. Mi a helyzet akkor, amikor valaki mondjuk erre az előző felvetésre azt mondja, hogy hát jó, de hát én nem tudok történetet kitalálni, és nem is vagyok egy jó mesélő, pláne, hogy mások előtt beszélni, ugye sokan tartunk ettől. Ez is egy tévhit. Mondhatjuk azt, hogy úgy, ahogy az éneklés mindenki a történetmesélés is. Lehet ezt fejleszteni?
1: Azt gondolom, hogy a történetmesélés is mindenkié, és igen, lehet fejleszteni. És igen, vannak blokkjaink, hogy kiálljunk az emberek elé, és csak úgy meséljünk. Sok minden rakódik erre rá. Iskola, óvoda. Szóval, hogy ennek azért van története, hogy miért mondjuk nem merünk, vagy nem tudunk, vagy stresszelünk kiállni, és nagy közönség előtt mesélni, de nem is biztos, hogy nagy közönség előtt kell elkezdeni. De lehet fejleszteni, lehet lépésről lépésre ezt valahogy kibontani. És lehet, hogy nem hatalmas nagy történetekkel kell kezdeni, hanem pici apróbakkal, vagy önmagunknak mesélni, vagy barátainknak. És szülőknek is szoktam mondani, hogy nem kell stresszelni, nem elvárás, hogy mindenki fejből meséljen. Nagyon jó az könyvből is, mert annak is megvan a varázsa. És ahogy mondtam, hogyha tényleg sok-sok mesét mesélünk, hallgatunk, olvasunk, akkor egyszerűen így elkezd ráállni az agyunk arra a rendszeres struktúrára, mert ennek egy belső rendező elve van, hogy például egy népmese az hogy alakul ki, hogy hogyan néz ki, és akkor mintha már könnyedebb lenne mesélni, mondani. De hát lehet, hogy elég csak a gyermekünknek, a kedvesünknek, a barátunknak mondani egy-egy rövid történetet, de különben szerintem mindenki mesél történeteket. Csak nem biztos, hogy tudatos arról, hogy én éppen most egy történetet mesélek. De megéri. Megéri behívni a történeteinkbe a többi embert, mert tényleg ebben egy ilyen közösséget lehet megélni és átélni.
0: Ezt a bizonyos kötetet, a táltos meséket egyébként a saját magunk történetének akár az újraírásához vagy megértéséhez is használhatjuk?
1: Abszolút, abszolút. Nagyon fontos pontok vannak, ahogy a mesékkel dolgozunk mondjuk egy önismeretben vagy egy terápiában, hát ezeket a történeteket pont azért használjuk, mert hogy modellek, tükrök, hogy mi hogy látjuk meg magunkat benne, hogy hogyan tud minket megmozdítani egy megrekedt élethelyzetben, hogyan tud egy más narratívát adni, vagy egy engedélyt, hogy wow, hát ezt is lehet, hát el lehet indulni. Hát lehet segítőt kérni, hát szembe lehet nézni egy pusztító sárkányerővel, mi kell hozzá. Tehát, hogy abszolút a saját történetünknek a kibontásához lehet, és jó is használni ezeket a történeteket.
0: Jó, ha van egy hősünk?
1: Jó, szerintem jó. Jó, ha van egy hősünk, jó, ha van egy segítőnk, és jó, ha megtaláljuk magunkban azt a cselekvő ént, a hőst én mondjuk annak tekintem, vagy hívom, hogyha valaki rátalál a hangjára, a cselekvésére, a mozdulására, mert az egy hősies dolog. Tehát jó, ezt megtaláljuk magunkban, egy érett cselekvő. Megtaláljuk, felépítjük, megmozdítjuk egy érett cselekvő énünket, amelyik tudja a saját útját menni, és azt gondolom, hogy ez egy hős, és jó, ha van ilyen. Igen.
0: Érdemes tehát a meséket vagy bármilyen történetet olyan szemmel is nézni, hogy mi az, ami a figyelmemet hívja, hogy melyik az a karakter, amelyikre felfigyelek, és hogyan találhatok rá arra, hogy vajon ez most miért vonzza az én figyelmemet annyira, mi az, ami annyira tetszik benne, vagy mi az, amitől akár azt mondom, hogy fú, de ez te egy irritáló, egy figura ebben a

0: itt valami történik, itt valami megmozdult, itt valami nagyon, nagyon megmutatkozik. Tehát nem kell mindig úgy kapcsolódni a történethez, vagy azt keresni, hogy mi az, ami nekem nagyon jó, hanem mi az, ami megmozgat, ami érzelmileg akár kibillent. Mert ott van dolgom, van feladatom nekem. Szól nekem valahogy ez a történet. És a mesék azért jók még, mert nem állnak meg ennél a pontnál. Az összes mese végigviszi a történetet. Van eleje, közepe, vége, még a rosszul végződő meséknek is, mert tévedés azt hinni, hogy minden mese jól végződik, nem, de a rosszul végződő meséknek is megvan az a pontja, hogy tudjuk, hogy hol billent ki a történet. Szóval a mesének az az ereje, hogy végigvisz egy ívet, egy cselekvési ívet, és tudjuk, hogy ha itt ez minket itt nagyon megérint, akkor előre tudunk lépni, hogy mi történt előtte, és látjuk, hogy mi fog utána történni. Tehát lehet tovább lépni ebbe a történetbe, és tényleg el fog vinni valami megoldásig, valami nyugvó pontig a mese.
1: Tehát minél több történet, minél több mese van a fejünkbe, annál nagyobb az esélye annak, hogy a saját történetünkre is nagyobb hatással bírunk.
0: Hát, hogyha kapcsolódunk ezekkel a történetekkel. Ez egy olyan, mintha ez nagyon szép, hogyha a kamránk polcán ott van a sok-sok befőtt, de ha nem esszük meg, akkor az nem válik a testünk javára, meg az ízlelő bimbóink javára. Tehát a mesék is ott vannak, jó, de hogyan kapcsolódunk vele? Tehát tényleg tudunk-e vele kapcsolódni? És minél több mese van, minél több történet, már pedig szerintem a mesék száma majd végtelen, annál több szín, megoldás, megküzdés, minőség az, ami ott mozdul bennünk és mozdít minket. Csak hát legyünk rá figyelmesek és éberek, és tényleg használjuk a meséket.
1: A teljességünk felé mai adásának vendége Vaskor Gréta, meseterapeuta, mentálhigiénés szakember volt. Az ő nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Szeptember 21-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bólyás János, a szerkesztő Ráthonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főpíreink röviden. A személyes találkozás és az emberi méltóság került középpontba Rómában. Az ügyészség függetlenségéről és az egészségügyi bérekről is vita volt hétfőn az országgyűlésben. Több dízelautó üzemben tartójának hamarosan automatikusan érkezik az állami támogatás. Oroszország több mint 2000 drónt és 1700 bombát vetett be Ukrajna ellen egy hét alatt. Siegfried Muresánt bízták meg a román kormány alakításával. A személyes találkozás és az emberi méltóság került középpontba Rómában, és két magyarországi kezdeményezés is. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
2: Nem új programokra, hanem a már működő lelkipásztori kezdeményezések közös értékelésére és megújítására kérte a Római Egyházmegye munkatársait 14. Leó pápa. A Vatikán News beszámolója szerint a Szent Atya a Lateráni Szent János Bazilikában nyitotta meg az új pasztorális évet. Beszédében Mária Magdolna és Krisztus találkozását állította példaként a lelkipásztori munka elé. A katolikus egyházfő a következő időszak fő feladatai közé sorolta a Krisztussal való találkozás elősegítését, a közösségépítést, Róma szolgálatát és a hívek képzését. Az emberi méltóság védelmére összpontosító interdisziplináris képzés indul novemberben a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskolán, számolt be róla hétfőn a Magyar Kurír. A 120 órás gyermekvédelmi fókuszú program a bántalmazás felismerése mellett a megelőzést és a szemléletformálást helyezi középpontba. A képzést elsősorban a gyermekvédelem területén dolgozó, vagy azzal munkájuk során kapcsolatba kerülő szakembereknek ajánlják. Jelentkezni szeptember 30-áig lehet. A találkozásoké volt a főszerep a Hodászi Szent Miklós görög katolikus ápoló-gondozó otthon hozzátartozói napján, írta vasárnap a Magyar Kurír. Az intézmény több mint 100 lakójához érkeztek családtagok, volt, aki 15 év után találkozhatott ismét egyik hozzátartozójával. Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök arról beszélt, egy fontos találkozásra az ember úgy készül, mint egy ünnepre. Az intézményben 200 pszichiátriai betegséggel és 30 demenciával élő emberről gondoskodnak. Lippainé Szabó Kata intézményvezető hangsúlyozta, a betegség sok mindent megváltoztathat, az emberi méltóság és a szeretet iránti igény azonban nem tűnik el.
0: Magyar arany érdemkereszttel ismerték el Orbán Mihály jezsuita szerzetes a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség plébánosának szolgálatát, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kitüntetést Lengyel Miklós ottavai magyar nagykövet adta át a montreáli magyar főkonzulátuson. Orbán Mihály 2021 óta vezeti ismét az egyházközséget, lelkipásztori munkája mellett pedig a helyi magyar iskola, a cserkészet és más közösségi kezdeményezések munkáját is segíti. Nemzetközi ökumenikus konferenciának ad otthont szeptember 25-én és 26-án a Pannonhalmi főapátság. Számolt be hétfőn a Magyar Kurír. Az Úr szolgálatának iskolájában című kétnapos rendezvényen a Világegyház és a teológiai élet több képviselője tart előadást. A felszólalók között lesz Zátonyi Maura Bencé szerzetes nővér, Bingeni Szent Hildegárd életművének kutatója is. Előadásában a középkori egyház tanító örökségét és az egyház megújulásáról vallott szemléletét mutatja be. Derült ki a cikkből. Az ügyészség függetlenségéről, az állami vagyon visszaszerzéséről, az autópályákról és az energiaügyekről is vita volt hétfőn az országgyűlésben. Baka András köztársasági elnök az új legfőbb ügyész megválasztását a jogállam jövője szempontjából is meghatározó döntésnek nevezte, és az ügyészség iránti közbizalom helyreállítását sürgette. Magyar Péter miniszterelnök minden vitatott állami szerződés átvilágítását és jogsértés esetén a közvagyon visszaszerzését szorgalmazta. Az ellenzéki pártok többek között az autópálya koncessziót, az üzemanyagárakat és egy ukrán kőolajtároló tervét bírálták. A parlament igazolta Szekeres Pál képviselői mandátumát is. Az interpellációk során a kormány közölte, 30%-kal több család kaphat támogatást az otthoni energiatároló programban, és további pályázatokat is terveznek. Szó volt emellett az ápolók béremeléséről, valamint az 5 forintos érme kivezetésének és egy 50 ezer forintos bankjegy bevezetésének javaslatáról is. Támogatta a Polyák Gábor médiajogász médiatanácsi elnökké választását hétfőn az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Az MTI tudósítása szerint a testület 7 igen, 3 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadta el a jelölést. A 6 médiatanácsi tagjelölt szintén megkapta a bizottság támogatását. Polyák Gábor a meghallgatáson úgy fogalmazott, célja a média béke, valamint az, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel lehessenek meg. Próbafűtéssel előzhetők meg a fűtési szezon veszélyei, miközben több dízelautó üzemben tartójának hamarosan automatikusan érkezik az állami támogatás. Az összeállítást Kövér Tamás készítette.
2: Automatikusan kapják meg a dízel támogatást az arra jogosult üzemben tartók, közölte hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű járművek után összesen 20 ezer forint jár 4 részletben. A jogosultaknak nem kell kérelmet benyújtaniuk, bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem szükséges külön megadniuk. Ha a NAV nem ismeri a bankszámla adatait, az összeget postai úton kézbesítik. Az adóhatóság a jogosultság pontos feltételeiről és az utalási időpontokról rövidesen további tájékoztatást ad ki. Közben hétfői közleményében arra figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy még a hideg idő beköszönte előtt érdemes kipróbálni és szakemberrel ellenőriztetni az otthoni fűtőberendezéseket. Az OKF szerint a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer ajánlott átvizsgáltatni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzéséről sem érdemes megfeledkezni, erre a 18-18-as telefonszámon lehet időpontot foglalni. Ahol pedig nyílt égésterű fűtőberendezés, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, ott szénmonoxid érzékelő elhelyezését is javasolják. A készülék lejárati idejét szintén ellenőrizni kell, tették közzé.
0: Első helyen végzett az Alternatíva Németországnak párta a vasárnapi tartományi választáson Mecklenburg Elő-Pomerániában. Derült ki a legutóbbi adatokból, amelyet az MTI is idézett hétfőn. Az AfD a szavazatok mintegy 38%-át szerezte meg, több mint kétszeresére növelve 2021-es eredményét. A szociáldemokrata SPD körülbelül 35,5%-kal végzett mögötte. A CDU 5% alatti eredménye miatt nem jutott be a tartományi parlamentbe, míg a zöldek és a baloldal átlépték a parlamenti küszöböt. Oroszország több mint 2000 drónt és 1700 bombát vetett be Ukrajna ellen egy hét alatt. Nyíri Kata jelenti.
3: Oroszország az elmúlt héten több mint 2000 csapásmérő drón, 1700 irányított légibomba és 19 különböző típusú rakéta bevetésével támadta Ukrajnát, közölte közösségi oldalán Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a drónok többsége sugárhajtású volt. Volodymyr Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az orosz erők FPV drónnal támadtak egy Herszon megyei férfi kolostort, egy szerzetes meghalt, négyen megsebesültek. Az elnök szerint támadások érték a kritikus és a polgári infrastruktúrát Harkív, Szumi és Odessa megyékben, de Dnipropetrovszk és Zaporizsja megyében pedig lakóházakat találtak el. Vinyica, Kijev, Zsitomir és Cserkaszi megye is támadás alatt állt. Most van itt a megfelelő pillanat arra, hogy Kijev nyugati szövetségesei újabb szankciós lépéseket tegyenek az agresszor ellen, és erővel kényszerítsék ki a békét, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Hozzátette, hogy erre az Egyesült Államoknak, Európának és a G7 országoknak is megvannak a lehetőségei. Minél több drón van a csatatéren, annál nehezebb a szárazföldi logisztika. A harcok következő szakasza ezért a föld alatti hadviselés lehet. Erről a pilóta nélküli rendszerek dandárjának parancsnoka beszélt a kijevi Unión hírügynökségnek. Elmondta, a légiveszély komoly gondot okoz a frontvonalon lévő alakulatok ellátásában, a jövő háborúja nem annyira a levegőben, inkább a föld alatt fog zajlani. Szerinte ez kulcsfontosságú a harcok következő szakaszának megértéséhez. A dandár parancsnok úgy látja, hogy az oroszok is ebbe az irányba haladnak. Hozzátette, hogy minél robotizáltabb a csatatér és minél gyorsabban fejlődnek a technológiák, annál veszélyesebb az ember számára a frontvonalon tartózkodni.
0: Siegfried Munesan, néppárti európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással hétfőn a román államfő. Derült ki az MTI tudósításából. A miniszterelnök jelöltnek az alkotmány szerint 10 napja van arra, hogy kormánya névsorával és programjával bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Siegfried Munesant a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javasolta a tisztségre. A politikus közölte, kisebbségi kormányt alakítana, amelyben a három párt képviselői mellett párton kívüli szakértők is helyet kaphatnak. Kettős ünnepet ültek. A Szent Korona mását őrző emlékhelyet avatták fel, majd a felújított iskolaépületet adták át Kémeren, Szilágy megyében. Gáspár Sándor tudósít.
4: Kémeren, a református templom kertjében őrzik ezután a Szent Korona másolatát önálló szobortalapzaton. Balázs Pál, a Szerencsi Református Egyházközség lelkipásztora ige hirdetésében a korona bibliai és történelmi jelentését kapcsolta össze. Az istentiszteletet követően Turzó Sándor József brácsaművész és Meleg Vilmos színművész a falu szülötte lépett a közönség elé, majd Tököli Vajk költő, a helyi iskola igazgatója mondotta el versét. Kánya Zsolt helyi lelkipásztor úgy összegezte, a közösség ereje és a jövőbe vetett hit jegyében ünnepeltek szombaton Kémeren. Történelmi emlékművel egyben emlékhellyel gazdagodott a közösség és megújult iskolával. Seres Dénes parlamenti képviselő Széchenyi István gondolatát idézte. Tiszteld a múltat, hogy ismerd a jelent és munkálkodhass a jövendőn. Kocsis László, az erdélyi rend alapító tagja mondta el, ez már a 25. Szent Korona másolat, Vitéz Kerecsen László törzskapitány hagyományőrző koronaőr adományának köszönhetően. Az ünnepi eseményen Sallós László Zoltán, a Pro Szent Jobb Alapítvány elnöke, Nagyvárad szék vitézi hadnagya és megbízott székkapitánya adta át az adományozó okiratot, majd a baptista fuvos zenekar közreműködésével fölcsendült a himnusz. Ezután adták át ünnepélyesen a felújított kémeri általános iskolát. Szabó Levente polgármester beszédében kiemelte, bár tavaly szeptemberben szinte csak a négy fal állt, azóta az épület teljesen megújult. Emellett korszerű felszerelést is kapott. A beruházás összértéke megközelíti az 1 millió eurót. Dari Tamás alprefektus úgy fogalmazott, hogy az új út és a megújult iskola egyaránt új arcot ad Kémernek. Györgyi Bancsá főtanfelügyelő és Opolicsuk Mihály román tanár is köszöntötte a jelenlévőket a 95%-ban magyar lakta faluban. Úgy látják, a helyi diákok színvonalas néptáncműsora is bizonyítja, a megújult iskola falai között van kiért dolgozni.
5: Kárpát-medencei lapszemle. Nagyon sokan csatlakoztak az önkormányzat által meghirdetett várostakarítási megmozduláshoz Gyergyószentmiklóson. Intézmények, szervezetek, iskolák vették ki részüket a munkából, így 400-nál is több önkéntes dolgozott. Olvasható a Hargita Népe cikkében. A szervezők szemetes zsákokat és kesztyűket biztosítottak az önkénteseknek, és úgy alakították ki az egyes csapatokat, hogy a gyermekek mellé a csendőrség kötelékéből érkezettek és más felnőttek is kerüljenek. Soha nem voltunk ennyien várostakarítási megmozduláson, így igen eredményes munkát tudunk végezni. Az viszont szomorú, hogy 400 gyermekkel összetakarítsa a felnőttek által eldobált szemetet. Remélem, ezt felnőttek is látják, és talán majd jobban odafigyelnek a közterületek tisztán tartására, fogalmazott Len Emil Balázs, Gyergyószentmiklós alpolgármestere. Románia teljes jogú schengeni csatlakozásával eltűntek a sorompók és az állandó ellenőrzések a román-magyar határon. A rendőrségi kontroll azonban nem szűnt meg, hanem a határvonaltól a mélységi területekre és a fő közlekedési útvonalakra helyeződött át. Magyar rendőrök már Románia területén is közösen járőröznek román kollégáikkal, miközben a tranzitforgalmat a magyarországi gyorsforgalmi utakon ellenőrzik. Az ORFK a Krónikával közölte, Schengen óta nem nőtt az illegális migrációs nyomás a román-magyar határ viszonylatában. Az országos rendőrfőkapitányságnak a Krónika kérdéseire adott válaszából kiderül, az állandó ellenőrzés megszüntetésével párhuzamosan úgynevezett kompenzációs intézkedéseket vezettek be. Ezek egyik legfontosabb eleme a román rendőri szervekkel kialakított szorosabb együttműködés, illetve a határtól távolabb végzett mélységi ellenőrzés. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden a felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható. Záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Főpíreink még egyszer röviden. A személyes találkozás és az emberi méltóság került középpontba Rómában. Több dízelautó üzemben tartójának hamarosan automatikusan érkezik az állami támogatás. Oroszország több mint 2000 drónt és 1700 bombát vetett be Ukrajna ellen egy hét alatt. Siegfried Muresánt bízták meg a román kormány alakítással. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Tóth János Andrást hallják.
6: 2026. szeptember 21-e hétfő van. Egyházunkban ma Szent Máté apostol és evangélista ünnepe van. Máté vámos volt, amikor Jézus meghívta, a Héber Lévi nevet használta, Kafarnaumba lakott, Alfeus fia volt. Valószínűleg a jómód mellett művelt lehetett, hiszen nagyon jól beszélt görögül is. A hagyomány szerint Etiópiában, Perzsiában, talán még Macedóniában, a pogány népek közt hirdette az evangéliumot. Az örömhírt a zsidó honfitársai számára írta anyanyelvén arámul. Célja a messiásra vonatkozó jövendőlések beteljesedésének bizonyítása volt, ezért gyakran hivatkozik így, hogy beteljesedjék, amit a proféták jövendőltek. Tanítását az első század 50-es éveiben írhatta le, hamarosan görögre is lefordították, talán maga Máté. Ez a fordítás maradt fenn, az arám nyelvű sajnos elveszett. Szent Máté általános hagyomány szerint vértanúságot szenvedett, ennek azonban sem helyéről, sem idejéről nincs adatunk. Isten éltesse a ma ünneplő Máté, Jónás és Ifigénia keresztnevű hallgatóinkat. A Máté jelentése Jahve ajándéka. A Jónás is bibliai név, jelentése galamb, az Ifigénia pedig görög eredetű mitológiai név, a mükénei királylány nevéből, jelentése erősnek született. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak tiszteletére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madács Imre, az Ember tragédiája című drámájának ősbemutatója a Nemzeti Színházban. 132 éve jött a világra Pécsi Blanka színésznő, író, nyelvművelő, rádiós műsorvezető. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Pécsi Blanka, a Bécsi Magyar Nagykövetség kulturális attaséja, a Bécsi Kollégium Hungaricum igazgatója volt. Ma lenne 98 éves Sinkovics Imre, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzet színésze. 235 éve látta meg a napvilágot Gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter, a modern Magyarország egyik megteremtője, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, a legnagyobb magyar. 180 évvel ezelőtt a Széchenyi István elnökletével megalakult Balaton Gőzhajózási Társaság Balatonfüreden vízre bocsátotta az első balatoni gőzhajót. A kisfaludi névre keresztelt hajó gőzgépe Angliában, míg a hajótest az óbudai hajógyárban készült. A gőzös próbaútja Balatonfüredről Kenesére vezetett. Ezután egy év alatt sorra épültek kikötők Badacsonyban, Alsóörsön, Bogláron, Révfülöpön, majd később Füreden. Ma lenne 92 éves Leonard Cohen, kétszeres Grammy-díjas kanadai költő, regényíró, énekes és dalszövegíró. Korai korszakában a zenéje a countryra épült, mind dallamait, mind a hangszerelését tekintve, de az 1970-es évektől a pop és a kabarézene különböző stílusai hatottak rá. Az 1980-as évektől mély, basszus hangfekvésben való ének jellemzi dalait, melyek gyakran érzelmileg súlyos, komplex lírai darabok, szövegeiben pedig sokszor jelenik meg a vallás, az elszigetelődés és a személyes kapcsolatok bonyolultsága. Cohen zenéje jelentős hatást gyakorolt más énekesekre, dalszövegírókra. Műveiből több mint 1000 feldolgozást rögzítettek különböző előadók. Számos dalát adták elő magyarul is, többek közt Kern András, Zorán, a Kispál és a Borz, és sokan mások is. Leonard Cohen Hazánkban teltházzal 2009. augusztus 31-én adott koncertet a Papp László Budapest sportarénában.
0: A múlt idéző Tóth János András készítette.
7: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: Leonard Cohen felvétele szólt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Kedves hallgatóink, a 19 órai harangszó után rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titkát imádkozzuk mindazokért, akik a magyar keresztény demokrácia mozgalmában részt vesznek, hogy tisztességesen és az embereket szolgálva végezhessék munkájukat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk, hogy a Szűzanya szeretete megtanítson bennünket az alázatra, a bizalomra és az Isten iránti hűségre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk mindazokért, akik nehézségeket és megpróbáltatásokat hordoznak, hogy Isten szeretete erősítse és vigasztalja őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk az idősekért és az egyedülállókért, hogy az Úr adjon nekik erőt, békét, szerető embereket melléjük. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket,

0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának imádkozásával megemlékezve utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Köszönjük, hogy velünk a magyarok a magyar-magyar kapcsolatokért imacsoport tagjaival együtt imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.

0: rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19:32. Jó estét kívánunk! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Az emberi rivalizálás leküzdésére és a béke építésére buzdította a híveket a Szent Atya vasárnapi úrangyala imájában. Számolt be hétfőn a Vatikán News. A katolikus egyházfő a szőlőmunkásokról szóló evangéliumi párbeszéd kapcsán hangsúlyozta, isteni jósága mindenkihez szól, szeretete pedig felülmúlja az emberi számítást. A pápa hozzátette, ahol az irgalom és a hála kerül előtérbe, ott nincs helye az irítségnek és a megosztottságnak. Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el Orbán Mihály jezsuita szerzetes, a montreáli magyarok nagyasszonya egyházközség plébánosának szolgálatát. Számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kitüntetést Lengyel Miklós ottavai magyar nagykövet adta át a montreáli magyar főkonzulátuson. Orbán Mihály 2021 óta vezeti ismét az egyházközséget, lelkipásztori munkája mellett pedig a helyi magyar iskola munkáját is segíti. Magyarország nem tagja a Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kezdeményezett Kárpáti nyolcak regionális együttműködésnek, erősítette meg hétfőn a külügyminisztérium a Telexnek. A kijevi találkozón ugyanakkor Ceglédi Ádám idegenes ügyvivő képviselte Magyarországot, de a fórum közös nyilatkozatához a magyar fél nem csatlakozott. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben azt is közölte, a kormány nem támogatja az ukrán-magyar határ magyar oldalára tervezett kőolajtároló megépítését. Mintegy 2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte a hatóság az MTI-vel. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a TEMU legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. Szigorítaná a humanoid robotokat gyártó vállalatok tőzsdére lépésének feltételeit Kína, miközben legalább 6 cég készül részvény kibocsátásra, írta a Reuters alapján a Telex hétfőn. A kínai hatóságok elsősorban azt vizsgálják, hogy a gyorsan emelkedő cég értékelések mögött valódi piaci kereslet áll-e. Peking stratégiai ágazatként támogatja a mesterséges intelligenciával működő robotok fejlesztését, ami jelentős állami és magánbefektetéseket vonzott. Eséssel reagáltak az öböl térségének tőzsdéi a Riád elleni huszi rakéta és drón támadásokra, adta hírül a Magyar Hírlap. A hétfői cikk szerint a Saudi Tashi Index 0,5%-kal csökkent, miközben a Saudi Aramco és a Saudi National Bank részvényei is gyengültek. A bizonytalanság más piacokra is átterjedt, Katar fő részvényindexe csaknem 1%-ot esett. A huszik közlésük szerint rakétákkal és drónokkal támadtak célpontokat a Saudi fővárosban. Hazánk időjárásáról. Estétől gyengé vagy közepesen felhős idő várható, elvétve alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugati szél nagy területen élénk, erős marad. Hajnalra általában 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban.

0: Első rész.
1: Amelyben én, Brumi Mackó, Medve Bocs, bemutatkozom. Brum, brum. Ma akarom mondani, nyaf, nyaf. Persze, ti nem értitek, miért beszélek így. Rögtön bemutatkozom. Én ugyanis Bocs vagyok. Bocsánat. Ti valószínűleg azt sem tudjátok, mi az a Bocs. Hát az én vagyok. Medve Bocs. Brum, brum. Akarom mondani, nyaf, nyaf. Azért nyafogok, mert még kicsi vagyok. Kis medve. Most ismerkedjetek meg velem. Az orrom fekete. Különben barna vagyok, mint minden rendes mackó. A nevem Brumi. Idáig az erdőben laktam. Az erdő szélén van egy barlang. Várjatok csak, elmondom, hol van. Az úton egyenesen kell menni. Aztán a végén van két jegenyefa. Ha balkész felé fordulunk, egy kis ösvényre lépünk, és ahol sok fát láttok, az az erdő. Az erdő másik oldalán több barlang van. Arra lakunk mi. A pontos címem Brumi Mackó, erdő, Barlang utca 6, földszint 2. Az idén kijártam az erdei óvodát. Azt mondják, hogy már nem is vagyok olyan kicsi, tehát leszokhatnék a nyafogásról. Az óvodában még nyafinak, sőt, nyifnyafnak neveztek. De ez nem igazság, mert igazán nem nyifogtam soha. Azt kérditek, honnan került elő hirtelen egy ilyen kis Bocs, és mit csinál a nagy medvevárosban? Majd erről is mesélek. Egyelőre egyezünk meg abban, hogy itt vagyok. Brum, brum.

0: Első fejezet, amelyben elmondom, miért kerültem a városba, de azt még nem mesélem el, hogy mit teszik egy medve bocs. Már említettem nektek, hogy én tulajdonképpen az erdőben lakom. Egy mogyoró bokornál történt, amit most elmondok. Éppen egy nagy tányér epretettünk, amikor a papám a térdére ültetett.
1: No, fiam,
0: mondta a papám,
1: már elég nagy vagy ahhoz, hogy körülnéz egy nagy városban, aztán majd később beiratlak az iskolába.
0: Nagyon megijedtem. Miért akar engem beiratni a papám, hiszen nem csináltam semmi rosszat? Ránéztem keservesen, és már majdnem nyafogni kezdtem, amikor a mamám is odajött, megsimogatott, és azt mondta.
2: Igen, igen, eljött az ideje, hogy megtömjük azt a buksi fejedet ABC-vel.
0: Ettől még jobban megrémültem. Miért kell megtömni az én buksi fejemet? Üres talán. És hogy tömik meg? És mi az az ABC? Az erdőben van fű, virág, fa, aztán bokor, mindenféle bogarak, forrásvíz, meg vannak madárkák is. De ABC-ről még sohasem hallottam. És hogy tömik meg? Kinyitják a buksi fejemet, és beletömködik azt az ABC-t, hiszen ez bizonyára nagyon fáj.
3: Brum, brum, és nyaf, nyaf,
0: mondtam.
3: Én nem akarom, hogy megtömjék a fejemet.
0: A papám erre mancson fogott, és elcamogtunk az erdő szélére. Egy fa állt ott, és rajta egy tábla. A táblán furcsa jelek.
1: Mit látsz?
0: Kérdezte a papám.
3: Pillangót!
0: Feleltem én, mert tényleg egy szép nagy pillangó szállt éppen arra.
1: Brum, buta vagy,
0: szólt a papám.
1: Mit látsz azon a táblán?
3: Egy pókot!
0: Feleltem én, mert éppen egy nagy pók mászott a táblán.
1: Buta vagy,
0: ismételte a papám.
1: Azok a jelek a táblán betűk.
0: Betűk?
1: Betűk.
0: És mit csinálnak a betűk azon a táblán? Kérdeztem. A papám erre megvakarta a fejét, aztán feltette az orrára a szemüveget, és ezt mondta.
1: Ezeket a betűket el kell olvasni.
0: Gondoljátok el, milyen zavarba voltam. Ott vannak azok a betűk, vagy mik a táblán, és el kell olvasni őket. És én még azt se tudom, mi az, hogy olvasni.
3: Mi az, hogy olvasni?
0: Kérdeztem. A papám erre azt mondta.
1: Mondd azt, hogy b.
3: B.
0: Mondtam én.
1: Aztán, hogy
3: R.
0: Mondtam hangosan.
1: Most mondd azt, hogy U.
3: U.
0: Mondtam én utána.
1: Meg hogy M.
3: M.
0: Mondtam szépen.
1: Most mondd mindet gyorsan egymás után,
0: mondta a papám.
3: Brum. Vagyis brum.
0: Mondtam egyszerre.
1: Na látod,
0: mondta a papám.
1: Ezek, amiket külön-külön mondtál, a betűk.
0: Nagyon elcsodálkoztam. Hányszor mondjuk naponta, hogy brum, és nem tudtam, hogy ezek a betűk. Megfogtam a papám mancsát, hogy hallgassa csak.
3: Nye,
0: mondtam neki. Aztán ezt.
3: A.
0: Aztán ezt.
3: F.
1: Mi ez?
0: Kérdezte tőlem a papám.
2: Betűk, mondtam neki. Együtt meg. Nyaf.
0: Erre
2: nagy boldogan megveregette a vállamat.
0: Én meg folytattam. M, mondtam, aztán meg ezt. É, végül ezt. Z.
2: Méz. Mondta ki velem együtt a papám, és hozzátette. Jó is lenne.
0: Nekem meg az jutott eszembe, amiket én mondtam. Azok a betűk. Medve papám meg azt mondta, hogy ami a táblán van, azok is betűk. Akkor a táblán az van, mondtam, amit az előbb én mondtam betűkkel, vagyis brum, nyaf és méz. Nagyon-nagyon boldog lettem, mert ugyebár kitaláltam, mi az, hogy olvasni. Sőt, már tudok is olvasni. De a papám azt mondta,
1: nem, a táblán az áll, hogy az erdőben tüzet rakni tilos.
0: Ezt már nem értettem. A papám leült a fűbe, én meg oda hemperegtem a lábához.
2: Nézd, fiacskám,
0: mondta,
1: a brum is betűkből áll, a nyaf is. A táblán is betűk vannak. A betűkből lesznek a szavak. Ezért kell majd megtömni a buksi fejedet az ABC-vel, hogy minden szót el tudjál olvasni.
0: Ez kellett csak nekem. Lám, az előbb mennyire örültem annak, hogy már tudok olvasni, és most megint csak azt hallom, hogy meg kell tömni a fejemet. A papám még hozzátette,
1: az ABC-ben benne van minden betű.
0: Mint később látni fogjátok, nem vagyok egy gyáva medve, bocs. Az erdőben, amikor először pillantottam meg egy csigát, azonnal nem féltem tőle. Még bátran rá is kiáltottam. Csiga, biga, gyere ki, ég a házad, ide ki! Mire rögtön bement a házába. Nem vagyok hát gyáva medve, bocs. De hogy a papám megint kezdte a tömést az ABC-vel, nagyon megijedtem. Azt hittem, hogy leszedik a tábláról a betűket, és beletömik a fejembe. Nem. Nem. Olvasni úgy is tudok már. Minek akkor nekem az ABC? Persze, ti most nevettek rajtam. Én is nevetek azon, hogy milyen buta volt az én buksi fejem. Most már tudom, hogy csak úgy mondják azt a tömést. Az ABC-t az iskolában tanítják, és én már ismerem is a nagy A-t. Úgyhogy, ha most látnék az erdőben egy olyan táblát, már el is tudnám olvasni. Úgy kezdődik, hogy A. A többit meg fejből tudom. Így van tovább. Az erdőben tüzet rakni tilos. Ezzel vége az első fejezetnek.

0: Második fejezet, amelyben folytatom, és most már elmondom, mit teszik általában egy medvebocs. Mármint én. És a falánkságról is beszélek. De előbb még ezt hallgassátok meg. A papámmal pityeregve indultunk haza az erdő széléről, illetve mind a ketten elindultunk, de csak én pityeregtem. A papám nem. Amikor a két nyírfához értünk, megsimogatta a buksimat, és azt mondta.
1: Fiacskám, hajnalban utazunk a városba.
0: Azt mondta, hogy a városba. Akkor én még azt se tudtam, mi az a város. A papám aztán elmagyarázta nekem, hogy a városban olyan házak vannak, mint a csősz kunyhója, csak sokkal nagyobbak. És nagyon-nagyon sok ilyen csőszkunyhó van, és mind igen nagyok. Annyi csősz lakik a városban? Kérdeztem. Azt is szerettem volna tudni, van-e a városban fa és virág?
1: Van,
0: felelte a papám.
1: Fa is van a parkokban és a kertekben, és virág is a parkokban és a kertekben, és a virágkereskedésekben. Ott aztán nagyon sok virág van.
0: Akkor, mondtam én, tüstént bemegyek majd abba a virágkereskedésbe, és sok virágot szedek. Ilyen buta volt akkor még az én buksi fejem. Most már tudom, hogy a parkokban és a kertekben vigyázni kell a fákra meg a virágokra, és hogy a virágkereskedésekben nem lehet csokrot szedni. Hajnalban, mert este lefeküdtünk, anyácskám szelíden oldalba bökött. Szeretek heverészni, de tüstént talpra ugrottam. Anyácskám megmosdatott, aztán nagy zöld levéltányérból málnát ettünk. Papám keveset, anyácskám csak két szemet, én sokat. Szüleim szomorúak voltak, nem értettem, hiszen nem ők mennek a városba, hanem én. Anyácskám szép kis tarisznyát vart nekem, telerakta hamubasult pogácsával, egy kis csuporban mézet is tett a fehér tarisznyába, de erről majd később beszélek. Most csak az történt, hogy elindultam a papámmal. De még előbb a barlangunk bejáratánál anyácskám átölelt. Kétszer, négyszer, hatszor hozzám dörgölte fényes, szép, fekete orrát. Így búcsúzott tőlem az én kedves anyácskám. Aztán addig lengette a zsebkendőjét, amíg csak jó messzire nem voltunk tőle. Többször hátranéztem, hogy lássam, de aztán már nem láttam. Valószínűleg eltakarták a fák. De lehet, hogy bement a barlangunkba. De a barlangot se láttam. Lehet, hogy a barlangot is eltakarták a fák. A fákat láttam. Nagyon megfájdult a szívem, és ezért arra gondoltam, hogy megkóstolom a pogácsát. Hiszen anyácskám sütötte. Megkóstolom a pogácsát, mondtam.
1: Jó.
0: Egyezett bele a papám.
1: Kóstold meg.
0: Kivettem egyet a tarisznyából. Mikor lenyeltem, így szóltam. Megkóstolok még egyet.
1: Jó,
0: mondta a papám.
1: Kóstolj meg még egyet.
0: Később pedig így szóltam. Megkóstolok még egyet.
1: Jó,
0: mondta a papám.
1: De vigyázz, nehogy elrosd a gyomrodat.
0: Vigyáztam, és nem szóltam egy szót se, csak kóstoltam. Igazán nem akartam megenni az egész tarisznyára valót, de mire kiértünk az erdőből, hát egy szempogácsa sem maradt a tarisznyában. Hiába kotoráztam. Ezen nagyon elcsodálkoztam, hiszen én mindig csak egyet kóstoltam, és olyan sok volt. Aztán éreztem, hogy a gyomromban nagyon sok pogácsa van.
1: Mennyi?
0: Bizonyosan annyi, amennyi a tarisznyában volt, mert ott egy sem maradt. Később, mikor már nagyon éreztem, azt mondtam halkan, nyaf, nyaf. De csak még jobban éreztem a pogácsákat a gyomromban. Meg is kérdeztem a papámat, ugye én nem vagyok nagyon falánk.
1: Papám ránézett a tarisznyára.
2: Hát,
1: mondta,
2: remélem, hogy nem vagy nagyon falánk.
1: És megint nagyon nézte a tarisznyát, de hiába nézte, mert a tarisznya olyan volt, mintha még mindig tele lenne.
0: Hogy miért?
1: Erről majd később beszélek.
0: Ezzel vége a második fejezetnek.

0: Bodó Béla Brumi Mackóvárosban az első rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én Istenem. Jézus véres kegyelmed, mindent jóvá tegyenek. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Levi Szabolcs muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánunk, hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Az emberi rivalizálás leküzdésére és a béke építésére buzdította a híveket a Szentatya vasárnapi Urangyala imájában. Számolt be hétfőn a Vatikán News. A katolikus egyházfő a szőlőmunkásokról szóló evangéliumi párbeszéd kapcsán hangsúlyozta, Isteni jósága mindenkihez szól, szeretete pedig felülmúlja az emberi számítást. A pápa hozzátette, ahol az irgalom és a hála kerül előtérbe, ott nincs hely az irítségnek és a megosztottságnak. Magyar arany érdemkereszttel ismerték el Orbán Mihály jezsuita szerzetes, a montreáli magyarok nagyasszonya egyházközség plébánosának szolgálatát. Számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kitüntetést Lengyel Miklós ottavai magyar nagykövet adta át a montreáli magyar főkonzulátuson. Orbán Mihály 2021 óta vezeti ismét az egyházközséget, lelkipásztori munkája mellett pedig a helyi magyar iskola munkáját is segíti. Magyarország nem tagja a Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kezdeményezett Kárpáti nyolcak regionális együttműködésnek, erősítette meg hétfőn a külügyminisztérium a Telexnek. A kijevi találkozón ugyanakkor Ceglédi Ádám idegenes ügyvivő képviselte Magyarországot, de a fórum közös nyilatkozatához a magyar fél nem csatlakozott. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben azt is közölte, a kormány nem támogatja az ukrán-magyar határ magyar oldalára tervezett kőolajtároló megépítését. Mintegy 2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte a hatóság az MTI-vel. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a TEMU legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. Szigorítaná a humanoid robotokat gyártó vállalatok tőzsdére lépésének feltételeit Kína, miközben legalább 6 cég készül részvénykibocsátásra, írta a Reuters alapján a Telex hétfőn. A kínai hatóságok elsősorban azt vizsgálják, hogy a gyorsan emelkedő cég értékelések mögött valódi piaci kereslet áll-e. Peking stratégiai ágazatként támogatja a mesterséges intelligenciával működő robotok fejlesztését, ami jelentős állami és magánbefektetéseket vonzott. Eséssel reagáltak az Öböl térségének tőzsdéi a Riád elleni huszi rakéta és drón támadásokra, adta hírül a Magyar Hírlap. A hétfői cikk szerint a Saudi Tashi Index 0,5%-kal csökkent, miközben a Saudi Aramco és a Saudi National Bank részvényei is gyengültek. A bizonytalanság más piacokra is átterjedt, Katar fő részvényindexe csak nem 1%-ot esett. A huszik közlésük szerint rakétákkal és drónokkal támadtak célpontokat a Saudi fővárosban. Hazánk időjárásáról. Estétől gyengé vagy közepesen felhős idő várható, elvétve alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugati szél nagy területen élénk, erős marad. Hajnalra általában 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió déli bábutcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A kuruckori költészet legszebb darabjai a tököli felkelés bukása utáni közvetlen a Rákóczi szabadságharc zászlóbontása előtti időszakra esnek. Ez az idő az, amikor tököli elcsapott kurucai bujdosva, nincstelenül járják, kóborolják az országot, amikor még nem szúrította őket fegyverbe a nagy fejedelem. Egyik legszebb és legismertebb vers ebből a korból a Buga Jakab éneke. Két szegény legény kóborlásaik során találkozik egymással, és az egyik megkérdezi a másiktól. Mit búsulsz, kenyeres? Midőn semmit sincsen. Jó az Isten, jót áld, légy jó reménységben. Fölnyílik az idő majd az gyönge fűre, hova két szemünk lát, elbújdosunk ketten. És a válasz megérkezik. Ó, édes pajtásom, hogy ne búsulkodnék, midőn a sok gondok rajtam uralkodnak, sok gondolkodások szüntelen fárosznak, minden órán engem elmémben bágyosznak. Rongyos az dolmányom, ki van az oldalam, a sok foltul ugyan nehéz az nadrágom, hátom lapockáját veri a szkalpagom, zsírtúl ködmenyem is igen megavult már. Nincs abrak, széna, rút hitvány az lovam, rongyos az istálóm, igen puszta házam, mind eltöredezett szegen az nyerekfám, mind elkopott róla sok szép szerszám. Kenyerem, pecsenyém, igen szűkön vagyon, morzsalék sem hever most a starsolyomban, pénzem pedig nincsen most az oldalamon, kiürült az gyűszűm, elkölt kóbollásom. Az lovamról igen lekopott az patkó, az, ki még rajta van, az is nem igen jó. Ha nem patkoltatok, elhal tőlem az ló, csak magam maradok, mint egy rút kóborló. Ebb már az anyja, mint élhetek, élek, kivetem hasamat a szép verőfénynek, csak úgy dohányozok, az midőn éhezek. Így én is másokkal szépen eltengődek. Murc is felvette Magvető című antológiájába ezt a kuruc verset. Hát ki az a költő, kedves hallgatóim, kérdezem, mint régen a Kitalálom című műsorban, aki kuruc legény verseivel ehhez a korhoz nyúl vissza, és aki ekként hasonló elégedetlenségnek ad hangot, mint annak idején a kuruc költemények. Hát, természetesen Ady Endre. 1928-ban, amikor Ady már jó 10 éve nem volt az élők sorában, Babits Mihály az akkoribb 20 éves múltra visszatekintő Nyugat ünnepére verset ír, ugye 1908-ban alapítják meg a Nyugatot, a jubiláló folyóiratról. Reménybeli várakozásának ad hangot, amikor a vers végén azt írja, csak legyen kéz tartani, s lehellet szítani, hogy úgy lobogjon, mint mikor ama kuruc tüdő fújt rá, s ama dacos kar intett Isten felé. Ady. Ezzel fejezi be a versét. Lám már a kortársak is, és így Babits is, ezt a kurucos gesztust, ezt a kurucos rebellis magatartást, attitűdöt emeli ki Adinál. És valóban Ady Endre költői pályáját főleg az 1910-es évektől kezdődően végig kísérik a kuruc tárgyú, kurucos hangvételű versek. Említsünk is néhányat. Ilyen a Két kuruc beszélget, melyet mindjárt idézni fogunk, és egy egész vers ciklus találunk ez alatt a cím alatt, melyek időről időre megjelennek Ady tolla alatt. Ilyen a Sípja régi babonának című költemény. Közel érezte Ady magához az elcsapott, kisemmizett, szegény legény énekeket. A kuruckori gónyát, gubát magára öltve hangot adhatott keserűségének, és hitelesen szólhatott a hazaszeretettel párosuló, annyiszor emlegetett, önostorozó hang is. De hát lássuk ezt a verset, kedves hallgatóink, a Két kuruc beszélget című. Nagy tüzet csináltunk, ugye, Józsa testvér? Hogyha most szalonnád volna, bizony, hogy süthetnél? Komám, eltévedtünk. Nagy ez a sötétség. Fölgyújtottuk a világot, s nem látunk egy lépést. ordasokkal élünk, nádban, gazban, sázsban. Mi a célunk? Mi a célunk e nagy bujdosásban? Hadd el, komám, hadd el! Hadd el, komám, mindegy, a mennybéli régen, régen erre küldött minket. Majd eligazítja, hogyha jónak látja. Addig pedig kóborogjunk tovább a világba. Nem tudom, mennyire tudtam érzékeltetni a két megszólaló közötti különbséget, ugye párbeszédre osztott vers. Megrázó adalék, nemrégen értesültem erről, nemrégen tudtam meg. Latinovics Zoltán utolsó rádiós szereplésén, kedves hallgatóink, ezt a verset mondta fel a rádió stúdiójában 1976. június 3-án. Rá 3 napra halott volt. De hát beszéljünk tovább Adi Kuruc tárgyú verseiről. Még formájában is, ahogy hallottuk, a régi kuruckori verseket követi, párbeszédre bontja őket. Legegyszerűbben, sallagmentesen vallhatott a szegény sorsról ebben a formában. És Adi valóban rajta tartotta a tekintetét a magyar irodalom 800 éves korpuszán, innen merített a régiségből. Már szóltunk erről korábban is Balassi és Adi Endre kapcsán. A Krónikásének 1918-ból című nagyverse, sokan ismerjük, ugye, a még korábbi régi költőket idézi, Bornemisszát, Tinódit, a perlekedő Sztárai Mihályt. És hát akadt lett szellemi örököse Adi Endrének. Múlt alkalommal szóltunk az Erdélyi Szilágyi Domokos Szegény Legények című verséről, talán emlékeznek rá, kedves hallgatók, melyben ugyancsak a kitaszítottak mondanak ítéletet a világról. És hát ebben a hosszú láncolatban kell megemlítenünk József Attilát is, a Szegény Legény verseivel. Sokan ismerjük ezeket a verseket, a szegény ember balladája. Most csak a szegény ember szeretőjéből idézem ezt a néhány sort. Szegény ember sose kér kalácsot. Szegény ember sose kap kalácsot, kis kenyérrel, nagyon feketével, fehér lelkét őrzi feketével. Szegény ember sója is ízetlen, szegény ember kedve is ízetlen, eladó kis holmia vetetlen, s ha van ágya, az is megvetetlen. Ha már arról szóltunk, hogy Adi Endre több kurusztárgyú verset írt, akkor idézzük még egyszer fel ezt a Két kuruc beszélget című vers folytatását, csak nagyon röviden, amíg az időnk engedi. Tegnap ott, máma itt, győzelem tort ülnek. Nem leszünk ott pajtás, mikor megbékülnek. Hallom pajtás, holnap nagy csatába visznek. Minket még, ha győzünk, úgy is kisemmisznek. Ez a gyászos világ viseli a láncot, ej, ahol nincsen tűz, ropják ott a táncot. Kedves hallgatóink, amennyire időnkbe belefért Adi Kuruc tárgyú verseiről beszéltem önöknek, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Liszt Ferenc Bécsi Esték című darabjából játszott Farkas Gábor. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20-30 perc. A hangolóban az amerikai smooth jazz formáció a 4Play felvételeiből válogat a szerkesztő Varga Ramona.

0: a Fourplay felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva, a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Mintegy 2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte hétfőn a hatóság az MTI-vel. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a Temu legalább 882 millió, az AbotU pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A versenyhatóság idén 6 új kartel eljárást is indított, a folyamatban lévő ügyekben pedig már több mint 250 vállalkozás érintett. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás számára indult délutáni oktatási program hétfőn Romániában, közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtószolgálata az MTI-vel. Az iskola alapítvány magyar kormányzati támogatással működő programjába 3378 gyermeket irattak be a 2026-27-es tanévre. A foglalkozásokat 14 romániai megyében 67 település 73 iskolájában szervezik meg. A program célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek készségeinek anyanyelven történő fejlesztése. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke vasárnapi tartományi választásokon elért eredményei miatt. Derült ki a Magyar Hírlap hétfői cikkéből. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD Mecklenburg elő-pomerániai megerősödése ronthatja Németország nemzetközi megítélését. A németországi zsidók központi tanácsa pedig a Die Linke berlini eredménye miatt fogalmazott meg aggályokat, és a párt kampányában elhangzott, általuk antiszemitának minősített kijelentéseket kifogásolta. Csökkent a német autóexport, miközben jelentősen nőtt az import az év első 7 hónapjában, közölte hétfőn a német statisztikai hivatal. Az adatok szerint Németország mintegy 2 millió új személyautót exportált, 4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az import eközben 16%-kal emelkedett. A legnagyobb beszállító Kína lett 175 000 autóval, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. A növekedést elsősorban az elektromos és hibrid járművek behozatala hajtotta. Hazánk időjárásáról. Kedden a felhőátvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, zivatarok északkeleten, keleten alakulhatnak ki. A Dunántúlon csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait, miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 9-től a 13. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából.

kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyalaimája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenek előtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota kelementermében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat, kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek. Emlékedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szentatya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A Speciális Olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szentatya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának, az emberi méltóságot

a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leo pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szentatya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia a békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A Mesterséges Intelligencia Békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace

0: National Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach E-moll szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Ichyés Gergely és Anthony Newman.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, Rádiós Regénytár.

Első rész. Előszó. Békebeli korba és helyekre röpít vissza ez a történet, békebeli szereplők közé. Ez a könyv egy önálló regény. Az előzmények egy másik kötetben olvashatóak, de mindkét elbeszélés önálló egészként is megállja a helyét. Íme a népszerű első rész rövid összefoglalója. Történetünk helyszíne egy kis falu, valahol Buda és Esztergom között, a 19. század első felében. Ebben a faluban élt Bazsó Mihály fuvaros a feleségével, Annával és a kisfiával, az akkoriban 12 éves Jánoskával. A község lakói békességben éltek Kalkovics Ignác esperes plébános lelki vezetése alatt, akivel Bazsó Mihály is jó barátságot ápolt. A fuvaros szomszédjában egy boltos lakott, a Mózes hitű Nátán, a feleségével, Rózával, és a kislányukkal, a nagybeteg Eszterrel. Jánoska és Eszter szinte testvérként tekintettek egymásra. Tanítás után a fiú mindig meglátogatta a leányt, hogy elmondja, mit is tanultak aznap Laci tanítótól. Karácsony előtt Jánoska elérte, hogy Nátán elengedje Esztert az éjféli misére. Noha ez elég nehezére esett a boltosnak. A következő év tavaszán Jánoska meghívást kapott Nátánéktól széderestére. Az ünnepi vacsora közben Eszter rosszul lett. Ágyba fektették. Jánoska is végig mellette volt. Hosszasan figyelte a kis beteget, majd egy hirtelen jött ötlettől indíttatva keresztet rajzolt Eszter homlokára. Pár pillanat múlva a kislány örökre lehunyta a szemét. A fiú vigasztalan lett, nem találta a helyét. Ezért ősszel az apja magával vitte őt a szokásos, évenként ismétlődő útjára, a Gömör vármegyei Várgedére, ahol bort és búzát adott el. Ekkor történetünk időt és helyszínt vált. Várgedén megismerjük Taller Ágoston kőfaragót, feleségét és leányukat, a 7 éves Ankát. A kislány eleinte ridegen fogadja a fiút, és ez az elutasító magatartás a későbbi években sem változik. A szabadságharc idején és azt követően az utazás átmenetileg lehetetlenné válik. Mire a fuvaros és fia ismét elindulhatnak Várgedére, János felnőtté érett. Tallerék szeretettel fogadják őket, és a fiú egy gyönyörű szép leányt találott, az időközben megcsöndesült Ankát. A fiatalembert elbűvöli Anka, de udvarolni mégsem akar, mert közben megtudja, hogy a lánynak már van valakije, Lambert Gyuri személyében. A fiatal szekeres gazda nem tartotta volna tisztességesnek, hogy szétszakítson egy szerelmes párt. A következő esztendőben János már csak egyedül szekerezik Gömörbe, titokban remélve a remélhetetlent. Visszautazása napjának hajnalán szokatlan perpatvarra ébred. Taller Ágoston kárhoztatja a leányát, amiért áldott állapotba került, és ráadásul a tettes Gyuri
eltűnt a faluból. Ekkor Tallerék legnagyobb megrökönyödésére János megkéri Anka kezét. S miután mindenki beleegyezik, magával viszi a maga falujába. Ezzel ért véget az első kötetben elmesélt történet. Világosság kell. Ics József plébános. Nem gyújtott gyertyát. Odasétált az ablakhoz, s figyelte, miként veszti fényét a kinti világ. Az ablakon át a templom tornyát nézte, az ő templomának tornyát. Az órát hiányolta onnan, hiszen egy torony értékét a harangokon túl igazából az óra jelenti. Kissé el is mosolyodott, elővette zsebóráját és rápillantott. 4:30. November közepét mutatta a naptár, mikor is korán sötétedik. Ha lenne is óra a toronyban, ilyenkor az már kevésbé látszana. De legalább ütné a fertályokat, feleket, egészeket. Milyen szép lenne hallgatni, gondolta. A zsebórát még a tenyerében tartotta, néhányszor meg is emelgette, mint az állokházi becsűs, aki az eladni szánt portéka nemes fém súlyát vizsgálja. Aztán pillantása ismét rátévett a számlapra. Különös, gondolta. A nagymutató elmozdul a 6-osról a 7-esre, és azt mondjuk 5 perccel múlt 4:30. A tér segítségével mérnénk az időt. A térben történő mozgással. Ha mozgással, hát mozgással. Vont vállat, majd az órát kimért mozdulattal becsúsztatta a reverenda alatt viselt nadrág óra zsebébe. Ignácra gondolt. Az esperesre, aki elment, és ezt követően a főmagasságú érsek úr őt, a korábbi káplánt állította a plébánia élére. Valójában számított erre, de egészen más elgondolni valamit, s megint más az, ha ez a valami bekövetkezik, valósággá válik. Az is igazság, hogy fölmerült benne, vajon a falu elfogadja-e majd őt, a fiatal káplánt plébánosnak. Hiszen a falujuk papja nem pusztán egy plébános az ország sok egyházi személye közül, hanem az ő plébánosuk. Sőt, a falu mindenese, ha úgy tetszik, atyamestere, már amennyiben ezt a plébános maga is így akarja. A nagy kérdés persze az, van-e elegendő tudása, gyakorlata, emberismerete, vagy ami még fontosabb, bölcsessége, hogy ebbéli hivatalát maradék nélkül el tudja látni. Fiatal még. Ám a tudásra, amit az oskolákban, meg a szemináriumban magába szívott, bizton támaszkodhat. És ez a tudás fundamentuma a később érkező, a tapasztalatok által megszilárduló bölcsességnek. Ha lesz hozzá elég eszem, meg erőm. Zárta le a gondolatsort némi fanyar mosollyal a szája szögletében. Odahúzott egy széket az ablakhoz, s leült. A templom melletti kőhársak makacsul őrizték lombjukat, de a lombok apró manócskái, a levelek tudták, vagy inkább érezték, a fa előbb vagy utóbb valamennyiüket útjukra bocsátja. Sokféle színük az egyre sűrűsödő homályban erősen megtört. Előbb csak derengővé lényegült, szürkévé,
kicsivel később immár semmivé lett. De Ics József, a fiatal plébános, így is pompázatosnak látta a terebélyes kőhársakat. A széken ülés egy idő után kissé kényelmetlenné vált, s arra gondolt, jobb lenne Ignác hatalmas bőrfoteljét igénybe venni. Oda lépett hát a terjedelmes ülő alkalmatossághoz, és helyet foglalt. Egy ekkora bőrfotelbe ugyanis nem lehet beleülni, ebben csak helyet lehet foglalni. Ráadásul úgy, hogy még maradt is valamicske tér, hiszen a fiatal plébános eléggé ösztövér alkatú volt. József atya tudta jól, az öreg fotel valamennyire őrzi még az idős pap emlékét, de azt is tudta, hogy ezt az emléket nem sérti azzal, hogy ő is igénybe veszi a karosszéket. Hagyaték ez a vén bútor darab, amely elválaszthatatlan a falu hajdani atyamesterétől. Olyan, amely évtizedek óta fölhalmozódott bölcsességet rejt magában, amit apránként suttog el az arra méltóknak. Ics József pedig a bőrfotel megítélése szerint kiérdemelte, hogy a földgyülemlett igazságoknak, illetve Ignác tapasztalatainak méltó örököse, birtokosa legyen.

Immáron jó hónapja annak, hogy eltemették Kalkovics Ignác esperest, és ez a hónap úgy futott el az emlékek közé, mintha a valóságban ez idő alatt semmi nem történt volna. Mert fura dolgokra képes az idő. Elemeli a földtől mindazt, ami a múltban történt. Elemeli, de csak annyira, hogy ember ne érje el, még ágaskodva sem. Lebegve viszont valószínűtlennek tűnik az egész. Akik éltek, mintha soha nem éltek volna. Akik nevettek vagy sírtak, mintha sose tettek volna ilyet. Eltűntek, mint a kivágott, s aztán fölaprított fa a kemencében. Por és hamu a maradék, vagy még annyi sem. Az emlékezet megőrzi őket, dünnyögte a fiatal plébános, de legyintett, mert arra gondolt, az emlékező ember sem halhatatlan. Talán a papír, az túléli az embert, sőt, túlél több tucatnyi emberöltőt is. Eszébe jutott János esküvője. Lám, az is hová tűnt. Az imént volt csupán, vagy ezer éve. Miként az a bizonyos gyónás is. Mert bizony eleinte furcsállotta, hogy a szekeres gazda, aki oly szeretetteljes viszonyt ápolt Ignáccal, nem sokkal annak halála után már is nősülni akart, lakodalmat tartani, vígan lenni. Aztán eljött hozzá a menyasszony, elvégzendő a szent gyónást, és mindent megértett. Igen, a gyónás. Azóta hányszor fölidézte magában ezt a különös bűnvallást, amely nem arról szólt, mennyire torkos lett volna Anka, vagy éppen pletykás, haragvó, mi egyéb. Most, hogy ismét eszébe jutott a találkozás, mintha egy teátrum függönye gördült volna föl előtte, önmagát látta a színen, valamint a nagy, kék kendőjébe burkolózott Ankát.

Tessék, ülj le ide, Anka! Mosolygott a leányra. Pár pillanatnyi csönd után megkezdődött a gyónás. Ő nem kérdezett semmit. Csöndben, rezzenéstelen arccal hallgatta Anka történetét, aki lassan, megfontoltan sorolta 19 évének majd minden eseményét. Igazából nem is gyónás volt ez, hanem egy sajátos önéletrajz két sípra hangszerelve. Az egyik mélyebb hangzású, a másik magasabb, mert nem lehet tudni, melyik illik majd Ankához. Az élet aztán gyorsan eldöntötte, miután nagyanyó meghalt, a mélyebbre hangolt síp lett Anka sorsa. Az ő arca továbbra sem rezzent, de igencsak megérintette a lelkét az, amit hallott. Őszintén meglepte, mennyire bölcs ez a leány, legalábbis a maga módján, noha a faluját soha el nem hagyta, másokkal is ritkán beszélgetett. Befelé forduló, csöndes teremtés lett, amire felnőtt. Az viszont rejtély maradt József atya előtt. Anka miért engedett Gyurka követelésének? És a nagyanyóval való beszélgetés, akivel szót váltott a temetőben, sőt esetleg máshol, máskor is. Vajon képzelgés volt ez Anka részéről? Vagy boszorkányság? Halott idézés? Ha igen, vajon nem súlyosabb véteke ez, mint a tiltott gyümölcs szakítása? Ki tud itt igazságot tenni? Mert lám, az Úristen semmiféle büntetéssel nem sújtotta Ankát, sőt, mintha még ajándékot is adott volna neki azzal, hogy Jánost oda vezérelte hozzá. És tessék, nagyanyú is remekül eligazította Ankát, miként döntsön, ha arra kerül a sor. Létezik-e olyan ember, aki érti a jóisten cselekedeteit? Bizonyára nem, vagy ha mégis, azt az embert ő, Ics József plébános, biztosan nem ismeri. Valami furcsa, bizonytalan érzés fogta el, az illetéktelenség tudata. Természetesen tisztában volt a helyzetével, azzal, hogy fölszentelt pap. Tisztában volt azzal is, mit jelent, ha valaki életgyónást végez. De mit mondjon 28 évesen egy 19 évesnek, aki akarva akaratlanul sodródott bele egy ilyen élethelyzetbe? Mit mondjon? Mit is mondhatna annak, aki láthatóan ott csücsül az Isten tenyerén, noha ezt ő maga nem veszi észre? Vigasztaló szavakat kellene mondania, de van-e ehhez kellő élettapasztalata? Pedig ez a szegény teremtés nagyon várja a feloldozást, hogy lelke megnyugodhassék, hogy bátrabban szerethesse Jánost és a megszületendőt is. Van-e neki, a falu fiatal plébánosának annyi emberismerete, tapasztalata, hogy megértse, mit miért tett Anka? Hiszen oly titokzatos az emberi lélek. Olyannyira fontos és mindenen túlmutató, annyira a lét esszenciája, hogy még az Isten is meghalt érte. És ez a leány itt ül előtte, elakadó hanggal sorolja mindazon cselekedeteit, amiket rossznak gondol. Következésképpen önmagát is rossznak tartja. Bukottnak. József atya arra gondol, vajon miért vélekedik úgy egy teremtmény, hogy a teremtő szent Isten valamely kreatúrája, aki ez esetben a gyónó maga, ennyire semmire való, ennyire rossz.
Talán a teremtő kontár az ő műveiben, és csupa romlott lelket volt csak képes létbe hívni, és alig egy-két szentet. Miként van az, hogy minden ember gyarló és esendő Ádám vétke miatt? És miként van az, hogy a Szentírásban mégis olvas olyan verseket, amelyek ellent mondanak ennek? Vagy rosszul értelmezné Ezékiel prófétát, aki bátor volt ilyeneket leírni? Íme minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Mint a ma tihanyi ekkó, visszhangoztak a pap lelkében ezek a szavak. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. És József, miközben hallgatja a leányt, megdöbben iménti gondolatai miatt, mert ezek talán éppen annyira bűnösek, mint Anka egy némely cselekedete, és talán helyesen tenné, ha hamut szórna a fejére, és megszaggatná a reverendáját. Mert hogyan hallgassa egy bűnös gyónását, ha maga is elítélhető gondolatokat rejteget? Tekintete ekkor a falon függő feszületre tévedt. Épp úgy, mint Hajdan, Kalkovics Ignác, most ő is hosszan nézte a kereszten függő üdvözítőt. Szétáradt benne a nyugalom, és immár derűsebb arccal pillantott az előtte ülő Ankára. A leány befejezte a gyónást. Ismét csöndben ültek egy darabig, majd a plébános halkan megszólalt, alaposan megfontolva minden szavát. 19 esztendő általában nem elégséges idő arra, hogy az ember komoly bűnöket kövessen el. 19 esztendő arra sem ad biztosítékot, hogy helyesen döntsünk valamely nehéz helyzetben. 19 esztendő viszont arra már majdnem elég, hogy egy-egy döntésünket utólag jónak vagy rossznak, illetve bűnnek vagy erénynek ismerjük föl. Az elkövetett rossz, nevezzük az egyszerűség kedvéért bűnnek, mindig magában hordozza a következményeket is. Vagy ha így érthetőbb, a büntetést, ami elől nincs menekvés, mert ugyan hová is futnál önmagad elől. A lelkiismeret furdalás éppen elég terhet jelent a halandóknak, úgyhogy a teremtő aligha fogja valamely ítélettel ezt a terhet növelni, ugyanis ez nem szokása. Ha mégis megtenné, végképp elbuknál. Ezért csupán annyit mond, menj, és többet ne vétkezz. Anka meglepetten hallgatta a fiatal plébános szavait. De én János ellen is vétettem. Lehet, de az a vétek már nincs sehol. Vagy talán a szemedre vetette, amit tettél? Ugye nem? Nem, mert János irántad érzett szeretete tökéletesen fölégette ballépésed minden következményét. Bizony, a szeretet ilyesmikre is képes. Mindent megtisztít, mindent átváltoztat, mindent a saját képére formál. Gondoltad-e? Őt tehát nem érintette az, amit Gyurival cselekedtél. És ha Jánost nem érintette, akkor a teremtő sem rója föl neked. Vagyis immár téged sem érint. Menj békével, örülj, és a megszületendő gyermeket neveljétek, gondozzátok nagy szeretettel és odafigyeléssel. Ego te absolvo.
feloldozlak te.

0: Vitinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. Az első rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Máli Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádiós Regénytár.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonkét óra.
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva, a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Mintegy 2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte hétfőn a hatóság az MTI-vel. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a Temu legalább 882 millió, az Abotyú pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A versenyhatóság idén 6 új kartel eljárást is indított, a folyamatban lévő ügyekben pedig már több mint 250 vállalkozás érintett. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás számára indult délutáni oktatási program hétfőn Romániában, közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtószolgálata az MTI-vel. Az iskola alapítvány magyar kormányzati támogatással működő programjába 3378 gyermeket irattak be a 2026-27-es tanévre. A foglalkozásokat 14 romániai megyében 67 település 73 iskolájában szervezik meg. A program célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek készségeinek anyanyelven történő fejlesztése. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke vasárnapi tartományi választásokon elért eredményei miatt. Derült ki a Magyar Hírlap hétfői cikkéből. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD Mecklenburg-Elő-Pomerániai megerősödése ronthatja Németország nemzetközi megítélését. A németországi zsidók központi tanácsa pedig a Die Linke berlini eredménye miatt fogalmazott meg aggályokat, és a párt kampányában elhangzott, általuk antiszemitának minősített kijelentéseket kifogásolta. Csökkent a német autóexport, miközben jelentősen nőtt az import az év első 7 hónapjában, közölte hétfőn a német statisztikai hivatal. Az adatok szerint Németország mintegy 2 millió új személyautót exportált, 4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az import eközben 16%-kal emelkedett. A legnagyobb beszállító Kína lett 175 ezer autóval, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. A növekedést elsősorban az elektromos és hibrid járművek behozatala hajtotta. Hazánk időjárásáról. Kedden a felhőátvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, zivatarok északkeleten, keleten alakulhatnak ki. A Dunántúlon csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.
3: A gyónásról sokszor úgy beszélünk, mint a bűnök megvallásáról. Pedig talán ennél sokkal több történik ott. Egy ember belép a szégyenével, a bűntudatával, a lelkiismeretével, az elrontott dolgokkal, és találkozik azzal az Istennel, aki nem fordul el tőle, hanem várja. Mi történik valójában az ember lelkében, amikor kimondja: Atyám, vétkeztem. Köszöntöm Önöket, Tóth Kata vagyok. A bűnnel gyakran együtt érkezik a szégyen pedig azt súgja: Rejtsd el, ne mondd ki, maradj távol. Isten azonban azt mondja: Jöjj. Mi történik, amikor a bűntudatból őszinte bánat, a szégyenből bizalom, a bezárkozásból találkozás, a teherből pedig feloldozás lesz? Azt üzeni: nem az vagy, amit elrontottál. Van kiút, van megbocsájtás, van újrakezdés. Dr. Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus a vendégünk.

0: Lehet-e úgy tekinteni a gyónásra, mint egy találkozásra Istennel? És nem egyszerűen úgy, ahol felsoroljuk a hibáinkat? Amikor a pap kimondja a feloldozást, mi az, ami valójában történhet az ember lelkével? És miért olyan fontos, hogy valaki hallja azt is, hogy Isten megbocsájtott neki?
1: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyónás maga kapcsolat, találkozás, és nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy a gyónás nem egy lelki könyvelés, nem arról van szó, hogy bemondom a hiányosságaimat, aztán Isten lenullázza a számlámat. A gyónás ennél több, a gyónás valóban találkozás, amikor belépek Isten igazságrendszerében. És nagyon jól tudjuk, hogy ha az Isten nem irgalmas lenne, hanem igazságos, akkor a bűneink azok hát nagyon nehezen visszafizethető történetek lennének, és pont ez a nagyszerű, hogy az Isten önmagában irgalmas hozzánk. Ha az Isten igazságos is lenne, a legelső halálos bűnt, amit elkövettünk, és az Isten azt mondja, hogy akkor ez az ember itt lenullázta magát előttem, akkor elvetni az életemet is, mert elkövettem egy halálos bűnt, és az Istennek ez nem tetszett, és azt mondja, akkor miért éljen tovább az ember. De az Isten elsősorban irgalmas, és az irgalmas Isten az, aki a mi bűneinket úgy teszi mérlegre, hogy mindig lehetőséget ad nekünk arra, hogy jobb emberré válj. Sokszor szoktam fiataloknak is mondani, hogyha nincs idő nagyon az imádságra, de legalább reggel annyit mondja el, hogy drága jó Istenem, ma jobb ember akarok lenni, mint tegnap voltam. Ez a lelkismeretnek is ad egy ütést, én azt gondolom, de talán annak is, hogy talán ezzel a lelkülettel tud az ember neki rugaszkodni a mának, és elindulni az életünket végezni, megoldani. Ugye sokszor azt is hallom, hogy olyan életet kell élni, hogy a mi életünk legyen az ötödik evangélium. Hogyha valaki ezt egyszer megírja, akkor valóban azt tudják mondani, hogy evangélium életet élt valaki. Viccesebben azt is hallottam már, hogy ha reggel felkelünk, és a talpunk a padlót érinti, akkor a sátán rettenjen meg, hogy ez felébredt. Ez egy borzasztó, hogy ez az ember, ez olyan jó, hogy ez most megint jót fog tenni, és hogy ez megint a talpa a földet érintette, mert ez egy jó ember, és még a sátán is megrettent tőle. Tehát a gyónás valóban egy találkozás nem a bűneimmel, hanem az irgalmas Istennel. Feloldozásban pedig nem pusztán azt hallom, hogy ne aggódj, az egyház hite szerint ott a szentségi esemény történik, Isten bocsánata válik személyesen nekem szólóvá, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb erő, hogy akkor az Isten az én bűneimre figyel, az én terhemet hallgatja meg, az én gondjaimat akarja megoldani, és ebben ott az Isten személyesen velem van, az én problémáimban van, az én nehézségemben van, én azt leteszem az Isten elé, és amikor az ember meghallja a papnak a feloldozását, akkor valóban egy szentségi esemény történik, és az Isten bocsánata személyesen nekem szólóvá válik a gyóntatószékben. Azért is fontos hallani a feloldozás szavait, mert az ember nem csak gondolkodó lény, hanem kapcsolati lények is vagyunk. Tehát fontos hallani azt, amikor a pap elmondja a feloldozási imát, de legfőképpen talán azt, amikor azt mondja a pap, hogy menj, és lehetőleg többet ne vétkezzél. És hát azért ez nagyon nagy erő, hogy kiszállok a gyóntatóból, kapcsolatban vagyok az Istennel, meghalom az ő tanítását, és utána úgy kell tovább élnem, hogy azért jó lenne nem vétkezni többet, és nem visszacsempészni azokat a bűnöket, amelyeket már egyszer az Isten nekem megbocsájtott, és én még visszapróbálom ezt halászni az életemben. Van erről és egy kis kép is, hogy egy ember a tengerparton pecázgat, és húz ki ilyen dolgokat, hogy ilyen halakra van ráírva, hogy beszólás, meg káromkodás, nem imádkozás, és akkor kérdezi tőle egy ember, hogy mit csinálsz, és mondta, hogy pont most gyóntam, de hát mégis visszapecázom azokat a bűnöket, amivel én jól érzem magam. Tehát, hogy valahogy az ember egy kicsit visszapecázgatja azokat, amit már egyszer az Isten azt mondja, hogy már jó lenne nem elkövetni még egyszer ezeket a bűnöket, és hogy hinni abban. És tényleg a legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy a papok hitelessége, az Istennel való hitelessége, hogy működik egy papnak, papi lelki gondozóként is működöm, tehát ismerem a papságnak azokat a aspektusait, területeit, ahol maguk is nehézségben vannak, de mégis az a pap, aki hiteles tudott maradni, az nem csak hiteles tud maradni, de tudja közvetíteni az Istennek a kegyelmét. Hagy mondjak egy nagyon személyes dolgot. Nemrég meghalt az én egyik kurzustársam. Együtt voltunk a teológián, nagyon vidám ember volt, óriási poéngyáros, rengeteget nevettünk rajta, készültünk együtt vizsgákra is, és hát volt egy nagyon nagy gyengéje, az alkohol. Mindamellett, hogy ilyen problémával küzdött, és nagyon sokan próbáltak rajta segíteni, hagyj tegyem hozzá, többen is, püspökök is, mégis ennek a rabjává vált. Az a templom, az, ahonnan eljött, úgy jött el, hogy hivatásokat ébresztett, papi hivatásokat, ebben az állapotában is. Mert lehet, hogy megvolt ez a gyengéje, de mindig egy hiteles ember maradt mindenki előtt, és mégis hivatásokat hozott magával, hogy ez meg az pap akar lenni az ő közösségéből. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy hogy szólít meg az Isten embereket. Én 27 éves papként élem az életemet, és még nem tudom, hogy én ébresztettem-e valakibe hivatást. És keresem én is, hogy hát, ha van olyan kispapa teológiának évet, egyszer azt mondja, hogy majd az én életemen keresztül látta az, hogy papi hivatásnak kell lenni. És ott van egy atya, akinek a gyengéje az alkohol, és mégis hivatásokat tudott ébreszteni. Hogy van ez? Hogy működik az Isten kegyelme? Hát valahogy azt gondolom, hogy úgy, hogy mi ezt nem tudjuk.
0: Mit gondol? Isten tényleg úgy lát minket, ahogy mi látjuk magunkat? Sok ember sokkal keményebb önmagával, mint amilyen Isten vele. Miért olyan nehéz elhinnünk, hogy Isten valóban irgalmas hozzánk? Mi történik akkor, ha valaki meggyónta a bűneit, és még mindig nem tud szabadulni a bűntudattól? Meg kellett tanulnunk nem csak Istentől elfogadni a bocsánatot, hanem saját magunknak is megbocsájtani?
1: Az első kérdés úgy hangzott, hogy Isten tényleg úgy lát-e minket, ahogy mi látjuk magunkat? Nem. És ezt talán életünk végéig tanulnunk kell, hogy az Isten hogy lát bennünket, és hogy mi hogy látjuk magunkat. Mi gyakran egy-egy kudarcunkból nézzük önmagunkat, Isten viszont nem azonosít bennünket a legsúlyosabb bűneinkkel sem. A bűn komolyan veszi, de az embert mindig nagyobbnak látja a bűnénél. És azt gondolom, hogy ez marad az Istennek a titka. Mi mindig szeretnénk megfejteni az Istennek a gondolatait, hogy a nyugati teológia ezt szeretné, hogy az Isten az hogyan és mind gondolja, és hogyan van az életünkbe jelen, és mindent megfejteni, leírni, könyvekbe sűríteni, de maga az Isten titka, az misztérium az, hogy ő hogy viszonyul hozzánk az emberekhez, hogy látja mi bűneinket. És de nagyon fontos, hogy mi ne azt nézzük, hogy bennem mi a nem kerek, mi a rossz, mi a hiba, hanem azt, hogy az Isten nem így lát bennünket, az Isten úgy lát bennünket, hogy meghív bennünket arra, hogy az övéi legyünk. És meghív bennünket arra, mert látja a szívünknek a nyitottságát és tisztaságát, és jobban látja a mi szívünk tisztaságát, nyitottságát, mint azt mi gondolnánk, pont azért, mert nem azt fedezi föl, hogy benned mi a bűn és a hiba. Ugye van ilyen emberi gyarlóság, hogy az emberbe azt nézzük, hogy hol bukhat el, mit nem csinál jól. Lehet, hogy ezer dolgot jól csinál, de egyet-kettőt rosszul csinált, azt felnagyítjuk, hogy lám-lám ez az ember ilyen, az Isten nem ilyen. Lehet, hogy mi emberek ilyen kicsinyesek vagyunk egymáshoz, az Isten nem kicsinyes hozzánk, az Isten nagyvonalú az emberhez, és ezt a nagyvonalúságát kellene megtapasztalnunk nekünk is, hogy az az ember, aki nem nagyvonalú volt hozzá, hanem kicsinyes, az az ember is megtapasztalta már az Istennek a segítségét és támogatását, és ennek ellenére nem alkalmazza és nem gyakorolja a keresztény életében azt, hogy veled is nagyvonalú legyen. Valahogy jó lenne eljutni erre a szintre, hogy az Isten szemével, az Isten érzéseivel gondolni, látni, hallani, de azt gondolom, hogy pont ez, amit egy életen keresztül tanulnunk kell. Ha valaki meggyónt valamit, mégsem múlik el a bűntudata, annak több oka is lehet. Lehet, hogy idő kell az érzelmeknek a feldolgozásához, lehet, hogy jóvá kell tenni még neki valamit az életben, de lehet olyan pszichés bűntudat, vagy kényszeres vallásosság is, amelyet már nem újabb és újabb gyónások oldanak meg. Ilyenkor a lelki kísérés mellett fontos lesz, hogy pszichológiai segítséget is kérjen az ember, mert ha már itt nem hiszünk a feloldozásban, és folyamatosan az ember ugyanazokat a terheket akarja lerakni, és úgy érzi, hogy nem szabadul tőle, akkor itt egy patológiás, vallásos viselkedésről is szó lehet, de ez már inkább szakembereknek a területeit tudja előrevetíteni. De mégis azt gondolom, hogy az egészséges lelkületű keresztény ember számára maga a gyónás egy természetes folyamat kell, hogy legyen, amiben ön érzi az Isten kegyelmét, irgalmát, megtapasztalja bűnösségét, és úgy áll föl, hogy tiszta lélekkel tud szentáldozáshoz járulni, és Krisztus és az ő találkozása meghozza azt a kegyelmi életet, ami valóban nagybetűs életet ad nekünk, nem csak e világon, hanem az Isten örökké valóságában is.
0: Sokszor újra és újra elesünk. Talán az egyik legnehezebb helyzet, amikor valaki őszintén megbánt valamit, mégis újra elköveti. Mit mond ilyenkor az Isten? Vajon Isten ugyanúgy néz arra az emberre, aki százszor elesik, de 101-szer is feláll, mint arra, aki már nem is akar felállni?
1: Azt gondolom, hogy olyan ez, mint amikor az ember gyereket nevel, és hát én görögkatolikus papként kettő gyerekünk is van, és amikor járni tanult az a gyerek, botladozott és elesett, és többször is elesett, akkor mi szülőként oda mentünk, és felemeltük, és biztattuk, hogy még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés. És az a gyerek előbb-utóbb megtanult járni. Ha ott hagytam volna a szőnyegen, hogy még erre se vagy képes, hát milyen gyerek vagy, te pedig kinőtt a lábad, mégse tudsz rajta járni, akkor valószínűleg a gyerek sokkal később tanult volna megjárni, vagy egyáltalán nem tanul megjárni. Én azt gondolom, hogy az Isten pont annak az Istene, aki pont erre tanított bennünket, hogy hányszor kell megbocsájtani, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. És azt gondolom, ez a megbocsájtásnak egy olyan végtelen szám, amiben az embernek ezt érdemes lenne gyakorolni is. Azt, hogy ahogy az Isten megbocsájt nekünk nagyon sokszor, mi hogyan tudunk megbocsájtani másoknak is. Sokszor talán mi emberi életünkben látjuk és érezzük azt, hogy ez a megbocsájtás nem egy könnyű folyamat. Valakinél ez egy hosszabb folyamat, valakinél például évekbe telik, mire valóban a megbocsájtást meg tudja tenni. És valakinél pedig ez egy zökkenőmentesebb folyamat. Tehát emberi oldalról nézve többfélék vagyunk, többféle embertípushoz tartozunk, többféle személyiségtípushoz tartozunk, és hát innentől kezdve a megbocsájtás ez nem egy sablonszerű folyamat, hanem valóban egy ember számára, akár hosszabb, de akár rövidebb folyamattá is válhat. Ezért is azt gondolom, hogy az Isten megbocsájtása, és azért, ha jól megnézzük, azért az újszövetségi szentírás nagyon sok helyen tárgyalja ezt a folyamatot a megbocsájtásnak, és azért ez a legnehezebb. Vagy az ellenség szeretet, tehát a megbocsájtáshoz tartozik, azt gondolom ez a rész is. Azt mondja a mi úrunk, hogy igen, szeresd az ellenségedet, és az ellenséged szeretete az majd átvisz téged a nehézségeken és a súlyokon. És azért ez nagyon nehéz, ha én elképzelném magam előtt, mit tudom én, nem tudom, van-e ellenségem, de elképzelni magamat az ellenségem arcát, akkor én nem is tudom, hogy hogyan viszonyulnék hozzá, vagy tudnám azt mondani, hogy én akkor most itt megbocsájtok. Lehet, hogy nekem is egy hosszabb folyamat eredménye lenne, mire az ember azt tudja mondani, hogy valóban ennek a titkát megéreztem és megsejtettem az Istentől. Bár én ezt egy egészen más aspektusból szoktam használni, az ellenség szeretetet, én úgy szoktam mondani, és hát nem ez a követendő példa, hogy szeresd az ellenségedet, és majd beleőrül, mert nem érte, hogy mi történik vele, hogy miért szereted, miért mosolyogsz rá, amikor nagyon jól tudod, hogy ő megbántott, ő nem szerető, elutasít, ő a hátad mögött kibeszél, és nem tudom, mi mindent terjeszt és mond rólad. És én az emberek szemében én nagyon szívesen bele tudok nézni, és rájuk tudok mosolyogni, és nem értik a helyzetet. Tehát valamilyen szinten azt gondolom, hogy amikor te nagyon tudsz szeretni, és ez a szeretet benned nagyon mély, akkor nézd meg, hogy át tudja formálni. Lehet, hogy nem két napon belül, nem vasárnapról hétfőre, de át tudja formálni más embereknek a gondolkodását is. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a százados, aki egy erős marcnak katona volt, ő is azt tudta mondani, hogy ő valóban Isten fia volt. Poncius Pilátus, amikor megtudta, hogy már Krisztus meghalt, és az igaz vért adta oda a zsidóknak, és feszítették keresztre, a hagyomány szerint Poncius Pilátus megbolondult, amikor erre rájött. Tehát, hogy nagyon nagy ereje van annak a szeretetnek, amiről mi igazából beszélünk, csak nem nagyon vesszük komolyan, vagy elcsépelt szónak gondoljuk már a szeretetet. Úgyhogy tényleg szeretném hangsúlyozni, nem kell követni azt, amit én mondtam, hogy szeresd ellenségedet is beleőrül. Nekem eddig működött. Nem tudom, hogy ez kinek fog működni, de én azt gondolom, hogy Isten derűjével, Isten szeretetével, Isten látásmódjával próbáljuk nézni azt az embert, aki szintén lehető, sőt biztos, hogy ő is egy szerethető ember, ő is egy családapa, neki is lehet, hogy vannak gyerekei, és az, hogy köztetek egyenetlenkedés van, az nem azt jelenti, hogy akkor őt le kell írni, hanem hát az Isten ebben az állapotában őt így szereti engem meg, ezekkel a hibákkal, bűnökkel szeret az Isten. Nem rosszabb, vagy nem jobb, de azt gondolom, hogy Istennek az a fajta ember szeretet, amit Krisztus a kereszten számunkra megmutatott, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára kell, hogy olyan erőt adjon a küzdelmes keresztény életünkhöz, mely erőt nem vehet el tőlünk senki.
0: Mi az, amit önmagunkkal tudunk vinni a gyónásból? Egy gyógyulás után miért érezzük azt, hogy nem csak a bűntől szabadultunk meg, hanem mintha valami változott volna bennünk? Képes a gyónás arra, hogy újra megtanítson bennünk

0: ő nem esett le a szívemről, nem volt semmilyen reakció, hanem felálltam, elvégeztem az elégtételt, és elmentem áldozni, és rendben van az életem, és rendben van a lelkem. A mélyebb változás az, hogy újra rendeződik a kapcsolat egy gyónás után, főleg, ha olyan tanácsot kap az ember, nem kell tovább menekülnöm az életem elől és a bűneim elől, hanem le tudtam tenni. Nem kell ugyanazt a történetet hordoznom úgy, mintha nem lenne belőle kijárat, hanem valóban le tudtam zárni az életemben olyan fejezeteket, olyan dolgokat, amit akár egy életgyónáson keresztül az ember le tudott tenni. Ebben az értelemben a gyónás valóban a reménynek az iskolája, ha szabad így mondani egy ilyen kifejezéssel, ami azt tanítja, hogy az ember történetében a rossz soha nem feltétlenül az utolsó szó. A bűn nem az utolsó szó. Az utolsó szó, amikor a paptól hallom a feloldozási imát, és amikor ebbe tudok kapaszkodni, ez erőt ad, ez nekem utána küldetést és lendületet ad. Azt gondolom, hogy akkor ennek nagyon-nagyon nagy, mély lelki gyökere volt egy ilyen gyónásnak. De nem azt jelenti, hogy az életemben csak rossz van, az életemben nagyon sok jó is van. Nyilván, mint említettem, a gyónás egy mély lélektani folyamat, ebben a mély lélektani folyamatban kell megtapasztalnunk az Istennek az odaadó szeretetét.
1: Ezek szerint a Szent Gyónás lehet egy önismeret is valamilyen szinten? Lehet-e a gyónás egyfajta tükör, amelyben végre őszintén megláthatjuk önmagunkat? Miért fontos időnként megállni és feltenni a kérdést? Milyen emberré válok? Segíthet-e a rendszeres bűnbocsánat szentsége abban, hogy ne csak a konkrét bűneinket vegyük észre, hanem azt is, hogy milyen irányba tart az életünk?
0: A Szent Gyónás igenis lehet egy lelki tükör. Ha valaki rendszeresen és őszintén végzi el a Szent Gyónását, idővel észreveheti, hogy bizonyos bűnök mögött ugyanazok a mélyebb minták húzódnak meg. Például túlzott sérülékenység, elismerésvágy, kontrolligény, irigység, félelem, önzés vagy menekülés. Ezért az egyik legjobb lelkiismeret vizsgálat meglátásom szerint valóban nem az, hogy milyen szabályokat szegtem meg, hanem hogy milyen ember válhatok a gyónás után, és milyen ember válhat belőlem ezen a folyamaton és ezen az úton. A rendszeres gyónás azt gondolom, hogy mindenképpen egy iránytű is, és az önismeretnek a legmélyebb fókusza kell, hogy legyen az ember életében. Azt gondolom, hogy azok a, ugye én teológus hallgatóknak is szoktam mondani, és papírre, kollekciókra is szoktam járni, ahol előadásokat tartok, és el szoktam mondani, hogy az az ember, akinek nincs egy állandó gyóntatója, aki ez rendszeresen jár, hanem többé-kevésbé mindig váltogatja a gyóntatóját, akkor sokszor ez abból a megfontolásból is ered, hogy nem igazán akarja feltárni lelkét, életét azoknak az embereknek, akik valóban egy folyamatot látnának, hogy honnan hová jutott. Nekem kispapként mindig egy gyóntatóm volt, hogy lássa azt, hogy én most a bűneimmel hol tartok, hol vannak azok a pontok, amit még mindig javítani kell, amire még mindig visszatérek, és ezt a folyamatot látva tud az ember valóban gyógyulni, és próbál az önismeret útján járni. Azok, akik folyamatosan váltogatják a gyóntatójukat, és nem látják azt a folyamatot, azt a helyzetet, hogy honnan, hová szeretnék eljutni, azok nem igazán akarják lelküknek minden aspektusát feltárni, vagy pedig csak óvatosan és érintőlegesen próbálják ezeket elmondani. Nekünk gyóntatónknak különösen is nagy értékenységgel kell figyelnünk arra, amit Ferenc pápa folyamatosan mondott, hogy a gyóntatóban mindig irgalmasnak kell lenni, és az irgalmas Istennek a képét kell a gyónó számára átadni, és én próbálom is ezt követni, és azt gondolom, egy nagyon szép felhívása volt Ferenc pápának. Én azt gondolom, hogy ha szabad a rádió hallgatókat bíztatni, hogy ne féljünk a Szent Gyónástól. A Szent Gyónás az nem rossz. A Szent Gyónás az, amikor az ember valóban közvetlenül tapasztalja meg az Isten végtelen irgalmát, és közvetlenül érint bennünket az Isten akkor, amikor csak ránk figyel. Egy olyan kapcsolatnak a lehetősége az Istennel, legmélyebb kapcsolatunk lehetőség az Istennel, amely kapcsolat más körülmények között egészen sajátos, de a nyódásban talán a legmélyebb az Isten és az ember kapcsolata.
1: Beszélgetésünk zárásaként mi az az újrakezdés? Miért olyan fontos része a gyónásnak, hogy mindig lehet újrakezdeni? Van olyan, hogy Isten szemében valaki már túl messzire ment? Mit jelent az, hogy Isten nem csak megbocsájt, hanem újra bizalmat is ad az embernek?
0: Azért ilyen fontos, mert a keresztény hit egyik legmélyebb állítása éppen az, hogy az ember élete nincs lezárva a múltja által. Nagyon fontos megélni, hogy a múltunk ne befolyásolja azt a kegyelmi életet, amit még az Isten tartogat számunkra. És egy nem egy lezárt élet akkor, amikor bűnt követtünk el, hanem újra felállunk is, és tovább tudunk menni. És amíg az ember Isten

0: felé tud fordulni, addig nincs olyan, hogy túl messzire mentem. És nagyon fontos, hogy az ember ezt komolyan is vegye. Tehát amíg az ember Isten felé tud fordulni, addig nincs olyan, hogy túl messzire mentem. Az Isten mindig ott van ennek az útnak az elején, ott van út közben, és ott lesz életünknek a végén is, útjának a végén. Talán mi mondjuk azt, ebből már nincs visszaút. Talán sokszor mi is a reménytelenséggel vesszük körbe magunkat, gondolatainkat. Ruminál az ember a fejével, folyamatosan csak körkörösen a hibáit, a sérüléseit ismételgeti, és nem pedig arra fókuszál, hogy mi az, ami ki tud bennünket zökkenteni. Pedig Isten történetei tele vannak olyan emberekkel, akik után mi már régen pontot tehettünk volna. És azt gondolom, hogy azért a Bibliában is hány olyan ember van, akinek azt mondtuk volna az életére, hogy hát itt akkor ez így vége, hát itt az Isten már rajta nem fog segíteni. Gondoljunk bele, hogy a keresztút alkalmával, amikor Krisztus végviszi a Via Dolorosának keresztet, és amikor a keresztre szegezik, három embernek menti meg az életét, még a halálában is. A keresztet hordozó ember életét, Cirennei Simon életét, hiszen tudjuk, hogy az élete az utána keresztény élet lett, a keresztet szemlélő ember életét, vagyis a pogány századost, aki azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, és a jobblatornak az életét, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Három ember életét mentette meg Krisztus ezáltal, hogy ő a keresztet vitte, és a keresztet hordozta, és a keresztre szegezték. Akkor higgyük el, hogy van olyan nagy és hatalmas az Isten, hogy a mi életünket is meg fogja menteni, akkor, amikor az megmentésre szorul.
1: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mit adhat a gyónás annak az embernek, aki őszintén vágyik arra, hogy újra kezdje az életét?
0: Akkor ezzel már csak egyetlen mondattal fogok válaszolni. A gyónás azt adhatja az embernek, hogy többé nem a múltja mondja ki róla az utolsó szót, hanem az Isten irgalma.
1: Beszélgetésünk zárásaképpen. Ha most valaki hallgat bennünket, aki régóta hordoz magában valamit, amit nem tud letenni, talán egy bűnt, egy mulasztást, egy régi sebet, vagy egyszerűen azt az érzést, hogy eltávolodott Istentől, mit üzen neki a gyónás? Hogyan tapasztalhatja meg a gyóntató Isten irgalmát, a felé fordulását?
0: Ha valaki most úgy hallgat bennünket, hogy régóta hordoz valami terhet a szívében, lelkében, amit senkinek nem mondott el, hát én azt üzenném neki, nem kell előbb rendbe hoznod magadat az Isten előtt, hogy te az Istenhez mehess, hanem indulj el ezen az úton. Nem kell szépíteni, kozmetikázni dolgokat, hanem úgy, ahogy vagy, indulj el az Isten felé, és az Isten rád fog találni. A gyónásban, egy keresztvetésben, egy imádságban, egy szentmisében nem kell kozmetikázni a múltat, nem kell szépíteni az embernek a dolgait, hanem úgy, ahogy vagy, úgy szeret téged az Isten. Vidd oda azt is, amit szégyelsz, azt, amit már százszor megfogadtál, hogy nem teszel többé, azt is vidd oda, amiről azt hiszed, hogy az Isten már belefáradt abba, hogy végighallgassa, és vidd el oda mindazt, ami a lelkedben van, mert maga a Szent Gyónás annak a helye, ahol végre nem kell bizonyítanod senkinek semmit, csak önmagad legyél. Ne azért menj el gyónni, mert már nem vagy méltó rá, hogy Istenhez menj, hanem azért menj el, mert szükséged van rá, ő pedig már vár téged. Én azt gondolom, hogy ennek a várakozásával, hogy vár téged az Isten, ne várjon oly sokat az Isten, indulj el, és ha talán találsz leghamarabb egy olyan helyet, ahol gyóntatás van, akkor úgy, ahogy vagy, menjél és vár téged az Isten.

0: Talán a gyónás egyik legnagyobb titka éppen az, hogy miközben az ember saját gyengeségeivel találkozik, végül nem csak önmagára talál, hanem Isten irgalmára is. Ő már akkor is ismer bennünket, amikor még mi magunk sem merünk szembenézni önmagunkkal. Ismeri a bűneinket, a félelmeinket, a szégyenünket, a visszatérő eleséseinket. És mégis hív. Talán ezért olyan különös a feloldozás. Nem azt mondja, hogy nem történt semmi, hanem azt, hogy ami történt, nem kell, hogy meghatározza az egész életedet. A múlt valóságos marad. A hibáink következményei sem tűnnek el egyetlen pillanat alatt, de az ember többé nem egyedül hordozza őket. Mert a gyónás nem azt ígéri, hogy soha többé nem fogunk elesni, hanem azt, hogy van kihez visszatérnünk. Van Isten, aki megbocsájt. Van irgalom, amely felemel, és van újrakezdés. Műsorunk vendége volt dr. Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékesi Enikő, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is a műsorvezető Tóth Kata.
1: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Hitvallás. Stankó Attila katolikus pap előadását hallgathatják meg.
1: A nagy dicsőség fényköre, mely téged, Lévi, most övez, az Úr irgalmát hirdeti, s nekünk bocsánat záloga. Míg ülsz a vámnál, s gondosan számlálod váltópénzeid, Máté Krisztusnak szent szava, mi gazdag kincset szán neked. Szívednek égő vágya visz, követni áldott mestered. A szó hatalma nyert neked, az égi házban főhelyet. Dávid fiának tetteit, s életfakasztó szavait aranysorokba foglalod, s adod világnak ételül. A földön Krisztust hirdeted, s megvallod ontva véredet, végső pecsétet így szerez a lánggal égő szeretet. Apostol, boldog hírt hozó evangélista, vértanú, segíts, hogy vélet szüntelen Krisztusnak zengünk éneket. Ámen. A Preclara Quatu Gloria kezdetű himnusz az imaórák liturgiájának új keletű anyagához tartozik, és Szent Máté evangélista napjának reggeli dicsérete során énekli egyházunk. A himnusz első versszaka Lévi Máté mennyei megdicsőléséről énekel. A második és a harmadik versszakok a meghívás és követés, a negyedik az evangélium szerkesztését, végül az ötödik a vértanúság témáját öntik verses formába. Máté nevével minden apostol listán találkozunk. Igaz ugyan, hogy ezek kifejezetten nem említik, hogy Máté azonos lenne Lévivel, viszont Lukács és János evangéliumokban többször is utalnak erre. Máté neve görögül Mattaios, a héber Matityahu, rövidített Mattáj alakjából ered, amelynek jelentése az Úr ajándékoz. Vannak kutatók, akik szerint inkább az emet szóból kellene származtatni az evangélista nevének jelentését. Ebben az esetben viszont jelentése az Úrban hívő. A Lévi szó jelentése kötelezés, kötelező. Lévi Máté Kafarnaumban élt, és szolgált vámosként. A pénzváltó asztal mellől hívta meg őt az Úr. Így olvasunk erről az evangéliumban. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította: kövess engem. Az fölkelt, és követte őt. Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványait: miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Ő meghallotta ezt, és így szólt: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Márk evangélista hasonlóképpen beszéli el az eseményeket, viszont a vámos neve nála a Lévi, Alfeus fia. Jézus tehát közvetlen tanítványai és baráti közössége tagjává egy olyan embert választ, akit a közfelfogás nyilvános bűnösnek tartott a munkaköre miatt. Ahogyan ezt a himnusz is kiemeli, a vámasztalnál ülő Máté Lévi azonnal követte Jézust, otthagyva addigi munkáját. Jézus a személyét szólította meg, és nem az életkörülményeit, amelyek miatt a társadalom megbélyegezte. Ugyanakkor a himnusz irgalmasságról szóló témája végigvonul az evangéliumnak a második részében, amit felolvastunk, ahol Jézus az irgalmasságról beszél, és nem arról, hogy ki milyen áldozatokat hoz. Ezt a gondolatot emeli ki Szent Jeromos. Máté megmondja, hogy ő a vámos, hogy megmutassa olvasóinak, senki se veszítse el reményét, ha meg akar térni, hiszen ő is vámosból hirtelen apostollá változott. Jacques de Voragine a Legenda Aurea című művében Szent Ambrusra hivatkozva értelmezi Máté meghívásának és megtérésének elbeszélését, amely értelmezés nyomon követhető himnuszunk verszakaiban. Továbbá megjegyezzük, írja a szerző, hogy Szent Ambrus szerint Szent Máté megtérésével kapcsolatban egyes dolgokat az orvos, másokat a meggyógyult beteg, ismét másokat a gyógyítás módja oldaláról kell megvizsgálni. Az orvosban három dolog volt. Tudniillik a bölcsesség, amely fölismerte a betegség gyökerét, a jóság, amely orvosságokat adott, és az a képesség, amely oly gyorsan megváltoztatja a beteget. Máté nevében e háromról így ír Ambrus. Azt tudja elvenni szívem fájdalmát és lelkem félelmét, aki ismeri az elrejtett dolgokat. Ez az elsőre vonatkozik. Orvost találtam, aki a mennyben lakozik, és a földön hinti az orvosságokat. Ez a másodikra vonatkozik. Egyedül az képes meggyógyítani sebeimet, akin nem ejtett sebet a bűn. Ez a harmadikra vonatkozik. A meggyógyult betegben, Szent Mátéban három dolgot kell észrevennünk, ahogy ezt Ambrus megmutatta. Máté tökéletesen meggyógyult betegségéből. Hálás volt gyógyítójának, és miután visszanyerte egészségét, mindig tisztán megőrizte magát. Erről mondja, vidáman és serényen követi Máté, és örvendezve szól, többé már nem vagyok vámszedő, nem hordozom Lévit, levetkőztem Lévit, miután Krisztust öltöttem magamra. Ez az elsőre vonatkozik. Gyűlölöm fajtámat, menekülök életemtől, téged követlek egyedül, Uram Jézus, aki meggyógyított sebeimet. Ez a másodikra vonatkozik. Kiválaszt el engem a Krisztus szeretetétől, ami bennem van. Háborúság, szorongatás, éhség. Ez a harmadikra vonatkozik. A gyógyítás módja Ambrus szerint hármas volt. Krisztus először is megbilincselte, másodszor sebész vasával kiégette sebét, harmadszor megszabadította minden szennytől. Máté nevében mondja Ambrus. A hit kulcsaival és a szeretet jó békjóival vagyok megbilincselve. Vedd el, ó Jézusom, bűneim szennyét, amíg a szeretet kötelékeivel megkötözve tartasz. Mesd le, bármi vétkest találsz bennem. Ez az elsőre vonatkozik. Minden parancsod, mint sebész égető vasa én nékem, és ha parancsod izzó vasa éget, csak égjen ki a rothadt hús, hogy a fertőzés tovább ne terjedjen, mint a méreg. És ha az orvosság maris, csak távolítsd el a fekét. Ez a másodikra vonatkozik. Siess, Uram, különféle titkos és rejtett szenvedélyeimet vágd ki, tárd fel gyorsan a sebet, ne terjedjen tovább az ártó nedv. Tisztíts ki minden üdvösséges fürdőben, ami bűzös. Ez a harmadikra vonatkozik. Máté meghívásának történetét nem csak a szentek életrajzai, nem csak himnuszunk önti költői sorokba, hanem megrázó dinamikával rajzolja meg a barokkor egyik zsenie, Michelangelo Merisi, vagy ahogy a művészet világában közismert, Caravaggio, a szertelen zseni. Művészetében arra törekedett, hogy az egzisztencia drámáját örökítse meg. A franciák Szent Lajos templomában Rómában három kép is látható, amely Máté evangélistával van kapcsolatban. Az első kép Máté meghívását, a második vértanúságát, a harmadik pedig az evangéliumot író Mátét ábrázolja attribútumával, az angyallal. A három kép nem idealizál, hanem a fény és az árnyék játékában a konkrétumra összpontosít, de úgy, hogy a templomba belépő a kép cselekményébe is belép, hiszen a képek fényjátéka szorosan kapcsolódik a templom ablakain keresztül beszűrődő fényhez. Így akarta ezt a festő. Meghív bennünket, hogy lépjünk a fénybe. Kövessük az Urat, ahogyan Máté is azonnal követte őt. Mit is tudunk Szent Mátéról? Szent Jeromos így ír róla a Kiváló férfiakról című munkában. Máté, akit Lévinek is neveznek, vámosból lett apostol. Ő volt az első, aki Krisztus evangéliumát héber nyelven állította össze Júdeában azok számára, akik a körülmetéltek közül lettek hívőkké. Ezt később valaki, akinek személye nem egészen biztos, görög nyelvre is átültette. A héber nyelvű írását viszont mindmáig őrzi a Pamphilosz által igen gondosan létrehozott cezáriai könyvtár. Nekem arra is volt lehetőségem, hogy ezt a nazarénusok által használt tekercset is lemásoljam. Ők Szíria egyik városában, Veriában élnek. Benne különös figyelmet érdemelnek azok a helyek, ahol az evangélista akár saját, akár a megváltó személyét illetően az Ószövetség bizonyítékaival él. Nem a 70-es fordítás szerint idéz, hanem a héber szöveg szerint, ezekből kettő, Egyiptomból hívtam az én fiamat, valamint, mivel Nazareusnak hívják őt. Cezáreai Eusebius pedig így fogalmaz nagy munkájában. Máté ugyanis előbb a zsidóknak hirdette az igét, minthogy azonban más népekhez is el kellett mennie, anyanyelvén foglalta írásba evangéliumát, melynek megalkotásával már ott létekor kárpótolta azokat, akiktől elvált. Eusebius aztán idézi Papiaszt. Máté a héber gondolkodásnak megfelelően írta le a mondatokat, magyarázattal is ellátta ezeket, amennyire csak tudta mindegyiket. Most ismételten a Legenda Aurea szerzőjét idézve, keressük a himnusz négy Mátéra vonatkozó állításának értelmezését. Meg kell jegyeznünk, hogy Szent Mátéban négy figyelemre méltó dolog van. Az első az engedelmesség gyorsasága, mert ahogy Krisztus elhívta, azonnal otthagyta a vámszedést. Uraitól sem félve, az adóelszámolásokat befejezetlenül hagyta, és mindenestől Krisztushoz csatlakozott. Az engedelmesség gyorsaságát illetően néhányan tévedtek, amint magyarázataiban Jeromos az előbbi helyhez írja. Ezen a helyen Porfírius és Julianus császár hazugsággal vádolja a járatlan történetírót, vagy ostobasággal azokat, akik rögtön követték az üdvözítőt, mintha ész nélkül követnének bárki őket hívó embert. Pedig az üdvözítő előtt akkora jelek és csodák jártak, amelyeket az apostolok is kétségtelenül láttak, még mielőtt hittek volna. Bizonyára maga a ragyogás és istenségének rejlett fényessége, amely emberi arcán is visszatükröződött, képes volt az első pillanatban is magához vonni, aki rátekintett. Ha, mint mondják, a mágnesben akkora erő van, hogy a gyűrűket és a pálcákat magához vonza, akkor mennyivel inkább képes minden teremtmény ura magához vonni, akiket akar. Így Jeromos. A második, a bőkezűsége vagy nagylelkűsége, mert rögtön nagy lakomát szerzett néki a maga házában. Nem azért volt nagy e lakoma, mert pompásan előkészítette, hanem először a vágy miatt volt nagy, mivel nagy szeretettel és vágyakozással fogadta Jézust. Másodszor a titok miatt, mert nagy titkot jelzett ez a lakoma. A Lukácshoz írott glossza így fejti ki ezt a titkot. Aki befogadja Krisztust lakhelye bensejébe, azt a túláradó gyönyörök élvezete táplálja. Harmadszor a tanítások miatt, mivel Jézus fontos tanításokat adott a lakomán, mint irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem az egészségeseknek szükséges az orvos, hanem a betegeknek. Negyedszer a meghívottak miatt, mert nagyok voltak meghívva az asztalhoz, úgy, mint Krisztus és tanítványai. A harmadik, ami figyelemre méltó Mátéban, alázatossága. Ez két dologban nyilvánult meg. Először abban, hogy megmondta magáról, hogy vámszedő. A többi evangélista glossza szerint szeméremből és az evangélista iránti tisztelet miatt saját általánosan ismert nevét elhallgatta. Ő maga úgy tett, amint írva van. Az igaz először önmaga vádlója. A negyedik, ami figyelemre méltó, evangéliumának különös rangja az egyházban. A többi evangéliumot megelőzve az övét különösen gyakran használjuk, amiként Dávid zsoltárait és Szent Pál leveleit is a többi írásnál gyakrabban olvassuk. A hagyomány szerint Szent Máté Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Etiópiában halt vértanú halált. A keleti keresztények november 16-án ünneplik őt. Ő a vám és pénzügyőrök, bankárok és vámosok védőszentje.

Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékesi Enikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Teljességünk felé.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúth Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, miként segíthetjük mindennapjaink működését. Mai adásunk vendége Vaskor Gréta, meseterapeuta, családterapeuta, mentálhigiénés szakember. A mesék világában kalandozunk ezúttal is. A múlt héten, az előző adásban ott fejeztük be valahol a témát, hogy a saját történetünk mennyire fontos, és az, hogy arra rálássunk, hogy arra időt tudjunk szánni, akár úgy, hogy tudatosan tényleg néha picit lassítva, a másiknak mesélve, magunknak mesélve, tényleg odafigyelünk erre a történetre, aminek jó esetben mi vagyunk a főszereplői, vagy akár úgy, hogy az ember elmehet egy csoportba is, ahol a mesék előtérben vannak, és akkor ott biztos, hogy azt az időt erre fogja szánni. De az is eszembe jutott, hogy tényleg ki lehet alakítani erre egy tudatos időt, és hogy például ebbe egy szép füzet az segíthet, vagy aki szeret naplót írni, annak az nagyon nagy segítség lehet abba, hogy a történetében benne legyen.
1: Igen, egy naplóírás, amikor önmagunkkal kapcsolódunk, mert maga a naplóírás is talán azt jelenti, hogy megadunk magunknak egy időt, megállunk és visszatekintünk, de a jelenbe hozunk valamit, történetet, érzéseket, megéléseket, és tulajdonképpen egy ilyen időfolyamot lehet vele akár kísérni is egy naplóírással. Mi történt ma, holnap, tegnap, holnap után, tehát hogy egy ilyen időberendezettséget is lehet írni, és kapcsolódni, és talán nagyon izgalmas ilyenkor visszalapozni, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt, hogy láttam, most hogy nézek ugyanarra a történetre, most milyen érzéseket kelt bennem, és hogy ez tud-e akár nekem valami segítséget adni arra, hogy a legközelebbi nehéz döntéseimben mire figyeljek, mi legyen a fókuszomban, tehát akár lehet egy ilyen önmagamnak a segítője is, akár egy ilyen napló, meg hát tükör is.
0: Ez nagyon jó, hogy a segítő szó előkerült, maga a terapeuta is lehet segítő, de maga a mese lehet a segítség. 2025-ben jelent meg egy kötete, ami most itt van előttünk, Táltos mesék címmel, mesebeli segítők, segítő mesék. Olvashatunk a táltosokról, de egy mesegyűjtemény is található benne, tehát hogyha valaki olyan meséket keres, amik elindíthatnak egy beszélgetést, egy párbeszédet akár önmagával, akár a családjával, barátaival, akkor itt ezeket a meséket is megtalálja. Miatt az ötletet ez a kötethez?
1: Én régebb óta foglalkozom a mesékben a segítőkkel, az ellenfelekkel, károkozókkal, ezekkel a mesebeli szereplőkkel, szerepekkel, és dolgoztam farkasokkal, macskákkal, sárkányokkal, kígyókkal, mindenféle meseveli varázsállattal dolgoztam, gondolkodtam róluk, írtam, és a kiadó keresett meg különben, hogy mi lenne, ha írnánk, vagy írnék egy kötetet, és mondtam nekik, hogy milyen témáim vannak, és akkor ők azt mondták, hogy a táltosok. Mert ők egy nagyon különleges mesebeli segítők, úgy mondjuk, hogy komplex, univerzális mesei segítők, nagyon sok mindenben segítenek, és lehet, hogy ebben a korban szükségünk van komplex, univerzális nagy segítőkre, és nagyon is örültem, hogy így a táltosokkal fogunk, a mesebeli táltosokkal, a mesebeli táltos segítőkkel foglalkozni, és hogy ezekből a segítőkből gyűjthetek össze egy nagy csokornyi mesére valót is.
0: A Móra kiadónak az Edu sorozatában jelent meg ez a kötet. Ez a sorozat, ez kifejezetten megszólítja a szülőket, pedagógusokat is, tehát hogy ez a kötet nekik is nagyon jól használható, akár a gyerekekkel együtt?
1: Igen, ez a kötet azért is tud nekik segíteni, mert egyrészt van egy nagyon célzott meseválogatás, és a mesékhez mesenyitogató gondolatok, mesefejtéshez segítő kérdések vannak benne. Azt, hogy hogyan lehet megnyitni, felfejteni ezeket a történeteket, mire érdemes figyelni, milyen kérdéseket érdemes föltenni, mert azelőtt, hogy dolgozunk egy mesével, egy történettel, azelőtt az, aki dolgozik, pedagógus, segítő, pszichológus, értenie kell a történetet. Nem lehet úgy bemenni egy történettel semmilyen csoportba, osztályba, hogy aki viszi, az ne értse minden szintjét, rétegét, és ez a kötet ebben is segít. Hogy hogyan lehet egy ilyen történetet megnyitni, ránézni, hogyan lehet használni, milyen kérdéseket érdemes föltenni, vagy lehet föltenni a mesék nyomán által.
0: Ami még megmaradt bennem, amikor a honlapját nézegettem, hogy a mesék abban is segíthetnek minket, hogy vannak benne varázsmondatok. Például egyből a kisherceg jutott eszembe, hogy hány olyan mondat van, amit a kishercegből ismerünk, és felszoktunk idézni, hogyha valamit alá akarunk támasztani, amikor valamiről beszélünk, vagy mesélünk. És nyilván rengeteg ilyen mese van még, és mindenki megtalálhatja a saját varázsmondatát egy történetben.
1: Így van. És lehet, hogy valakit az egyik történetben ez a mondat mozdít meg, és lesz az ő varázsmondata, és lehet, hogy ugyanaz a mondat a másik embert nem mozdítja. Nem hat rá annyira erősen. Úgyhogy ezek a mesék azért is izgalmasak szerintem, mert rá lehet lelni ilyen nagyon-nagyon tömör, sűrített képekkel élő mondatokra, amik tényleg úgy érezzük, hogy nekünk szólnak, csak nekünk szólnak, persze szólhatnak másnak is, de hogy a miénké válnak, és azért is izgalmasak szerintem a mesék, akár ezek a varázsmondatok, mert ezeket el lehet vinni. Úgy szoktam mondani, hogy a mesé olyan, mint egy ilyen zsebre tehető, és ez is ugye a történetnek az ereje, vagy egy mondatnak az ereje, hogy bárhol, bármikor felidézhető. Tehát nem kell mindig oda visszamenni a mesemondó helyére, hanem meghallgatjuk, mert hogy narratíva történet, viszonylag könnyűre emlékezni, és villamoson, metróban a legnagyobb nehéz helyzetben is föl lehet idézni ezeket a történeteket, és azok újra tudnak hatni, újra tudnak élni, élővé tudnak válni bennünk. Úgyhogy a mesék ezért is izgalmasak. Igen, nekem is van egy pár ilyen kedvenc varázsmondatom, mesei varázsképem.
0: Mi a helyzet a kitalált mesékkel? Amikor mondjuk egy szülő talál ki a gyerekének egy mesét. Most beugrott, hogy az egyik legkedvesebb interjú élményem az elmúlt években, ez egy apuka volt, aki egyébként nem készült írónak, de elkezdett mesélni a gyerekeinek, és ebből született egy kötet. Szóval, hogy mi a helyzet a kitalált történetekkel? Hogy azokba akkor is belemeséljük magunkat, hogyha föl se tűnik?
1: Szerintem belemeséljük magunkat, ha föl se tűnik. Szerintem nagyon jó és zseniális, amikor egy szülő kitalált történetet mesél a gyerekének. Én is emlékszem, hogy amikor már ilyen kis kamaszok voltak a gyerekeim, akkor már nem nagyon tudtam népmeséket mesélni, hanem azt mondták, hogy anya, mesélj fejből. És akkor az volt a játék, hogy adtak három szót például, vasszeg, fa, napsugár, és hogy ezt bele kell mesélned, ezt a három szót, és akkor úgy kellett tekerítenem, kanyarítanom a történetet, hogy ezek benne legyenek, de én is benne voltam. És hogyha az ember különben sok népmesét ismer, akkor valahogy úgy benne, hogy mondjam, megcsiszolódik, megfejlődik így a történetmondásnak az íve, ritmusa, mert ennek van egy belső szabályszerűsége. És akkor már a szabadon improvizált történetek is egy kicsit ebbe a rendbe tudnak belemenni, belelépni. Úgyhogy biztatom a szülőket, a barátokat, mindenkit, hogy akár lehet fejből kitalálni, improvizálni történeteket. Szerintem nagyon jó, meg nagyon sokat lehet akár rajta nevetni is. És különben egy csoport, én szoktam olyat játszani, amikor mondjuk lezárok egy csoport folyamatot, hogy a csoport közösen alkot történeteket különböző eszközzel, és akkor ott alakul ki, kicsit tekereg ide-oda, kicsit suta, de mégis valahogy az a mi történetünké válik, és ez is egy nagyon-nagyon jó játék is, és közben benne vagyunk egy kicsit mi is, vagy nagyon.
0: Ami még a teljességünk felé adásaiban szó vagy fogalom sokszor elő szokott kerülni, az a tévhit. Hogy például, mondjuk amikor a zeneterápiáról beszélgettünk, akkor előkerült az, hogy az éneklés mindenkié, és hogy nem az a cél, hogy professzionális énekesek legyünk, hanem hogy, hogy a saját hangunkon keresztül valamit megélhessünk, és hát ugye elképesztően jó stresszoldásként is az éneklés. Mi a helyzet akkor, amikor valaki mondjuk erre az előző felvetésre azt mondja, hogy hát jó, de hát én nem tudok történetet kitalálni, és nem is vagyok egy jó mesélő, pláne, hogy mások előtt beszélni, ugye sokan tartunk ettől. Ez is egy tévhit. Mondhatjuk azt, hogy úgy, ahogy az éneklés mindenki a történetmesélés is. Lehet ezt fejleszteni?
1: Azt gondolom, hogy a történetmesélés is mindenkié, és igen, lehet fejleszteni. És igen, vannak blokkjaink, hogy kiálljunk az emberek elé, és csak úgy meséljünk. Sok minden rakódik erre rá. Iskola, óvoda. Szóval, hogy ennek azért van története, hogy miért mondjuk nem merünk, vagy nem tudunk, vagy stresszelünk kiállni, és nagy közönség előtt mesélni, de nem is biztos, hogy nagy közönség előtt kell elkezdeni. De lehet fejleszteni, lehet lépésről lépésre ezt valahogy kibontani. És lehet, hogy nem hatalmas nagy történetekkel kell kezdeni, hanem pici apróbakkal, vagy önmagunknak mesélni, vagy barátainknak. És szülőknek is szoktam mondani, hogy nem kell stresszelni, nem elvárás, hogy mindenki fejből meséljen. Nagyon jó az könyvből is, mert annak is megvan a varázsa. És ahogy mondtam, hogyha tényleg sok-sok mesét mesélünk, hallgatunk, olvasunk, akkor egyszerűen így elkezd ráállni az agyunk arra a rendszeres struktúrára, mert ennek egy belső rendező elve van, hogy például egy népmese az hogy alakul ki, hogy hogyan néz ki, és akkor mintha már könnyedebb lenne mesélni, mondani. De hát lehet, hogy elég csak a gyermekünknek, a kedvesünknek, a barátunknak mondani egy-egy rövid történetet, de különben szerintem mindenki mesél történeteket. Csak nem biztos, hogy tudatos arról, hogy én éppen most egy történetet mesélek. De megéri. Megéri behívni a történeteinkbe a többi embert, mert tényleg ebben egy ilyen közösséget lehet megélni és átélni.
0: Ezt a bizonyos kötetet, a táltos meséket egyébként a saját magunk történetének akár az újraírásához vagy megértéséhez is használhatjuk?
1: Abszolút, abszolút. Nagyon fontos pontok vannak, ahogy a mesékkel dolgozunk mondjuk egy önismeretben vagy egy terápiában, hát ezeket a történeteket pont azért használjuk, mert hogy modellek, tükrök, hogy mi hogy látjuk meg magunkat benne, hogy hogyan tud minket megmozdítani egy megrekedt élethelyzetben, hogyan tud egy más narratívát adni, vagy egy engedélyt, hogy wow, hát ezt is lehet, tehát el lehet indulni. Hát lehet segítőt kérni, hát szembe lehet nézni egy pusztító sárkányerővel, mi kell hozzá. Tehát, hogy abszolút a saját történetünknek a kibontásához lehet, és jó is használni ezeket a történeteket.
0: Jó, ha van egy hősünk?
1: Jó, szerintem jó. Jó, ha van egy hősünk, jó, ha van egy segítőnk, és jó, ha megtaláljuk magunkban azt a cselekvő ént, a hőst én mondjuk annak tekintem vagy hívom, hogyha valaki rátalál a hangjára, a cselekvésére, a mozdulására, mert az egy hősies dolog. Tehát jó, ezt megtaláljuk magunkban, egy érett cselekvő. Megtaláljuk, felépítjük, megmozdítjuk egy érett cselekvő énünket, amelyik tudja a saját útját menni, és azt gondolom, hogy ez egy hős, és jó, ha van ilyen. Igen.
0: Érdemes tehát a meséket vagy bármilyen történetet olyan szemmel is nézni, hogy mi az, ami a figyelmemet hívja, hogy melyik az a karakter, amelyikre felfigyelek, és hogyan találhatok rá arra, hogy vajon ez most miért vonzza az én figyelmemet annyira, mi az, ami annyira tetszik benne, vagy mi az, amitől akár azt mondom, hogy fú, de ez te egy irritáló egy figura ebben a történetben.
1: Vagy hogy hú, ez nekem nagyon félelmetes. Így is szoktunk dolgozni, hogy ki az a karakter szereplő, vagy mi az a helyszín, vagy mi az a cselekvés, mi az a téma, ami engem vagy nagyon vonz, vagy nagyon irritál, vagy megállít, hogy wow, én ezt nem tudom. Tehát ha valahogy, valamilyen módon érzelmileg kapcsolódom a történet egy pontjához, a történet egy szereplőjéhez, az a dolgom van. Ami lehet, hogy pontosan irritáló. Volt olyan, amikor valakinek adtam egy történetet, mesét, így úgy amúgy, és azt mondjuk, hogy elolvastam, volt egy pont, amikor megfogtam, és a sarokba vágtam. És akkor mondtam, hogy nagyon jó, mert itt valami történik, itt valami megmozdult, itt valami nagyon, nagyon megmutatkozik. Tehát nem kell mindig úgy kapcsolódni a történethez, vagy azt keresni, hogy mi az, ami nekem nagyon jó, hanem mi az, ami megmozgat, ami érzelmileg akár kibillent. Mert ott van dolgom, van feladatom nekem. Szól nekem valahogy ez a történet. És a mesék azért jók még, mert nem állnak meg ennél a pontnál. Az összes mese végigviszi a történetet. Van eleje, közepe, vége, még a rosszul végződő meséknek is, mert tévedés azt hinni, hogy minden mese jól végződik, nem, de a rosszul végződő meséknek is megvan az a pontja, hogy tudjuk, hogy hol billent ki a történet. Szóval a mesének az az ereje, hogy végigvisz egy ívet, egy cselekvési ívet, és tudjuk, hogy ha itt ez minket itt nagyon megérint, akkor előre tudunk lépni, hogy mi történt előtte, és látjuk, hogy mi fog utána történni. Tehát lehet tovább lépni ebbe a történetbe, és tényleg el fog vinni valami megoldásig, valami nyugvó pontig a mese.
0: Tehát minél több történet, minél több mese van a fejünkbe, annál nagyobb az esélye annak, hogy a saját történetünkre is nagyobb hatással bírunk.
1: Hát, hogyha kapcsolódunk ezekkel a történetekkel. Ez egy olyan, mintha az nagyon szép, hogyha a kamránk polcán ott van a sok-sok befőtt, de ha nem esszük meg, akkor az nem válik a testünk javára, meg a ízlelő bimbóink javára. Tehát a mesék is ott vannak, jó, de hogyan kapcsolódunk vele? Tehát tényleg tudunk-e vele kapcsolódni? És minél több mese van, minél több történet, már pedig szerintem a mesék száma majd végtelen, annál több szín, megoldás, megküzdés, minőség az, ami ott mozdul bennünk és mozdít minket. Csak hát legyünk rá figyelmesek és éberek, és tényleg használjuk a meséket.
0: A teljességünk felé mai adásának vendége Vaskor Gréta, meseterapeuta, mentálhigiénés szakember volt. Az ő nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: Az elmúlt percekben a Lux, az Azure Blue Band és a Lighthouse egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Hallgassák meg Beethoven Opus 59-es C-dur vonós négyesét a Bartók kvartett előadásában.

A hátralévő két percben szólaljon meg Beethoven opusz 130-as B-dur vonós 4-esének második presto tétele. Előadja a Bartók kvartett.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Biksa Levente, Bójás János, technikai munkatárs, Peresztei Attila, Varga Ramón, a zenei szerkesztő, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Jézus biztonsággal, felsőbbséggel és erővel cáfolja meg ellenfelei rágalmait. Amikor egy vak és néma ördöngőst meggyógyított, a tömeg álmélkodott. Vajon nem ez a Dávid fia? Kérdezték egymást közt a csodás gyógyulás szemtanúi. Jézus hatalma és tekintélye mindig növekedett, a farizeusoké pedig csökkent, ami természetesen nem tetszett nekik. Hogyan homályosíthatnánk el ezt a folyton növekvő dicsőséget? Ezen tanakodtak. Mégsem merték kétségbe vonni a tömeg szeme láttára történteket, ami egyenlő lett volna kézzelfogható tagadásával. Olyan eszközt alkalmaztak tehát, ami kedves a hazugi és aljas hírek terjesztői előtt. Ne higgyetek ennek az embernek, mondták, nem űzi ki az ördögöt másképp, mint csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Jézus néhány világos és elevenbe vágó szóval, mint meg annyi éles kardvágással igazolja magát a vád ellen. Ha én Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők máshonnan nyertek vajon hatalmat az ördögűzésre, mint én? Semmi okotok sincs arra, hogy ezt higgyétek. Fegyvereitekkel tehát csak önmagatokat sebzitek meg. Felém röpített nyilaitok benneteket találnak el. Különben is, lehet-e a sátán olyan ostoba, hogy önmagát űzze el? Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul. Ha a sátán önmaga ellen indít háborút, akkor országa a vége felé közeledik, és Isten országa elérkezett. Mit feleltek erre az írástudók? Kétségtelenül semmit, mert az érvelés nem szorul válaszra. Jézus nem elégszik meg a védekezéssel. Gyakran támadóan is fellép. A támadásokra ellentmondásokkal felel, és ez a taktikája csodálatosan beválik. Amikor másodszor is kiűzte a templomból az árusokat, akkor papokból, a nép véneiből és törvénytudókból álló tekintélyes küldöttség jött hozzá, hogy megkérdezzék tőle, milyen joggal vagy hatalommal cselekedte. Én is kérdezek tőletek egyet, mondta Jézus. Feleljetek nekem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Megérezve a veszedelmet, a Sanhedrin tagjai így gondolkoztak magukban. Ha azt válaszoljuk, hogy János keresztsége Istentől volt, ő azt feleli nekünk, miért nem fogadtátok el. Ha meg azt mondjuk, hogy ez a keresztség emberektől volt, akkor a nép kövez meg bennünket, mert a nép Jánost, Zakariás fiát, prófétának tartja. Így a szorult helyzetből nem tudtak kimenekülni, és a következő gyönge választ adták. Nem tudjuk, hogy János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől. Hát akkor, felelte Jézus, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekedtem ezeket. Ugyanazon a napon Jézus a farizeusoktól a Szentírás egy helyének értelmét kérdezte. A Messiás kinek a fia? Dávidé, felelték ők. Akkor hogyan magyarázzátok a zsoltárosnak ezeket a szavait? Mondd az Úr az én uramnak, ülj az én jobbomra. Miképpen lehet Messiás Dávidnak fia és egy időben ura is? A válasz nagyon egyszerűnek látszik. Krisztusnak kettős származása van, örök és időbeli. Mint Isten fia, Dávid előtt van és fölötte áll, mint ember pedig tőle származik. A farizeusok ugyanakkor, bármennyire is jártasak voltak a Szentírásban, nem tudták ezt a titkot. A farizeusok elhallgattak, jó leckét kapva Krisztustól az alázatosságból. A kafarnaumi inaszakat meggyógyításából még jobban kitűnik, hogy Jézus milyen meggyőző erővel tudott tanítani. Az üdvözítő egyházban tartózkodott, farizeusoktól körülvéve, akikkel vitatkozott. Sokan gyűltek oda, úgyhogy az utca is megtelt emberekkel. Mindenki látni és hallani akarta őt, és íme hoztak hozzá egy ágyban fekvő inaszakadtat, akinek minden reménysége Jézus volt, ezért mindenáron közel akart hozzá férkőzni. A népsereg miatt nem tudott bejutni az ajtón, és fölvitette magát a háztetőre. Akik vitték, mind vállalkozó szellemű emberek,
Fölbontották a ház tetejét, és az isteni gyógyító lábaihoz kötelek segítségével a nyíláson átbocsátották le az ágyat, amelyen az ina szakadt feküdt. Jézus látva az ina szakadt hitét, ezt mondta neki: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak bűneid. E szavakra a farizeusok megbotránkozva mondták magukban: Ez káromkodik, ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem egyedül az Isten? Ajkuk mozdulatlan maradt, de Jézus hallotta, amit bensejükben mondtak. Biztos tekintettel kérdezte őket: Mi könnyebb ezt mondani neki? Megbocsátatnak bűneid, vagy ezt? Kelj föl és járj. És minthogy a farizeusok semmit sem feleltek erre, hozzátette: Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására, ezt mondta az ina szakadtnak: Kelj föl, vedd ágyadat, és menj házadba. És az ina szakadt mindjárt meggyógyult.

0: Andreas Vollenweider muzsikált. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A kuruckori költészet legszebb darabjai a tököli felkelés bukása utáni közvetlen a Rákóczi szabadságharc zászlóbontása előtti időszakra esnek. Ez az idő az, amikor tököli elcsapott kurucai bujdosva, nincstelenül járják, kóborolják az országot, amikor még nem szólította őket fegyverbe a nagy fejedelem. Egyik legszebb és legismertebb vers ebből a korból a Buga Jakab éneke. Két szegény legény kóborlásaik során találkozik egymással, és az egyik megkérdezi a másiktól. Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmit sincsen? Jó az Isten, jót áld, légy jó reménységben. Fölnyílik az idő majd az gyönge fűre, hova két szemünk lát, elbújdosunk ketten. És a válasz megérkezik. Ó, édes pajtásom, hogy ne búsulkodnék, midőn a sok gondok rajtam uralkodnak, sok gondolkodások szüntelen fárosznak, minden órán engem elmémben bágyosznak. Rongyos az dolmányom, ki van az oldalam, a sok foltul ugyan nehéz az nadrágom, hátom lapockáját veri az kalpagom, zsírtúl ködmenyem is igen megavult már. Nincs abrak, széna, rút hitvány az lovam, rongyos az istálom, igen puszta házam, mind eltöredezett szegen az nyerekfám, mind elkopott róla sok szép szerszám. Kenyerem, pecsenyém, igen szűkön vagyon, morzsalék sem hever most a starsolyomban, pénzem pedig nincsen most az oldalamon, kiürült az gyűszűm, elkölt kóbollásom. Az lovamról igen lekopott az patkó, az ki még rajta van, az is nem igen jó. Ha nem patkoltatok, elhal tőlem az ló, csak magam maradok, mint egy rút kóborló. Ebb már az anyja, mint élhetek, élek, kivetem hasamat a szép verőfénynek, csak úgy dohányozok, az midőn éhezek. Így én is másokkal szépen eltengődek. Murc is felvette Magvető című antológiájába ezt a kuruc verset. Hát ki az a költő, kedves hallgatóim, kérdezem, mint régen a Kitalálom című műsorban, aki kuruc legény verseivel ehhez a korhoz nyúl vissza, és aki ekként hasonló elégedetlenségnek ad hangot, mint annak idején a kuruc költemények. Hát, természetesen, Ady Endre. 1928-ban, amikor Ady már jó 10 éve nem volt az élők sorában, Babits Mihály az akkoribb 20 éves múltra visszatekintő Nyugat ünnepére verset ír. Ugye 1980-ban alapítják meg a Nyugatot. A jubiláló folyóiratról. Reménybeli várakozásának ad hangot, amikor a vers végén azt írja, csak legyen kéz tartani, s lehellet szítani, hogy úgy lobogjon, mint mikor ama kuruc tüdő fújt rá, s ama dacos kar intett Isten felé. Ady. Ezzel fejezi be a versét. Lám már a kortársak is, és így Babits is, ezt a kurucos gesztust, ezt a kurucos rebellis magatartást, attitűdöt emeli ki Adinál. És valóban Ady Endre költői pályáját főleg az 1910-es évektől kezdődően végig kísérik a kuruc tárgyú, kurucos hangvételű versek. Említsünk is néhányat. Ilyen a Két kuruc beszélget, melyet mindjárt idézni fogunk, és egy egész vers ciklus találunk ez alatt a cím alatt, melyek időről időre meg-megjelennek Ady tolla alatt. Ilyen a sípja régi babonának című költemény. Közel érezte Adi magához az elcsapott, kisemmizett, szegény legény énekeket, a kuruckori gúnyát, gubát magára öltve hangot adhatott keserűségének, és hitelesen szólhatott a hazaszeretettel párosuló, annyiszor emlegetett, önostorozó hang is. De hát lássuk ezt a verset, kedves hallgatóink, a Két kuruc beszélget című. Nagy tüzet csináltunk, ugye, Józsa testvér? Hogyha most szalonnád volna, bizony, hogy süthetnél? Komám, eltévedtünk. Nagy ez a sötétség, fölgyújtottuk a világot, s nem látunk egy lépést. Ordasokkal élünk, nádban, gazban, sásban. Mi a célunk, e nagy bujdosásban? Hadd el, komám, hadd el, komám, mindegy, a mennybéli régen, régen erre küldött minket. Majd eligazítja, hogyha jónak látja. Addig pedig kóborogjunk tovább a világba. Nem tudom, mennyire tudtam érzékeltetni a két megszólaló közötti különbséget, ugye párbeszédre osztott vers. Megrázó adalék, nemrégen értesültem erről, nemrégen tudtam meg. Latinovics Zoltán utolsó rádiós szereplésén, kedves hallgatóink, ezt a verset mondta fel a rádió stúdiójában 1976. június 3-án. Rá 3 napra halott volt. De hát beszéljünk tovább

0: régi költőket idézi, Bornemisszát, Tinódit, a perlekedő Sztárai Mihályt. És hát akadt lett szellemi örököse Ady Endrének. Múlt alkalommal szóltunk az erdélyi Szilágyi Domokos Szegény Legények című verséről, talán emlékeznek rá, kedves hallgatók, melyben ugyancsak a kitaszítottak mondanak ítéletet a világról. És hát ebben a hosszú láncolatban kell megemlítenünk József Attilát is a Szegény Legény verseivel. Sokan ismerjük ezeket a verseket, a szegény ember balladája. Most csak a szegény ember szeretőiből idézem ezt a néhány sort. Szegény ember sose kér kalácsot, szegény ember sose kap kalácsot, kis kenyérrel, nagyon feketével, fehér lelkét őrzi feketével. Szegény ember sója is ízetlen, szegény ember kedve is ízetlen, eladó kis holmia vetetlen, s ha van ágya, az is megvetetlen. Ha már arról szóltunk, hogy Ady Endre több kurusztárgyú verset írt, akkor idézzük még egyszer fel ezt a Két kuruc beszélget című vers folytatását, csak nagyon röviden, amíg az időnk engedi. Tegnap ott, máma itt, győzelem tort ülnek. Nem leszünk ott pajtás, mikor megbékülnek. Hallom pajtás, holnap nagy csatába visznek. Minket még, ha győzünk, úgyis kisemmisznek. Ez a gyászos világ viseli a láncot. Ej, ahol nincsen tűz, ropják ott a táncot. Kedves hallgatóink, amennyire időnkbe belefért Ady kurusztárgyú verseiről beszéltem önöknek, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Huba Jenő 5 koncert etüdéből hallottak részletet Szecsődi Ferenc hegedűjátékában. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Hangárium. A mikrofonnál Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést kiváló barátunkkal, a Kossuth és Liszt díjas multifújossal, ahogy kisfiam mondja mindig, tehát Borbé Misi az, aki klarinéton, szaxofonon, tárogatón, és aztán még azt a 30 hangszert most nincs időnk felsorolni, amin a különböző jazz és népzenei, etno, jazz és fúziós irányzatokban ő csodálatosan szerepel, ami nagyon nagy örömünkre, és akkor még a klasszikus zenei képzettségét, végzettségét klarinéton és jazz, illetve klasszikus klarinéton és ugye jazz szaxofonon, ugye végezted a Zeneművészeti Egyetemen, a Liszt Ferencen, tehát a mesterségbeli tudás és a tehetség és a kitartás birtokában tudsz ilyen csodálatos pályát futni most már nagy-nagy örömünkre évtizedek óta. És hát mostan kvartettezünk, hiszen volt itt egy remek szóló műsorunk a közelmúltban, ami egy nagyon izgalmas, különleges szóló album bemutatását jelentette. Most pedig egy jó öreg kis kombós Borbé kvartett, ami szintén nem ma született, muzsikáltál nekünk a Tilinkós Akodájé, és még majd jön a Gyere hozzám estére, de hogy tudjunk beszélgetni, gyorsan elhallgatok és faggatlak a kvartettről, illetve a felcsendülő dalokról. Szia!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is, és köszönöm a meghívást. Valahogy úgy szoktam fogalmazni, hogy teljesen két ellenkező karakterű ez a két album. Ugye a szóló lemez az a BMC-nél, meg ahol a jazzesebb oldala mutatkozik meg általában, a fonónál jelnek meg a népzenéhez jobban kötődő lemezeim. Most egy érdekes dolog történt, ugye a Fonó 30 sorozatban vinileket adnak ki. És az volt Horváth László, a Fonó igazgatójának kérése, hogy a régi felvételekből válogassak, mert sokszor játszottunk a Fonóba különböző formációimmal, és azt mondja, van egy jó pár, megnézték a hangtárat, van egy jó pár felvétel, ami sok sávon lett rögzítve annak idején a koncerteken is, és elég jó minőségűek, hallgassuk meg. És nagyon nehéz volt kiválasztani, mert amikor sok idő eltelik a koncertek után, akkor az ember más fülel hallgatja, nincs benne az a rögtönézés, amit emlékszik, hogy koncerten, hú, nem volt rossz, de szoktuk jobban játszani, vagy tehát egy kritikusabban áll hozzá. Most nagyon frissnek és üdének hatott az összes koncert, és persze azt számításba véve, hogy a vinilen jóval kevesebb zenei anyag fér el, mint a most már a CD-ken, vagy akár ugye pláne online a streaming oldalakon már nincs időbeli korlát. Tehát azt, hogy ilyen körülbelül 20 percbe összefoglalható lemezoldalak legyenek. Hát ezen a koncerten, amely egyébként régen volt, 2017-ben, 2017 decemberében volt, akkor elég hosszú számokat játszottunk, illetve hát hosszú verziókat, és volt olyan is, hogy összekötöttük a számokat, tehát nagyon nehéz volt megnézni, hogy hogy lehet vágni, vagy úgy megcsinálni, hogy maga a zene ne sérüljön meg, tehát hogy egységes egészek legyenek, de sikerült megoldani, és úgy választottuk. Nem is az volt, hogy melyik számok a legjobban sikerültek, hanem hogy férne rá a vinire, ez volt a szempont, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes, színes összeállítás lett. Hosszúak az egyes trackek, ugyanakkor zenéleg nagyon sok érdekes dolog történik benne. Különleges a felvétel azért, mert ez volt az utolsó koncertünk Baló István barátommal, hiszen ebbe a kvártetbe, ami egyébként idehaza Borbély Műhely néven működik, csak a lemezeken mindig Borbély Kvártett van, mert külföldön ugye a Borbély Műhely szóval nem tudnak ezzel a szójáték, hogy Borbély Mihály, Borbély Műhely, a műhelyben benne van, ahogy valójában dolgozunk, ahogy összerakjuk a számokat, boncoljuk, ötletelünk, és mert eljut egy végső formára, amit persze koncerten aztán megint nagyon másképp játszunk, de Borbély Kvártett néven jelent meg ez a lemez is, és Horváth Balázs bőgőzik, Tálas Áron zongorázik, én fúvós hangszereken, és ahogy mondtam, Baló István dobból, ő egyébként 14-5 évig volt a sőt, ez 17-ben volt, akkor 17-18 évig, mert 2000, talán 99-ben alakult a zenekar, Pistivel azóta is nagyon szoros és jó barátságunk van. Ő elkezdte a saját dolgait intenzíven csinálni, és azért lett aztán váltás azóta, 2017 óta új dobos, a G. Szabó Hunorra dolgozunk. De ez volt az utolsó koncert, és amikor átküldtem a felvételt neki is, hogy mit szólna hozzá az lemezen, megjelenne, azt mondta, hogy hát ezt nem is emlékeztem, hogy ilyen jó koncert volt. Persze, legyen, azt mondja, olyan lelkes volt nagyon, és ő is talán megérezte azt, hogy egy különleges pillanat volt az, ahogy a búcsú koncertje volt velünk. Egyébként ott kapott ajándékot, egy tortát is, ha megleptük őt, tehát a színpadon is nagyon kellemes hangulat volt, és azt érzem, egy jó dokumentuma ennek a kvártetnek, amely sokáig működött, és én nagy hálával tartozom, hogy a Fonó elő hozta ezt a felvételt, és egy 9 év után ez megjelenhetett, és azt hiszem, hogy egyébként ez csak vinilen jelent meg, CD-n nem, és a streaming oldalakra most egy pár napja került fel, tehát ilyen értelemben is friss ez a lemez. Május végén jelent meg, tehát valóban ez a legutolsó albumunk. Ezzel szoktam viccelni, amikor koncerteken is konferálom, hogy a legutolsó albumunk az egy 10 évvel ezelőtt, közel 10 évvel ezelőtti felvétel, de hát most jelent meg, és ez jó, hát régen pontosabban úgy fogalmazok, a régi felvételekkel is nagyon jól gazdálkodnak a kiadók manapság is, a Blue Note-tól akár az ECM-ig nagyon sok régi felvételt adnak ki. Hát ugye már Coltrane felvételek előkerültek a 60-as évek elejéről, amit addig szalagtárba voltak, és tehát az RCM-nél is, most például régi Jarrett felvételeket, vagy Garbarekeket adnak ki, amelyek nagyon, nagyon régiek, és nem jelentek még meg. Úgyhogy ilyen szempontból ezt valahogy ide teszem én is, hogy ha még nem is 40-50 évvel ezelőtti felvétel, de egy régebbi, mutatja a zenekarunk akkori stílusát, hangzását, és azt hiszem, hogy ez 2026-ban is jó füllel és jó érzéssel hallgatható.
0: És mindig is az lesz.
1: Bízunk benne, köszönöm.
0: Misikém, nagyon szépen köszönjük ezt a kincset is, és akkor csendül is a következő darabunk, amely szintén nem egy 3 perces slágerlistás darab, hála jó Istennek. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a meghívást.

0: a Mizár felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. A Bakony kapujában fekvő kisbér nem csak földrajzi elhelyezkedésével, hanem gazdag múltjával és sokszínű látnivalóival is marasztalja az átutazót, vagy konkrétan a város látnivalóival ismerkedni vágyót. Itt található például a Magyar Királyi Lovarda épülete, a Mini Magyarország Makett Park, az úgynevezett kiskastélyban kialakított helytörténeti gyűjtemény és a város központjában álló kéttornyú római katolikus templom. Ez utóbbi mellett nem lehet csak úgy elsuhanni, kikerülni, hiszen méretei és külső megjelenése miatt is vonzó. Ajtaja pedig reggeltől estig nyitva áll, bárki betérhet egy imára vagy a belső tér megcsodálására. Magyaros László plébánossal a templom oldalánál felállított Pió atya szobornál kezdjük a sétát.
1: Mondhatni, hogy tényleg csak egy pár éves múltja van annak, hogy itt kisbér főterén a római katolikus templom mellett láthatjuk Pió atyának életnagyságú szobrát. Gyakorlatilag egy olaszországi fogadalmi zarándoklat során vetődött fel a gondolat, hogy Pió atyának az életnagyságú szobrát el kellene hozni kisbérre, és itt a templom közelében felállítani. Ugye 16. Benedek pápa mondta, hogy Pió atya a 20. századnak a legnagyobb misztikus szentje. Ugye tudjuk azt, hogy azért némi magyar kötődése is van, hiszen egyik alkalommal, amikor bilokált, akkor Mindszenti bíborost is meglátogatta a börtön cellájában, amikor szentmisét mutatott be. És valójában ez az engesztelő lelkület, a megtérésre való felszólítás Pió atya életében is nagyon hangsúlyos volt, és mi is úgy gondoltuk, hogy akár az itt élő emberek számára, akár a kisbéren áthaladó emberek számára Pió atya szobra egy olyan jel lehet, ami egyrészt megtérésre késztet sokakat, illetve valahogy a Jóistenhez közelebb visz, ahogyan láthatjuk Pió atyának a kitárt kezeit, valahogy, mint hogyha hívna bennünket a Jóistenhez, hívna bennünket a templomba.
0: Mikor került ez felállításra itt a templom jobb oldala, a jobb oldali tornya mellett?
1: Igen, az említett zarándoklat 2022-ben volt, és gyakorlatilag bő egy évvel később, 2023. szeptemberében elkészült a szobor talapzata, és a mostani helyére lett állítva a szobor, és szintén nem véletlen, úgy gondolom, ahogyan Pió atya is mondta, hogy véletlenek nincsenek, mert ezeket a Jóisten alakítja, pont az irgalmasság órájában került helyére a szobor, tehát délután 3-kor szólt a harang, amikor a daruval sikerült a mostani helyére oda emelni.
0: És ezt Olaszországból hozták a szobrot is, tehát igen. Onnan, ahová kötődik a Pió atya is.
1: Igen, Pió atya szülővárosában, Pietrelcsinában vásároltuk ezt a szobrot, a hívek nagy lelkű adományaiból fakadóan. Elmondhatjuk, hogy a szobor készítői, illetve ez a család, aki ezt a szobrot is készítette, egyrészt kapcsolatban volt Pió atyával, a nagyszülők személyesen is ismerték, házasságkötésüket követően elmentek Pió atyához külön áldást kérni.
0: Hátunk mögött pedig egy nagyon szépen felújított épület, a plébánia épülete, egyemeletes. Mindig is plébánia volt?
1: Nem, ez a plébánia épület valójában Kisbér városának a legrégebbi épülete. Ez egy egyszintes fogadó épület volt egy pincével együtt, és ezt vásárolta meg a Batthyány család, és döntöttek úgy, hogy legyen belőle plébánia. És így a 19. század első felében, tehát gyakorlatilag a két toronnyal szinte egy időben épült az emelet, és így általában három lelkipásztor lakott itt, egy plébános, illetve két káplán. Ugye az elmúlt években, hála Istennek, sikerült kívül-belül felújítani, úgyhogy valóban a Kisbér városközpontjának egy méltó épületévé vált ismét. Kívül-belül őrzi a múltat, ugyanakkor korszerű felújítás történt, tehát hőszigetelés, illetve minden más fontos dolog megvan benne, ami mondhatni, hogy egy 21. századi lakóépületben, illetve közszélú terekben szükséges. A felújítást követő időszakban, az elmúlt években úgy gondolom, hogy minden szempontból ki van használva. Öröm megtapasztalni azt, hogy valóban volt értelme ennek a sok-sok munkának, ami a felújítással, illetve előkészítésével együtt járt. Jó látni azt, amikor például egy hittantábor alkalmával 60 gyerek népesíti be a plébánia földszintjét, illetve az udvart. Az ember megerősödik abban, hogy igen, érdemes tenni, érdemes csinálni, érdemes szépíteni, nem csak a fizikai köveket, hanem ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, az emberi lelkeket, hiszen a lelkek templomát kell elsősorban építenünk, illetve mondhatni, hogy mindig rendben tartani, illetve tisztán tartani. Tavaly rendeztük meg első alkalommal itt a plébánián a családi napot, ami hála Istennek nagyon jól sikerült, úgyhogy idén ősszel tervezzük a második plébániai családi napot, és ennek részeként szeretnénk Szent Kárló Akutisznak az életét mondhatni, hogy közel hozni a gyermekek, ifjúság és a szülők felé. Ugye tudjuk, hogy Kárló Akutisz mondhatni, hogy egy kortárs szent, például egy időben születtünk, 91. május 3-án született, én meg például 91. október 3-án, úgyhogy én még közelebbinek érzem az ő személyét, és egyébként említett 2022-es olaszországi zarándoklaton megálltunk Assisiben is, imádkoztunk az ő sírjánál. Már ott is tovább erősödött ez a kapcsolat, illetve hitoktatónk javaslatára szeretnénk most következő pár hétben tényleg ezt a kiállítást megvalósítani, ami mondhatni, hogy valamennyire egy állandó kiállítás is lehetne, tehát aki ide kisbérre érkezik, meg lehet tekinteni, illetve ha esetleg megfogalmazódik kérés igény, akkor nyilván más egyházi közösségeknek is kölcsön adhatjuk. Egyébként volt már fotókiállítás is pár alkalommal itt a alsó térben, filmvetítések, meg hát nyilván a lelki programok helyszíneiként is szolgálnak ezek a terek. Úgyhogy reméljük, hogy ez a Szent Kárló Akutisz életét bemutató kiállítás közelebb visz minden embert a Szentségi Jézushoz, a szűzanya tiszteletéhez, és ugyan a említett engesztelő lelkületet is élte Kárló Akutisz, illetve a szegényeket is segítette. Tehát úgy gondolom, hogy az ő élete tényleg több szempontból is nagyon aktuális minden ember számára.
0: A műemléktemplom történetéről, Csonka, sisak nélküli tornyainak legendájáról néhány perc múzsika után folytatjuk a beszélgetést Magyaros László plébánossal.

0: A templom története visszanyúlik a 18. századra. Itt Kisbéren korábban volt már kettő templom a főtér másik oldalán, azok viszont fából épültek, úgyhogy így a idő múlása során azokat le kellett bontani, és végső soron 1683-tól volt már helyben lakó plébános, és 1722-től van az anyakönyvezés. Azonban az első kőből épült templomot 1744-ben szentelték fel Szűz Mária tiszteletére. A mostani templommal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy 1783. március 19-én Bécsben a helyi kegyúr, tehát gróf Batthyány Tódor rendelt el a kisbéri templom építését. Tehát valójában ennek az épületnek az eredete 1783-ig megy vissza. A templom tornyok nélkül épült meg legelőször. Ezek a 19. század elején készültek el. A kisbéri templom késő barokk, klasszicista stílusban épült, Kopfweiser bécsi építész tervei szerint. A mostani kialakítás, ahogyan említettem, 19. század elején alakult ki, ugye a kor stílusa a klasszicista stílus szerint, ugye egész egyszerűen abban a korban ilyen stílusú tornyokat építettek, gondoljunk csak a Váci Székesegyházra, vagy itt a közelben például a Veszprém-Varsányi templomnak is kettő csonkatornya van. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a helyiek körében van egy mendemonda legenda, ami a csonkatornyokkal kapcsolatos. Ennek részeként szokták emlegetni, hogy a helyi kegyúrnak a felesége kérte a férjétől, hogy kettő csonkatorony épüljön a templomhoz, és ezt amiatt is kérte, mert a grófné nagyon szeretett Párizsban tartózkodni, és ezen belül is nagyon szívesen ment a Notre-Dame-ba imádkozni. Úgyhogy a helyi monda szerint emiatt van a kisbéri római katolikus templomnak kettő csonkatornya.
1: Nagyon szépek a freskók. A mennyezeten is vannak félkör alakúak, az oldalfalakon, illetve az üvegablakok is díszítettek mind a két oldalon, viszont itt különböző stílust is látok. Az üvegablakoknál gondolom korban is máskor készült. A belső tér díszítése együtt alakult a templom építésével, vagy később kerültek fel a fali díszek?
0: Szinte minden kor hozzátette a saját kézjegyét. Hogyha bejövünk a templom belsőbe, akkor rögtön balkész felől láthatjuk az eredeti főoltárképet, ami szintén Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, csak úgy, mint a jelenlegi főoltárkép. Tehát itt a kisbéri templomban augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén van a bucsú.
1: Oltárkép csere volt?
0: Igen, a 19. században Koroknai Ottót kérték fel, hogy fessen egy új nagyboldogasszony festményt, képet, és ezt helyezték fel a jelenlegi helyére. A régi viszont hála Istennek teljes épségében megmaradt, és ma is látható. Ugye a belső fali freskókat Döbrentei Gábor festette 1938-ban. Az oldalsó fali freskók jobb oldalán legalul láthatjuk a kézjegyét is, illetve az évszámot. Az oldalsó fali freskókon láthatjuk az angyali üdvözletet, középen a fájdalmas szűzanyát, elől a szentében a csodálatos halfogást, illetve a csodálatos kenyérszaporításnak a történetét. Ha a mennyezeti freskókra feltekintünk, akkor az első ciklusban láthatjuk Szent István királyt, amint megkapja a magyar szent koronát. A középső mennyezeti freskó ciklusokon Szűz Máriát, mint magyarok nagyasszonyát láthatjuk fején a magyar koronával, a legismertebb magyar szenteket, Szent István királyt, Szent Imre herceget, Szent László királyt, a másik oldalon Szent Erzsébetet, Szent Margitot, illetve Szent Kingát. A szentély mennyezeti freskóin pedig Jézus életének főbb eseményeit láthatjuk, ugye Jézus születése Betlehemben, illetve Jézusnak a kereszt halála. A középső részben még említenék egy értékes festményt, amely valójában Mária Terézia adománya a kisbéri templom számára. Egy bécsi festőművész készítette, mondhatni, hogy gyakorlatilag Karl Auerbachnak ez az alkotása művészeti szempontból a kisbéri templomnak a legértékesebb darabja. Ugye szóba kerültek a színes üvegablakok. A II. Világháború bombázásai során sajnos a templomnak 4 üvegablaka megsérült, illetve az orgonája is olyan mértékben, hogy visszaépíteni már nem lehetett. A szentélyben maradt meg egy-egy színes üvegablak, a hátsó 4 üvegablak pedig már a 20. század második felében készült el pótlásként, szintén Jézus életének főbb eseményeit láthatjuk, megtestesülés, 3 király imádata, feltámadás, illetve pünkösd ünnepét ábrázolja a 4. üvegablak.
1: Ez különösen tetszik, hogy be lehet jönni, tehát nyitva van a templom reggeltől, elmondanak egy imát. Tehát ez nagyon fontos, hogy lássák ne csak kívülről ezt az impozáns épületet, hanem a belső tér szépségén is el tudjanak csodálkozni.
0: Így van, hála Istennek lehetőség van arra, hogy minden nap reggeltől estig be lehessen jönni a templomba, hátsó padokba be lehet ülni, le lehet térdelni, lehet csendesen imádkozni. Lehetőségünk van arra, hogy Szentségi Jézussal találkozzunk, itt adoráljunk, imádkozzunk előtte. Ha például még a jobboldali mellékoltára nézünk, akkor ugye Jézus szíve szobrot láthatunk, illetve alatt egy kis képet. Ugye minden hónap első péntekén a Szentmisét Jézus szívéről vesszük, és utána Jézus szíve litániát imádkozzuk. Természetesen van szentgyónási lehetőség is, tehát ahogyan az Úr Jézus kérte, hogy minden hónap első péntekét az ő szentséges szívének tiszteletére szenteljük. Ugyanakkor az első szombatokat is megtartjuk. Ugye a szűzanya kérte, hogy minden hónap első szombatját szenteljük az ő szeplőtelen szívének, így a baloldali mellékoltáron a fatimai kegyszobornak a másolatát láthatjuk, ami Fatimából származik. Alatt egy hasonló kis kép, amin Mária szíve látható. És valójában, amikor így első szombatonként a szűzanya kérésére összejövünk engesztelni, ugye rózsafüzért imádkozni, szentmisén veszünk részt, szentgyónási lehetőség is van, akkor átérezzük, hogy mennyire fontos engesztelni saját bűneink miatt is, illetve mások bűnei miatt is, ahogyan az Úr Jézus, illetve a szűzanya kérte, hogy lelkeket mentsünk meg a kárhozattól a mennyországba, úgyhogy igyekszünk első péntekenként, első szombatonként is ezen kéréseknek eleget tenni, illetve minden hónap első csütörtökén a szentmisét és a szentségimádást pedig papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.

0: A kisbéri római katolikus templom jobboldali tornyában egy nagy, baloldaliban három kis harang lakik. A két tornyot összekötő kültéri teraszrészt csiga lépcsőn közelíthetjük meg. Szép kilátás nyílik innen az alattunk elterülő városra és a Bakony hegyvonulataira. Régi csiga lépcső, fa lépcső. Az eredeti talán még?
1: Igen.
0: De jó széles, tehát kényelmesen lehet
1: haladni.
0: Hogy ki van taposva a lépő felület?
1: Minden időnek itt is megjelenik a nyoma.
0: Ez itt az orgonakarzat, gondolom, tehát itt lehet belépni. Kulcs is öreg, ajtó is régi. Most vagyunk az orgona mögött, igen, tehát ez az, amit lentről láttunk. És egy olyan térbe érkezünk, ahol látjuk, hogy miből is készült ez a templom, tehát kisméretű téglákból.
1: Igen.
0: Felhasználták itt a kisbéri téglagyár tégláit?
1: Valószínűleg, igen, a helyi környékbeli téglákat használták fel. Ugye itt jól láthatjuk, hogy ugye a torony, illetve tornyoknak a építés, ugye ez már hozzá lett építve a korábban megépítésre.

0: Tetőszerkezete, ahogyan említettem, a 11-es földrengés követően 2011-ben, illetve 12-ben újult meg. A templom külső pedig nagyban köszönhető annak a felújítása a főtér projektnek. Ennek keretében állami önkormányzati, illetve egyházmegyei támogatásból sikerült a teljes templom külsőt felújítani nyílászárókkal együtt. Teljes mértékben újra lett vakolva, festve, szigetelve lett, illetve a szükséges helyeken a sótalanítást is elvégezték a szakemberek.
1: Igen, itt már nem csiga lépcső van, de fa lépcső, és kiláthatunk az oldalablakon is, a főtérre, a körforgalomra. Itt akkor följebb már nem is, itt a harang fölöttünk. Tehát most vagyunk a két torony összekötő teraszán vagy balkonján, nem is tudom.
0: Igen, úgy mondjuk, hogy kis tető.
1: A kis
0: itt
1: tető,
0: a két torony között. Gyakorlatilag talán a csonka tornyok mellett még kis érdekesség, hogy általában a katolikus templomok tetején keressük és látjuk is a kereszteket. Itt viszont kevésbé látványos helyen, de van templom kereszt, mégpedig a két torony között. Most a feljegyzések, illetve emlékek szerint ez a templom kereszt a eredeti korábbi fa templomnak volt a keresztje, úgyhogy gyakorlatilag ennyi maradt meg elvileg a korábbi templomból. Ami talán még is érdekesség, hogy a két toronyban toronyóra is működik, úgyhogy itt nem csak negyed óránként lehet hallani az idő múlását, hanem hogyha valaki feltekint, akkor látja azt is, hogy mennyi az idő.
1: És hogyha itt lenézünk az oszlopok között, akkor rálátunk a főtérre, és viszonylag távolra, most szerencsénk van, nagyon jó idő van, és egész távolra el lehet látni. Szép a kilátás.
0: Gyakorlatilag a Bakonynak az első dombjait, hegyeit lehet látni. Ugye Kisbért szokták úgy is emlegetni, mint a Bakony kapuját, úgyhogy ezt mondjuk innen nagyon szépen lehet látni, ahogy megyünk például Székesfehérvár vagy Veszprém irányába, akkor az első falvaknál Bakony-Sárkány, illetve Hánta felé látjuk már kicsit ezeket a dimbes-dombos vidékeket, olykor vadállatokkal tarkítva, illetve hát Győr irányába is szépen ellátni, ugye láthatjuk Pannonhalmát is, vagy ha nézzünk Komárom felé, ott is ugye láthatjuk a síkságot. Szóval mondhatni, hogy hál' Istennek igen jó a kilátás.
2: Magyaros Lászlóval, a kisbéri nagyboldogasszony templom plébánosával beszélgettünk. A zene után az úgynevezett kiskastély épületében kialakított helytörténeti gyűjteményben folytatjuk utunkat.

0: 25 éves a kisbéri helytörténeti gyűjtemény. Az egykori kertészlak épületének szinte minden terme, szobája a város történetének egy-egy szeletét mutatja be. A sok tárgy és történet közül most csak néhányat emelünk ki Jámbor Katalinnal, a Vas Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár könyvtárosával, tárlatvezetővel.
1: Ez a kis kastély, egyébként csak a neve kastély, mert ez most a helyi helytörténeti gyűjtemény.
2: Volt kastély valamikor? Tehát látottál ilyen feladatot?
1: Nem, a kastély az a szomszédos épület. Ez az épület, amikor megépült, akkor az alapjai azok kertészlaknak indultak, még az 1760-as években. Aztán ez ugye a Batthyány korszak alatt volt, így kertészlak, mert akkor a barokk kastély mellett barokk kert is volt, és hát oda elkeltek ugye a kertészek. 1848-49 a szabadságharc leverése után Batthyány Kázmér az utolsó földesúr neki menekülnie kellett, mert a részt vett a szabadságharcban, és akkor a birtokai zár alá kerültek, és onnantól fogva megalapították itt a ménest, mert a Batthyányiaknak már volt itt egy jelentősebb lótenyészetük. Onnantól fogva ez az épület ménes parancsnoki lakás funkcióját látta el. Ez egészen a II. Világháborúig volt így, amikor is először a németek, utána az oroszok. Általában itt volt a katonai parancsnokság ebben az épületben, és hát II. Világháború után, amikor a kastélyból kórházat csináltak, akkor ezt az épületet is felosztották 3-4 lakrészre, és akkor itt laktak a főorvosok.
2: Tehát ilyen orvosi lakásként,
1: funkcionált. Igen. Az 1990-es évek vége felé Hegedűs Pál, a helyi helytörténész volt az, aki kieszközölte, kiárt a városházán, hogy hadd legyen ebből az épületből helytörténeti gyűjtemény. És hát sikerült neki, mert most itt két részben lehet megnézni egyrészt a város történetét, másrészt pedig a ménes történetét. Erre van a helytörténeti gyűjtemény.
2: És a település története,
1: a település története is.
2: Kisbér története honnan datálható, és milyen tárgyakat, milyen emlékeket láthatunk?
1: Maga a terület az már az őskortól fogva lakott volt. Itt találtak kőkorszaki leleteket is. Az első írásos említés egy 1277-es évi oklevélnek a 200 évvel későbbi átírt másolatán van, amikor is a Hántai Prépostnak adományozzák a Három Bér nevű falu földjét. Bérföld, Bérnag, azaz Nagybér, és Küsbeir. Valahogy így. És hát itt virágzó falvak voltak egészen 1529-ig, amikor is a török hadak mentek Bécset ostromolni.
2: Ez a kastély az, ami itt mellettünk látható.
1: Igen.
2: Nyilván most feladaton kívül van, tehát nem látogatható.
1: Igen.
2: De ez volt az a kastély, amit Batthyány Ajos építetett.
1: Építetett. Ez barokk kastélynak indult. Aztán az 1820-as években Batthyány Antal József, illetve Batthyány Kázmér, még ő is igazított rajta egy kicsikét, klasszicista stílusban átépítették.
2: Ez óalakú kastély, mert ugye az utca frontra csak az egyik oldal látható, a kert felé nem látszik a kastély rész.
1: Kezdetben óalakú volt, hozzáépítettek még egy szárnyat, úgyhogy most nem annyira óalakú, és a homlozat az nem befelé fordul, hanem kifelé.
2: A kert felé van még egy része neki, azaz, ami nem látszik.
1: Ami nem látszik, igen.
2: Tehát ilyen volt egykor. Itt látunk térképeket és korabeli térképeket, hogy milyen változások zajlottak ezen a vidéken, és hát, hogy mikor épült a kastélyt, hogyha haladunk tovább. Tehát akkor a Batthyány családé lett a kisbéri terület, és itt elkezdtek építkezni, gazdálkodni,
1: igen,
2: folyamatosan fejlesztették.
1: Mintagazdaságot hoztak létre. Ugye az időben utolsó földesúr Batthyány Kázmérről van egy kis tablónk.
2: Ők életvitelszerűen itt éltek?
1: Nem. Ha jól tudom, akkor Batthyány Kázmér volt az, aki miután megörökélte a siklósi, illetve a kisbéri uradalmakat, ő volt az, aki itt, hát ha nem is életvitelszerűen, de inkább itt tartózkodott. Ő és a bátyja Gusztáv voltak azok, akik itt a lótenyésztést megalapozták. Ez a reformkorban volt, Batthyány Gusztáv volt az, aki behozatta az akkori Anglia legjobb lovát, privatírt. Az a ló az fedezett itt is, 1820-30-as évekről van szó itt most. De ez a privatír nevű ló, Ez aztán a Károlyiak Nagykárolyi ménesében adta meg az igazit, ugyanis ott Miss Fury nevű kancától Furiózó nevű csikót nemzett, és ez a Furiózó, ez a mezőhegyesi félvérnek, a Furiózó North Star-nak az a Furiózó ménye, amelyik megalapította a Furiózó törzset.
2: Haladunk most tovább, átérünk egy következő terembe, ahol pedig a szakrális emlékeket, könyveket, miseruhákat, fényképeket láthatunk, és egy néprajzi gyűjteménybe érkezünk. Ez is Hegedűs Pálnak a gyűjteménye? Tehát ő egy picit a helytörténeti gyűjtésről, ő kezdte el a település történetét mondjuk úgy feldolgozni, felgyűjteni, melynek része egy jelentős mennyiségű fotó gyűjtemény is, illetve térképeknek a gyűjteménye.
1: Ez az 1886-os térkép, ez, hogyha nagyítóval oda mennénk hozzá, akkor látni lehet, hogy melyik telek kié volt.
2: A nevek is föl vannak tüntetve.
1: Nevek is föl vannak tüntetve, tehát ez egy eszméletlen aprólékos térkép.
2: Itt van a tó, itt a kastély, igen, és itt van valahol a kis kastély, itt vagyunk.
3: Most. Igen, most.
2: És ez a központ, tehát itt a templom épülete, tehát ez itt a ponta. Igen, igen, itt látjuk is. Igen. És ez már ászár.
1: És hát most itt ezen a részen van a... A városháza, igen, amit még nem építettek föl 1886-ban, tehát még nincsen rajta a térképen. Vele szemben van a művház ma.
2: Igen, meg a könyvtár épület is valahol itt van.
1: A könyvtár épülete a művelődési központban van.
2: És valahol itt fut most a vasút, talán igen, a patakkal párhuzamosan egy ideig.
1: Igen, az ott pontosan a vasút.
2: Eszközöket, berendezési tárgyakat, lócát, szőtteseket, hímzett ruhákat, viseleteket. Volt egyébként? Van kisbéri viselet?
1: Az 1600-as években felvidékről telepítették be az embereket, utána az Alföldről is sokan ide költöztek, szarvasmarhahajtó útvonal mentén fekszik, fűpénzt kértek a legeltetésért. Tehát gyanítom, hogy akkor az Alföldről sokan ide is költöztek, és hát úgy különösebben népviselet nincs konkrétan. Paraszti viselet az, ami úgymond fennmaradt, meg a polgári.
2: Ezek közül látunk néhányat
1: meg.
2: Sőt, fotón is láthatjuk, hogy ki volt Hegedűs Pál?
1: Pali bácsi, mert itt mindenki csak Pali bácsinak hívta. Nem volt tanárember, hanem itt a gamaműveknél dolgozott irodista volt, viszont hivatását tekintve őt mindig is érdekelte a helyi helytörténet, és hát ő volt az első, aki elkezdte gyűjteni, feldolgozni.
2: Kutatta is egyébként?
1: Igen, tehát levéltárakba járt, amikor még nem volt olyan idő most levéltárakba járni. Hát elmondása szerint őt ezt tartotta életben.
0: A kisbéri lótartás és ménes történetéről egy későbbi műsorunkban lesz majd szó bővebben. Jámbor Katalint, a Vas Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár könyvtárosát, a helytörténeti gyűjtemény tárlatvezetőjét hallották. Néhány perc muzsika után ismét a szabadban folytatjuk. Elsétálunk a Kisbéri tópartján felépített Mini Magyarország Parkba. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A kisbéri tavat könnyű megközelíteni. Jóformán a város központjában helyezkedik el az egy hektáros vízfelület. A kastélyparkon át, árnyas fák alatt, az időszakos patak mentén, vagy a kastély és a lovarda impozáns épületei között lehet lejutni a partjára. Itt alakították ki néhány éve a hazánk jelentős építményeit bemutató makettparkot. A helyszínt Kelemárta, a kisbéri Vas Albert művelődési központ és városi könyvtár igazgatója mutatja be.
1: Az 1700-as évek közepén Batthyány Lajos kezdett itt egy birtoknak a kiépítésében, ezt már egyébként a fia fejezte be a kastélynak, illetve a hozzá tartozó, a kornak megfelelően ugye jellemző volt az angol kert vagy angol parknak a létrehozása. A kisbéri angol park egyébként az egyik legrégebbi ilyen jellegű, mesterségesen kialakított, de ugyanakkor mégiscsak természeti élmény és központ, és hát ennek nagy része, hála Istennek, napjainkban is még a város lakói ezt élvezhetik. Az angol kerteknek, angol parkoknak része volt a tó, tehát egy mesterségesen kialakított mederről beszélünk. Régen ugye víz és sétálási hely és pihenés helyét töltötte be. A feljegyzések szerint ennek volt egy sziget része is egyébként, és egy nagyon szép fasor vette körbe. Napjainkban, illetve kisbéren talán egészen már 60-as, 70-es évektől, mint horgásztó funkcionál egyébként. Tehát most is Horgász Egyesület használja. Ezen kívül ugye azért itt mi helyiek, ennek nagyon örülünk, hogy nekünk van még itt a város közepén egy ilyen nagy zöld területünk. Ezzel a tóval együtt. Tehát ezt sportolás, futnak, bicikliznek, ahogy látjuk, itt van játszótér, egy kicsit beljebb, illetve hát ugye a makettpark, ami kialakításra került.
0: És azzal, hogy mellé épült néhány éve a makettpark, így a vonzereje is erősödött ennek a pontnak. Többen látogatják, nem csak a horgászok, hanem ugye a távolabbról is vonza a látogatókat. Mikor létesült a makettpark, milyen elképzelésből, illetve miket láthatunk? Ma is csukom a kaput.
1: Tulajdonképpen 2009-ben volt egy pályázat, és 2011-ben nyitotta meg a kapuit ez a kis gyűjtemény. Tulajdonképpen Mini Magyarország Makett Park néven fut. Én tudom, hogy van az országban még ilyen egyébként. Ez a miénk, tehát mi erre vagyunk nagyon büszkék, és hála Istennek egyre jobban terjed a köztudatba, hogy nálunk létezik egy ilyen kis parkocska. Különösen, ahogy az előbb mondta is, hogy tényleg egy olyan környezet van, ami szerintem ad hozzá, tehát nem egy város közepi betonba vagyunk igazából, hanem közel a természethez. A platánfa egyébként nálunk kifejezetten jellemző, és azt hiszem ez még plusz ad egy hangulatot.
0: Ráadásul dupla soros a platán most, ahogy közelítünk, fűszfák határolják a partot, és ahogy följövünk erre a domboldalra, itt pedig a platánok.
1: Ból az volt a cél, hogy valóban a hazánknak a legikonikusabb épületeit, nem csak épületek vannak itt, azért vannak szobrok, itt látható a turul például, tehát hogy ezeket egy helyre hozzuk. Szerencsés abból a szempontból is az elhelyezkedés, hogy egy útvonalon van városunk egyéb nevezetességeivel, nagyon könnyen, gyorsan, gyalogosan is megközelíthető, ezért aztán a kiránduló csoportok ezt, hogyha ezt megnézik a helytörténeti gyűjteményt, vagy fordítva. És a cél valóban az volt, hogy egy helyre összpontosítani azt a sok szépséget, ami az országunk területén megtalálható. Nagyon sokan egyébként vesznek innen ötletet, vagy ha nem tudnak eljutni messzebbre, akkor ugye itt mégis megtekinthető. Mindig van olyan, amihez valaki nagyon ragaszkodik. Nekünk is vannak ilyen épületeink, hogy mondjuk, ha elnézünk ezen a soron, például az esztergomi bazilika, ugye a mi megyénknek a jellegzetes épülete. Egyébként a maketteket a Hevesi Sándor színháznak a munkatársai, tehát a díszletépítő munkatársak készítették. Ezek speciális anyagból készülnek. Ugye azért itt az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, tehát időről időre karbantartás kell nekik. Télre ezeket lefedjük, tehát október végén ez a helyszín bezár, és április elején nyitunk újra.
0: Itt a következő, amihez közelítünk, ez a parlament épülete.
1: Igen, meg hát azért ugye aprólékos, tetszetős, tehát ha jönnek gyerekek, akik ugye szívesen megfogdoznak mindenfélét, és ezzel nincs is baj, de mégis ezt így, ahogy mondja, valóban egy kicsit talán jobban kell védeni. Egyébként szembe velünk a cifrapalota is megtalálható, tehát aki ugye csak a dalból ismeri, hogy ez egy létező, itt találkozhatnak ezzel is.
0: Vannak kevésbé ismertek. Látom a Sziráki kastélyt, a Teleki Dégenfeld kastély, úgy velünk szemben, ez is egy nagyon szép épület. Nógrád megyében, itt pedig a Székesfehérvári országalma szintén. Haladunk tovább.
1: Pannonhalmi apátság, ugye itt van tőlünk mindössze 25-30 kilométerre, de itt test közelből láthatjuk, hiszen ha 81-esen elmegyünk, ugye ha szép idő van, akkor látjuk a tornyot, és egészen szépen kivehető, de általában csak a nagy kékséget.
0: Szent Márton hegyén, ugye, ahogy igen, látjuk. Igen. Megfordulunk, itt pedig a Fertődi kastély, szintén egy monumentális épület életben is, és itt pedig kicsit így fölülről fel tudja az ember mérni azt, hogy mekkora nagy területet foglal el Fertődön ez a főúri épület, amely 1720-ban épült, és Eszterházy Miklós elképzelései alapján emelték.
1: Körülbelül 20 szakember dolgozott ezeken a maketteken, hogy ilyen szép legyen, és valóban részletgazdag visszaadja azt a valóságot, amit ha megnézzük, akkor láthatunk.
0: Itt az esztergomi bazilika. Méretarány 1:100. Külön tetszik, hogy nem a földre van helyezve, hanem egy dombon áll. Ugyanúgy dombon áll, mint ahogy az esztergomi bazilika is. Tehát itt úgy nézem, hogy próbálták, akár a Pannonhalmi apátságnál is, ezt a módszert követni, hogy ezzel is hitelessé tenni a környezetet.
1: Magasabbra került, így van.
0: Nem csak a neve van feltüntetve, hanem néhány jellemzője is, illetve az épület történetéről, születéséről, építéséről információk. Térkép.
1: Igen, azért mi csináltunk itt egyébként néhány programot így az elmúlt években, tehát például volt itt egy múzeumok éjszakája rendezvényünk, amikor teljes sötétségbe mászkáltak a gyerekek elemlámpával, eldugtunk bizonyos apróságokat, rejtvény volt, meg kellett keresni, találni, ahhoz kellett az is ugye, hogy legyen valami információjuk a helyről, tehát ezzel egy kicsit tudtuk őket ösztönözni arra, hogy elolvassák, ne csak menjenek, hanem lássanak is. És egy nagyon jó kis program volt különben.
0: Jellemző az, hogy ki jönnek ide történelem órán, vagy földrajz órán például egy országismeret órát itt megtartani?
1: Igen, hála Istennek egyre gyakrabban, főleg évvégén, amikor az évvégi kirándulások vannak, de akár tett helyben van nekünk azért általános iskola, gimnázium szakképzőnk, tehát gyakran keresnek meg bennünket a pedagógus kollégák azzal, hogy hoznak csoportokat, illetve szerveznek a városon belül ugye különböző táborokat, akkor is jellemző, hogy ez egy programpont, hogy a Makett Parkot megnézzék.
0: Nagyon szép némelyiknek a környezete például. Itt állunk a Tihanyi apátságnál, hogyha jól sejtem, igen. És mivel van körbeültetve?
1: Levendula elsősorban.
0: A Tihanyi félszigetnek ugye az egyik jellemző gyógynövénye, virága a levendula. Hát itt a Tihanyi apátság körbeültetve apró levendula bokrocskákkal. Szemben velünk a szegedi Székesegyház, a Dóm, a Soproni Tűztorony, a Debreceni Református Nagy Templom, és itt pedig
1: a Kilencjukú híd.
0: Egy ikonikus híd.
1: Tényleg, ha körbefordulunk, akkor kicsiben mindent láthatunk, és közel jön hozzánk, hogy érdemes megnézni nagyban is.
0: Van-e olyan, ami kifejezetten kisbérhez köthető, vagy valamilyen formában kisbérhez köthető, még ha nem is közvetlenül?
1: Lehetne egyébként, hogyha a bővítésről lenne szó, akkor lehet, hogy érdemes lenne mondjuk a mi kastélyunkat megjeleníteni, vagy a helytörténeti gyűjtemény épületét.
0: Igen, és mondtam, hogy vannak olyanok, amik kevésbé közismertek. Ott például az a Neptun szobor, annak például az eredetie hol áll?
1: Akkor javítom is magam, kisbéri vonatkozású, bocsánat. De hát így van. Ugyanis az elején, amikor beszélgettünk a tónak a történetéről, meg kialakulásáról, ezt nem mondtam, de ugye nem csak az angol parknak volt kötelező eleme a tó, hanem a tónak is voltak kötelező elemei. Például a vízesés, az íves híd, és a Neptun szobor is egy ilyen. Úgyhogy köszönöm, hogy erre most így rákérdezett. Nekünk a réginek, az eredetinek már csak a talapzata van meg. Maga a szobor az tönkrement, egyébként egy bécsi mester készítette annak idején a Batthyányok számára, úgyhogy az a Neptun szobor, az az angol parkok kelléke, és így a kisbérié is, igen.
0: A Kisbéri tópartján felépített maketpark április elejétől október végéig látogatható. Kele Mártát, a Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját hallották. A zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Szent Irmai Ágnes.

Antonio Vivaldi B-dur fagott versenyének a negyedik Allegro tétele hangzott el. Előadta Peter Whelan és a La Serenissima együttes.

0: a Tritonus gitártrió muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Technikai munkatársunk Urbán Péter. A mai adásban elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint ellátogatunk a budapesti Róth Miksa emlékházba, amely nemrég nyitotta meg újra kapuit a nagy közönség számára. Mindenekelőtt azonban bővebben hallhatnak a Szkolár kiadó idei könyv sikeréről, amely egy fiatal svájci író első magyarul megjelent regényét tárja a hazai olvasók elé. Tartsanak velünk!

0: Nélio Biedermann Lázár című könyve egy magyar nemesi család több generáción átívelő történetét és hanyatlásait meséli el a viharos 20. századi események hátterében egészen 1956-ig. A fiatal svájci író egy új generáció friss hangja, regénye egyszerre modern és időtlen. A mű mesterien teremt atmoszférát. A családi rezidencia, valamint az azt körülölelő, baljósan sötét mesebeli erdő élénken kell életre az olvasó előtt, miközben a regény finoman kikacsint Gabriel García Márquez és Thomas Mann világára. Kozma Andrással, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjével és egyben a kötet szerkesztőjével Fülöp Tamás beszélget.
1: Elsöprő sikere van a kötetnek, nem ez az első könyve a szerzőnek, de az első magyarul megjelent könyve, a Lázár, és csak két érdekesség így a beszélgetés elején, talán nem mindenki tudja, hogy a szerző magyar származású és 2003-ban született, illetve a könyv kéziratának jelentős részét Budapesten az ELTE egyetemi könyvtárában írta. Hogyan foglalná össze néhány mondatban, miről szól a könyv, és hogyha a történet, bizonyos karakterek, bizonyos helyzetek ismerősek is lehetnek korábbi olvasmány élményekből, mi teszi mégis különlegessé ezeket a Lázár esetében?
2: Valóban a könyv egyik különlegessége a magyar származású szerző és a magyarországi helyszínek, és igazából egy mondatban összefoglalva egy magyar nemesi család három generációjának a története, és igazából a család hanyatlása, ami a történetnek a vázát adja. Ugye az osztrák-magyar monarchia széthullásától, a századfordulótól indul a történet, és 56-ban zárul, amikor ugye a szerzőnek a nagyszülei akkor érkeznek